közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő. Hozzátette, a béke üzenete, amely ezekben az időkben sajnos néhányak számára naívnak, mások számára provokatívnak hangzik, azok körében talál elfogadásra, akik nem zárkóznak be előre gyártott ideológiákba, hanem megnyílnak az igazság előtt. A katolikus egyházfő hozzátette, a katolikus egyház készen áll arra, hogy a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába álljon. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési, gazdaságpolitikai irány is. Írta a pénzügyminiszter a közösségi oldalán, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, három egymást követő pénteken publikálta a három nagy nemzetközi hitelminősítő, vagyis a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt, változatlanul hagyták Magyarország besorolását, tette hozzá. Az eddigi tendencia alapján ez mindenképpen örömhír, fogalmazott a miniszter. Hozzátette, az elmúlt években vagy a besorolás, vagy a kilátás romlott az egyik, vagy a másik, de jellemzően mindhárom hitelminősítőnél. Szemerei Samu építészeti és magas építészeti beruházásokért felelős államtitkárt bízta meg az országos főépítészi feladatok ellátásával Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A hivatalos értesítőben megjelent miniszteri utasítás szombaton lépett hatályba. Szemerei Samu építészmérnök, városépítész, tervezőként, szakértőként és tanácsadóként az elmúlt két évtizedben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott együtt. Emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kilátás kezdeményezője, szervezője és vezetője volt Magyarországon és Európában. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére különböző méretű kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából, közölte a szervezet a távirat irodával. A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére. Ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet, így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén, többek között matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákra adnak javaslatot. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend. Jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 kilométeres pályasebességet. Mint mondta, ezek ugyan elővárosi vonatok, de a MÁV legkorszerűbb eszközei. Reményei szerint az elmúlt napokban bejelentett járműfejlesztések hatására 3-4 év múlva már távolsági motorvonatokkal is lehet a Balatonra utazni. Az év újdonsága, hogy a kék hullám Intercity vonatokban Tapolca felé, illetve a békés Intercity vonatokban Békés Csaba felé megjelennek az ÖBB-től, az Osztrák Szövetségi Vasutaktól kölcsönkapott kocsik is, számolt be róla Hegyi Zsolt. Végül az időjárásról. Vasárnap gomoly felhős napos idő várható. Néhol előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar is lehet. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt rádiónk egész stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Fekete Gábor protokollszakértőt, a Szent István Rádió munkatársát, ez esetben kollégámat. Köszönöm szépen, kedves Gábor, hogy elfogadtad a meghívásomat. Isten hozott itt mi nálunk a Szent István Rádió EGRI stúdiójában. Számtalan riportot készítesz, lehet hallani a hangodat, munkáiddal és riportjaiddal találkozhatnak a kedves hallgatók, de véleményem szerint folyamatosan beszélni és riportot adni lényegesen kevesebbet hallhatnak téged. De most itt a kitűnő alkalom, hogy úgymond megszegjük ezt a szabályt. Most a riportert kérdezi a másik riporter.
2: Nagyon köszönöm a meghívást és a tiszteletteljes felkérést, örömmel fogadtam el.
1: És örömteli esemény adja is beszélgetésünk apropóját, egy nem akármilyen örömteli esemény. Kezdjük ott, hogy április 28-án, 29-én és 30-án Rómába, a Vatikánba tettél látogatást többed magaddal. Már ezt a mondatot is kimondva, csodálatos élményekben volt részed. Én megelőlegezem ezt a mondatot, te pedig majd leszel olyan kedves, megosztod velem és a kedves hallgatókkal, hogy milyen élményeket is éltél ott át. Honnan indulunk? A felkérés és a lehetőség hogyan adódott?
2: Ugye ez 2025 április, amikor a Szent Atya visszaadta a lelkét a teremtőjének, Ferenc pápa, és ezt követően több olyan cikk is megszületett az én tollamból, ami a pápai temetést, a pápai protokollt, a vatikáni protokollt meghatározza, és természetesen a konklávéról is szó volt, hogy hogyan jutunk el az új szentatyáig. Tehát egészen addig figyelemmel kísértem a eseményeket, amíg a Robert Prevostot, a mostani jelenlegi pápát, 14. Leót megválasztották. És akkor ezek a cikkek fölkerültek a közösségi médiákba, ez természetesen az én tollamból, és a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének vagyok a médiása, tehát én ezt feladatomnak éreztem, hogy erről tájékoztassam a közvéleményt, és ezt követően pedig jelentek meg ebből különböző riportok, több újság megkeresett, fölhívott, készítettek velem interjút, tehát figyelemmel kísérték, és így jutottunk el szeptemberig, amikor is a Vatikáni Magyar Nagykövetség telefonált, hogy lehetőség lenne arra, hogy esetleg a Vatikánban, ha szépen tudnék beszélni olaszul, dolgozhatnék, mint vatikáni tudósító, protokollos egyebek, és akkor mondtam, hogy hát sajnos az olasz nyelvet így nem tudom, hogy perfektó, majd elkezdem tanulni, és talán ezzel később élünk a lehetőséggel. És eltelt egy jó pár hónap, következő év februárja 2026, amikor is megint csörrent a telefon, és akkor onnan ugyanebből a hivatalból kerestek telefonon, hogy április 28, 29 és 30-án szeretettel várnak minket Rómába, és 29-én a nyilvános pápai audiencián is részt vehetünk. És akkor ebből jött az, hogy a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetéből összességében velem együtt 80 meghívást kaptunk a Szent Széktől, és Szent Széki Nagykövetségtől, és kint voltunk Rómában a pápa audiencián április végén.
1: Ha jól veszem ki a szavaidból, a Vatikánról és a pápáról szóló cikkek indították el ezt a szakmai karriert a te személyes életedben?
2: Igen, mindenféleképpen, és maga az, hogy bekérték az összes megjelenést, ami megjelent bárhol, kérték tőlem e-mailben a Vatikáni Nagykövetségre, hogy hol jelent meg, mi jelent meg, újságban, rádióban, tévében, és akkor ezeket be kellett linkelni, el kellett küldenem, és utána egy fél év csend volt, igen.
1: A Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének képviseletében vettél részt ezen a pápai audiencián, és fontos volt számodra az, hogy nem csak egyedül vegyél részt ezen az utazáson, és ezt az élményt ne egyedül éld át, hanem úgy tartottad, ha fogalmazhatok így, fairnek, jogosnak, hogy a szervezet többi tagja is veled tartson.
2: Így van, így van.
1: Miért volt ez fontos
2: számodra?
1: Tehát
2: igazándiból ez egy közös munka eredménye. Azt nagy élmény volt, hogy a vezetőség, az elnökség vett részt ezen, mert azért az ember mégis érezte, hogy egy társasággal, egy közösséggel élheti meg ezt az eseményt. Május 11-én van a Magyar Protokoll napja, amikor volt egy háromnapos konferencia, és már kifejezetten erre a pápa látogatásra volt építve ez a találkozó, az a diplomáciai nagy találkozó.
1: Hányan voltatok
2: ezen? És 8-an voltunk a vezetőségből, és 121 néhány tagja van a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének, 12-en alapítottuk ezt 2018 novemberében, és azóta már ilyen nagy a szakmai szervezet, havonta találkozunk, mindig protokoll szakmabeliek, eszmét cserélünk, és minden második hónap protokoll szalon, ahol viszont ellátogatunk valahová, és megnézünk valamit, és ott is találkozunk, és kapcsolatokat építünk, és nyilván a protokoll szakma krémje ott van. Diplomáciából, katonaságból, sportból, gasztronómiából, önkormányzati protokollból, közszolgálati protokollból, mert ennek egy hatalmas tortája van, amelynek minden szerete másról szól. És akkor ez a szakma képviselteti magát mindenütt. Természetesen univerzálisan mindent mi sem csinálunk, de azt lehet látni, hogy a világban óriási nagy szükség van erre, hogy az emberek ismerjék ezeket a dolgokat, mert nagyon sok mindenben lerövidíti az időt, megadja a keretet, megadja a formát, és a kellő tiszteletet és a figyelmet a másik iránt.
1: Jött a nagyszerű hír, meghallottad a telefonvonal túlsó végén, hogy mire is kérnek fel téged, mit éreztél akkor?
2: Hát hirtelen föl se lehet ezt fogni. Tehát amikor az embert, egy hétköznapi embert fölhívnak, hogy lehetősége nyílik egyáltalán egy pápai audiencián részt venni, mint meghívott vendég, az egy egész más kategória, és hát föl se fogtam. Tehát nagyon sokáig voltam a hatása alatt már ennek a ténynek is, hogy megtörtént egy meghívás.
1: Eljött a várva várt nap, az indulás napjam. Mi a Szent István Rádió munkatársai kivételes helyzetben vagyunk, hiszen nekünk elmesélted és elmondtad, egy élménybeszámolót tartottál ennek az útnak a lelki, és nem utolsó sorban mindenfajta élményével kapcsolatosan, de arra kérlek, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatóival is oszd meg ezeket az élményeket. Ahogy említettem, elérkezett a várva várt nap. Hogyan indultatok? Mikor indultatok? Mi volt az első nap programja?
2: 28-án indultunk hajnalban, akkor már ott voltunk elég korán, 8:30-9 körül Rómában, és délután 1 órakor foglalhattuk el csak a szállásunkat, úgyhogy addig ott a Vatikán városban sétáltunk, megnéztük az angyalvárat, megnéztük a Vatikánt, megnéztük a Vatikán várost, hát az alatt a pár óra alatt, amíg ugye 00:30-1 óráig elfoglalhattuk a szállást.
1: Itt álljunk meg egy szóra, igen. A szállás sem akármilyen volt.
2: Nem volt akármilyen, nagyon
1: ott
2: szép volt.
1: Ott is megadták nektek
2: az egy
1: a
2: nagyon
1: kellő
2: szép,
1: tiszteletet.
2: Nagyon szép apartman volt benne minden, ami szemszájnak ingere, tehát előcsarnoka volt, étkezője volt, amerikai konyhája volt, és rengeteg hálószobája, úgyhogy mindannyiunknak egy kényelmes, biztonságos otthont nyújtott mindaddig, amíg mi ott voltunk Rómában.
1: Az első nap, az érkezés után mivel folytatódott még?
2: Este voltunk vendégei a Magyar Akadémiának Rómában, ahol magyar borászok vártak minket nagy szeretettel egy borvacsorára.
1: Netán egriek is?
2: Így van.
1: Voltak tessék? Köztük? Netán egriek voltak is voltak köztük?
2: Egriek is, igen. Oda is mentem és köszöntem is nekik, hogy a Szent István Rádióból vagyok, Fekete Gábor, és ti pedig egriek vagytok. Nagyon örültünk egymásnak, hatalmas nagy dolog volt, rengeteg magyar pincészet részt vett ezen a borvacsorán, mindenki borkóstolót tarthatott, és nagyon finom ínyentségek voltak. Voltak olasz ételek, voltak magyar ételek, ilyen kis falatkákat kell elképzelni, tehát voltak tengergyümölcsei is, volt gyulai paprikás kolbász, csabai paprikás kolbász, nagyon finom magyar kenyérje, vekni, ez a vadkovászos vekni, akkor voltak sajtok olívabogyóval beleszurkálva ananászba, voltak ásványvizek, mindenféle, hát aki pedig természetesen a bor kulinális élményének akart hódolni, és például nem volt autóval, ott pedig a bor volt maga a kulinális gasztronómiai élmény. Természetesen a nagykövetségről is voltak emberek, nagykövetek is voltak, és nagyon sokan beszéltek, nyilván olaszul, de hozzánk magyarul is oda jöttek, és beszélgettünk magyarul, úgyhogy volt lehetőség szakmai körökkel is ismerkedni, és ami ennek a különlegessége volt ennek az estének, hogy megkaptuk a pápai audienciára a belépő kártyánkat, amely meg kézzel fogható valósága volt annak, hogy valóban különleges vendégek vagyunk, és nem csak sima turisták, mert természetesen a pápai audiencia nyilvános, csak olyan különleges helyen ültünk az első sorban, ott fent a pulpituson egészen ott az erkély alatt, ahol kihirdetik a pápát, hogy egész más volt a hatás egy külön bejáraton, egy külön névre szóló meghívóval bemenni, bekísértek minket, és természetesen az, hogy szinte 3 perc alatt bejutottunk a Szent Péter térre, mert meg volt mondva, hogy hányra menjünk, és 9:30-kor már mehettünk is be a kapun.
1: Eljött a várva várt nap, az a bizonyos szerdai nap, amely a pápai audiencia napja. Hogyan ébredtél fel arra a napra, és hát, mik a legemlékezetesebb pillanataid?
2: Izgalommal voltunk mindannyian. Nem is tudom elmondani. Talán átélni lehet. Tehát azt, hogy maga a világ egyik legnagyobb vezetőjével találkozol, az, hogy egyáltalán láthatod közelről, olyan közelről, hogy tehát a legközelebbről, amiről egy átlakívő láthatja 2,5 méterről, vagy 2 méterről körülbelül. És maga az az egész hangulat, ami a Szent Péter téren kialakul, dobok, énekek, kiabálás, öröm, fantasztikus zene, és akkor a pápa mobil kigördül, és a Szent Atya jön, és akkor végig a Szent Péter téren, ez olyan 3:45-kor már elindult, és akkor 10 óra volt, mire a pulpitushoz fölért, a pápai trónushoz, és akkor úgy ott ülni a pápai trón előtt 2 méterrel, és mellette látni Jézus keresztjét, egy nagyon dekoratív, szép latin kereszt, és akkor látni azt a trónt, amikor üres. Tehát bizony a sede vacante, amikor nincs pápa, az az üres trón. Ez ugye akkor láttam tévében, amikor meghalt Ferenc pápa, és láttam az üres trónt, ami tudtam, hogy most nem üres. De láthattam azt a széket, amelyet oly sokan szeretnének élőbe látni. Hogy abban már hány pápa ült. És akkor egyszer csak megérkezett a Szent Atya, fölment a pulpitusra, akkor már a svájci gárdisták is ott álltak a helyükön, meg hát természetesen mindenféle biztonságiak. A protokollosok fekete frakban, kitűzővel, tehát akik ott intézkedtek ott a mi köreinkben is, hogy hol ülünk, mit csinálunk, mikor állunk fel, mikor ülünk le, tehát ilyen természetes oktatásban is részt vettünk. És amikor a pápa fölért, és akkor különböző nyelveken konferálták az apácák és világiak is a eseményeket, meg hogy miről lesz szó, meg hogy melyik országokat köszöntik, és akkor a Szent Atya mindig olaszul reagált ezekre a dolgokra, és amikor ő megszólalt, és a saját hangján felénk nézve mondjuk akár csak a keresztvetés, in nomine patris et filii spiritus sancti, vagy éppen akár az, hogy a mi atyánkat elénekelte a mi atyánk imádságot, felénk fordulva, ez olyan hatást adott, hogy nem lehet elmondani csak azt, hogy éreztél valami energiát, hogy itt olyan energiák mozognak, amely tényleg, hogy olyan, mikor mondta a Szent Péternek Jézus, hogy neked adom a mennyek országának kulcsait, és a pokol kapui sem tudnak rajta erőt venni. Tehát, hogy olyan karizmatikus egyéniség a Szent Atya, és olyan szintű ereje van a megjelenésének, a hangjának, az orgánumának, a jelenlétének, hogy azt nem lehet nem érezni.
1: Erős kisugárzása van.
2: Hatalmas.
1: És ezt az erős kisugárzást te érezted is.
2: Igen, és ez a Vatikán, ahova építve van a templom, vagy maga a Vatikán domb, ahova Szent Pétert keresztre feszítették fejjel lefelé Krisztus után 67-ben. És ugye úgy van a pápai himnusz, hogy hol Szent Péter sírba téve és Rómának dobog szíve, ezrek hajkán ezer nyelven hőim az engédes, de nem tarts meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját. Ez ott megtestesült. Tehát ezt az érzést, ami ez a pápai himnusz, minden egyes szavas sora, ez átment a testemen.
1: És 1000 ima szólt 1000 nyelven.
2: Ez pontosan így volt.

0: protokoll szakértőként is részt vettél ezen az ünnepségen, ezen a felejthetetlen pápai audiencián, találkozáson. Neked szakemberként milyen üzenete volt ennek a pápai látogatásnak?
1: Nagyon meg vannak szabva a keretek, merev. Egyébként teljesen helyén való. Tehát ezt a tömeget másképp nem lehet koordinálni. Itt komolyan kell venni.
0: Azt, szigorú nem, szabályok igen, szerint kell
1: komolyan
0: mindent.
1: Komolyan kell venni, de ők is megadták venni ennek a tiszteletét. Ugye a külső audiencia, a nyilvános, még akkor is, hogyha külön névre szóló jegyed van, akkor is megvan szabva az öltözködési kultúra, vagyis a dress code. Csak nem fekete, mint ahogy a benti audienciákon fekete öltöny, fekete kosztüm, fekete fátyol a hölgyeken. Itt a sötét az már elfogadott volt. Tehát lehetett szürke bármilyen, lehetett a sötétkéknek bármilyen árnyalata, és az a lényeg, hogy elegáns legyen és sötét. Tehát ez elvárás volt. Ez már elvárás volt, hogy hogy érkezel oda. Akkor maga az, hogy utána már nem állunk fel a helyünkről, ha leülünk. Akkor ott a protokollosok tényleg figyelték, hogy minden rendben menjen. Azt messziről meg lehetett látni, ki van fekete frakban. Tehát azért az egyértelmű volt, hogy ők azok, akik. A svájci gárda az nyilván mozdulatlanul állt, és szemesen rebbent, mondhatjuk így. A rendőrség is képviselte magát, de az is vatikáni rendőr volt, tehát teljesen más volt az egyenruhája, a kalapja, és ő pedig felügyelt arra, hogy ne legyen járkálás, ne legyen esetleg olyan dolog, hogy szaladgál valaki a fényképezőgéppel, és megzavarja a szertartást.
0: A ceremónia közben lehetett fényképezni? Nem.
1: Nem. Hivatásos sajtófotó volt a Vatikánnak a hivatásos oldaláról, meg lehetett nézni a képeket, ez a Vatikán News, és akkor ott minden egyes hivatásos fénykép fölkerül, és ott lehetett megnézni a fényképeket.
0: Vendégségbe mentetek, nyugodtan fogalmazhatok így. Ha vendégségbe megy az ember, most egy protokoll szakértő velem szemben, találóan úgy fogalmazok, illik ajándékot vinni.
1: Teljesen telibe találtad, nem volt mindegy, hogy mit viszünk.
0: Milyen ajándékot vittetek?
1: Nyilván az, hogy egy világi ember, vagy egy világi szervezet képviseli magát, az egyrészt megtisztelő, hogy egyáltalán a pápai áldás, mint olyan, érinti az ő lelkét. Szavakban. De elhozod. Tehát olyan szép ez, hogy Isten áldjon. De amikor a pápa felét fordulva kitárt karral ezt mondja, hogy áldjon meg benneteket a mindenható Isten, hát az nem akárki mondja. Az az egy a sok bíboros közül, akit kiválasztottak a Sixtus kápolnában. És amikor rád is néz ehhez, meg még ott van a közeledben, és így mondja, az teljesen semmihez sem hasonlítható. És akkor ennek ellenére tudtuk, hogy mi nem tudunk ilyen személyesen oda menni, hogy odaadjuk az ajándékot, mert mi nem vagyunk azzal a jeggyel, piros-kék is volt, még a jegyünk miénk sárga volt, hanem olyanok vihettek ajándékot a Szent Atyának, akinek erre már volt engedélye. Mi a nagykövetségen adhattuk le az ajándékot, amit eljuttattak a Szent Atya hivatalához, a mi kísérő levelünkkel.
0: És azt aznap adtátok át, vagy előtte való nap?
1: Előtte való nap vittük el, és egy ólomkristálykeresztet készítettünk, rá gravírozva a dátumot, hogy kiktől kapja a Szent Atya, és milyen napon, hányadik hó hanyadikán, és a hátuljára pedig rá volt írva a Szent Atya jelmondata. És így egy ólomkristálykeresztnek a talapzatát kell elképzelni, hogy a hátuljára a jelmondat, az elejére pedig maga az eseménynek a napja, a dátuma, és egy korpusz volt belegravírozva a keresztbe, a tetejére pedig egy szentlélek szimbólum volt belegravírozva, és ezt egy ólomkristálykészítőmester készítette ajándékba, ingyen kaptuk, hogy vigyük a Szent Atyának. És ezen kívül egy Batthyány bort is vittünk a Batthyány családtól, amely megint egy nagyon minőségi, nyilván régi eredete van a bornak, és ezt kaptuk még egy viaszpecséttel ellátva, amelyet még a Szent Atyának palackoztak külön a tiszteletére, úgyhogy ezt a bort és ezt az ólomkristálykeresztet vittük ajándékba.
0: Szép díszdobozban.
1: Így van, nagyon szép bársony dobozban. És a Gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc katolikus iskola főigazgatója keresett meg engem azzal a céllal, hogy hallotta, hogy megyek Rómába, elvinném a gyerekeknek az ajándékát, és akkor készített az iskola egy gyönyörű naplót, amelyben minden osztályról volt egy fénykép, osztálykép, keresztalakban álló gyerekekkel, ez volt az eleje a borítója, hogy keresztalakban álltak fel az udvaron, és olaszul volt megírva a levél Szentatyának, és ez volt az első oldala a albumnak. Ezen kívül pedig egy rózsafüzért is fűztek, amelyet egy nagyon szép tüll csomagba raktak, és abban is volt egy levél. És volt egy másik, amelyet a Szentatya megáldott, és úgy hoztam nekik vissza. Tehát két rózsafüzér volt, az egyiket ők ajándékba szánták, a másikat pedig ajándékba kapták maguktól maguknak, amelyet a következő Szentmisén, a vasárnapi anyák napján, a nyilvános anyák napi ünnepségen a plébános úr el is mondott a Szentmisén, hogy itt van egy rózsafüzér, amely megvan áldva a Szentatya által, és az iskolának a ajándéka. Úgyhogy nagyon örült az iskola is, hogy az ő ajándékuk eljutott, és hogy az a Szentatya áldása pedig hozzájuk jutott el.
0: Kaptatok különböző tippeket, hogy mit ajándékozhattok?
1: Igen, hát nagyjából ungarikumra gondoltunk először, halasi csipkére gondoltunk, halasi szimbólumra, egy szentlélek szimbólumra halasi csipkéből. Az idő hiányában és egyéb hiányában nem tudott már elkészülni. Akkor gondoltunk egy ceremoniális aláírótorra, egy ökumenikus aláírótorra, amit egyetlen egy ember csinál Magyarországon. Arra sem futotta már az időből. És akkor lehetett volna még a szentelményekből vinni, szentolajokból, zirci apátság, panonhalmi apátság ezeknek a szentolajaiból, és akkor végül is egy ilyen ólomkristály keresztnél, egy kegytárgynál kötöttünk ki, ami maradandó emléket képvisel azzal a feliratokkal, amelyeket a talapzatán elhelyeztünk.
0: Az előadásodban olyan érdekes volt, hogy megemlítetted, és az egyik kollégánknak fel is tűnt, ugye a két végletet egymás mellé állította, van, aki azért, mert a pápának készül, ingyen és bérmentve, boldogan, megtiszteltetésként elkészíti az ajándékot, van, aki pedig azt mondja, hogy a pápának készül, és szinte megfizethetetlen annak az ajándéknak az elkészítése, igen, vagy létrehozása. Igen. Valóban nagyon érdekes ebben a hozzáállásban a két véglet.
1: Igen.
0: Hogyan és miként készít ajándékot egy ember, és kinek megtiszteltetés, kinek pedig, hát elnézést kérek, ha azt mondom, de üzleti fogás?
1: Igen, igen. Hát szerintem ez hitbeli kérdés. Ez hétbeli kérdés. Ki azt látja benne, ki pedig ezt.
0: Milyen hosszú volt ez a pápai audiencia? Több órás maga a ceremónia?
1: A ceremónia az körülbelül azzal együtt, hogy ő kigördült a pápa mobillal, és megkerült a Szent Péter teret, és feljött a pulpitusra, azzal együtt 3 óra hossza volt. Tehát 9 órakor kezdődött, és 10 órakor kezdődött a hivatalos, ami fent volt a tribünön, és délben lett vége. És utána volt még az ajándék átadás a pápának, tehát azért elment vele jócskán az idő.
0: Mivel különleges helyen voltatok, különleges voltam, helyet foglaltatok, abban is volt részetek, hogy külön magyarul köszöntöttek titeket, a ti delegációtokat megemlítették külön is?
1: Angolul.
0: Angolul.
1: Angolul. Angolul említették meg a protokoll szervezetet, és akkor nyilván felsorolták. Tehát francia, olasz, angol, spanyol nyelven ment a konferálás, a Szentatya pedig végig olaszul beszélt.
0: És ha már konferálást említesz, szakmabeliként kérdezem, kik konferáltak?
1: Vegyes volt, tehát én úgy láttam, hogy a Szentszék munkatársai közül is vannak így kijelölve kifejezetten ilyen sajtós vagy kommunikációs szakemberek erre a feladatra, de apácák is voltak különböző rendből, szerzetes rendből, mert látszott a ruhájukon, hogy más és más a ruha, tehát különböző szerzetes rendet képviseltek az apácák, és apácák is konferáltak. És akkor mindig az egy-egy nyelven mondtak valamit, köszöntöttek valakiket, mondtak arról az országról valamit, és a Szentatya arra reagált. Azt követően pedig a gondolatait tolmácsolta a jelenlévőknek, amely inkább a gyermekvédelemről, az anyaságról, az abortuszról, a egymás iránti szeretetről, hitről, békéről, háborúról szólt. Reagált nagyon sok mindenre, tehát ez volt az üzenete az aznapi audienc, és a végén pedig ugye egy hálaadás is, mi atyánk ki ma, és úgy volt a pápai áldás.
0: Ajándékot adtatok, de ti is kaptatok ajándékot. Igen. Nem is akármilyen ajándékot. Mm. Miért?
1: Hát pápai áldás Pergamenre készül majd, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. A nyomtatványt azt oda el kellett juttatni, és majd ugye az kézzel készíti a dalamizsna hivatal, és a Szent Atya fotójával ellátott névre szóló pápai áldás majd érkezik, és akkor lesz a kézzel fogható a történet, valamint egy vatikáni gyűrű is majd, amely bele van vésve, gravírozva a Pater Noster, a mi atyánk ima, illetve lehet kapni, vagy lehet olyat is kérni, amiben az üdvözlény Mária ima van. És akkor egy szép kereszt van benne, és akkor ez egy örök emlék Vatikánból, hogy egy vatikáni gyűrű és egy pápai áldás az, amely egyébként nem csak szóban és szívben és lélekben, hanem majd maga fizikai valóságában is egy pergamenen ott lesz.
0: Mert hogy méretet is vettek az újatokról,
1: így
0: ugye?
1: Van. Így van, tehát ugye megvan. Egyébként is lehet
0: lesz
1: a vatikáni üzletben ilyeneket kapni, mert nyilván ez egy kegytárgy, csak nem mindegy, hogy megvan áldva, és úgy kapod, vagy nincs megáldva, és megveszed. Ennek van egy különlegessége az áldásnak, és az ajándékokat is megáldottuk, amiket hoztunk másoknak. Tehát lehetett ugye nyilván, mint mindenhol, egy helyen vásárolni rózsafüzért, karkötőt, gyűrűt, szentképet, bármit, és ebben az áldásban, hogyha ott volt nálad, akkor ugye nyilván ebben az áldásban részesült az a tárgy is, amit a kezedben tartottál, vagy ott volt nálad.

0: Magaddal voltál, gondolom többségében olyan utitársaid voltak ezen az úton, akik hasonlóan keresztények, pápatisztelők, és mindenki számára kiváltságos helyzet volt és lehetőség, ez a lehetőség, hogy a Szentatyával személyesen is találkozhattak. Volt-e valami olyan említésre méltó lelki fordulat egyik-másik utitársadban, amely így a napok elteltével jó példaként, akár hétköznapi csodaként megfogalmazható?
1: Igen, volt olyan kollega, aki nem annyira volt elragadtatva ennek az egésznek a hevétől. Szakmailag jött el, és igazándiból úgy vettük ki a szavaiból, hogy ez egy program, és el kell menni az eseményre. És akkor, mikor jöttünk ki a pápa ő audienciáról, ő volt az első, aki azt mondta, hogy éreztétek ezt a különleges, karizmatikus energiát? De akkor, amikor fölállt, akkor ti éreztétek azt az energiát? És akkor így egymásra nézve respektáltuk, hogy ezt még az is érzi, aki egyébként nem is gondolta, hogy ez hatással lesz rá. És ő említette meg magától, hogy éreztétek akkor, mondjuk neki mikor, és akkor, amikor, de azt az energiát éreztétek akkor, és akkor láttuk azt, hogy ez még az is érzi, aki nem gondolná, hogy érezni lehet. Ezért is mondtam itt az elején, hogy erről beszélni és átélni az egész más.
0: Két különböző dolog.
1: És bárkinek szerintem, tehát aki hívő és ott áll a Szentpéter téren x-edik, százezredik sorba, és csak ott van, csak jelen van, csak hallja, csak látja, annak is. Annak is.
0: Megtörtént a varázslatos nap, a szerdai nap, a pápai audiencia, aztán a harmadik nap hogyan folytatódott és hogyan ért véget?
1: Utána már gyakorlatilag szabad volt a gazda, jöttünk, mentünk, fagyiztunk, finomakat ettünk, szétnéztünk a városban.
0: Apropó, ha már finomakat ettetek, akkor milyen finomságokat kóstoltatok
1: meg? Főleg sajtos tészták voltak a különlegességek, különböző finomságokkal, húsokkal, gombával, ki mivel szereti. Pizza, a klasszikus olasz pizza, ami nem a kör alakú és nem a négyzet alakú, hanem ez az ovális alakú, mint a kenyérlángos is, vastagon megsütve, vastagon megrakva. Nagyon-nagyon finom volt, fagyi, olasz fagyi, hát az krémesebb, mint bármelyik, és természetesen mennyiségben sem volt kevés. Presszó kávé, igazi olasz kávé. Ezek azok, amik ilyen hangulatosak, ilyen kuriózumok voltak, hát meg maga a környék. Tehát az Angyalvár, a pálmafák alatti lét, a bíróság területe gyönyörű, akkor ha a Vatikán falain kívülre megyünk nyilván, a Kolosseum, a Viktor Emánuel emlékmű, tehát Rómának ezt nem lehetett nyilván mindent megnézni, de már többször jártunk ott, és már ezt azt láttunk, de mindent nyilván nem lehetett most megnézni, de maga az, hogy egy jó idő volt. Tehát kifogtunk egy időszakot, amikor egy enyhe eső tényleg megfestette a napot, hogy tényleg csak meglocsolta a portól a macskaköveket és egyebek, de zömében egy ilyen közel 30 fok meleg volt, és tényleg a narancséréstől kezdve a gyönyörű virágokig ott minden pompázott, hát egy olyan 2-3 héttel előbbre volt, mint nálunk most az évszak. Tehát akár a növényeket nézve, a burjánzást, hogy ott már virágzott pompába a rózsa, minden rózsabokor, itt még ugye kevésbé, vagy ott már érett a narancs, hát itt még nem, de amerre tendál az évszak, úgy látszik nálunk sem fog elmaradni majd ez egyszer, vagy például a pálmafák, ugye nyilván azok önmagukért beszéltek, de mondhatnánk a babérleveleket, vagy éppen a fikuszt, a leandereket, ott már ontották a virágokat, tehát a füge már tele volt fügével a fa, tehát nem akkor a fügékkel, mint felén kérik, hanem ahol az az igazi meleg évszak van, olyan jó maroknyi, mint a körte. Akkor a fügék voltak a bokrokon, persze még zöldek, de már lehetett látni, hogy nem sok tartja, hogy megérjen, és nálunk meg még csak most rügyezik a fügefa. Tehát, hogy úgy annyival előbbre van az ottani évszak, és hát ebben az időjárásban tisztában teljesen mentünk a nyárba, hiszen ugyanannyi náluk az idő, mint nálunk. Tehát az időzóna az nincs előbbrébb, nincs hátrébb.
0: Az előadásodban megemlítetted, hogy olyan nagy hatással volt rád ez az út, hogy most már a találkozol bármilyen leópápás hírrel, információval, teljesen másképp hatnak rád. Igen. Ezek az információk megérintett téged a személye, most már másképp olvasod, másképp hallgatod a vele kapcsolatos híreket, hiszen volt egy személyes élményed, egy személyes tapasztalásod.
1: Igen. Meg az, hogy ugye, ahogy a

0: pápa elment, és ahogy ő lett. Tehát, hogy figyelemmel kísértem a dolgokat. Aki tudja, hogy hogy zajlik a konklávé, és tudjuk, hogy hogy zajlik, és hogy választják a bíborosok közül azt az egyet, akkor azért úgy elgondolkodtam, hogy zárt ajtók mögött a Sixtus kápolnában, mikor megvan, vagy ki az, akit választottak. Még akkor is, ha vállalta a jelöltséget. Akkor megvan, és mondják neki, hogy acceptálod, hogy te lettél. És akkor tapsvihar, és ott ül, és ha még igent mondott is, az teljesen más, amikor megtörténik. Nem véletlenül hívják a könnyek termének azt a sekrestjét, ahol fölöltözik. Ugye bekísérik oda, és már onnan a fehér ruhában vonul ki a erkélyre, amikor kihirdetik, hogy Habemus pápám, és megkérdezik tőlem még mielőtt oda bekísérik, hogy és milyen néven szeretnéd tenni ezt. És akkor tudja, hogy ott vége a világi névnek. A Robert Prevost az már csak egy polgári név, és jön a 14. Leó, és innentől minden megváltozik.
1: Olyannyira, hogy azt is említetted, hogy hatalmas teherbírással.
0: Én nem tudom, hogy én ezen gondolkodtam végig, ahogy ott ültem, és láttam, hogy milyen programok következnek, hogy most jön az alamizsna osztás, most a 16 új svájci gárdistának az avatása, most Szent Mise, most jön hozzá valami delegáció hivatalos audienciára, most tárgyalás lesz, hogy ezt hogy lehet csinálni. Tehát, hogy 70 éves, természetesen még egy nagyon jó korban van. De ez valami elképesztő lelki teher. És mindig topon lenni, közbe írni az enciklikát, a világhoz szólni, a békét képviselni, szentmisét celebrálni, audienciát tartani, magánaudienciát, nyilvánosat. Most ide utazom, most oda utazom, most itt lesz találkozó, most ott lesz találkozó. Hát ott a vatikáni protokollosok azok minden napi rendet számon tartanak. Egy uralkodóhoz lehet hasonlítani egyébként ezt a folyamatot, mert ugye egy királynál is így van, hogy akkor mi fog történni ma, vagy bármely vezetőnél, de egy pápa, akiből csak egy van, és ahhoz az a kellő szerénység, amihez ez párosul, és ahogy ő kijött akkor az erkélyre, amikor őt bejelentették, és az a szerénység, hogy nem tudott mit kezdeni azzal az óriási tapssal, meg azzal a bármivel.
1: Nekem meg még az maradt meg a kihirdetésével kapcsolatosan emlékezetes pillanatként, amikor a szűzanya tiszteletére és szeretetére felhívta a keresztények figyelmét, hogy ne felejtsük el továbbra is szeretni, tisztelni Szűz Máriát, a szűzanyát. Hiszen köztudott, hogy mint II. János Pál pápa, Szent II. János Pál pápa és Ferenc pápa is mélyen szűzanya tisztelő pápák
0: igen,
1: voltak.
0: Igen.
1: Készültél erre az útra úgy is, hogy elolvastad a róla szóló könyvet.
0: Igen, a Remény pápája.
1: A Remény pápáját. Annyira tetszett nekem az előadásod végén az a gondolat, az a mondat, amely megfogott téged, és amelyet bebizonyosodni láttál és éreztél ezen a bizonyos római tartózkodásodon, ezen a bizonyos pápai audiencián. Kérlek szépen, oszd meg a kedves hallgatókkal is.
0: Igen.
1: Mi volt az a mondat, amelyet ott újra átéltél? Nem csak, hogy átélted, hanem bebizonyítva megélted.
0: Igen, amikor maga a könyv az arról szól, hogy ő, mint pápa, mint 14. Leó, mi az, amit szeretne. Ez egy magyar író tollából született a Remény pápája. És akkor, amikor a könyvet becsukod, akkor az utolsó oldalon van egy mondat, amely így hangzik, hogy nem azért jöttem közétek, hogy hitet adjak és megtérítselek benneteket, hanem hogy példát mutassak, hogy a hit tele van kövekkel, kavicsokkal, kanyaros utakkal, sárral, pocsolyával és váratlan ölelésekkel.
1: Csodálatos.
0: És ez az, amit talán a legmegfogóbb ebben az egészben, hogy váratlan ölelések.
1: És te ezeket a váratlan öleléseket ott a Szentpéter téren érezted.
0: Érezni lehetett, igen. Hogy tényleg a hívő ember nagyobb próbatételeknek van kitéve, mint egy bárki. Tehát másképp rezonál a lelke, érzékenyebb, szenzitívebb. Van benne ez a bűntudat, vagy ez a lelki ismereti mérleg, hogy kibillent az egyensúlyából, hogy nem megy jól most ez valami biztos, vagy bizonytalan, vagy éppen farizeusi, vagy éppen tompa, vagy éppen tág, belefér minden, vagy éppen gátlástalan, és már semmi akadály nincs fék. És amikor így az emberbe, így a belső hang így megszólal, hogy igen, ott voltak a pocsolyák, ott voltak a kövek, ott voltak a kanyarok, az utak, és a váratlan ölelések, a kegyelem, ami gyakorlatilag olyan, mint a semmi. Biztos ismered azt az anekdótát, amikor hullahó, hullahó, egy hópehely, gramja.
1: Semmi.
0: Semmi. Több a semminél. Semmi. És akkor egyszer csak hullahó, hullahó, és leszakad az ág attól a semmitől. Mert akkor már olyan súlya van a hónak a semmitől, hogy recs. Hogy ilyen a kegyelem, hogy nem vesszük észre, jön, és van recs, nem egy, sok. És amikor azt gondolnád, hogy a kevesebb a semminél képes erre, hát ezt nagyon nehéz megfogni.
1: Nincsenek erre szavak. Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Véleményem szerint sikerült a kedves hallgatóknak az élményeket átadni, én ebben reménykedem, de hát a szavak emberei vagyunk, egy rádióban beszélgetünk. Kérlek szépen fogalmazd meg riportunk végéhez közeledve. Már így jó néhány nappal az utazás és a hazaérkezés után leülepedtek benned az élmények. Mit jelentett számodra ez az út, ez a találkozás?
0: Még mindig feldolgozás alatt áll. Még mindig feldolgozás alatt áll.
1: De megtiszteltetés volt számodra.
0: Hatalmas,
1: mindenképpen,
0: hatalmas,
1: hogy ezt átélhetted, és egy lehettél azon magyar emberek közül, akik találkozhattak 14. Leó pápával.
0: Igen. És az út, ahogy, ami oda vezetett, hogy csak egy gondolat volt, kevesebb a semminél.
1: Köszönöm szépen Fekete Gábor protokollszakértőnek, a Szent István Rádió munkatársának, kollégámnak, hogy elfogadtad a meghívásomat, és megosztottad velem, és a Szent István Rádió kedves hallgatóival a közelmúltban, Rómában, a Vatikánban, 14. Leó pápánál tett látogatásod élményeit. A legfontosabbat kívánom neked, jó egészséget, és a jó Isten áldását további életedhez, szakmai munkádhoz.
0: Köszönöm szépen, viszont kívánom, és a kedves hallgatóknak is köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránti megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő. Hozzátette, a béke üzenete, amely ezekben az időkben sajnos néhányak számára naívnak, mások számára provokatívnak hangzik, azok körében talál elfogadásra, akik nem zárkóznak be előre gyártott ideológiákba, hanem megnyílnak az igazság előtt. A katolikus egyházfő hozzátette, a katolikus egyház készen áll arra, hogy a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába álljon. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési, gazdaságpolitikai irány is, írta a pénzügyminiszter a közösségi oldalán, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, három egymást követő pénteken publikálta a három nagy nemzetközi hitelminősítő, vagyis a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt, változatlanul hagyták Magyarország besorolását, tette hozzá. Az eddigi tendencia alapján ez mindenképpen örömhír, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt években vagy a besorolás, vagy a kilátás romlott az egyik, vagy a másik, de jellemzően mindhárom hitelminősítőnél. Szemerei Samu, építészeti és magasépítészeti beruházásokért felelős államtitkárt bízta meg az országos főépítészi feladatok ellátásával Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A hivatalos értesítőben megjelent miniszteri utasítás szombaton lépett hatályba. Szemerei Samu építészmérnök, városépítész, tervezőként, szakértőként és tanácsadóként az elmúlt két évtizedben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott együtt. Emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kilátás kezdeményezője, szervezője és vezetője volt Magyarországon és Európában. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére különböző méretű kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából, közölte a szervezet a távirat irodával. A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére. Ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet, így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén, többek között matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákra adnak javaslatot. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend. Jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 kilométeres pályasebességet. mint mondta, ezek ugyan elővárosi vonatok, de a MÁV legkorszerűbb eszközei. Reményei szerint az elmúlt napokban bejelentett járműfejlesztések hatására 3-4 év múlva már távolsági motorvonatokkal is lehet a Balatonra utazni. Az év újdonsága, hogy a kék hullám Intercity vonatokban Tapolca felé, illetve a békés Intercity vonatokban Békés Csaba felé megjelennek az ÖBB-től, az Osztrák Szövetségi Vasutaktól kölcsönkapott kocsik is, számolt be róla Hegyi Zsolt. Végül az időjárásról. Vasárnap gomoly felhős napos idő várható. Néhol előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar is lehet. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Kovács Krista és a technikus Birincsik Márton nevében is, Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma a 10. 33 tavi heves alatkai eperfesztivált látogatjuk meg. Az esemény rendkívül népszerű a környéken, hiszen pálinka versenyen, főzőversenyen és futóversenyen kívül még számtalan program is szórakoztatja az ide látogatókat. Elsőként a polgármestert hallják.
1: Üdvözletem, Svejtszer Sándor, Hevesváros polgármestere vagyok, és itt vagyunk kint a 33 tavi eperfesztiválon alatkán, itt az iskola épületnél. Ez már hagyományosan még annó Lány József volt képviselőtársunk kezdeményezésére indult ez a alatkai eperfesztivál. Aztán most az utolsó kettőnél már ugye belevettük a gasztronómia miatt, a 33 horgásztó miatt ugye, és a halas ételeknek is szerettünk volna, illetve a horgászturizmusnak is szerettünk volna egy kicsit hírverést csinálni, és ezért is lett a 33 tavi eperfesztivál, ugye ebből a nyilván a címéből ez világlik ki. Nagyon jó rendezvény szokott lenni, itt a időjárás a kegyeibe fogad bennünket, akkor én azt gondolom, hogy itt a családoknak, a gyereknap, a foglalkozások, a főzés, hiszen ugye itt a legjobb az, hogy most is 28 csapat van, főleg hevesi csapat. Itt főz, beszélgetünk, nyilván a főzőverseny is fontos, de inkább azt gondolom, hogy a részvétel a fontos, nem pedig az, hogy ki milyen eredményt ér el.
0: Ugye a hallgató számára is, meg az én számomra is azért egy kicsit furcsa Alatka. Én heves tudtam, hogy van, de Alatkát valahogy úgy sose jártam erre, mindig a másik úton mentünk. Tulajdonképpen ez a városrész akkor egy mezőgazdasági terület. Hát ennyi fóliasátrat nem láttam mostanában sehol. Meg hát gondolom a szabadtéri eper, az is van bőven.
1: Igen, de ez egy külső területünk, egy úgy mondják, hogy külterületként, régen Alatka csárdának hívták, ez egy önálló település volt, majd ugye az 50-es, 60-as éveknél ugye már Heveshez csatolták, itt is van ez az iskola épület, itt ugye önálló iskolaként működött ez, és amikor Heveshez csatolták, akkor itt ugye megszűnt az oktatás, és minden diák, mindenki bement Hevesre, viszont ez a terület ez itt maradt önkormányzati tulajdonba, és ezt ugye most így hasznosítjuk, hogy különböző rendezvényeket lehet ide kihozni. Nyilván vannak iskolák, akik ide kijönnek nyársalni, baráti társaságok kijönnek egy kicsit így, ugye lehet látni, hogy van egy játszóterünk is, körbe van kerítve. Tehát Alatka mindig is a mezőgazdaságáról volt híres. Itt azért, hogy jövünk az úton, nyilván az eper az egyik, de azért a dinnye, gyümölcsök, hát nagyon sok minden van. Én azt gondolom, hogy attól, hogy 200-230 lakos van körülbelül, tehát egy viszonylag kicsi rész, de azt gondolom, hogy így önállóan itt a adventkor gyertyagyújtás van, tehát nagyon összetartó közösség, példamutató, és nyilván itt nagyon sokan most az alatkaiak közül is főznek a csapatok.
0: De akkor dolgoznak rengeteget az alatkaiak, dinnye, eper, sőt, még horgászhatnak is a 33. vagy?
1: Hát 33. Hát, tudod, 33. De akkor, igen.
0: Még a 33-on is horgászhatnak akkor valószínű.
1: Igen, illetve hát azért még itt a kertészetek is, tehát ugye több kertészet is van, ahol ugye muskátlik mindenféle növények, akár kisebb facsemeték, tehát nagyon szertágazó mezőgazdaságnak ez a része itt Alatkán. Hát bízunk benne, azért az út az elmúlt években Hevestől megújult. Én bízom abba, hogy az alatkaiak szeretnek itt élni. Van kiköltözés is egyébként. Tehát a fiatalok közül, aki kicsit egy nyugalmasabb életre vágyik, azok vásárolnak itt ingatlant, akár felújítják, akár építenek. A fiatalok is szeretnek kiköltözni, a nyugalom szigete.
0: Nyugalom meg a lehetőség azért, hogy az eper, amikor szezonja van, hozza a munkadíját azért. Hát gondolom, hogy nem ebből élnek meg egész évben, de azért van lehetőség arra, hogy egy kicsit megugorjon ilyenkor a zseppénz.
1: Hát ez ugye szezonális, tehát nyilván azért azt gondolom, hogy azok a családok, akik nagyon sok mindenet, tehát ugye epertől kezdve gyümölcsökkel, akár szántóföldi mezőgazdasággal is foglalkoznak, tehát nyilván itt tavasztól egészen őszig azért bevételt kell termelni, hiszen ugye nyilván a téli hónapokban már inkább ott már nehezebb ugye a megélhetés, de a tartalékokból meg kell élni. Hát ez így azért mondani, tehát itt a mezőgazdaság a fő csapás irány, itt nagyon régen volt egy honvédségi laktanya, az egy 30 éve bezárásra került, tehát az annak a sorsa egyelőre kérdéses, hogy azzal mi lesz, nem tudjuk.
0: Van akkor több kérdés is, hevesen gondolom, bőven a polgármesternek semmikor sem könnyű. Olyan nincs, hogy egy polgármester hátradő a székébe szépen, és akkor el van ott egész nap. Nem ismerem a hevesi problémákat, nem is nagyon akarom úgy tudni most, mert nem is olyan a mostani helyzet. Jobb, hogyha azokat a dolgokat elintézik. Nem fű alatt, hanem rendesen, mert küzdeni kell, az biztos.
1: Hát nyilván problémák mindenhol vannak. Azt szoktam mondani, azért a délheves az nem egy egyszerű terület. A délhevesbe inkább csak hozni lehet pénzt, azért itt nagyon sokat elvinni nem lehet. Azért Heves, mint járásközpont, próbáljuk úgy fejleszteni a települést, hogy minden olyan szolgáltatás elérhető legyen, ami akár a fiatal családokat, akár a középkorosztályt, akár a nyugdíjasokat is kiszolgálja. Tehát azért itt a bölcsödétől, a óvodákon, iskolákon keresztül, középiskola, a sporthoz, szabadidő eltöltéséhez, mindenhez megpróbálunk úgy hozzáállni, hogy szeressenek hevesen élni a hevesiek, hiszen csak ezzel tudjuk megtartani a lakosságot, meg nyilván ez is az elvárás, hogy ha már itt van valaki hevesen, akkor ha éppen uszodába szeretne menni, akkor tudjon uszodába menni, a kulturális programra szeretne menni, azért rengeteg színházi előadásunk van, nagyon sok koncert, minden itt azért itt most az Alakai Eper Fesztiválon is jelentős fellépők vannak, tehát a kultúra, a sport, a szabadidő eltöltése, hát nyilván a munkahelyteremtés még az, ami kiemelten fontos lenne, hiszen ha nem tudunk megfelelő munkahelyeket biztosítani, akkor a fiatal családok ugye elkacsingatnak, akkor elmennek esetleg Egerbe, ha már ott talál munkát, akkor el is költözik Egerbe, tehát nekünk ez is fontos, ugye ipari parkfejlesztések és minden egyéb, de azzal, hogy a járásközpont színvonalát próbáljuk húzni fölfelé, azzal a környező településeknek is egy kicsit ugye segítünk, hiszen ha mondjuk valaki heveshezekényen él, és hevesen megkapja azt a lehetőséget, hogy akár a vásárlás, akár munkaerőbe, vagy munkába, akár a sport és a kultúrába, akkor esetleg nem akar elköltözni Heves-Vezekényről. Hát nyilván ez nagyon fontos, így összehet egy ilyen szimbiózisban vagyunk a környező kisebb településekkel, próbálunk előre haladni, hát amit a gép dob, azt szokták mondani, csinálni kell.
0: Az autópálya közelsége mit hozott önöknek? Azért hozta azt, hogy kevesebben költöztek el, vagy pedig hát még ez a jövő titka, hogy megismerjék, hogy itt van, ez nem messze, csak be kell ülni az autóba is menni.
1: Nehéz ügy, Heves megyébe azért a 60 gyöngyös Eger tengely az, ami gazdaságilag nagyon-nagyon erős. Nyilván a betelepülő ipar az főleg ezeket a településeket keresi, az autópálya közelsége nekik ugye nyilván pozitívum. Azért a 20 kilométer, ami most ugye nekünk akár a Nagyfüggedi, akár a Káli lehajtótól, hát kicsit úgy mindenki úgy húzza a száját, hogy hát 20 kilométer, de nyilván próbálunk olyan előnyöket bemutatni, hogy talán ez a 20 kilométer ne legyen akadály. Általában ugye azt szokták mondani, hogy egy beruházó azt nézi, hogy mondjuk egy fél órán belül elérhető legyen az autópálya. Ez most ebben az esetben Heves esetében megvan, hiszen azért a két felhajtó, sőt, ugye a Füzesabonyi is körülbelül 20 kilométerre van, tehát három felhajtónk is van 20 kilométeres körzetbe, de akkor sem egyszerű a befektetőknek a megkeresése, a meggyőzése, meg az itt tartása. Nagyon nehéz feladat, de megyünk előre és próbálkozunk.
0: Hát ugye az infrastruktúrálisan teljesen mindegy, mert mindenütt megvan. Itt csak már szinte kell tartani a dolgokat, hát én kell beruházni arra. A terület pedig, hát nem tudom, hogy végül is azzal lehet gazdálkodni, hogy területet kínálni, mert hát ugye most már talán egyre drágábbak azok a lehetőségek, hogy egy ipari telephelyet tudjunk kialakítani. Itt lehet még van hely.
1: Ugye ennek az összetett dolog, mert ha megnézzük azt, hogy a zöldmezős és a barnamezős beruházások aránya, hát ugye volt rá ugye kormányprogram, meg szerintem van is rá olyan kormányprogram, hogy próbálnák a barnamezős beruházásokat erőltetni. Viszont azt kell látnunk, hogy nagyon sok cég zöldmezős felé kacsingat. Nyilván azt nem lehet garantálni, hogy mondjuk egy barna mezős beruházásnál az adott területen történt-e mondjuk 30 évvel ezelőtt bármilyen környezetszennyezés. És hogyha az mondjuk egy 5 év múlva kiderül, az gyakorlatilag olyan rejtett akna, amit nagyon sok cég nem mer, vagy nem is akar bevállalni, illetve ugye, hogyha egy barna mezős beruházási övezetnél

0: A futás után jól esik egy kis töltött káposzta, vagy csülökpörkölt, és akkor főzzünk is egyet.
1: Kapi Gábor vagyok, a nótás kapitányként vagyok ismert a magyar nóta és katonadalok világában. Szentendrén végeztem valóban, és már 26 éve foglalkozom a magyar nóta énekléssel.
0: És hát nem Szentendrén vagyunk, hanem éppen Alatkán, amit megmondom őszintén, annak ellenére, hogy közelben lakom, nem tudtam, hogy Hevesnek van ilyen Epresváros része, de ön már hamarabb tudta jóval, mert mondja, hogy talán már a 10-en van.
1: Így van, 9-en pontosan, a barátaink itt vannak Tenken, és ő általuk kerültünk mi, de gyakorlatilag 9-szer voltunk már is, 8 alkalommal főzőverseny, és részt vettünk, abból 3 alkalommal nyertünk 3. helyet, és egyszer pedig, hogy mondják ezt a külön díjat nyertünk.
0: Tulajdonképpen azért ugye már több egyére vesznek részt, és több egyére főznek, de amikor meghallottam, hogy Szabolcsi töltött káposztát, és hogy hát még Tetneházán is volt, ahol én születtem, hát már majdnem rokonok lettem.
1: Milyen kicsi a világ, igen. Igen, szabolcsi töltött káposztát, pedig ezt a hagyományos töltött káposztát, ami édes káposztában van töltve, illetve paradicsomos. Hát gondolom, aki ismeri, milyen a szabolcsi töltött káposzta, azt tudja, miről van szó. És mi nem használunk vele semmi más adalékot, csak, tehát nincs ilyen füstölt kolbász, meg szalonna, meg ilyesmi, nem egyedül csak a töltelék van a káposztában betekerdés, így van.
0: Otthon nálunk vagdalt volt a hús, nem darált, édesanyám arra esküdött, hogy csak az a jó, és kicsiket gyurkászott össze, tehát aki meglátta, ez káposztát, az a káposzta, ami öklömnyi, azt kell főzni, hát ebből megeszek 20-at, hogyha arról van szó, de nem. Ezek azért emberi méretek, ahogy levette a felült, láttam,
1: igen.
0: Hogy...
1: Igen, én nem tudom, hogy csinálsz nagyon piciket, mert ugye mi felénk is ilyen kicsiket csináltak. Éppen erről van egy ilyen történet is egyébként, ha el szabad mondanom, amit beszéltünk, hogy a feleségem unokabátyának a felesége, az petneházai származású volt, és akkor eljött először ide a Hevesre, Tarnabodra, a

0: fiúval, a Bélával, megkérdezte tőle a leendő anyós, hogy Marikám, hány töltést kérsz? Azt mondja, hát 4-5-öt. És akkor kivette azt a két ökölnyi, majdnem két ökölnyi nagyságú töltetet, akkor majdnem elájult, hogy jaj, abból elég egy is, majd az is sok. Tehát ennyit a szokásról, meg a területről. Úgyhogy valóban ez egy érdekes dolog, hogy én mondjuk nem tudok annyira piciket, nem is akarok. Én általában úgy van, hogy a leveleket ketté veszem, és amikor a levél, én vannak kisebb, nagyobbak természetesen a káposzta méretét függően.
1: Ez úgy kezdődik, mint normális helyeken. Először bekeveri a költeléket.
0: Így van.
1: Azzal a hússzal, illetve rizssel, és nem túl ízesítettel, hanem picit megpörköli, vagy pörköltszerűen teszi oda?
0: Én úgy szoktam,
1: mert ugye... mondjuk paprika nélkül.
0: Én úgy szoktam, mert tudom, hogy az apró vágott hús az olyan dolog, hogy csinálták nálunk, akkor vágták apróra egyik, amikor püstölt húsból csinálták. Azt nem darálták le, de a nyers húst nálunk darált húsra csinálták. Most én úgy csinálom, hogy ugye a hagymát le, pirítom le kicsit le, megponyasztom inkább, hogy így mondjam.
1: Igen.
0: És akkor utána én belerakom a fűszereket is rendesen, és a darált húst én bele szoktam tenni, és egy kicsit megforgatom. Úgymond felmelegítem inkább a darált húst, egy picikét megkapja a hő, ennyit csinál csak, és utána megy bele a rizs, és gyakorlatilag ennyi, hát a fűszerek természetesen, sóbors, paprika, és hát ami még kell bele, és akkor én így csinálom a tölteléket.
1: Hola. Tesz a főzéskor?
0: Így van, a főzéskor alulra is apró káposztát vágok, így van, és úgy teszem már a tölteléket szépen sorba, körbe az edényben, és akkor, mikor tele van, elfogyott, akkor pedig tetején is leborítom szintén apró vágott káposztával, és felöntöm ugye a vízzel, és sort bele a levélbe természetesen, mert a káposzta az ugye elveszi, és azt követően, mikor már felrottyan, akkor teszem bele a paradicsomot, hogyha nálunk ez mindenképpen vagy sűrített, bolti sűrített paradicsom, vagy itt most jelen pillanatban házi paradicsommal ízesített, tehát ez azért sokkal jobb.
1: És akkor fedő rá,
0: és akkor fekvőzön, hadd szóljon, és akkor amikor már felfor, onnantól kezdve egy 40-45 perc alatt szerintem, nem tudom pontosan, de körülbelül akkor a kész van. Nem szabad túl sokáig főzni, egyébként ezt én megtanultam, mert ha sokáig főzöm, akkor mázgás lesz benne a rizs. És ez nem lesz olyan évezetes. Akkor jó, hogyha a rizs már éppen nem roppan, de még nem annyira puha, hogy elmázgásodjon, hogy így mondjam.
1: Nálunk ez a történet olyan volt, hogy felforrad, utána fedő, ott marad rajta, és hát amíg még
0: kevés
1: fél
0: ideig,
1: órát,
0: van,
1: vagy
0: egy
1: valamennyit ott tartjuk, hogy átvegye az egészet, és a végén pedig megesszük úgy, hogy utána fáj a gyomrúban.
0: Az ember nem tudja abba hagyni. Azért mondtam, hogy durván 40 perc, de hogy az a lényeg, hogy amikor összekeverem az anyagot, meg betöltöm, akkor is, hogy van lehetőség, akkor szoktam hagyni, hogy álljon egy kicsit, mert az ízek össze, a fűszerek összeeszik magukat. Itt is már csütörtök este betöltöttem, ma csináljuk, és amikor megfő, akkor is jó, hogyha legalább egy óra hosszáig állni hagyjuk, és utána kezdjük el fogyasztani, mert akkor lesz igazából jó az állaga.
1: Tehát nem csak káposzta lesz, van itt még más is, amit őrizni kellett, amíg nem jött valaki.
0: Így van.
1: Elváltja.
0: A barátommal csináljuk, ugye már évek óta ezeket, baráti házaspárral, és hát ők pedig úgy gondolták, hogy különben neveznek egy sülkös pörkölt, körömpörkölttel, amit ugye valóban őrizni kellett, mert az hamar oda kapja, hogyha nem figyel rá az ember, és elment a barátom éppen valahova, mondta, kicsit megmozgatja magát, és addig én figyeltem rá, hogy már ezt kavarni kell. És nemrég tettük bele a húsdarabokat, már előtte a csontos részt, meg ugye a bőrös részt, azt már puhítottuk körülbelül két óroszán keresztül, az már főtt, és most már beletettük az apró húsokat is, és most már így mire az apró hús megfő, addig az is teljesen kész lesz.
1: Szóval fitness kaja lesz.
0: Igen.
1: Mind a kettő, együtt jó, de hát, hogyha ennyit mozognak közben, meg hát gondolom, hogy lesz segítség is. Haza is viszik, ha kell.
0: Hát, nyilván haza is viszik, meg hát jönnek majd délután még plusz a rokonságból egy páran, akik ilyenkor viszont napközben nincsenek, de délután a főműsorokra, meg ugye egyébre kijönnek, és akkor nyilván segítenek elfogyasztani, elpusztítani ezt a sok kaját.
1: Tehát azért már van tapasztalata, nem csak a nótában, hanem a főzésben is.
0: Hát igen, igyekszem mind a kettőt fejleszteni, így van.
1: Hogy jött össze ez a nótafa?
0: Hát ez hosszú történet, elpróbálom rövidre fogni. Hát ugye, mint vidéki gyerek, én Nyírségből számoltam, Encsens községből, Nyírbátor mellől egy kis községből, és hogy ott gyerekeskedtem, és 14 évesen kerültem Budapestre, de hát ugye emlékszem meg otthon, ugye annak idején nem volt még annyi adás a tévében sem, ugye a 60-as évek felül beszélünk, sem a rádióban, és hát önnek mindig szólt a Petőfi Rádióban a jó ebéd, szóval főleg a hétvégi ebédeknél mindig úgy ebédeltünk, hogy az a fülünkbe szólt. és hát családi rendezvényeken pedig bármilyen rendel, nem csak lakodalmak, hanem akkor még jártak össze az emberek, hogy csak beszélgetni, vagy dohánycsomózni, igen, vagy kártyázni, vagy dohánycsomózni, stb. Tehát nem akarom sorolni, és itt mindig előbb-utóbb mindig feljött a nóta, mindig énekeltek, főleg a férfiak, de a nők is nagyon sokat. Hát innen van a nóta szeretete is, hogy az egész, és én katona voltam egyébként 20 évig, hivatásos katona, Szabadszálláson és Szentendrén, és amikor elmentem nyugdíjba, akkor volt lehetőségem egy művésznővel, hazadizsúrenével találkoztam, és ő invitált ebbe a világba, és 2000-ben a Kispesti Nóta Egyesületnél megszervezett Millennium Énekversenyen OSK, tehát Országos Szórakoztató Központ működési engedélyt nyertem, akkor még kellett működési engedély, és onnantól tettál nekem ez a magyar nóta, katona nóta, és az adóta, ahol lehet. Cigányzenekar elsősorban, természetesen a magyar nóta, ugye 2014 óta hungarikum lett, és hát ez természetesen csak az autentikus, tehát a cigányzenekarral előadott magyar nóta. Ezt próbálom továbbadni, továbbvinni. Ez alapján kaptam már több elismerést, és hát a legfontosabb, amit a idei évben, március 15-én a magyar ezüst érdemkeresztet kaptam a köztársaság elnök úrtól, úgyhogy elértem azt a célt, hogy az ember nem hiába, nem csak, mert nyilván nem ezért csinálom, hogy ezt kapjak, de viszont jól esik, hogyha visszaigazolják azt, amit csinálok.
1: Még egyszer ehhez gratulálni köszönöm kell, szépen. Mert hát azért kevés olyan ember van, aki a nótáért kap.
0: Nyilván, így van.
1: A magyar nóta sajnos elfeledendő helyen áll most már, főképp a fiataloknál, de hát nincs már olyan alkalom szinte, hogy összejöjjenek az emberek, nótázzanak, elidegenedtünk egymástól, mert abban az esetben, hogyha régen az ivók nem azért voltak csak, hogy igyanak, hanem a nótákat sorra szedték, de ezeket a nótákat ma már nem tudom. Hát én még talán apáméktól hallottam pár nótát, amikor András bátyám gyárról lejött, akkor két napig hallottam a nótát, de mellette meg is tanultam egy párat. Ugye ezt valahogy nem magát a bótot visszahozni, de a lehetőségét annak, hogy megtanulni a magyar.
0: Mindenképpen ezen vagyunk, én legalábbis ezen munkálkodom, saját magam is, és a kollégák és társak is. És hát a fiatalságra visszatérve azért lehet érezni bizonyos érdeklődést a fiatalok körében is. Én megfigyeltem már több alkalommal, a nézőtéren is a nagyobb műsorokat csinálunk, rendezünk, ott is megjelennek fiatalok, illetve ők is attól függetlenül, hogy nem ezzel a műfajjal vannak barátságban, amikor egy társaságban vannak, azért figyeltem, előbb-utóbb ott is előjön. Az igaz, hogy van ilyen, hogy kicsit felrokkosítják, ugye a mai mulatós zenészek felrokkosítják a magyar nótákat, amit mi nem nagyon szeretünk, megmondom őszintén, de viszont annyiból viszont van egy kis előny belőle, hogy így is legalább eljut a fiatalokhoz. És hogyha meghallják, egy-egy műsorra eljönnek, és meghallják azt az eredeti előadásmódot, amit mi teszünk a színpadon, akkor rájönnek, hogy mi a kettő közt a különbség, és a szíven érint egy nótát valamelyik fiatalt is, vagy akár lehet az bármilyen korú embert is, egy nóta szíven érinti, valahogy megfogja, onnantól kezdve elkezd érdeklődni rá, és ez a célunk, hogy ezt meglegyen.
1: Köszönöm szépen, akkor nem kell még temetni a nótát.
0: Szerintem még nem. Ez 200 évre nyúlik vissza, több mint 200 évre, és szerintem még vagy 200-ig fenn fog maradni, úgy gondolom.
1: Úgy legyen.
0: Köszönöm szépen.
1: Kapi Gábort, a nótás kapitányt hallották.

0: A pálinka főző verseny győztese egy helyi hölgy lett.
1: Stetszina Natasa vagyok.
0: Nyertes.
1: Így.
0: Nem futásban, nem főzésben, vagy hát a pálinkát főzik.
1: Így van.
0: Na, mondtam, hogy én még azért hölgyértessel nem beszéltem. Nagy büszkeséget mutathat ön, ugye?
1: Igen, igen, büszkés vagyok, köszönöm.
0: De ez a büszkeség mire van egyébként, mit főzök?
1: Fűszeres bírs alma pálinkát.
0: Maga a bírs is különleges, és akkor a fűszer az mi kell hozzá?
1: Hát minden részletet.
0: Elvárulja mindegyiket,
1: nem,
0: vagy nem?
1: Nem,
0: akkor
1: nem.
0: Jó van, már megijedtem, hogy nekem kell megfőzni.
1: Nem, de van benne fahéj, szegfűbors, és még két összetevő, azt nem árulnám el.
0: Jó, de gondolom, hogy ez úgy van, hogy amikor a ceprét elkezdik, az színtiszta, tiszta.
1: Színtiszta, bírsalma pálinka, így van.
0: Az egészet egybe teszik, vagy darabolják?
1: Feldarabolják, és a főzéshez is tettünk már bele fűszert, majd utána fűszeres bírs ágyon.
0: A ceprét, és akkor azt meddig kell altatni?
1: 2 éves.
0: Micsoda?
1: 2 éves.
0: Már járni tud.
1: Igen, igen.
0: 2 éves.
1: Igen.
0: Hát türelem is kell hozzá.
1: Így van.
0: És közben az nem szabad nézegetni, szabad?
1: Nem néztük. 2 évet állt rajta az ágyon, és akkor utána öntöttük le az ágyról.
0: De úgy látom, akkor segítőtársa is.
1: Persze, hogy de igen, igen.
0: Ja, mondja, hogy tük.
1: Hát párom, akkor... így van.
0: Ebbe egyetértés kell.
1: Csak az van, ő kóstol, én megcsináltam.
0: Hát akkor ön a szakember.
1: Így van. Igen.
0: És otthon kell egy kicsit még...
1: Otthon van, igen.
0: Ja, értem. És itt laknak?
1: Nem, tenken nem túl messze.
0: No,
1: nem. Vagyis, hogy hát én hevesi vagyok, én itt lakok Alatkán egyébként, csak a párom van tenken. De ott csináltam.
0: Itt lakik? Hát ez csoda hely, nem?
1: Igen, így van.
0: Van itt 33 tótó, több
1: tótó. Így van,
0: így
1: van.
0: Meg akkor... Az epret is szoktak?
1: Nem, nem az nem a miénk. Mi virággal, egynyelvvirágokkal foglalkozunk. Kertészet vagyunk.
0: Azt hittem, hogy eperpálinka lesz, de
1: nem.
0: Nem földi eperpálinka. Abból lehetne egyébként? Vagy hát mindenből lehet,
1: mindenből lehet egyébként, lehet. Így van.
0: Sokat kár érte.
1: Igen, lekvárt, igen.
0: Készíteni a pálinkát. Akkor nem az első alkalom már, hogy versenyre
1: nem, minden egyes eper fesztiválon versenyeztünk már.
0: Tehát minden versenyre neveznek, ez azt jelenti, hogy nagy mennyiségben készítenek?
1: Nem, csak családnak.
0: Kis
1: van, így
0: mennyiség.
1: Van, így van.
0: De ezt eltették idejébe, hogy
1: persze.
0: Versenyre.
1: Hát, igen. Amikor csináltuk, akkor még nem gondoltuk, hogy majd a versenyen is részt vesz, de tavalyi évben már alakult a színe, de még vártunk vele, idén meg már úgy gondoltuk, hogy próbáljuk ki.
0: Azért gondolom, hogy nem csak merészség kell hozzá, hanem azért olyan jó ízlés, ami valószínű, hogy hozza ezt az eredményt, mert nem tudom, hát nem lehagyítják. Hogy kell kóstolni?
1: Én antialkoholista vagyok, tehát én ebben nem tudok segíteni. A párom az, aki kóstolja.
0: De hát végül is ugye nem kell azt meginni, hanem... De ő tudja akkor,
1: van,
0: hogy melyik a jó az illata.
1: Persze, az illata is, meg a fűszerek. Eleve maga a fűszerek, hogy melyikhez, ez az én érdemem.
0: Én akkor belemegy.
1: Így van, így van. És
0: tulajdonképpen milyennek kell, hogy legyen a jó pálinka? Hány fokos és milyen?
1: Ez 50 fok.
0: Tehát 50
1: fokos,
0: lehet,
1: így van,
0: ugye?
1: Így van. Hát lehet fölötte is, de szerintem akkor már mar, csép, nem jó, erős.
0: A pálinkát legtöbb csak bemegy, gyak megélt, és már
1: persze.
0: Akkor kész is van. Ezt megkóstolgatni kell.
1: Igen, igen. Itt adja magát.
0: Igen?
1: Igen. Hát azt mondják.
0: Jó, hát egy antialkoholista nem tudja, de nem baj. De nem is zavarja ön sem azért, hogyha pálinka illat van.
1: Nem,
0: mert
1: nem,
0: ez,
1: nem.
0: Ez illat.
1: Igen,
0: de,
1: igen.
0: De olyan,
1: igen,
0: mint a jó.
1: Igen.
0: Tehát tiszta alapanyagból egyszer, a másik a képi.
1: Igen,
0: minimum,
1: igen.
0: Növekedjen egy kicsit,
1: igen,
0: a szeszpó saját főzön?
1: Vagy? Nem.
0: De viszik.
1: Főzdép, persze.
0: Tehát az
1: adagot
0: propi főzőt.
1: Igen.
0: És utána meddig kell állni, otthon tartani, hogy
1: hát,
0: egy év kell nekik? Vagy?
1: Tehát, hogy nekünk ugye ez második éves, tehát nem most főzettük, hanem 2020 januárjában, tehát most 26-ban, és akkor a fűszer ágyra, azt ugye szeptemberben, amikor a bírsalma volt. Következő bírsalmának az ágyára tettük.
0: Na, van ebben azért.
1: Persze.
0: De mikor a férje megkóstolta, mondta, na, figyelj, ebből lehet valami.
1: Igen, igen, így volt.
0: Gondolom a többiekét nem tudja, hogy milyen
1: volt. Nem, fogalmam sem. Meg hát név nélkül is, tehát jelöletlen volt az üveg is, tehát ők sem tudták, hogy kié vagy, mi csak az, hogy ez az.
0: Gondolod, persze, mi se kellett kóstolni, hogyha sok van.
1: De hát 18 volt, azt hiszem. Ahhoz már kellett kóstolni, hogy...
0: Hát valószínű, hogy nem isszák meg, mert hogyha meginne, akkor biztosabb.
1: Így van.
0: Akkor ez a legfőle van, még egy liter.
1: Igen.
0: Büszkeség, és hát majd a kis papírt
1: mutatja,
0: megmutatja mindenkinek, még a virágboltba is.
1: Hogyne,
0: meg is kell.
1: Persze, egyértelmű.
0: Köszönöm azért, hogy sok minden dolog van. Gondolom, ha itt nősz fel, akkor nagyon szereti ezt a helyet.
1: Így van, így igaz.
0: Stecina Natasát, a pálinkafőző verseny győztesét hallották Heves Alatkáról.

0: Végezetül a főszervezővel beszélgetünk.
1: Tisztelettel üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, én Balog Margó vagyok, a Hevesi Művelődési és Közgyűjteményi Központ főigazgatója, az Eper Fesztivál főszervezője.
0: 10. az már szép szám, az azt mutatja, hogy meghagyják biztos.
1: Igen, most ugye jubileumot ünneplünk, úgymond, 10. Eper Fesztiválról beszélünk, kihagytunk 2 évet a pandémia miatt, és ugye ez úgy indult, hogy szimplán Eper Fesztivál volt, most már 33 tavi Eper Fesztivál elnevezést adtuk a programnak, hiszen több mint 30 horgásztó található Hevesváros ezen külterületén.
0: Tehát akkor lehet itt akár még turizmust is úgy fejleszteni ezen a vidéken. A tavak körül mondta, hogy vannak házak és faházak, ahol ott el vannak az emberek, sőt, akkor itt horgászhatnak télen, nyáron.
1: Hát a horgászat jellemzően igen, de most például bent a városban is rekultiváltunk egy régi tavat, a Vicán tavat. Ott is lehet pecázni, gyönyörű szép környezetet alakítottunk ki, és ugye hadd büszkélkedjem a Köpen galériával, az egyedülálló sakmúzeumunkkal, a helytörténeti gyűjteményünkkel, és természetesen ezzel a fesztivállal is. Tehát igen, hogyha turizmusról beszélünk, most alakítottunk ki, és ugye mind a sakmúzeum, mind a Kőpál galéria nemrég nyitotta meg kapuit az új épületekben, és egy nagyon impozáns környezetben láthatóak Kőpál alkotásai, és nagyon szép környezetben, újszerű, interaktív elemekkel bővülve várja a látogatókat a saktörténeti gyűjteményünk is. És ugye az Eper Fesztiválra is méltán büszkék vagyunk, hiszen egyre többen látogatnak ki, gyermekfesztivállal kötjük egybe, külön terület van a gyerekek számára, külön gyermekfellépők, hagyományőrző programok, kézműves programok, itt van a Csillagvirág Népművészeti Egyesület, méltán büszkék vagyunk rájuk is, és van egy felnőtt tér, tehát egy ugye a színpadterünk, ott pedig minden esztendőben ismert fellépőket láthatunk a színpadon, és természetesen helyi fellépőinket is láthatják a kedves vendégek, hiszen nagyon büszkék vagyunk a helyi értékeinkre.
0: Azért egy fesztivált megszervezni nem aznap kell elkezdeni, hanem ennek vége jön a következő szervezésre. Ez azért azzal is jár, hogy tervezni kell rendesen a költségvetését, mert hát önfenntartó egy fesztivál nem tud lenni. Csak akkor, hogyha annyit fizettetnek az emberekkel, hogy nem bírják ki, akkor meg nem lesz fesztivál. Szóval azért kalapolni is kell, ugye?
1: Szerencsére a rendezvényet, tehát az önkormányzat támogatja is ezt a programot, de most pályázati forrás felhasználásával sikerült megrendeznünk az eseményt, és természetesen vannak támogatóink, mint itt a Tóth Kertészet, aki epret ajánlott föl, a Csillagvirág Népművészeti Egyesület, akivel szorosan karöltve együtt dolgozunk, és ugye a Művelődési Központ, tehát a Művelődési és Közgyűjteményi Központ, Művelődési Központ tagintézménye a főszervezője ennek az eseménynek. Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hiszen 3-4 ember szervezi ezt a nagy fesztivált, és nyilván a Városgondnokság, a Heva Kft. Emberei segítenek kialakítani a területet, és nagyon sok önkéntes segítőnk van. Most például a Vöröskereszt is itt van, de a rendőrségnek is van kint. Tehát ez egy ilyen szoros civil összefogásként is értelmezhető, és fiatalok is segítenek, tehát nagyon sok önkéntes és civil jelentkezik ilyenkor, hogy szívesen vállalja a fesztivál lebonyolításában egy közreműködést.
0: Ahogy sétálgatok meg, illetve beszélgettem polgármester úrral, meg a vendégekkel is, olyan, mintha saját rendezvénye lenne mindenkinek. Annyira örömmel beszélnek róla, hogy hát ez a miénk.
1: Igen, hiszen olyanok vagyunk mi, mint egy nagy család, és ezt mindenki nagyon várja, ezt a fesztivált. Ez egy nagyon különleges azért is, mert ugye nem a városközpontban van, ugye Heves a járás központja, hanem egy külterületen van, és megvan a maga feelingje. Biztos érzi ön is, hogy egészen olyan felszabadultan érzi magát az ember, és mindenki mosolyog, közvetlen, és jól érzi magát, és rengeteg gyerek, rengeteg család látogat el hozzánk. Egy-egy ilyen fesztivál alkalmával jellemző, akár a 8-10 ezer fős látogatói létszám is, ha az egész nap, az egész napi programívet tekintjük.
0: Ugye van minden, van eper, tehát gyümölcs van, akkor van hozzá főzött étele, van káposztáról, meg csülökről, meg sok mindenről hallottam már. Hát itt azért egy napot el lehet tölteni nyugodtan, ugye?
1: Igen, igen, és főző csapataink is vannak, jó, hogy említi. Közel 40 csapat főz az idén is, különböző ételeket, tehát három kategóriában pörköltek, levesek és minden egyéb más kategóriában főznek. 5 órakor van a díjátadó, és egészen hajnalig tart majd a mulatozás. Úgyhogy diszkók, ismert fellépők, már ugye éjszaka a fiataloknak is kedvezünk, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki nagyon sokáig kín lesz majd velünk, és nagyon jól fogja magát érezni.
0: Hát, megijesztett, mert én hajnalig biztos, hogy nem bírnám, bár koránkelő vagyok, de azért korán is fekszek le, tehát nagyon-nagyon jó hangulat. Senkit nem zavar az eső, úgy látom.
1: Nem, nem. Tehát nem esik az eső, fogalmazzunk úgy, hogy csöpörög az eső, cseperek helyesebben. Egyébként volt már úgy, hogy szakadt az eső, és akkor sem mentek haza az emberek. Maradtak, kivárták, sátrak alá bebújtunk, összebújtunk, és folytattuk tovább. Egyébként nem tudom, miért az ilyen Eper fesztiválra jellemző, hogy mindig van egy kis esőnk. Úgyhogy mi már megszoktuk ezt, bonyolítjuk a fesztivál, de senki, így, hogy elkezdett cseperegni az eső, senki nem ment haza, senki nem ült be az autójába, maradnak, és
0: hasonlíthatnám. Egyébként úgy már mondtam, hogy elkezdenek készülni a következőre, a 11-re, de csak ez van egész évben. Gondolom, hogy van annyi munkájuk, amennyit csak lehet.
1: Igen, hát nagyon sok szép, színvonalas, magas kultúrát is közvetítő, illetve lakosságbarát, családbarát programmal is büszkélkedhetünk. A Művelődési Központban szinte hetente. Tehát itt a Csík zenekartól, most például volt a Magyar Nemzetkincsei programunk, de érkezik hamarosan a Magyar Nemzeti Tánc Együttes, a Városnapon is nagyon szép és színvonalas programjaink vannak, nyáron táboroztatunk, mindenféle színházi előadásunk, tehát minden korosztály igényét kiszolgáló színházi előadás, kulturális programok, gyermek és felnőtt programokkal is büszkélkedhet mind a Műfáz, mind a könyvtártagintézmény, és mind a három múzeumunk, a helytörténeti gyűjtemény, a Sakkmúzeum, illetve a Kőpál Galéria is folyamatosan vannak programjaink, és tényleg nagyon szórakoztató, színvonalas, ismeretterjesztő, tudományos, tehát minden célcsoportot kiszolgáló programkínálattal rendelkezünk.
0: Jó hallani. Azért jó hallani, mert sok helyen csak a zokszó és a panasz hangzik el. Itt nincs idejük panaszkodni, dolgozni kell.
1: Igen, nem csak, hogy nincs időnk, hanem ezt a szakmát csak pozitív energiával, flow úgy nevezem én, csak így lehet csinálni, szívvel, lélekkel. Ha valakiben ehhez nincs szív és lélek, akkor biztos, hogy nem fogja tudni ezt ilyen formában művelni, vidáman, mosolyogva és szívvel, lélekkel.
0: Hát köszönöm szépen, azt hiszem, hogy tanulhatunk egy kicsit. Mások is. De hát önök is tanulnak másoktól.
1: Én azt mondom, hogy még van mit tanulnunk. Nekem is, kollégáimnak is, úgyhogy alázattal és tisztelettel viszonyulunk a szakmai rend.
0: Balogh Margó főigazgatót, főszervezőt hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3: 4 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránti megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő. Hozzátette, a béke üzenete, amely ezekben az időkben sajnos néhányak számára naívnak, mások számára provokatívnak hangzik, azok körében talál elfogadásra, akik nem zárkóznak be előre gyártott ideológiákba, hanem megnyílnak az igazság előtt. A katolikus egyházfő hozzátette, a katolikus egyház készen áll arra, hogy a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába álljon. Bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is, írta a pénzügyminiszter a közösségi oldalán, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, három egymást követő pénteken publikálta a három nagy nemzetközi hitelminősítő, vagyis a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt, változatlanul hagyták Magyarország besorolását, tette hozzá. Az eddigi tendencia alapján ez mindenképpen örömhír, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt években vagy a besorolás, vagy a kilátás romlott az egyik, vagy a másik, de jellemzően mindhárom hitelminősítőnél. Szemerei Samu építészeti és magas építészeti beruházásokért felelős államtitkárt bízta meg az országos főépítészi feladatok ellátásával Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A hivatalos értesítőben megjelent miniszteri utasítás szombaton lépett hatályba. Szemerei Samu építészmérnök, városépítész, tervezőként, szakértőként és tanácsadóként az elmúlt két évtizedben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott együtt. Emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kilátás kezdeményezője, szervezője és vezetője volt Magyarországon és Európában. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére különböző méretű kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából, közölte a szervezet a távirat irodával. A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére. Ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet, így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén, többek között matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákra adnak javaslatot. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend. Jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 kilométeres pályasebességet. Mint mondta, ezek ugyan elővárosi vonatok, de a MÁV legkorszerűbb eszközei. Reményei szerint az elmúlt napokban bejelentett járműfejlesztések hatására 3-4 év múlva már távolsági motorvonatokkal is lehet a Balatonra utazni. Az év újdonsága, hogy a kék hullám intercity vonatokban Tapolca felé, illetve a békés intercity vonatokban Békés Csaba felé megjelennek az ÖBB-től, az Osztrák Szövetségi Vasutaktól kölcsönkapott kocsik is, számolt be róla Hegyi Zsolt. Végül az időjárásról. Vasárnap gomoly felhős napos idő várható. Néhol előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar is lehet. Az északi-északnyugati szelet élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
2: A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm állandó beszélgető partneremet, aki már itt ül velem szemben, rádiónk egyik stúdiójában. Nos, nem másról beszélek, mint Széles László Lőrinci plébánosról. Szeretettel köszöntelek téged is, kedves Laci atya. Isten hozott mi nálunk.
3: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
3: Egy idős atya szavait hadd idézzem be a köszöntésed kapcsán, hogy a jó Isten hozott, és a vonat is.
2: Valóban ez is fontos. Volt olyan közlekedési eszköz, amivel hála jó Istennek erőben, egészségben ideértél.
3: És már akkor hadd mondjam el, ismételten, amiről már egyszer összem, hogy szóltam, hogy csupa régi klasszikus magyar slágert fogunk hallgatni. Ebből adódóan a vonaton már a lista dalait elkezdtem magamban dudorászni. Lehet, hogy furcsán néztek ismételten rám az utasok, de bevallom, hogy én inkább erre koncentráltam.
2: Szó szerint ráhangolódtál a mai adásra.
3: Próbáltam.
2: Illés és magyar együttesek, így is összefoglalhatnánk előjáróban, megelőlegezésként a mai műsorunk témáját. De most következzenek a részletek, mert hogy milyen zenét is hallunk hamarosan? Ha már Illés együttes, akkor természetesen az Illés együttes felvétele szól. Na de egészen pontosan melyik is?
3: Egy olyan dal fog következni, amelynek feldolgozása szólal meg. 1967-ben jelent meg kislemezen a Fiúknak ez a dala, és sokan talán nem emlékeznek már rá, hogy amikor az Illés együttes feloszlott, akkor 1973-ban kiadtak egy búcsúlemezt, aminek ez volt a címe Ne sírjatok, lányok. Ezen már új daluk nem szerepelt, hanem használva szintetizátort, vagyis más hangszerelésben adtak elő néhány dalt, vagyis annyi dal szerepelt ebben, amennyit lehetővé tett az akkori technikával egy hanglemez. Egy olyan dalt választottam erről, aminek ez a címe, hogy A bolond lány. Szoktuk emlegetni a szerelemmel kapcsolatban, hogy annak lehet sokszor negatív oldala is. Ez is egy ilyet dolgoz fel, egy olyan lányról szól, aki a szerelmével üldöz egy fiút, és a fiú próbál ez elől menekülni. Csak úgy fejből hadd idézek egy szövegrészletet ezt alátámasztva. Az ördög küldte, mert ő se bírta ki, hisz rosszabb nála is, a bolond lány. Az ördög küldte a földre, felfogadok, így jött el közénk a bolond lány. Látom őt, ha utcán járok, látom őt, ha sorban állok, minden lányban rémet látok, hát ha ő talán a bolond lány.
2: Kicsit érdekes és picit negatív szövege van véleményem szerint, de hát ha majd meghallgatjuk, akkor remélhetőleg más érzéseket is kivált majd belőlünk ez a dal.
3: Maga a dal óriási siker volt, hogy elmérszem rá gyerekkoromból, és nekem is ebből adódon nagyon megtetszett. Valóban csatlakozom bőbe hozzád, hogy elég furcsa a dal szövege, de hadd ne idézek bőle többet. Kibontakozik a történet a dal végére, majd figyeljék ezt a kedves hallgatók.
2: De azért annyit előjáróban megelőlegezhetünk, hogy pozitív kicsengése és happy end lesz a dal vége? Nem feltétlenül?
3: Nem feltétlenül. Szokták mondani, hogy az éremnek van másik oldala is. Szerintem Bródi János a szövegíró ezt az oldalt vette elő, és ez alapján írta meg ezt a dalszövegét. Nyilvánvaló, hogy a magyar Lennon és McCartney páros, Szörényi Levente és Bródi János a szerzői.
2: Hallgassuk akkor az Illés együttes felvételét 1973-ból. Szóljon a dal a Ne sírjatok, lányok című lemezükről.
4: Zöldök küldte, mert ő se bírta, kész rosszabb nála is a bolond lány. Zöldök küldte a földre, felfogadok, így jött el

0: szívemre teszem a kezem, kedves Laci atya, én annyira örülök, hogy beleszerkesztetted az adásba az Apostol Együttes egyik dalát, mert drága nagymamám és nagyapám kedvenc együttese volt az Apostol Együttes, és ahogy te mindig idézed a szüleidet, én most szeretném idézni a drága nagyszüleimet, édesanyám szüleit, és a szüleimet, édesanyámat, édesapámat. Mi nagyon-nagyon-nagyon szeretjük az Apostol Együttest, és szerettük. Úgy örülök, hogy az Apostol Együttes dala is elhangzik a mai nosztalgiai műsorunkban. Ezúttal melyik dalukra esett a választásod? Mert mindegyik sláger, az már biztos.
1: Ez az első közül való egyik legnagyobb slágerük, de akkor hadd mondjam el, hogy ez az isteni gondviselés, hogy most ezekkel a zenékkel akkor a te családodnak is próbálok kedveskedni. Ez a dal nem a kezdeti időszakukból való, az induló Apostol Együttestől is van pár felvételem, 70-es évek elejéről, majd azok is sorra kerülnek. Ahogy említettem korábban, hogy a Hungári Együttestől ebben a témakörben búcsút vettünk, és így gondoltam arra, hogy az Apostolt veszem ebben az összeállításban az ő helyükre.
0: Én ennek nagyon örülök, és szívből örülök, kedves Laci atya. Nem beszéltünk össze, Isten lássa lelkünk, de hogy mennyire egy strófra jár az agyunk és a gondolkodásunk.
1: Meg az isteni gondviselés, hogy íme így sikerült ezt. Hogy hogyan dolgozik a Jóisten, akkor már egy sztorit erről hadd mondjak el, hogy az ember akaratlanul, hogy teljesíti Istenen keresztül az ő irányításával valakinek az óhaját. Hadd mondjam el a kedves hallgatók felé, hogy a tószegi állomás helyemen a 2000. évben minden idők legnagyobb tiszai árvizét éltük át. A településnél 10 méter 41 centiméterrel tetőzött a Tisza. Olyan helyzetben voltunk, hogy bármikor bekövetkezhetett volna, hogy egy gátszakadás miatt menekülnünk kell. Úgy feküdtünk le esténként, hogy nem tudtuk, mire ébredünk. Hadd mondjam el őszintén, nekem utána nagyon sokáig voltak olyan álmaim, hogy azt álmodtam éjszaka, hogy a kezem leért az ágyul a földre, és beleért a vízbe. Felriadtam, és rögtön azt néztem, hogy a szobámban van már víz. A televízió hiába, hogy ott volt, nem adta vissza azt, amit mi átéltünk. Egy alkalommal elmentem a bátyámhoz Budapestre szabadnapra egy kicsit pihenni, és azt mondtam a sógornőmnek, hogy tudod, mintha egy más világba jöttem volna közétek. Ti abból a veszélyből, amit mi ott naponta átélünk, semmit nem éreztek. És hogy a Jóisten hogy teljesíti az egyes ember kívánságát, ez jutott eszembe. Szintén egy alkalommal nagyon fáradt voltam, és akkor autóval felmentem Gyöngyös a nővéremékhez. Akkor még éltek a szüleim mindketten, meg a sógorom is. És elmeséltem nekik, hogy valóban miket élünk át, hogy minden este úgy fekszünk, hogy nem tudjuk, hogy mire ébredünk, hogy az éjszaka folyamán nem lesz egy riasztás, hogy menekülnünk kell. Édesanyám akkor a következőt mondta nekem, szó szerint idézem a szavait. Fiam, menj fel a püspökhöz, és mondjad a püspök atyának, hogy helyezzen téged oda, ahol messze van a Tisza. Amikor Lőrincébe kerültem, és a Szent Anna búcsunkra Ber Miklós vászi püspökatyát hívtuk meg, a prédikáció előtt, amikor őt köszöntöttem, ezt elmondtam neki a hívek előtt. Püspökatya jót nevetett, és azt mondtam erre, hogy látja püspökatya, azzal, hogy engem ide helyezett, akaratlanul teljesítette édesanyának ezt az óhaját, ezt a kívánságát. Most az Apostol Együttessel veletek is így történt.
0: És meghallgatjuk az Apostol Együttes dalát ezen történet után, amely nem lesz más, mint a Nehéz a boldogságtól búcsút venni. Egy igazi sláger szól itt a Szent István Rádióban.
1: Mielőtt megszólalna, még egy említet hadd mondjak el. Az általános iskolás osztálytársaim ismertették meg velem ezt a dalt, ugyanis ők korábban hallották a Magyar Rádió valamelyik könnyű zenei műsorába ezt, mint én. Ők hívták fel rá a figyelmet, és amikor valamelyik könnyű zenei adásban ezt a dalt elkaptam, akkor már úgy hallgattam, hogy tudtam a szövegéből több részletet, mert az osztálytársaim elmondták. Bevallom, első hallásra megtetszett. Azt hiszem, itt a szövegéből semmit nem kell idézni, ez önmagáért beszél, s mindenki előtt, hogy szokták mondani, oda-vissza ismert.
0: Meghallgatjuk akkor most a folytatásban az Apostol Együttes Nehéz a boldogságtól búcsút venni című dalát. Szóljon a felvétel 1975-ből.

0: A Neoton együttes most következő dalának címe Ha érteném, mit mond a szél. Miért választottad ezt a dalt a mai adásba, kedves Laci atya?
1: Nagyon-nagyon szép dalszövege van, minden mellé társul a ragyogó zenei kíséret és az ének. Ez is olyan szöveggel rendelkezik, hogy az ember szívéhez, a lelkéhez szól, egy olyan fiúról szól, aki szeretne segíteni másokon, és ezt szeretném megtudni, hogy hogyan tegye. Hadd idézem a szövegét. Ha érteném, mit mond a szél, ha érteném, miről beszél, meg tudnám végre titkait. Mit mondanak az emberek, hogy élnek és hogy küzdenek, megismerném én mások gondjait. Ha érteném, mit mond a szél, megérteném, ki mit remél, és megtudnám, ki miről álmodik. Mert a szél hosszú útján oly sok mindent megfigyel, de aztán titkon tartja, senkinek sem mondja el. Ó, miért nem sejtetem, hogy mit tegyek? Elmennék, úgy rohannék, hogy segítsek. Ha érteném, mit mond a szél, de nem tudom, hát üzenjél, mert úgy szeretnék segíteni én. Ez is a dal címe, hogy ha érteném, mit mond a szél, már a cím is sok mindenre utal. De azt hiszem, hogy ehhez a dalszöveghez nincs mit hozzátennem.
0: Csak annyit, hogy meghallgatjuk a dalt. A Neoton együttes zenél nekünk, Szóljon a felvétel 1970-ből.

0: nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás Széles László Lőrinci plébánossal.
1: A Pannonia Együttes most következő dalával egy busójárás résztvevői lehetünk?
2: Szó szerint a török világ után született, úgy tudom, ez a szokás Mohács és környékén, és többek között a tél űzést is kifejezi, hogy végre az emberek már várják a tavaszt. Erről eszembe jutott az alatnai sláger, hogy na végre, hogy tavaszom. Majd, ha jóisten adja, ezt is leforgatjuk, mert megvan a gyűjteményben, de maradjunk a busójárásnál, a tél űzésénél. A dal szövege tulajdonképpen elmondja a busójárás történetét. Hadd idézzem, Mohács nagyon híres lett, elmondom, hogy lett az. Jött a török, és jött a vész, elmúlt, régen volt. Aztán jött egy népszokás, farsangi játék volt, és most a nép az ünnepen sok érdekes maszkot hord. Busójárás, ez az élet, mennyi minden az arcodon, melyik állarc, én nem tudom. Te már régen velem élsz, és nem ismerlek rég, van pillanat, hogy enyém vagy, s akkor minden szép. Máskor lelked zárkózott, nem tudok semmit sem, és azt hiszem, hogy nem szeretsz, ó, miért van ez, kedvesem? Busójárás, ez az élet, mennyi minden az arcodon, melyik állarc, én nem tudom, minden csak varázs, busójárás, busójárás. Megint csak azt mondhatom, amit Böbe szokott emlegetni, hogy visszatér az örök téma, a szerelem ebben a dalban is, amin nem csodálkozhatunk, hiszen ahogy már többször emlegettük, az egyik legszebb érzés, amit a mennyei atya belénk teremtett. Nem ok nélkül nyúltak ehhez gyakorta a slágerek szövegírói. Ennél a dalnál is majd ezt fedezhetjük fel.
1: És meg is hallgatjuk most a Pannonia Együttes Busójárás című dalát, amely 1968-ból szól a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: elszáll az idő. Mit tudhatunk erről a dalról?
1: Szintén a sokat emlegetett orosz gyártmányú Sokol rádión hallottam ezt először, valamelyik könnyűzenei műsorban, a régi klasszikus Petőfi rádióban. Felfigyeltem már akkor a dallamára és a szövegére, sokat mondó és szívhez szóló. Hadd idézem, elszáll az idő, kopár a hegytető, s a két falevél úgy reszket, ha jő a szél. Kegyetlen ez a nap, éltet nem osztogat, s a két falevél mit tehet, hát útra kél, úgy elszáll az idő. Itt három pont, aztán majd figyeljék a kedves hallgatók ennek is a nagyon sokat mondó és tartalmas szövegét. Hozzátársul a gyönyörű ének és a zenei kíséret.
0: A Corvina együttes Elszáll az idő című dala szól 1970-ből.

0: Azt szokták mondani, hogy nincs új a nap alatt, és ez valóban így van. Én ha a most következő dal egy címére tekintek, akkor Bódi László Cipő szerzeménye jut eszembe, mert hogy ő is írt egy ilyen című dalt Ég és Föld között. A Republik Együttes frontembere is elénekelte ezt a dalt, sőt, Koncz Zsuzsa tette igazán nagy sikerűvé és igazi slágerré ezt a dalt. De ha jól gondolom, most nem ezt a dalt hallgatjuk meg, hanem egy sokkal korábban született dalt, egészen pontosan 1975-ben született dalt, amelynek milyen érdekes, pontosan ugyanaz a címe, mint az előbb említett szerzeménynek, vagyis Ég és Föld között. Mit tudhatunk erről a dalról?
1: Kedves Böbe, erről most nekem az jutott eszembe, Tari Viktort sokszor szoktuk emlegetni, a Petőfi Rádió zenei szerkesztőjét. Neki volt egy olyan műsorsorozata, aminek ez volt a címe, hogy Csak a címük azonos. A most felsoroló dalok kapcsán ez tökéletesen érvényes. De, ahogy mondottad, a címek között ez az eredeti. Én 8. osztályos voltam, amikor ez a dal született, és nagyon-nagyon megtetszett, majd figyeljük a kedves hallgatók, ez az a umma umma má, ez kíséri végig. Az M7-es együttes játszotta, akik az M7-es autópályáról vették a nevüket, ahogy emlékszem rá gyerekkoromból. Erről a dalról az él az emlékemben, hogy nagyon ritkán szerepelt a Petőfi Rádió könnyűzenei műsoraiban, hogy miért, nem tudom. Sem az 5 órai teában, sem a tázzené koktélban egyszer sem hallottam, csak a hétfői kívánság műsorokban hangzott el, és ott is meglehetősen ritkán. Később, amikor aztán már én is komolyabban kezdtem gyűjteni a zenéket, a kívánság műsorhoz fordultam, ahonnan azt a választ kaptam, hogy nincs meg a rádió archívumában. Akkor tájt indult a Sláger Rádió, és meglepetésem volt, hogy ebben a rádióban viszont ez elhangzott. Tari Viktorhoz fordultam, és ő tudott segíteni, végül is ő leadta adásba, ahonnan én ezt tudtam rögzíteni. Az M7-es együttesről még az az emlékem él, hogy úgy emlegették őket a gyerekkoromban, mint az angol Hello együttest, azaz a tínédzser korosztály nagy-nagy kedvencét. Ez oda tetszik nekem legjobban tőlük, ebből adódóan ezt választottam most elsőként. Itt van nálam a kiskönyv, amit már többször emlegettem az adásokban, a Ki, kicsoda a magyar rockzenében című. Szóltam arról is, hogy amikor még a metrónál dolgoztam Budapesten, akkor vásároltam meg. 27 forint 50 fillérbe került.
0: Még de most is... megnézted az árát, kedves Laci, hogyha én kívülről tudtam volna mondani, hogy hány forint, hány fillérbe került, mert áll a jó Istennek már többször említetted.
1: Köszönöm, látod, Bibe, ez már mutatja, hogy én már öreg szem is felejtek.
0: Nem, csak én odafigyelek minden szavadra.
1: Nagyon jó. Nagyon röviden ebbe a kiskönyvbe csak ennyit találtam róluk. 1972-ben alakult, a 70-es években többször átalakult. Érzelgős, rágógumi zenéjével többször is felkerült a sláger listákra. Legnépszerűbb dalaik, Ég és Föld között, Nincs arra szó, Nem lehet boldogságot venni. Ezt a hármat sorolják fel, elmondhatom, mind a három megvan a gyűjteményben.
0: És most meg is hallgatjuk akkor ezek közül az Ég és Föld között című dalt. Szóljon az M7-es együttes felvétele 1975-ből.

0: A folytatásban a Bergendi Együttes zenél nekünk, és segítségükkel a levegőbe emelkedünk, mert hogy a most következő daluk címe Papírsárkány. Mit lehet tudnunk erről a felvételről?
1: Gyerekkoromból maradt meg az emlékeimben, többször szerepelt a Petőfi Rádió könnyű zenei műsoraiban. Annyira szerettem, hogy már akkor is megtanultam a szövegét, és sokszor énekelgettem. A címe is elmondja, hogy tehát a szöveg arról szól, hogy papírsárkányt eregetnek, és a szél egy más világ felé elfújja. Hadd idézzek belőle. Szállj fel, színes papírmadár. Egy régi napon, mikor még gyermek voltam én, és kisütött a nap, és feltámadt a szél. Mint a többi fiú, hová nem juthattam el, a fák csúcsa fölé, a madarak fölé egy sárkányt küldtem fel. Szállj fel, színes papírmadár, véled, vágyam is messze száll. Szállj fel, és mindvégig elkíséri ég és föld közé. Itt lent zúgott a világ, és ott fent ragyogott a nap, én néztem csak merőn mosolygó arcodat. Képzeletben én is felszálltam veled, és ott lebegtünk együtt a nagy világ felett. És az utolsó strófa, az egyik pillanatban elszürkült az ég, a zsinór elszakadt kezemben, és én a földre estem. A papírsárkányt nyomban elfújta a szél, elszállt más tájak fölé, egy más világ fölé, egy új világ felé. Azt hiszem, hogy önmagáért beszél a dalnak is a szövege, ehhez nem kell különösebben mit hozzáfűznem.
0: Talán még csak annyit, hogy nem is gondoltál arra, kedves Laci atya, amikor egymás után szerkesztetted ezt a két dalt, hogy mennyire összecsengnek, hiszen a Papírsárkány című dal szövegében is bizony ott van az ég és föld között kifejezés. És akkor most meg is hallgatjuk a Bergendi Együttes Papírsárkány című felvételét, Szóljon a dal 1972-ből.

Kedves hallgatóink, ezzel mai Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk végéhez értünk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, mint ahogy köszönöm Széles László Lőrinci plébánosnak a beszélgetést, a zenei szerkesztést, és köszönöm szépen a technikai munkatárs Bilincsik Márton segítségét. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2026. június 7-én vasárnap. Ma úrnapja van, Jézus Krisztus szent teste és vére ünnepe. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő kolléga Debnár Ádám, a technikus pedig Birincsik Márton. A nevükben is köszönt önöket a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja: minden vasárnap az egyház arra hív bennünket, hogy tegyük azt, amit az első tanítványok. Gyűjjünk össze, és együtt ünnepeljük az eukarisztiát. Kedves hallgatóink, rövidesen elhangzik a nap imája, majd a hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perckor ismét híreket mondunk, ezután névnap és kalendárium rovataink következnek. A 6 órai hírek után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Szent Bertalanról nevezett Szent Anna, kármelita apáca életét ismerhetik meg. Ezután Csanád Béla, Rosetta című versét Dér Gabriella mondja el. 6 óra 30 perckor megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. A 7 órakor elhangzó hírek után velünk imádkozhatják a nap imáját, illetve újra meghallgathatják egyházi híreinket. 7 óra 20 perctől az evangélium hangzik el, magyar, szlovák, roma és német nyelven. 7 óra 35 perckor a Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, kármelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. 8 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. 8 óra 5 perckor az Otthon ízei című gasztronómiai műsorunkban a házi gyúrt tésztákat ismerhetik meg. Vendégünk Süye Károlyné. 8 óra 35 perckor kezdődik a szerzetesek félórája. 8 órától rádiónk tokai frekvenciáján görögkatolikus műsort sugárzunk. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján pedig a Napról Napra című műsorunkban regionális és lelkiségi összeállítás szól. A 9 órai hírek után az ökumenében református krónikát hallgathatnak. 9 óra 50 perckor részletet hallanak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. 10 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan úrnapi szentmisét és körmenetet közvetítünk. Majd a Mesterségem címere című portré műsorunkban egy miskolci jótékonysági hangverseny apropóján Molnár Levente és Kovács Gábor operaénekesekkel beszélgetünk. Délben az úrangyalát imádkozzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb délben jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A nap imája.
1: Aquinói Szent Tamás, imádság szent áldozás előtt. Mindenható Isten, nézd egyszülött fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szentségéhez járulok. Úgy jövök, mint a beteg az életorvosához, mint a bűnös az irgalom forrásához, mint a vak az örök világosság fényéhez, mint a szegény koldus az ég és föld urához. Könyörgök hozzád túláradó jóságodban bízva. Gyógyítsd meg kegyesen betegségemet, mosd le tisztátalanságomat, világosítsd meg vakságomat, tedd gazdaggá szegénységemet, és öltöztest fel mezítelenségemet, hogy az angyalok kenyerét, a királyok királyát és uralkodók urát oly nagy tisztelettel és alázattal, oly mély töredelemmel és áhítattal, oly tiszta és hívő szívvel, olyan érzülettel és megfontoltsággal fogadjam, hogy ez valóban lelkem üdvére váljék. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránti megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő, mint mondta. Az ősi kötelék a keresztény hit és e föld között ugyan nem foglalja magában a spanyol nép sokrétű identitását, de mélyen formálta kultúráját és reményt, útmutatást jelent a kihívások között, amelyekkel ma, mint emberi családnak együtt kell szembenéznünk. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a Szentatya. Hozzátette, a béke üzenete, amely ezekben az időkben sajnos néhányak számára naívnak, mások számára provokatívnak hangzik, azok körében talál elfogadásra, akik nem zárkóznak be előre gyártott ideológiákba, hanem megnyílnak az igazság előtt. A katolikus egyházfő hozzátette, a katolikus egyház készen áll arra, hogy a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába álljon. A találkozót követően a királyi palotából az egyházfő nyitott pápamobillal indult szálláshelyére, az apostoli nunciatúrára, kordonokkal biztosított útvonalán végig lelkes, integető, éneklő tömeg kísérte. Június 7-én vasárnap úrnapján, Krisztus szenteste és vére ünnepén 14. Leó pápa 10 órakor mutat be szentmisét, mely után részt vesz a hagyományos ünnepi körmeneten. Vasárnap délután a Szentatya az Ágoston rend helyi tagjaival találkozik, zárt körben az apostoli nunciatúrán. Ugyancsak délután a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselőivel találkozik Leó pápa a kapcsolatok építése elnevezésű eseményen. Kozma Imre atyáról nevezték el a Rákóczi Szövetség új szabadidőparkját Sátoraljaújhelyen. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, a Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökének születésnapján, Ezer Kárpát-medencei diák részvételével nyitották meg az emlékparkot, amely a jövőben a fiatalok számára kínál lehetőséget a találkozásra és az értékes időtöltésre. Tampus Telián, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa elmondta, ma nem egy parkot avatunk fel, hanem emléket állítunk egy olyan embernek, aki az egész életével azt üzente, a szeretet képes megváltoztatni a világot. Jövő héten benyújtjuk az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás, hozzátette, a hír szent, a vélemény szabad. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a közösségi oldalán azt közölte. Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. Végül az időjárásról. Vasárnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar is lehet. Az északi-északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa megérkezett Spanyolországba. A Szent Atya beszéde a spanyol hatóságokhoz. Ne szítsák a polarizáció tüzét, törekedjenek egységre. A szeretet nem tűr halogatást. 14. Leó pápa látogatása a madridi Caritas szociális központban. Leó pápa beszéde a spanyol hatóságokhoz. Ne szítsák a polarizáció tüzét, törekedjenek egységre. A Szent Atya madridi repülőtérre szombat délelőtt a királyi palotába hajtott, ahol államfőnek kiáró tiszteletadással fogadták. Leó pápát a spanyol királyi lovas testőrség kísérte a palota udvarba, ahol a királyi pár a két lányával várta a Szent Atyát. A pápa és a spanyol himnusz alatt 21 ágyülövés köszöntötte a vendéget, akiket 6. Fülöp király és Letícia királyné nagy tisztelettel kísért a palotába, a magán megbeszélést folytattak. Ünnepélyesség, méltóság és tisztelet, amivel a spanyol királyi ház tisztelget a lehető legillusztrisabb vendégük, a római pápa Péter utóda előtt. A királyi palota oszlop termében találkozott Leó pápa a királyi család jelenlétében az ország hatóságaival, a polgárélet képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében mindenek előtt megköszönte a meghívást, amely őt abba az országba invitálta, amelynek első evangelizálója Jakab apostol volt.
1: La primera evangelización de la península ibérica.
0: Ez a kapcsolat teológiai jelentőségű, mert kifejezése juttatja, hogy a helyi egyház folytonosságban áll a pünkösdi apostoli küldetéssel. A keresztény hit és a föld közötti ősi kapcsolat mélyen formálta annak kultúráját, amely reményt és iránymutatást jelent a mai kihívások közepete is. Leó pápa népi vallásosságra gondol, amely az ország minden városában és falvában, az év ritmusához igazodva megjeleníti az üdvösség valódi drámáját, együtt a művészeti, zenei örökséggel, a számos testvériséggel és jótékonysági egyesülettel együtt. A spanyol egy szenvedélyes nép, amely szereti az életet, és ezt meg is mutatja. Leó pápa azért jött közéjük, hogy megerősítse, bátorítsa és inspirálja a hívők megújult hűségét az evangélium iránt, valamint a nemzet különböző csoportjai közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, amit a találkozás kultúrája mozdít elő. Az eszme és valóság két pólusú feszültségében a kettő között állandó párbeszédet kell kialakítani, elkerülve, hogy az elképzelés elszakadjon a valóságtól. Ezzel kapcsolatban a pápa két olyan személyiségre utalt, akik 5 évszázadra segítik az ország egyházi életét és sokak lelki keresését. Keresztes Szent János és Avilai Szent Teréz az isteni misztérium iránti szenvedélyükben barátokká is váltak. Misztikájuk nyitott szellemű, vagyis nem idegen a történelemtől, hanem éppen ellenkezőleg. A kérdések gyökeréhez, a valóság szívéhez vezet. Különösen a változások értelmezésében és a korunkat oly sötétté tevő feszültségek elviselésében segít nekünk az éjszaka témája, amely oly kedves keresztelő Szent Jánosnak, aki a fény iránti szomjúságában paradox módon megtanulta értékelni a sötétséget, amikor a lélek megszabadulhat attól, amit tudni és birtokolni vél, és ami ma is segíthet az értelem sötétségének és az érzelmek heves kitörésének a kezelésében. Hiszen ma is épp úgy szükségünk van olyan emberekre, akik a sötétben meglátják a fényt, a végben a lehetséges kezdetet, amely kivezet minket az éjszakából. A Avilai Szent Teréz ugyanezt az utat a belső várkastély képével írja le. Ahogy szobáról szobára haladunk a legbelsőbb hely felé, vagyis mindannyian a saját szívünk felé, az igazság szentélye felé, a tér kiszélesedik, az elme megnyílik, az ellentmondások feloldódnak, a feszültségek eloszlanak, a többiek helyet kapnak, az univerzum otthonná válik, mutatott rá a pápa. Ez egy radikális megnyilás az egészen más, és a mindig új felé, ami akkor valósul meg, amikor visszatérünk önmagunkba. Az emberi lénynek ez a dimenziója az oka annak, hogy a vallás és lelkismereti szabadságot védeni kell, állapította meg a Szentatya. Ma a polarizációk tüzét fújva a népszerűségre szert tenni vágyó kísértés egyre inkább növekszik, amivel az emberi méltóságot folyamatosan megsértik. Szükségünk van tehát kultúrára, belső életre, szabad és minőségi oktatásra, transzcendenciára. Ehhez pedig szobáról szobára kell előre haladni, egészen addig a pontig, ahol az igazságosság és a béke megöleli egymást. A katolikus egyház az emberi szív ezen vágyának szolgálatában áll. Nem kényszerítő módon, hanem az evangéliumi tanúságtétel révén, amelyet számtalan mártír és szent támaszt alá, és ma is készen áll arra, hogy egy olyan nép jövőjének szolgálatába álljon, amely megbékélést és békét keres. Leó pápa éppen ezért mindenkit arra kér, hogy hagyjon fel a társadalmi valóságot és annak történelmét megosztó, polarizáló narratívákkal, és a terméketlen leegyszerűsítésektől térjen át a komplexitás gyümölcsöző megértésére. A Szent Atya ebben látja Európa sajátos hivatását, amelyben Spanyolországnak eredeti és alapvető szerepe van. Ez az az ajándék, amit az öreg kontinens adhat a világnak,
1: es el regalo que el viejo continente puede hacer al mundo si quiere permanecer joven.
0: Ha fiatal akar maradni, hiszen fiatal az, aki úgy érzi, hogy van jövője és küldetése. Éppen ezért főként a gazdasági, politikai és intézményi felelősöknek minőségi ugrásra van szükségük, irányváltásra, hogy iskolákba, egyetemekbe és kutatásba, valamint a helyi közösségekbe fektessenek be, mint a részvétel és a kulturális közvetítés meleg ágyába. Az iszlám az ibériai félszigeten hosszabb távon politikai, kulturális és vallási valóságot jelentett. Ebben az időszakban a szembeállítások mellett arra is törekedtek, hogy a keresztények, a muszlimok és a zsidók között teret teremtsenek a kapcsolattartásnak, a párbeszédnek és az igazság értelméről szóló eszmecserjének. Tizedik bölcs Alfonz fordító iskolájában a három valláshoz tartozó szakértők együttműködtek az arab, görög és zsidó gazdag örökség fordításában, hozzájárulva olyan szövegek terjesztéséhez, mint például Averroes és Maimonides filozófusok művei. Különösen Córdoba és Toledo városai váltak a nyelvek, vallások és tudás közötti közvetítés helyszínévé. Ahogyan e föld egy másik nemes fia tanította nekünk, szólt a Szent Atya, a megpróbáltatások és a kudarcok során lehetőség nyílik mindent átgondolni. Loyolai Szent Ignác rendelkezett ezzel a bátorsággal, amikor szívének szomorúságaira és vigaszára figyelt a valóságot és képzeletet megkülönböztető gyakorlat során, amelynek eredményeként a fegyvereket a békével, a hatalmasságokat pedig a szentekkel cserélte fel. Megértette, hogy az a jó, amely vonzotta, nem utópia volt, és így válsága kegyelemmé változott. Ugyanezt történhet azokkal az új dolgokkal is, amelyek ma zavarnak minket, és amelyekkel kapcsolatban érzékenységünk jelenleg megosztott. Kerüljük a megalázó vagy ellentétet keltő szavakat. Válasszuk a megvilágosító egyértelműséget és az utakat megnyitó őszintességet. Ne áldjuk meg a naív lelkesedést, ne tápláljuk a terméketlen félelmeket. Inkább mutassunk rá a megkülönböztetés kritériumaira, az ember méltósága, a javak egyetemes rendeltetése, a szegények melletti elkötelezettség, a közös otthon gondozása, a béke, és ültessük át ezeket a gyakorlatba, mint ami a felelős tervezés, az emberi és társadalmi hatások értékelése, a legkiszolgáltatottabbak bevonása, digitális írástudás, az igazságosságra és a békére irányuló kutatás és ipar, ahogyan erről a Szent Atya a Magnifica Humanitas enciklikájában írt. Beszéde végén Leó pápa elismerését fejezte ki a vendéglátó ország iránt a nemzetközi jog és a sokoldalú kapcsolatok terén mutatott hűségéért, amely a béke és a népek közötti szolidaritás iránti aktív elkötelezettségben nyilvánul meg. Ugyanakkor arra biztatta őket, hogy belsőleg is ápolják a párbeszédet és a társadalmi barátságot, a jövő elképzelésekor pedig vegyék figyelembe a szegények és a fiatalok szempontjait, hogy az autonómia és az egység iránti igényeiket pozitív harmóniába fordítsák, és támogassák az európai egyesülés folyamatát nem más hatalmakkal szemben, hanem az egész emberi család számára adott ajándékként. Isten áldja Spanyolországot.
1: Que Dios bendiga a España.
0: Zárt a 14. Leó pápa a spanyol királyi családhoz és az ország hatóságaihoz intézett beszédét.
2: A szeretet nem tűr halogatást. 14. Leó pápa látogatása egy madridi szociális központban. Spanyolországi apostoli látogatásának első állomásaként 14. Leó pápa június 6-án este 6 órakor felkereste Madridban a Sedia 24 Horas szociális központot, amely a hajléktalanok, a kiszolgáltatott helyzetben lévő családok, a migránsok és a társadalom peremére szorult emberek befogadását és támogatását szolgálja. Az információs és befogadó központ néven működő intézmény az év minden napján, napi 24 órában nyújt segítséget azoknak, akiknek nincs otthonuk, vagy súlyos szociális nehézséggel küzdenek. A Szentatyát a központ bejáratánál José Cobo Cano bíboros madrid érseke, valamint az intézmény igazgatója fogadta. A pápa ezt követően megismerkedett a központ működésével. Az egyik ellátott röviden ismertette, miként gondoskodnak a hajléktalanokról és a leginkább rászorulókról. A projekt felelőse és munkatársai végigkísérték a Szentatyát az épületben, majd a közös étkezőbe vezették, ahol a pápa személyesen találkozhatott a központ lakóival és ellátottjaival. A találkozó során a jelenlévők tanúságtételeken keresztül mutatták be a Sedia mindennapjait. Megszólalt Niurka, egy édesanya, aki gyermekével együtt talált menedéket és új életlehetőséget a központ segítségével. Tanúságot tett Kadri is, aki migránsként érkezett Spanyolországba, és a központ támogatásával talált munkát és új jövőt. A jelenlévők meghallgatták Alicia önkéntes tanúságtételét is, aki hosszú évek óta segíti a nehéz helyzetben lévő nőket és családokat. A programot zenei előadás színesítette, majd 14. Leó pápa intézett beszédet a jelenlévőkhöz. A találkozó végén a Szentatya ajándékokat cserélt a központ képviselőivel, apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a záróéneket követően a közeli Krisztus keresztre feszítésének templomába ment, ahol megáldotta a madridi főegyházmegye szociális szervezeteinek képviselőit. 14. Leó madridi programjának első állomása jól kifejezte egész látogatásának egyik központi üzenetét. Az egyház küldetése, hogy Krisztus irgalmas szeretetét tegye láthatóvá a legszegényebbek, a hajléktalanok, a migránsok és minden rászoruló ember szolgálatában. Beszédében a keresztény szeretet konkrét megéléséről, az emberi méltóságról és a rászorulók iránti felelősségről szólt. 14. Leó először örömét fejezte ki, hogy madridi útját éppen ezen a helyen kezdheti meg. Megköszönte a fogadtatást és a madridiak egyik ismert mondására utalva, így fogalmazott. Aki Madridban van, az madridi. Ezért én is úgy állok most közöttetek, mint egy madridi. Köszönöm Madrid ezt a fogadtatást, amely miatt egy nagy és csodálatos család részének érzem magam. A pápa hangsúlyozta, hogy a Sedia valóban családként működik, ahol senki sem marad egyedül. Kiemelte, hogy ezen a helyen az emberek nem csak segítséget kapnak, hanem közösséget is találnak. Itt mindenkinek az öröme és a fájdalma, mindenki öröme és fájdalma. 14. Leó rámutatott, hogy a központ munkatársai nem hunynak szemet a problémák összetettsége előtt, ugyanakkor nem mondanak le a szeretet és az igazságosság követelményeiről sem. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a Sedia az evangélium útján jár, Krisztus példáját követve. Jézus, Isten fia nem csak azért lett emberré, hogy meggyógyítsa nyomorúságainkat, hanem hogy magára vegye azokat. A pápa felidézte Jézus ismert szavait: amit e legkisebb testvéreim közül eggyel tettetek, velem tettétek. Beszédében külön kitért azokra a tanúságtételekre, amelyeket a találkozó elején hallott. Niurka történetét említve arról beszélt, hogy a remény gyakran egyetlen nyitott ajtóval kezdődik. Egy álomnak és egy kis nyitott ajtónak köszönhetően Niurka életet, anyai szeretetet, a keresztség kegyelmét és egy boldog jövő ígéretét adhatta gyermekeinek. A migráns Kádri története kapcsán Leó pápa hangsúlyozta a befogadás jelentőségét. Valaki kinyújtotta a kezét felé, megmutatva, hogy értékes embernek tartja és hisz benne. Ennek eredményeként nem csak munkát talált, hanem újra megtalálta az élet értelmét is. Új erőt kapott ahhoz, hogy ne csak folytassa útját, hanem ő maga is mások támaszává váljon, mondta Leó pápa. A Szentatya külön köszönetet mondott Alíciának és a többi önkéntesnek, akik nap mint nap segítik a bajba jutott nőket. Segítenek nekik visszatalálni méltóságukhoz, önállóságukhoz, reményükhöz, személyük szent értékének tiszteletéhez, és hogy új életet kezdhessenek. Leó pápa ezután a neki ajándékozott jelképekről beszélt. A gyermekek neveivel díszített szalag szerinte arra emlékeztet, hogy minden születés örömöt hoz a világba. A tartózkodási engedély a migránsok küzdelmes útját idézi fel, ugyanakkor a becsületességről és a befogadásról is szól. A szandál pedig Mózes történetére utal, arra a szent földre emlékeztet, amelyet minden emberi életben tisztelnünk kell. A pápa hangsúlyozta, hogy a jelenlévők történetei nem elszigetelt esetek. Nagyon sok Niurka, nagyon sok Kádri, nagyon sok Alícia él közöttünk. Ezekben a történetekben ma is folytatódnak azok a cselekedetek, amelyeket Jézus végezett.

0: Hívja a keresztényeket, hogy vegyék észre a segítségre váró embereket. A szeretet nem tűr halogatást, majd így folytatta. Ha a gabonát nem aratják le, amikor megérett, a termés elvész. Ez a keresztények felelőssége, mondta, hiszen minden találkozás kegyelmi pillanat. Minden találkozás a másikkal kairos, egy megismételhetetlen kegyelmi idő arra, hogy szeressünk. A Szentatya figyelmeztetett arra is, hogy a keresztények olykor átveszik a világ gondolkodásmódját. Nem lehet megfeledkezni a szegényekről anélkül, hogy ki ne lépnénk az egyház élő áramából. 14. Leó hangsúlyozta. A hit mindig érzékenyé teszi az embert mások szükségletei iránt. Ferenc pápát idézve emlékeztetett arra, hogy a hívő emberben mindig él egy álom, egy szenvedély, amely arra készteti, hogy személyesen is elköteleződjön. Ezzel szemben a pápa óvott a közönytől. A közönyben megkeményedett szív hideggé válik, majd hozzátette, az élő szív meleg és lüktető, életet ad, a jéghideg szív mozdulatlan és a halálhoz vezet. Ezt követően 14. Leó pápa az Úr hívásának egy másik aspektusáról szólt. Arra emlékeztetett, hogy a segítségnyújtás mindenekelőtt találkozás. Nézzünk a szenvedő ember szemébe. A valódi szeretet ugyanis nem pusztán adományozás. Akik valóban szeretnek, nem csupán adnak valamit, meghallgatnak, párbeszédet folytatnak, megpróbálják megérteni a helyzetet és annak okait. A Szentatya végül Szűz Mária közbenjárásába ajánlotta a központ minden munkatársát, önkéntesét és ellátottját, kérve, hogy Madrid legyen egyre inkább a remény, az irgalom és a testvéri szeretet városa.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránti megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő. Mint mondta, az ősi kötelék a keresztény hit és e föld között ugyan nem foglalja magában a spanyol nép sokrétű identitását, de mélyen formált a kultúráját és reményt, útmutatást jelent a kihívások között, amelyekkel ma, mint emberi családnak együtt kell szembenéznünk. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a Szentatya. Hozzátette, a béke üzenete, amely ezekben az időkben sajnos néhányak számára naívnak, mások számára provokatívnak hangzik, azok körében talál elfogadásra, akik nem zárkóznak be előre gyártott ideológiákba, hanem megnyílnak az igazság előtt. A katolikus egyházfő hozzátette, a katolikus egyház készen áll arra, hogy a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába álljon. A találkozót követően a királyi palotából az egyházfő nyitott pápamobillal indult szálláshelyére, az apostoli nunciatúrára, kordonokkal biztosított útvonalán végig lelkes, integető, éneklő tömeg kísérte. Június 7-én vasárnap úrnapján Krisztus Szentes

0: teste és vére ünnepén 14. Leó pápa 10 órakor mutat be szentmisét, mely után részt vesz a hagyományos ünnepi körmeneten. Vasárnap délután a Szentatya az Ágoston rend helyi tagjaival találkozik zárt körben az apostoli nunciatúrán. Ugyancsak délután a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sportvilágának képviselőivel találkozik Leó pápa a kapcsolatok építése elnevezésű eseményen. Kozma Imre atyáról nevezték el a Rákóczi Szövetség új szabadidő parkját Sátoraljaújhelyen. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, a Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökének születésnapján Ezer Kárpát-medencei diák részvételével nyitották meg az emlékparkot, amely a jövőben a fiatalok számára kínál lehetőséget a találkozásra és az értékes időtöltésre. Tampus Telián, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa elmondta: ma nem egy parkot avatunk fel, hanem emléket állítunk egy olyan embernek, aki az egész életével azt üzente, a szeretet képes megváltoztatni a világot. Jövő héten benyújtjuk az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta: a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás, hozzátette: a hír szent, a vélemény szabad. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a közösségi oldalán azt közölte: két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. Végül az időjárásról. Vasárnap gomoly felhős napos idő várható. Néhol előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar is lehet. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, ma Róbert névnap van. A Róbert név germán eredetű. Jelentése: fényes hírnév, dicsőséges, híres. Becézése: Robi, Robika, Robcsi, Robus, Róbertka, Bert, Robesz. Minden kedves Róbert nevű hallgatónkat a jóisten éltesse sokáig. A következő dallal nekik kedveskedünk.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink! Lapozzuk fel a kalendáriumot és tekintsük át, hogy június 7-éhez milyen jeles évfordulók kapcsolódnak. Június első vasárnapján, azaz ma tartjuk a pedagógus napot. Egy 1951-es minisztertanácsi rendelet alapján Magyarországon első ízben 1952. június 7-én 8-án ünnepelték így a tanárokat. Eleinte inkább hivatalos ünnep volt, mivel egészen 1992-ig ezen a napon adták át a különféle dicsérő okleveleket és kitüntetéseket az arra érdemesnek ítélt tanároknak. 1993 és 2012 között a tanárok oktatók kitüntetése január 22-én a Magyar Kultúra Napján történt. 2013-tól ismét e napon adják át az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat. A pedagógus nap nem azonos a pedagógusok világnapjával, amit nemzetközi szinten október 5-én tartanak. 1994 óta tartják számon a pedagógusok világnapját, ugyanis ezen a napon fogadta el az UNESCO a nemzetközi munkajogról szóló szervezettel karöltve azt a 150 paragrafusból álló határozatot, amely a pedagógusok jogait foglalja össze. Tehát a mai napon van a pedagógus nap. Bonca Berta Csinszka költő Ady Endre felesége 1894-ben a mai napon született. A mai napon született 1896-ban Nagy Imre politikus, miniszterelnök. A Magyar Királyság területén megszületett Lénárd Fülöp Nobel-díjas fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja 1862-ben a mai napon. A Bécsi és a Budapesti Egyetemen fizikát és kémiát hallgatott, majd Heidelbergben és Berlinben matematikát. Heidelbergben doktorált, ezután rövid ideig a Budapesti Egyetemen dolgozott, majd 1887-től Németországban élt. Katód-sugaras kísérleteit 1890-ben Bonnban kezdte meg. A szabad térbe kivezetett katód-sugarak vizsgálatához segédelektródos katód-sugárcsövet szerkesztett. Ezért a munkájáért 1896-ban a Bécsi Egyetemtől Baumgartner díjat kapott. A katód sugarakon kívül a foszforeszencia jelenségének vizsgálatával foglalkozott leginkább. 1901 és 1905 között minden évben jelölték Nobel-díjra, melyet végül 1905-ben meg is kapott, a fotoelektromos hatásra adott magyarázatáért és a katód sugaros vizsgálatokra alapozott atommodelljéért. Tehát Lénárd Fülöp Nobel-díjas fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja 1862-ben a mai napon született. Bécsben megszületett Dreher Antal, osztrák nagyiparos, sörgyártó, cégalapító 1810-ben a mai napon. Az osztrák sörgyártó vállalat vezetője volt. A Budapest-kőbányai sörgyárat 1862-ben vette át. Ő alapozta meg a magyar sörgyártást, miután bejárta fél Európát, és mindenhol ellesett valamit a főzőmesterek fortéjaiból. A legenda szerint ebben komoly segítségére volt sétapálcája, amelyben kis üregeket alakított ki, hogy azokban sörmintákat tárolhasson. Tehát Dreher Antal osztrák nagyiparos sörgyártó cég alapítója a mai napon született 1810-ben. Dzsida Jenő erdélyi költő 1938-ban a mai napon hunyt el. Rövid, de termékeny pályafutása igazi útjelzője egyetlen verse, a Psalmus Hungaricus, amely forró lírai hitvallás arról, hogy nincs más testvérem, csak magyar. Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Hunjon ki két szemem világa, mikor nem rád tekint, népem, te szent, te kárhozott, te drága. vörössári nótaénekes, dalénekes, énektanár 1910-ben a mai napon született. Pál István Szalonna népzenész, hegedűs prímás 1980-ban a mai napon született. Kedves hallgatóink, kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránti megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő, mint mondta, az ősi kötelék a keresztény hit és e föld között ugyan nem foglalja magában a spanyol nép sokrétű identitását, de mélyen formálta kultúráját és reményt, útmutatást jelent a kihívások között, amelyekkel ma, mint emberi családnak együtt kell szembenéznünk. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a Szentatya. Hozzátette, a béke üzenete, amely ezekben az időkben sajnos néhányak számára naívnak, mások számára provokatívnak hangzik, azok körében talál elfogadásra, akik nem zárkóznak be előre gyártott ideológiákba, hanem megnyílnak az igazság előtt. A katolikus egyházfő hozzátette, a katolikus egyház készen áll arra, hogy a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába álljon. A találkozót követően a királyi palotából az egyházfő nyitott pápamobillal indult szálláshelyére, az apostoli nunciatúrára, kordonokkal biztosított útvonalán végig lelkes, integető, éneklő tömeg kísérte. Június 7-én vasárnap úrnapján, Krisztus szenteste és vére ünnepén 14. Leó pápa 10 órakor mutat be szentmisét, mely után részt vesz a hagyományos ünnepi körmeneten. Vasárnap délután a Szentatya az Ágoston rend helyi tagjaival találkozik, zárt körben az apostoli nunciatúrán. Ugyancsak délután a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sportvilágának képviselőivel találkozik Leó pápa a kapcsolatok építése elnevezésű eseményen. Kozma Imre atyáról nevezték el a Rákóczi Szövetség új szabadidőparkját Sátoraljaújhelyen. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, a Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökének születésnapján Ezer Kárpát-medencei diák részvételével nyitották meg az emlékparkot, amely a jövőben a fiatalok számára kínál lehetőséget a találkozásra és az értékes időtöltésre. Tampust Elián, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa elmondta, ma nem egy parkot avatunk fel, hanem emléket állítunk egy olyan embernek, aki az egész életével azt üzente, a szeretet képes megváltoztatni a világot. Jövő héten benyújtjuk az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás, hozzátette, a hír szent, a vélemény szabad. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a közösségi oldalán azt közölte. Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. Végül az időjárásról. Vasárnap gomoly felhős napos idő várható. Néhol előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar is lehet. Az északi-északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Reklám. Megjelent az új ember június 7-ei száma. A tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
6: Reklámot hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent Bertalanról nevezett Szent Anna, karmelita apáca. Isten nagyon gyakran egészen egyszerű lelkeket választ ki arra, hogy általuk nagy dolgokat műveljen. Ilyen egyszerű lélek volt Szent Bertalanról nevezett Szent Anna, karmelita apáca. 1549. október 1-én született Almendrálban. Meghalt Antwerpenben 1626. június 7-én. 77 évet élt. Avila közelében, Spanyolországban, egy Almendrál nevű falucskában született. Szülei vallásos parasztemberek voltak. Ő volt a legfiatalabb gyermek. 10 évesen árvaságra jutott. Testvérei nevelték föl, akik a mezőre küldték a nyájat legeltetni. Itt nyílt alkalma Jézussal összeforni. Amikor nagylány lett, testvérei férjhez akarták adni, de a házasság nem vonzotta. A szűzanyához futott panaszkodni, aki ezt mondta neki, ne félj, én egy olyan helyre vezetlek el, ahol nővér leszel, és az én ruhámat hordozod. Álmában aztán az első karmelita kolostort látta, amelybe testvérei ellenkezése ellenére 1570 halottak napján beléphetett. Ezt a kolostort avilai Nagy Szent Teréz alapította. Anna lett itt az első laikus testvér, akiről Nagy Szent Teréz az alapítások könyvében igen szépen írt, és mindig is nagyra becsülte őt. Szokatlanul szerény, mélyen vallásos, minden munkára kész, Isten szerető és ember szerető volt. Egy titkos látomásában Jézus Franciaország felé irányította, ahol szeretete ellenére is sokan elvesznek. Amikor ezt Terézzel közölte, ő végtelenül megörült, mert ugyanezt érezte ő maga is. Teréz fölismerte Annában, hogy sokkal több, mint egy derék laikus nővér. 1572. augusztus 15-én letette a fogadalmat, de mivel írni sem tudott, egy kereszttel hitelesítette azt. Kolostori nevét Szent Bertalanról választotta, akiről azt mondta Jézus, hogy nincs benne kétszínűség. Anna betegápoló nővér lett. Avilai Teréz akkoriban sokat betegeskedett, és Anna viselte gondját. 5 évig állt állandóan mellette, mosott rá, öltöztette. Eközben megtanult írni, és Teréz titkárnőként alkalmazta. Utazásainak elválaszthatatlan utitársa lett. Együtt viselték el a spanyolországi kellemetlenségeket, rossz járműveken való közlekedést, kemény teleket, forró nyarakat, fogadók bűzeit. Saját életrajzában így írt szerényen. A szent, tudnélik Teréz, annyira hozzászokott az én szegényes és durva szolgálatomhoz, hogy nem akart meglenni nélkülem. A szószoros értelmében a legbizalmasabb segítője volt a karmelita rend nagy reformátorának, aki halál előtt megígérte, hogy az égben is mellette lesz. Nagy Szent Teréz halála után még 20 évig Spanyolországban maradt, s a terézi hagyomány mencsvárának tartották. Aztán 5 másik spanyol társával elindult Franciaország és Németalföld felé. 1604. október 15-én Párizsba érkeztek. Vértanúk szerettek volna lenni. Itt őt is kórusnővérré emelték. Annának sok nehézsége volt, de Isten és Szent Teréz mellette álltak. Nővértársai tisztelték, szerették, így később a párizsi anyakolostorban, Turban is, ahol 1608-ban alapított kolostort, amit 3 évig vezetett. Még a hugenották is tisztelték. 7 év után, 1611-ben elhagyta Franciaországot, és Németalföldre, a mai Belgiumba ment. A király és felesége Antwerpenben akarta letelepíteni a rendet. Szívesen tett eleget kérésüknek, s ez a kolostor bearanyozta kegyelmi kiáradásával a fél Európát. Életszentsége nem maradhatott rejtve. Anna a tanácsadás, a csodatevés és a jövendőlés nagy karizmáit kapta Istentől. Megvédte Antwerpent a protestánsokkal szemben, és ezért ennek az őrzője és megszabadítója címet kapta. 77 éves korában halt meg, 15. Benedek boldoggá, 1982-ben II. János Pál pápa szentté avatta.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Csanád Béla, Rosetta. Elég egy gondolat és egy ablak, hogy megváltozzék a világ. Isten elgondolt valamit, s ablakot vágott a világra. Megszületett az első ablakrózsa, a fény megszentelése.
1: Csanád Béla Rosetta című versét Dér Gabriella mondta el. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a katolikus sajtóban, de közölte azokat a kortárs és az új írás is. Műfordítói munkássága is jelentős. A középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt. De ő fordította magyarra a modern szerzők közül Thomas Merton, Rilke és Hesse munkáit is. Egyik legkiemelkedőbb egyénisége a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek, s műveiben is fáradhatatlanul munkás, megalkuvás nem ismerő képviselője a keresztény nemzeti értékeknek. Csanád Béla 1990-ben hunyt el.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa megérkezett Spanyolországba. A Szent Atya beszéde a spanyol hatóságokhoz: ne szítsák a polarizáció tüzét, törekedjenek egységre. A szeretet nem tűr halogatást. 14. Leó pápa látogatása a madridi Caritas szociális központban. Leó pápa beszéde a spanyol hatóságokhoz: ne szítsák a polarizáció tüzét, törekedjenek egységre. A Szent Atya madridi repülőtérre szombat délelőtt a királyi palotába hajtott, ahol államfőnek kiáró tiszteletadással fogadták. Leó pápát a spanyol királyi lovas testőrség kísérte a palota udvarba, ahol a királyi pára két lányával várta a Szent Atyát. A pápa és a spanyol himnusz alatt 21 ágyülövés köszöntötte a vendéget, akiket 6. Fülöp király és Letícia királyné nagy tisztelettel kísért a palotába, a magán megbeszélést folytattak. Ünnepélyesség, méltóság és tisztelet, amivel a spanyol királyi ház tisztelgett a lehető legillusztrisabb vendégük, a római pápa Péter utóda előtt. A királyi palota oszloptermében találkozott Leó pápa a királyi család jelenlétében az ország hatóságaival, a polgárélet képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében mindenek előtt megköszönte a meghívást, amely őt abba az országba invitálta, amelynek első evangelizálója Jakab apostol volt.
1: La primera evangelización de la península ibérica.
0: Ez a kapcsolat teológiai jelentőségű, mert kifejezése juttatja, hogy a helyi egyház folytonosságban áll a pünkösdi apostoli küldetéssel. A keresztény hit és a föld közötti ősi kapcsolat mélyen formálta annak kultúráját, amely reményt és iránymutatást jelent a mai kihívások közepete is. Leó pápa népi vallásosságra gondol, amely az ország minden városában és falvában, az év ritmusához igazodva megjeleníti az üdvösség valódi drámáját, együtt a művészeti, zenei örökséggel, a számos testvériséggel és jótékonysági egyesülettel együtt. A spanyol egy szenvedélyes nép, amely szereti az életet, és ezt meg is mutatja. Leó pápa azért jött közéjük, hogy megerősítse, bátorítsa és inspirálja a hívők megújult hűségét az evangélium iránt, valamint a nemzet különböző csoportjai közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, amit a találkozás kultúrája mozdít elő. Az eszme és valóság két pólusú feszültségében a kettő között állandó párbeszédet kell kialakítani, elkerülve, hogy az elképzelés elszakadjon a valóságtól. Ezzel kapcsolatban a pápa két olyan személyiségre utalt, akik 5 évszázada segítik az ország egyház életét és sokak lelki keresését. Keresztes Szent János és Avilai Szent Teréz az isteni misztérium iránti szenvedélyükben barátokká is váltak. Misztikájuk nyitott szellemű, vagyis nem idegen a történelemtől, hanem éppen ellenkezőleg, a kérdések gyökeréhez, a valóság szívéhez vezet. Különösen a változások értelmezésében és a korunkat oly sötétté tevő feszültségek elviselésében segít nekünk az éjszaka témája, amely oly kedves keresztelő Szent Jánosnak, aki a fény iránti szomjúságában paradox módon megtanulta értékelni a sötétséget, amikor a lélek megszabadulhat attól, amit tudni és birtokolni vél, és ami ma is segíthet az értelem sötétségének és az érzelmek heves kitörésének a kezelésében. Hiszen ma is épp úgy szükségünk van olyan emberekre, akik a sötétben meglátják a fényt, a végben a lehetséges kezdetet, amely kivezet minket az éjszakából. A Avilai Szent Teréz ugyanezt az utat a belső várkastély képével írja le. Ahogy szobáról szobára haladunk a legbelsőbb hely felé, vagyis mindannyian a saját szívünk felé, az igazság szentélye felé, a tér kiszélesedik, az elme megnyílik, az ellentmondások feloldódnak, a feszültségek elosztanak, a többiek helyet kapnak, az univerzum otthonná válik, mutatott rá a pápa. Ez egy radikális megnyilás az egészen más, és a mindig új felé, ami akkor valósul meg, amikor visszatérünk önmagunkba. Az emberi lénynek ez a dimenziója az oka annak, hogy a vallás és lelkismereti szabadságot védeni kell, állapította meg a Szentatya. Ma a polarizációk tüzét fújva a népszerűségre szert tenni vágyó kísértés egyre inkább növekszik, amivel az emberi méltóságot folyamatosan megsértik. Szükségünk van tehát kultúrára, belső életre, szabad és minőségi oktatásra, transzcendenciára. Ehhez pedig szobáról szobára kell előre haladni, egészen addig a pontig, ahol az igazságosság és a béke megöleli egymást. A katolikus egyház az emberi szív ezen vágyának szolgálatában áll. Nem kényszerítő módon, hanem az evangéliumi tanúságtétel révén, amelyet számtalan mártír és szent támaszt alá, és ma is készen áll arra, hogy egy olyan nép jövőjének szolgálatába álljon, amely megbékélést és békét keres. Leó pápa éppen ezért mindenkit arra kér, hogy hagyjon fel a társadalmi valóságot és annak történelmét megosztó, polarizáló narratívákkal, és a terméketlen leegyszerűsítésektől térjen át a komplexitás gyümölcsöző megértésére. A Szent Atya ebben látja Európa sajátos hivatását, amelyben Spanyolországnak eredeti és alapvető szerepe van. Ez az az ajándék, amit az öreg kontinens adhat a világnak.
1: Es el regalo que el viejo continente puede hacer al mundo si quiere permanecer joven.
0: Ha fiatal akar maradni, hiszen fiatal az, aki úgy érzi, hogy van jövője és küldetése. Éppen ezért főként a gazdasági, politikai és intézményi felelősöknek minőségi ugrásra van szükségük, irányváltásra, hogy iskolákba, egyetemekbe és kutatásba, valamint a helyi közösségekbe fektessenek be, mint a részvétel és a kulturális közvetítés meleg ágyába. Az iszlám az ibériai félszigeten hosszabb távon politikai, kulturális és vallási valóságot jelentett. Ebben az időszakban a szembeállítások mellett arra is törekedtek, hogy a keresztények, a muszlimok és a zsidók között teret teremtsenek a kapcsolattartásnak, a párbeszédnek és az igazság értelméről szóló eszmecserjének. Tizedik bölcs Alfonz fordító iskolájában a három valláshoz tartozó szakértők együttműködtek az arab, görög és zsidó gazdag örökség fordításában, hozzájárulva olyan szövegek terjesztéséhez, mint például Averroes és Maimonides filozófusok művei. Különösen Cordoba és Toledo városai váltak a nyelvek, vallások és tudás közötti közvetítés helyszínévé. Ahogyan e föld egy másik nemes fia tanította nekünk, szólt a Szentatya, a megpróbáltatások és a kudarcok során lehetőség nyílik mindent átgondolni. Loyolai Szent Ignác rendelkezett ezzel a bátorsággal, amikor szívének szomorúságaira és vigaszára figyelt a valóságot és képzeletet megkülönböztető gyakorlat során, amelynek eredményeként a fegyvereket a békével, a hatalmasságokat pedig a szentekkel cserélte fel. Megértette, hogy az a jó, amely vonzotta, nem utópia volt, és így válsága kegyelemmé változott. Ugyanezt történhet azokkal az új dolgokkal is, amelyek ma zavarnak minket, és amelyekkel kapcsolatban érzékenységünk jelenleg megosztott. Kerüljük a megalázó vagy ellentétet keltő szavakat. Válasszuk a megvilágosító egyértelműséget és az utakat megnyitó őszintességet. Ne áldjuk meg a naív lelkesedést, ne tápláljuk a terméketlen félelmeket. Inkább mutassunk rá a megkülönböztetés kritériumaira, az ember méltósága, a javak egyetemes rendeltetése, a szegények melletti elkötelezettség, a közös otthon gondozása, a béke, és ültessük át ezeket a gyakorlatba, mint ami a felelős tervezés, az emberi és társadalmi hatások értékelése, a legkiszolgáltatottabbak bevonása, digitális írástudás, az igazságosságra és a békére irányuló kutatás és ipar, ahogyan erről a Szentatya a Magnifica Humanitas enciklikájában írt. Beszéde végén Leó pápa elismerését fejezte ki a vendéglátó ország iránt a nemzetközi jog és a sokoldalú kapcsolatok terén mutatott hűségéért, amely a béke és a népek közötti szolidaritás iránti aktív elkötelezettségben nyilvánul meg. Ugyanakkor arra biztatta őket, hogy belsőleg is ápolják a párbeszédet és a társadalmi barátságot, a jövő elképzelésekor pedig vegyék figyelembe a szegények és a fiatalok szempontjait, hogy az autonómia és az egység iránti igényeiket pozitív harmóniába fordítsák,
1: harmonizar las demandas de autonomía y de unidad.
0: És támogassák az európai egyesülés folyamatát nem más hatalmakkal szemben, hanem az egész emberi család számára adott ajándékként. Isten áldja Spanyolországot.
1: Que Dios bendiga a España.
0: Zárt a 14. Leó pápa a spanyol királyi családhoz és az ország hatóságaihoz intézett beszédét.
2: A szeretet nem tűr halogatást. 14. Leó pápa látogatása egy madridi szociális központban. Spanyolországi apostoli látogatásának első állomásaként 14. Leó pápa június 6-án este 6 órakor felkereste Madridban a Sedia 24 Horas szociális központot, amely a hajléktalanok, a kiszolgáltatott helyzetben lévő családok, a migránsok és a társadalom peremére szorult emberek befogadását és támogatását szolgálja. Az információs és befogadó központ néven működő intézmény az év minden napján, napi 24 órában nyújt segítséget azoknak, akiknek nincs otthonuk, vagy súlyos szociális nehézséggel küzdenek. A Szentatyát a központ bejáratánál José Cobo Cano bíboros Madrid érseke, valamint az intézmény igazgatója fogadta. A pápa ezt követően megismerkedett a központ működésével. Az egyik ellátott röviden ismertette, miként gondoskodnak a hajléktalanokról és a leginkább rászorulókról. A projekt felelőse és munkatársai végigkísérték a Szentatyát az épületben, majd a közös étkezőbe vezették, ahol a pápa személyesen találkozhatott a központ lakóival és ellátottjaival. A találkozó során a jelenlévők tanúságtételeken keresztül mutatták be a Sedia mindennapjait. Megszólalt Niurka, egy édesanya, aki gyermekével együtt talált menedéket és új életlehetőséget a központ segítségével. Tanúságot tett Kadri is, aki migránsként érkezett Spanyolországba, és a központ támogatásával talált munkát és új jövőt. A jelenlévők meghallgatták Alicia önkéntes tanúságtételét is, aki hosszú évek óta segíti a nehéz helyzetben lévő nőket és családokat. A programot zenei előadás színesítette, majd 14. Leó pápa intézett beszédet a jelenlévőkhöz. A találkozó végén a Szentatya ajándékokat cserélt a központ képviselőivel, apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a záróéneket követően a közeli Krisztus keresztre feszítésének templomába ment, ahol megáldotta a madridi főegyházmegye szociális szervezeteinek képviselőit. 14. Leó madridi programjának első állomása jól kifejezte egész látogatásának egyik központi üzenetét. Az egyház küldetése, hogy Krisztus irgalmas szeretetét tegye láthatóvá a legszegényebbek, a hajléktalanok, a migránsok és minden rászoruló ember szolgálatában. Beszédében a keresztény szeretet konkrét megéléséről, az emberi méltóságról és a rászorulók iránti felelősségről szólt. 14. Leó először örömét fejezte ki, hogy madridi útját éppen ezen a helyen kezdheti meg. Megköszönte a fogadtatást és a madridiak egyik ismert mondására utalva, így fogalmazott. Aki Madridban van, az madridi. Ezért én is úgy állok most közöttetek, mint egy madridi. Köszönöm Madrid ezt a fogadtatást, amely miatt egy nagy és csodálatos család részének érzem magam. A pápa hangsúlyozta, hogy a Sedia valóban családként működik, ahol senki sem marad egyedül. Kiemelte, hogy ezen a helyen az emberek nem csak segítséget kapnak, hanem közösséget is találnak. Itt mindenkinek az öröme és a fájdalma, mindenki öröme és fájdalma. 14. Leó rámutatott, hogy a központ munkatársai nem hunynak szemet a problémák összetettsége előtt, ugyanakkor nem mondanak le a szeretet és az igazságosság követelményeiről sem. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a Sedia az evangélium útján jár, Krisztus példáját követve. Jézus, Isten fia nem csak azért lett emberré, hogy meggyógyítsa nyomorúságainkat, hanem hogy magára vegye azokat. A pápa felidézte Jézus ismert szavait, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel tettetek, velem tettétek. Beszédében külön kitért azokra a tanúságtételekre, amelyeket a találkozó elején hallott. Niurka történetét említve arról beszélt, hogy a remény gyakran egyetlen nyitott ajtóval kezdődik. Egy álomnak és egy kis nyitott ajtónak köszönhetően Niurka életet, anyai szeretetet, a keresztség kegyelmét és egy boldog jövő ígéretét adhatta gyermekeinek. A migráns Kádri története kapcsán Leó pápa hangsúlyozta a befogadás jelentőségét. Valaki kinyújtotta a kezét felé, megmutatva, hogy értékes embernek tartja és hisz benne. Ennek eredményeként nem csak munkát talált, hanem újra megtalálta az élet értelmét is. Új erőt kapott ahhoz, hogy ne csak folytassa útját, hanem ő maga is mások támaszává váljon, mondta Leó pápa. A Szentatya külön köszönetet mondott Alíciának és a többi önkéntesnek, akik nap mint nap segítik a bajba jutott nőket. Segítenek nekik visszatalálni méltóságukhoz, önállóságukhoz, reményükhöz, személyük szent értékének tiszteletéhez, és hogy új életet kezdhessenek. Leó pápa ezután a neki ajándékozott jelképekről beszélt. A gyermekek neveivel díszített szalag szerinte arra emlékeztet, hogy minden születés örömöt hoz a világba. A tartózkodási engedély a migránsok küzdelmes útját idézi fel, ugyanakkor a becsületességről és a befogadásról is szól. A szandál pedig Mózes történeteire utal, arra a szent földre emlékeztet, amelyet minden emberi életben tisztelnünk kell. A pápa hangsúlyozta, hogy a jelenlévők történetei nem elszigetelt esetek. Nagyon sok Niurka, nagyon sok Kádri, nagyon sok Alícia él közöttünk. Ezekben a történetekben ma is folytatódnak azok a cselekedetek, amelyeket Jézus véghez vitt az evangéliumban. A madridi érsek korábbi szavaira utalva Leó pápa a Betlehem képét idézte fel. Elmondta, hogy Madrid híres karácsonyi betlehemeiről, de az itt látott valóság még szebbennél. Ma ezekben a terekben egy egyszerű és befogadó jászol áll előttünk. Ez a jászol, magyarázta, maga a központ, amely éjjel-nappal helyet készít Krisztus számára azokban az emberekben, akik segítséget keresve lépik át küszöbét. A látogatás mottója Jézus szava volt, emeljétek fel tekinteteteket. Leó pápa szerint ez arra hívja a keresztényeket, hogy vegyék észre a segítségre váró embereket. A szeretet nem tűr halogatást, majd így folytatta. Ha a gabonát nem aratják le, amikor megérett, a termés elvész. Ez a keresztények felelőssége, mondta, hiszen minden találkozás kegyelmi pillanat. Minden találkozás a másikkal kairosz, egy megismételhetetlen kegyelmi idő arra, hogy szeressünk. A Szentatya figyelmeztetett arra is, hogy a keresztények olykor átveszik a világ gondolkodásmódját. Nem lehet megfeledkezni a szegényekről anélkül, hogy ki ne lépnénk az egyház élő áramából. 14. Leó hangsúlyozta. A hit mindig érzékenyé teszi az embert mások szükségletei iránt. Ferenc pápát idézve emlékeztetett arra, hogy a hívő emberben mindig él egy álom, egy szenvedély, amely arra készteti, hogy személyesen is elköteleződjön. Ezzel szemben a pápa óvott a közönytől. A közönyben megkeményedett szív hideggé válik, majd hozzátette, az élő szív meleg és lüktető, életet ad, a jéghideg szív mozdulatlan és a halálhoz vezet. Ezt követően 14. Leó pápa az Úr hívásának egy másik aspektusáról szólt. Arra emlékeztetett, hogy a segítségnyújtás mindenekelőtt találkozás. Nézzünk a szenvedő ember szemébe. A valódi szeretet ugyanis nem pusztán adományozás. Akik valóban szeretnek, nem csupán adnak valamit, meghallgatnak, párbeszédet folytatnak, megpróbálják megérteni a helyzetet és annak okait. A Szentatya végül Szűz Mária közbenjárásába ajánlotta a központ minden munkatársát, önkéntesét és ellátottját, kérve, hogy Madrid legyen egyre inkább a remény, az irgalom és a testvéri szeretet városa.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránti megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő, mint mondta, az ősi kötelék a keresztény hit és e föld között ugyan nem foglalja magában a spanyol nép sokrétű identitását, de mélyen formálta kultúráját és reményt, útmutatást jelent a kihívások között, amelyekkel ma, mint emberi családnak együtt kell szembenéznünk. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a Szentatya. Hozzátette, a béke üzenete, amely ezekben az időkben sajnos néhányak számára naívnak, mások számára provokatívnak hangzik, azok körében talál elfogadásra, akik nem zárkóznak be előre gyártott ideológiákba, hanem megnyílnak az igazság előtt. A katolikus egyházfő hozzátette, a katolikus egyház készen áll arra, hogy a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába álljon. A találkozót követően a királyi palotából az egyházfő nyitott pápamobillal indult szálláshelyére, az apostoli nunciatúrára, kordonokkal biztosított útvonalán végig lelkes, integető, éneklő tömeg kísérte. Június 7-én vasárnap úrnapján, Krisztus szenteste és vére ünnepén 14. Leó pápa 10 órakor mutat be szentmisét, mely után részt vesz a hagyományos ünnepi körmeneten. Vasárnap délután a Szentatya az Ágoston rend helyi tagjaival találkozik, zárt körben az apostoli nunciatúrán. Ugyancsak délután a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sportvilágának képviselőivel találkozik Leó pápa a kapcsolatok építése elnevezésű eseményen. Kozma Imre atyáról nevezték el a Rákóczi Szövetség új szabadidőparkját Sátoraljaújhelyen. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, a Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnökének születésnapján Ezer Kárpát-medencei diák részvételével nyitották meg az emlékparkot, amely a jövőben a fiatalok számára kínál lehetőséget a találkozásra és az értékes időtöltésre. Tampust Elián, a Máltai Szeretett Szolgálat munkatársa elmondta, ma nem egy parkot avatunk fel, hanem emléket állítunk egy olyan embernek, aki az egész életével azt üzente, a szeretet képes megváltoztatni a világot. Jövő héten benyújtjuk az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás, hozzátette, a hír szent, a vélemény szabad. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a közösségi oldalán azt közölte. Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. Végül az időjárásról. Vasárnap gomoly felhős napos idő várható. Néhol előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar is lehet. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Intézményvezetők kinevezéséről döntött, a magyarországi szerzetes rendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte, továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. Azt írták, a püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájer László lesz. A Központi Papnevelő Intézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájer László atya lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferences szerzetest a Mátra-Verebély Szentkút Nemzeti Egyhely igazgatói pozíciójában. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diákónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét. Az eseménysorozat ünnepi megnyitója december 12-én és 13-án lesz a Szombathelyi Egyházmegyében. A részletekről Székely Jánost, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallják.
3: A püspöki konferencia feladata fontos személyi döntéseket is meghozni. Így született meg a döntés arról, hogy Budapestre a Központi Szeminárium spirituálisának kineveztük Császár István Szombathelyi Egyházmegyés atyát. Eddig Győrben végezte ugyanezt a szolgálatot. Illetve kineveztük Gájer László professzor urat, a hittudományi kar, Pázmány Egyetem hittudományi karának dékánjává, és Radd Csaba professzor urat az Ószövetségi Tanszékre. Sok szó volt a püspöki konferenciánkon két nagy témáról. Az egyik a püspöki karnak őszre esedékes látogatásáról Rómában, az úgynevezett ad limina látogatásról. Minden országnak a püspöki kara időről időre elmegy a Szentatyát, illetőleg a különböző pápai római hivatalokat, az úgynevezett dikasztériumokat meglátogatni és beszámolni az ország helyzetéről, figyelni azokra az iránymutatásokra, amelyeket ott kapunk. Nagyon sokat beszéltünk a születő püspökkari körlevelünkről, amely a 30 évvel ezelőtti Igazságosabb és testvériesebb világért című körlevelünknek lesz egy frissített mai társadalmat kicsit az evangélium fényében értelmező változata. Szólni fog a mai magyar társadalomról, az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, hogyan lehetne ezen a problémán segíteni. Családról, a családok előtti válságról, demográfiai nehézségekről. Szólni fog az egészségügyről, aztán a médiáról, fiataloknak az egyházhoz való viszonyáról, digitális világ kihívásairól. Szólni fog a nemzetünk lelki állapotáról és spirituális helyzetéről, és hogy hogyan látjuk ezekből a kiutat, milyen javaslatokat látunk a fejlődés irányába, amelyet az evangélium fényében meg tudunk fogalmazni. És hát sok kisebb témáról is szó esett, például a szerzetesi előjárók konferenciája és a püspöki konferencián között létrejön újra egy vegyes bizottság. Annak érdekében, hogy azt a sok kincset, amit a szerzetes rendek hordoznak, a püspöki karunk is jobban megismerje, illetőleg az együttműködés az elevenőbb legyen. minden egyházmegyében lesz felelőse a misszióknak. Ez előírás is, de nagyon fontos lenne érzékenyíteni a magyar egyházunkat a misszió, különösen az afrikai misszióknak a kihívásai és az igényei felé. Nagyon sok ország, például Olaszország rengeteget tesz ebben az irányban, sok fiatal megy évről évre a missziókba segíteni, szeretnénk mi is ebben aktívabbak lenni. Ezen kívül beszéltünk sokat a tervezett hivatás évéről, a 2027-es évet a hivatás gondolatának szenteljük. Ez szólni fog általában az ember hivatásáról, az élet céljáról, az emberi élet értelmes. Van oka és van célja. Nagyon fontos felismerni ezt a gyönyörű isteni törvényt, amely benne van a világban. Arra születünk, hogy szeressünk, és az életünket ajándékká tegyük. De szó lesz az év folyamán a keresztény hivatásról, és aztán ezen belül a családi, és főként szerzetesi és papi hivatásról. Volt szó a médiáról is. Felfrissítettünk egy média szakembereknek adható díjat, illetőleg egy pályázatot is kiírtunk fiatal médiában ügyesen forgó személyek felé, akik szeretnék az evangéliumot megjeleníteni a média különböző felületein. És hát ezen túlmenően a püspöki konferencia ülése mindig egy testvéri találkozás is. Ilyenkor nagyon sokat beszélgetünk egymással, akár a társadalmunkban jelenleg bekövetkezett nagy változásokat, ki hogyan éli meg, hogyan látjuk ezekben a teendőnket, a feladatunkat, a küldetésünket. És hát fontos pillanat volt az, amikor Michael Banach nuncius úrnak a szolgálata végén megköszöntük az ő 4 éves magyarországi szolgálatát, a Szent Atyát Argentínába nevezte ki, neki köszöntük meg azt a nagy szimpátiával, megértéssel, a kultúránk iránti igazi őszinte érdeklődéssel végzett szolgálatát, amelyet itt 4 éven át Magyarországon végzett.
1: Az egri ciszterci templom közösségének zarándoklatot szervezett Vizi János templomigazgató atya. Most itt beszélgetünk a bélapátfalvi ciszterci apátság előtt. Miért tartottad fontosnak, hogy egy ilyen zarándoklatot szervezzél? Talán ez az első alkalom, amióta te itt vagy a templomban, Egerben.
4: Hát a felújítás előtt is többször voltam már ebbe a templomban, de ugye éveken keresztül nem tudtuk látogatni, nagyon vártuk, hogy elkészüljön, és hát ki is használtuk az első adandó alkalmat. A múlt heti megáldás után egy héttel később már itt is vagyunk. Hát fontosnak éreztem, hogy a Ciszter templom közössége egyrészt közösségformálás szempontjából is, de azért is, hogy a Ciszter lelkiséget ápolva meglátogassuk azt a több évszázados apátsági templomot, ahol ugyanaz a Ciszter szerzetes közösség élte a mindennapjait munkában, imádságban, mint akik Egerben is ugyanúgy megtették ezt. Összeköti ezt a két templomot, ez a Ciszter közösségi lelkület, és volt is rá igény, és hát mindig szívesen jövök ebbe a gyönyörű természeti környezetbe, és a felújítás után pedig hát egyszerűen szemkápráztató, gyönyörködtető látni, hogy milyen csodát műveltek ezzel a templommal, ami régen sem volt csúnya, de most egyenesen gyönyörű.
1: Igen, érdemes a hallgatóknak is majd ide kijönniük. Zarándoklat, ahogy te meghirdetted, vonattal jöttetek, illetve gyalog, és imádkoztátok a rózsafüzért. Milyennek látod itt a közösséget? Hányan jöttetek?
4: Hát 40-50 fő körül érkeztünk meg, legtöbben vonattal, az állomástól 2-3 kilométert zarándokolva, imádsággal, énekekkel, az idősebbek őket kocsival kihozták, de jó volt látni, hogy ilyen sokan össze jöttünk. A Ciszter gimnázium diákjaival már voltunk hamarabb, még az átadás előtt egy gyalogos zarándoklat keretében, az kicsit hosszabb volt, az 10 kilométeres gyaloglás. elvándorlást jelentett, de azt is nagyon élvezték a fiatalok. Később is tervezünk még ilyen alkalmakat, ha jól tudom, ősszel minden ciszter iskolából a diákság képviselői el fognak idejönni, körülbelül 200 fő a Ciszterfest keretében. Az egyik programpont pont ez lesz, hogy mivel Eger lesz a házigazda, Egertől nem vagyunk messze, akkor ide kizarándokolunk a gyerekekkel.
1: Többször említetted a szentbeszédedbe a csendet is, illetve a hitnek a továbbadását is. Mi a ciszter lelkületnek, lelkiségnek az üzenete így a 21. században?
4: Hát én sima egyházmegyés pap vagyok, egy ciszter szerzetes atya többet tud erről mesélni. Ami engem megfogott, az tényleg, hogy az elvonultságban, vagy gyönyörű természeti környezetben, a csöndben keresik az Istennel való kapcsolatot, közelséget, az egyszerűségben, tényleg sallagmentesen minden arról szól, hogy az ember és az Isten az ő kapcsolatát ápolva, de közben munkálkodva, dolgozva építse már itt a Földön is az Isten országát, de szem előtt tartva, hogy ott van a végső célunk, hogy valóban eljuthassunk majd az örök mennyei hazába.
1: Érdemes a kedves hallgatóknak kizarándokolni ide Bélapád falvára, Ciszterci apátsághoz. Június 20-án a múzeumok éjszakáján ingyenesen látogatható majd az apátsági templom, de ehhez regisztrálni kell az érseki palota látogatóközpontnak a honlapján.
2: Egerbe látogat Böjte Csaba Ferences szerzetes. Június 7-én, vasárnap, 18:30-től szentmisét mutat be a bazilikában. Június 8-án hétfőn pedig a Szervita templomban 17:30-től mutat be szentmisét Böjte Csaba testvér. A hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban június 14-én vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebráns Szántó József jászberényi főesperes, a templomot építő apát plébános aranymisés atya lesz. Ternyák Csaba egriérsek június 20-án 10 órakor Vukas Bernárd Urichot pappá szenteli az Egri bazilikában. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti. Egerben a múzeumok éjszakáján az Egri bazilika előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel látogatható 20 órakor 2026. június 20-án. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az Egri érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon lehetséges. A múzeumok éjszakájához a Bélapádfalvi Ciszterci apátsági templom is látogatható előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel június 20-án 17 órakor. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik. Előadó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maximum 150 fő befogadására alkalmas ez a tárlatvezetés. Időpontot itt is személyesen, vagy az érseki palota látogatóközpontban, vagy a megadott telefonszámon kell foglalni. A múzeumok éjszakáján az Egri érseki palota látogatóközpont és a pincerendszer szintén látogatható előzetes regisztrációval. Az időpontok 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra. Az időpont tehát június 20-a. Maximum egy csoportban 30 főt tudnak fogadni. Ebben az esetben is szükséges az időpontfoglalás. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszter templomban 2026. augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek atya. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszter templom sekrestyéjében lehet. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most a nap evangéliuma és a hozzátartozó elmélkedés hangzik el.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidók sokaságához: Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között: hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik: Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a Kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Gondosan ügyeljetek arra, hogyan éltek. Ne balgán, hanem bölcsen. Használjátok fel az időt, mert rossz napok járnak. Mit sem vesztett érvényéből ez a megállapítás 2000 év óta. Amióta Ádám vétkezett, állandóan rossz napok járnak, mert értelmünk elhomályosult, akaratunk rosszra hajlóvá vált, és folyamatosan kivagyunk téve a kísértésnek, amely arra akar rávenni bennünket, hogy elszakadjunk az élet forrásától, Istentől. Krisztus halála és feltámadása óta azonban az a kijelentés is érvényes, hogy most van itt az alkalmas idő, most van itt az üdvösség napja. Vagyis rossz napok egyszerre alkalmas, szent idővé válhatnak számunkra, ha értelmünket és akaratunkat arra használjuk, hogy megtaláljuk és megragadjuk a szentség új, meg új lehetőségét. Az Istenhez való kötődés soha nem volt, és soha meg nem ismétlődő módját. Ezt jelenti az apostol szava: ne balgán, hanem bölcsen éljünk e világban, felhasználva az időt, amely üdvösségünkre adatott. Két gyakorlati tanácsot is ad Szent Pál a továbbiakban. Az egyikkel óva rossztól, a másikkal buzdít a jóra. Ne részegeskedjetek! Nem csupán az alkoholfogyasztásban való mértékletességre figyelmeztet ezzel, hanem mindenfajta mámorban, meneküléstől óvaint, amellyel az ember az elveszített paradicsomért próbálja kárpótolni magát. Itt a földön vállalni kell ezt a feszültséget, amely legmélyebb vágyaink kielégítetlenségéből fakad, azt a lelki vákumot, amit semmibe nem tölthet ezen a világon. Ez az űr, az isteni élet utáni vágyakozás csillapíthatatlan szomjúsága a feltétele annak, hogy elteljünk a Szent Lélekkel, aki életünket összeköti a kiapadhatatlan forrással, a Szent Háromság egy Isten meg nem fogyatkozó örök életével. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Ez az a gyakorlat, amely Isten jelenlétébe von, és meg is őriz benne, tudatosítva bennünk ajándékait és ígéreteit, kialakítva szívünkben a hálaadás lelkületét. Fontos ez egymás közt is. Férj, feleség, gyerekek, szerzetesi család, ima közösség, hittancsoport összekovácsoló és megtartó ereje a közös imádság, Isten dicséret. A hálás szív újong és énekel, s a lelki örvendezés megóva léhasság az eltompulás kísértésétől. A rossz napok az üdvösség napjaivá lesznek, mert kezdenek kinyílni az örökké valóságra, amelyből születtek. Létezésünk mélyeit lassan betölti Isten élete, és ez fokról fokra megnyilvánul halandó testünkön, mindennapi életünkön is.
1: Hallgassák meg az evangéliumot szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Ježiš povedal zástupom: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. a chlieb, ktorý jadám, je moje telo za život sveta. Židia sa hádali medzi sebou a hovorili, ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslá živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba a nie aký jedli otcovia a pomreli.

Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Kedves hallgatóink! Részlet következik Gabriel de Vos kármelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből.

Isten oltárához lépek. Szavad fákja a lábam elé, világosság az utamon. A liturgia csúcspontja, az Isten tisztelet legmagasabb rendű aktusa, az eucharisztikus áldozat, melyben megújul az új szövetség egyetlen áldozata, Krisztusé, aki önmagát ajánlja fel egyszer mindenkorra az atyának, szeplőtelen áldozatul. Jogos tehát, hogy az egyház nagy szeretettel gondoskodjék a mise imáiról, szertartásairól, és megfelelően felkészítse a hívőket a cselekvő és tudatos részvételre. Az első részt az ige liturgiája uralja. Célja a nép oktatása a hitigazságaira, Krisztus misztériumaira, és főképp a húsvéti misztériumra vonatkozóan, amelyet a szent áldozat megjelenít a hívők között. A szent misében, tanítja a zsinat, felbonthatatlan egység jön létre Krisztus halálának és feltámadásának meghirdetése az igét hallgató nép és Krisztus között. A mise szentírási szakaszaiban, különösen az evangéliumban Krisztus van jelen szavával, ami a keresztény élet világossága és a hit tápláléka. Ennek figyelmes és áhítatos meghallgatását szinte közvetlenül a hiszek egy közös elimádkozása követi, mint egy a nép Isten szavára adott válaszaként. A megújított hitnek ebben a légkörében teljesedik be aztán az eucharisztikus áldozat, amelyben maga Krisztus lesz jelen való a kenyér és a bor színe alatt. Így módon a híveket ugyanannál az oltárnál, Isten szava és Krisztus teste táplálja. Az ige liturgiája és az eucharisztia liturgiája. Ezek olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy egyetlen Isten tiszteleti cselekményt alkotnak. Az első szavában jeleníti meg Krisztust, a második az eucharisztiában. Mindkettő Isten tiszteletét szolgálja, őt dicsőíti a hívők hitvallása és isteni fia áldozata. A szent mise után Isten szavának világossága vezeti a hívőket a mindennapi életben, Krisztus teste pedig erejük és támaszuk marad. A szent mise elején a pap a szent misztériumban való részvételre hívja meg a jelenlévőket, hogy pedig ezt méltó módon tegyék, el kell ismerniük bűneiket. Ennek végén a pap ezt mondja: irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ez a legmegfelelőbb előkészület az eucharisztia megünneplésére, amely most kezdődik, és amelynek a bűnbocsánat már elővételezett ajándéka. Valahányszor ezt ünnepeljük, megváltásunk műve újul meg. A hívek minden szentmisében részesednek Krisztus áldozata gyümölcseiben. Elnyerik bűneik bocsánatát és az örök élet ajándékát, ami már itt a földön megkezdődött a kegyelmi élettel. Az eucharisztikus áldozat azonban mindenek előtt hálaadás, ezért a miséző ünnepi dicsőítő és hálaadó himnuszba kezd, a hívek meg folytatják: dicsőség a magasságban Istennek. Figyelemre méltó, hogy a dicséret első indítéka nem azok a csodálatos ajándékok, amelyekkel a magasságbeli elhalmoz minket, hanem magának Istennek nagysága, dicsősége. Ennek örvend az egyház is. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. A szent mise elsődleges célja Isten dicsőítése, ez akkor valósul meg a legtökéletesebben, amikor az átváltoztatás után a hívők az eucharisztiát, a feláldozott Krisztust ajánlhatják fel az Atya dicsőségére. A mise olvasmányainak meghallgatása és a pap szavai után az adományok felajánlása, az áldozat számára szükséges anyag felajánlása következik. Az összeszedettségnek ezek az értékes pillanatai különösen alkalmasak arra, hogy bensőségesen bekapcsolódjunk a szent cselekménybe,
A hívőknek itt kell gyakorolniuk szent papságukat, hogy Istennek tetsző lelki áldozatot hozzanak Jézus Krisztus által. A kenyér és a bor felajánlásával egy időben fel kell ajánlaniuk saját életüket, saját műveiket, imáikat, szenvedéseiket, fáradozásaikat, áldozataikat, jó feltételeiket, hogy ezeket Krisztus a magáéval egyesítve élő, szent és Istennek tetsző áldozatként ajánlja fel az Atyának.

Eucharisztikus ima. Szent Atya, isteni fiad áldozatával egyesülten, fogadj el engem élő, szent, neked tetsző áldozatul. A misekánon eucharisztikus imájában kifejeződik a szent áldozatnak Krisztus az örök főpap céljaival azonos két nagy szándéka, Isten dicsősége és az emberek üdvössége. A kánon előtt a pap ismét ünnepélyes hálaadásra szólítja fel a hívőket. A hálaadás motívuma, eszköze és tárgya egyetlen. Krisztus az Atya tökéletes dicsérete, Krisztus közvetítőnk és Krisztus mint dicséretünk tárgya. Valóban illő, hogy neked hálát adjunk, Urunk, Szent Atyánk, Krisztus a mi Urunk által. Áldottak jön az Úr nevében. A szentmise középpontja Krisztus. Ő a pap, aki az Atyának felajánlja a dicséret áldozatát, amely áldozatban ő maga a pap és az áldozat. A Kálvárián Jézus egymaga ajánlotta fel áldozatát. Itt a hívők vele együtt ajánlják fel ezt. Ők is felajánlják ezt a dicsérő áldozatot. A hívő közösségnek nem csak Krisztus felajánlását kell bemutatnia az Atyának, hanem egyesítenie kell ezzel a magájét is, hogy az Atya, elfogadva a lelki áldozatnak felajánlását, örök áldozattá tegye őt. Közvetlenül az átváltoztatás után a pap megújítja a felajánlást. Mi a te szolgáid és a te szent néped, felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt. Most már nem a kenyeret és a bort ajánljuk fel, hanem az oltáron jelenlévő Krisztus testét és vérét. Az Úr halálának emlékezete a színek elválasztása által, feltámadásának emlékezete eleven és elevenítő jelenléte által. Krisztus a legnagyobb ajándék, amit Isten az embereknek adott, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. A szentmisében az emberek őt adják vissza az Atyának legtökéletesebb Isten tiszteletként, mivel az Atyának csak fiában telik kedve. Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Az eucharisztikus felajánlás a dicséret áldozataként száll fel Istenhez, és a megváltás ajándékaként tér vissza az emberekhez. Ezt a második szempontot is ismételten kiemeli az eucharisztikus ima. Átváltoztatás előtt kérünk, Istenünk, ezt az áldozati adományt fogadd el kegyesen tőlünk. Ments meg minket az örök kárhozattól, és fégy fel választottait körébe. Amint egykor a kereszten, most az oltáron áldozza fel magát Krisztus az Atyának, az emberek üdvösségéért. Ezután isteni áldást kérve a kenyérre és a borra, hogy létrejöjjön az eucharisztikus csoda, a miséző ezt mondja. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt. Tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá, hogy legyen ez számunkra, ami Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Számunkra, miértünk változik a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé. Erre van szükségünk, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát, és tápláljuk természet fölötti életünket. Az eucharisztia nélkül nem élhetünk. Az eucharisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Az egyház állandóan belőle él és növekszik. Ez a gondolat legjobban az átváltoztatás szavaiban fejeződik ki. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Ez az én vérem, mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
Maga Krisztus beszél áldozata megváltó szándékáról. Ő hívja a hívőket az eucharisztikus közösségre. Ez a kommunió annyira bensőségesen kapcsolódik az áldozathoz, hogy részünkről az áldozat legmagasabb rendű beteljesedése. Amikor magunkhoz vesszük az Úr testét és vérét, teljessé tesszük halálának és feltámadásának emlékezetét. Az eucharisztia ugyanis részesít minket a fő Krisztus dicsőséges életében. A Krisztus húsvéti misztériumában való csodálatos részesedés nem merülhet ki a szentmisével, folytatódnia kell a mindennapi életben. A megpróbáltatások felajánlásával részt veszünk az Úr halálában, a buzgó kegyelmi élettel pedig feltámadásában.

Szüntelen Isten dicséret. Dicsérd lelkem az Urat, áldom az Urat, ameddig élek. Dicsőítem Istent, ameddig vagyok. A Szent Mise ugyan a legtökéletesebb, de nem az egyetlen Isten tiszteleti aktus. Az egyház megemlékezve az evangélium parancsáról szüntelen kell imádkozni, egész napra ki akarta terjeszteni a dicsérő, hálaadó és könyörgő imát. Már Szent Pál ezt írta az efezusiaknak. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket, énekeljetek és újjongjatok szívből az Úrnak. A századok során így alakult ki az egyház hivatalos Isten tisztelete, a zsolozsma. A katolikus hagyomány és vele a zsinat azt tartja, hogy ez az egész egyház nevében végzett ima meghosszabbítása annak a dicsőítő imának, amelyet megtestesülésével maga Krisztus kezdett meg ezen a földön, és amelybe be akarta kapcsolni az egész emberiséget. Jézus Krisztus magára véve az emberi természetet, a földi számkivetettek között felcsendítette ezt a himnuszt, amely a mennyei hazában öröktől fogva zeng. Szorosan magához kapcsolja az egyetemes emberi közösséget, és társává teszi, hogy vele együtt énekelje ezt a mennyei éneket. Főpapi tevékenységét tulajdon egyházán keresztül folytatja, amely nem csupán az euharisztia ünneplésével, hanem más módokon is, főleg a zsolozsmával zengi szüntelenül az Úr dicséretét, és jár közbe az egész világ üdvösségéért. Az ima rendkívüli méltóságának oka, amikor dicséretnek ezt a csodálatos énekét zengik, akkor ez magának a vőlegényhez beszélő jegyesnek a hangja, sőt, Krisztus imája titokzatos testével együtt az Atyához. Amikor papok, hívők, szerzetesek a zsolozsmát imádkozzák, joggal gondolják, hogy gyönge hangjuk mellett Krisztus mindenható hangja hallatszik. Mint főpapunk, Jézus imádkozik bennünk, mondja Szent Ágoston. Mint fő, ő imádkozik bennünk. Ismerjük fel tehát a mi hangunkat ő benne, és az ő hangját mi bennünk. A zsolozsma, vagy óraima, ennek a szövegei legnagyobb része a Szentírásból valók, tehát a Szentlélek ihlette. E szövegek és főképp a zsoltárok által a lélek jár közben értünk szavakban nem önthető sóhajtásokkal. A szentírási olvasmányokban pedig Isten szavára oktat bennünket. A zsolozsma ezért, amint a zsinat mondja, a lelkiség forrása és a személyes imádság táplálója. Hogy ezt a célját elérje, szükséges, hogy ima közben a lelkület igazodjék a szavakhoz. Az egyház szándéka szerint a zsolozsmának nem csak benne foglalt értéke miatt kell igazi Isten dicséretnek lennie, hanem az imádkozó egyéni elkötelezettsége által is képviselnie kell és megszemélyesítenie azt a buzgóságot, szeretetet és áhítatot, amellyel az egyház Urát dicsérni akarja. A zsolozsma imádkozása az egyház szent kötelességének teljesítését jelenti. Az egyház ugyanis gyermekei szíve és ajka által fejezi ki imáját. A zsolozsma imádkozását ennek az egyházias érzésnek kell éltetnie és segítenie, buzgóvá tennie a lelket, túllendítenie a személyes távlatok körén, az imádkozónak át kell karolnia az egész egyház szándékait és szükségleteit is, sőt az egész emberiséget, minden ember nevében és minden emberért kell könyörögnie, hálát adnia és Isten dicsérnie. A zsolozsma így éri el célját, hogy Isten dicséretével a nap és az éjszaka egész tartamát megszentelje. Így lesz igazi óra liturgia, liturgia hórárum, és egyidejűleg a megszentelődés, vagyis a lelki hálaadás és az Istennel való egyesülés hatékony eszköze.
Istennek a zsolozsmát átszövő szava az óra ima végzésén kívül is ihleti a személyes imát. Egy zsoltárvers, vagy egy szentírási mondat napközben is felemelheti a szívet Istenhez, és akár hosszabb időn keresztül is táplálhatja a lelki életet.

0: Kedves hallgatóink! Részletet hallottak Gabriel de Vos Kármelita szerzetes Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
1: A nap imája.
0: Aquinói Szent Tamás, imádság szent áldozás előtt. Mindenható Isten, nézd egyszülött fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szentségéhez járulok. Úgy jövök, mint a beteg az életorvosához, mint a bűnös az irgalom forrásához, mint a vak az örök világosság fényéhez, mint a szegény koldus az ég és föld urához. Könyörgök hozzád túláradó jóságodban bízva. Gyógyítsd meg kegyesen betegségemet, mosd le tisztátalanságomat, világosítsd meg vakságomat, tedd gazdaggá szegénységemet, és öltöztest fel mezítelenségemet, hogy az angyalok kenyerét, a királyok királyát és uralkodók urát oly nagy tisztelettel és alázattal, oly mély töredelemmel és áhítattal, oly tiszta és hívő szívvel, olyan érzülettel és megfontoltsággal fogadjam, hogy ez valóban lelkem üdvére váljék. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. A nemzet különböző erői közötti megbékélés szorgalmazta 14. Leó pápa Madridban, a királyi palotában. A Szentatya egyhetes apostoli körútra érkezett Spanyolországba. A pápát a találkozó kezdetén 6. Fülöp király beszéddel köszöntötte. A Szentatya az első 3 napot Madridban tölti. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. Kármán András pénzügyminiszter a legutóbbi döntése úgy reagált, bizalmat kapott az ország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitika irány is. Beszámolt arról is, az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Továbbra sincs végleges időpontja Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij Budapestre tervezett találkozójának. A HVG úgy értesült, a felek egyeztettek egy hétfő esti találkozó megrendezéséről, de végleges megállapodás nem született. A külügyminisztérium szerint ugyanakkor a hétfő nem is volt végleges időpont, és továbbra is rendben zajlanak az egyeztetések. A jövő héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetés kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt, annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakemberhiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannert Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornának adott, tegnap közzétett interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és a logikai gondolkodás szintje. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes, Alsóörs, Balatonalmád is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Ismét támadja egymást Irán és az Egyesült Államok. Az amerikai erők iráni drónokat és radarállomásokat támadtak, Teherán pedig rakétákat lőtt ki az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjaira. Washingtoni közlés szerint az amerikai támaszpontokon nem sebesült meg senki, és károk sem keletkeztek. Iráni drónok szerdán Kuvait nemzetközi repülőterét is támadták. Az amerikai védelmi miniszter ismét felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet a saját védelmük érdekében. Pete Hegseth egy franciaországi katonai temetőben beszélt erről, nem sokkal azután, hogy lemondta részvételét a nyugati szövetségesek II. Világháborús normandiai partraszállásának évfordulójára rendezett nemzetközi ünnepségen. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég gomoly felhőkkel, az északi középhegységben délután előfordulhat zápor, esetleg zivatar, többfelé megélénkül a szél, a csúcsomérséklet 27-28 fok körül alakul, híreinket hallották.
3: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
4: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. Talán még sokunk kedves gyermekkori emléke között felelhető az a kép, amikor a nagymama a nyújtófán éppen frissen gyúrt tésztát nyújt ki, amiből aztán kis kocka, cérnametélt és lepencs tészta lesz, amit még frissen vagy napokig tartó gondos szárítás után elfogyaszt majd az év során a család a különböző levesek betétjeként. Az íze pedig összehasonlíthatatlan a bolti tésztákéval. Gyúrás, nyújtás, vágás és persze gondos szárítás. A házi tészta készítése azonban csak először tűnik macerásnak, de ha egyszer valaki kipróbálja és megismeri a házi tészta ízét, biztos, hogy gyakran fog az asztalára kerülni. Az ókortól ismert tészta történetét nehéz lenne néhány szóban összefoglalni. Annyi biztos, hogy már az első receptek között is akadnak tésztás ételek, és az ókortól napjainkig nem is lankadt a népszerűségük. Ismerik Ázsiától Európáig világszerte. A tésztáról először szinte manapság mindenkinek Olaszország jut eszébe, pedig az egész világon elterjedt a gasztronómiában. Minden országnak megvan a saját verziója, mint például a mi csiga tésztánk. Hogyan és mikor érdemes házi gyúrtésztát készíteni, Süye Károlyné Klárika nénitől ma többek között erre kapunk választ.
5: Ez általában tavaszi elfoglaltság szokott lenni a házi asszonyoknak, főleg a régiekben, mikor már kizöldült a mező, a határ, az udvar, a kert, akkor ugye már szabadjára engedik a tyúkokat, és a zöld füvet fogyasztó tyúkoknak a tojásai sokkal sárgábbak, zsírosabbak, és hát ugye ebből érdemes tésztát gyúrni, házi tésztát, mert ha üzletbe vásárolt tojást vagy sápadt tojásból a tészta se lesz olyan, és tulajdonképpen maga a látványa is örömet szerez a házi asszonynak. Elmondanám, hogy én nagyon szeretek tésztát gyúrni, és egész kicsi korom óta állítólag nem értem föl az asztalt, és sámliról nyújtottam a tésztát, mert édesanyám mindig saját maga készítette tésztát, hát még mondjuk az én gyerekkoromban nem is nagyon lehetett üzletbe venni szárított tésztát, és mindig frissen készült, majd csak akkor kezdtünk már tésztát megszárítani, amikor volt a tésztanyújtógép, és akkor ugye egyszerre több mennyiséget lehetett egy nap alatt elkészíteni. Nekem egy ideig nagymamám csinálta a tésztát, aztán ő jobban ráért, mint édesanyám. Utána már én készítettem édesanyámnak, amikor ő már gyengült és nem bírta, vagy amikor szuhakálóba hazamentem, akkor biztos, hogy egy-két nap be volt iktatva tészta készítése. Aztán gyerekeimnek is szoktam csinálni, és magamnak is egész évre valót, és hát most éppen néztem a dobozokat, hogy már nagyon kiürültek, hogy május elején hozzá kell kezdeni, legalábbis addig még pár napot rászánni, amíg nem jön a hetedik unokám, mert június elején születik a hetedik unokám a kislányomnál, a harmadik kislány, és hát neki is jó lesz, hogyha hirtelen kell valamit főzni, és jobban szeretik a gyerekek is a házi tésztából készülteket.
4: És tényleg más az íze, mint a boltinak, sokkal hát karakteresebb íze van a házi tésztának.
5: És még nem csak az, hogy a házi tésztának más íze van, ezzel mindig gondolkodtam, hogy ugyanazzal az összetétellel készített tészta más íze van a csigának, a cérnametéltnek, a kiskockának, a nagykockának, tehát mindegyiknek mégis egy leheletnyivel másabb íze van biztos, pedig ugyanabból a tésztából készül. bár már mostanában valaki nekem azt mondta, hogy miért fáradsz a tészta gyúrással, amikor már annyiféle tésztát lehet vásárolni. Hát ez igaz, hogy tényleg mindenféle tészta van már, de azért az nem közelíti meg azt a házi tésztát. Egyedül csigatésztát azt szoktam, mert arra mondjuk sajnálom az időt, annyit meg egyedül unalmas is. Ha úgy, mint régen kalákába csinálnánk, akkor persze másabb lenne az. Tehát akkor a hozzávalókat. Én mindig 1 kilóval szoktam begyúrni, tehát hiába csinálok aznap többet is, akkor is kilónként, de úgy, hogy 1 kiló B55-ös liszthez én 1,5 kiló rétes lisztet is teszek. Eleinte csak 1/4 literes bögrével raktam, aztán rájöttem, hogy jobb, ha majd, hát ha 2-vel teszek, az ugye majdnem 1/2 kiló. Tehát most már 1/2 kilót rakok hozzá, és a tojás nagyságától függ, hogy 10 vagy 12 tojást ütök fel. Mert a kisebb tojásból 12-t, ha jó nagy házi tojást kap az ember, akkor elég a 10, mert aztán lágy lesz a tészta. Én a tojásokat mindig egy nagyobb bögrébe vagy kis fazékba egyenként ütöm fel, mert ezt már többször is hangsúlyoztam, hogy érdemes, főleg így tavasszal, mert hajlamosak a tyúkok, főleg háznál, hogy eltojnak és esetleg már kezdik megülni, kotlanak is esetleg, akkor nehogy valami rossz tojás kerüljön mondjuk a 8. tojásnak bele, mert az nagyon kellemetlen. Tehát egy kis bögrébe vagy tányérba egyenként felütjük, persze előtte megmossuk ugye a tojásokat, hogy ne kerüljön szennyeződés a kezünkről se közben a tészta gyúrásnál. És akkor én ezt jól el szoktam verni, hogy szintén ilyen egy állagú legyen, és akkor a lisztet, ezt is mindig átszitálom, tárba szitálom, és a közepébe öntöm ezt a felvett tojást, és először mindig csak a jobb kezemmel, a jobb kezes vagyok, aki balkezes, az nyilván, egy kézzel próbálom összeállítani, és csak akkor kezdem már két kézzel gyúrni, mikor már szinte teljesen összeállt. Na most, hogyha még mindig van a tál aljába egy kis morzsalékola, valami, amit nem tudok már hozzágyúrni, na akkor szoktam egy kevés vizet önteni abba az edénybe, amiben a tojásokat felvertem, úgymond kimosom vele, és akkor azt a kis vizet még beleöntöm. Annyi vizet elbír ez a tészta, és még a tálba úgy nagyjából simára gyúrom, utána átteszem a nyújtótáblára, és ott gyúrom még egy darabig, utána egy tállal letakarom, és hát olyan 10-15 percenként alaposan átgyúrom, egy legalább 4-5-ször, de van még, hogy többször is, és akkor hagyom jóvá, amikor már olyan, mikor megsimogatom, mintha egy sejemanyagot simogatnék, vagy egy finom bársonyt, mert annyira kellemessé válik, és rugalmas lesz ez a tészta. Akkor én 16 részre szoktam vágni. Na most azt jelzem, hogy már géppel nyújtom a tésztát, nem nyújtófával. És 16 darabra vágom, és felszerelem az asztalra ugye a nyújtógépet, és először mindig a nyújtófával egy kicsit ellapítom, hogy jól beleférjen, ne gyűrje a tésztát, hát hogy haladjon is a tészta nyújtás. Úgy szoktam, hogy ugye 16 felé vágom, ezt már említettem, és akkor általában 5, az utoljára megjut 6. Egymás után elnyújtom az 1-es fokozaton, aztán a 3-oson, és így tovább. És ha cérnametértet akarok, akkor pedig nekem 9-es fokozatú a gépem, de van, akinek csak 7, tehát ahhoz kell viszonyítani a vastagságát a tésztának, legvékonyabbra a cérnametértet nyújtjuk, legvastagabbra a lebencset, vagy még vastagabbra szoktam a spagettit, mert azt is időnként szoktam csinálni, spagettit. Most, ha elnyújtottuk, akkor elő kell készíteni egy nagy asztalt, vagy ágyat letakarjuk takaróval, illetve hát én a régi fehér lepedőimet használom erre a célra. De érdemes, ha az ágyon szárítjuk, vagy kanapén, hogy tegyünk alá egy plédet, mert nedves a tészta, és könnyen átnedvesedik, hogy ez ne történjen, meg hamarabb is szárad, ha van alatta egy pléd, és arra tegyük rá a lepedőt, vagy abroszt, és akkor szépen egymás mellé rakjuk a tésztákat. A cérnametértnél, amikor már 5-ös fokozatig elnyújtottam, akkor mindig ketté vágom, mert az nagyon hosszú lesz, és akkor nem boldog, főleg, ha egyedül csinálja az ember, akkor nem úgy boldogul vele, esetleg elszakad, lecsúszik, szóval én akkor ketté szoktam vágni, de csak amit nagyon vékonyra nyújtok, mert amit nem kell annyira vékonyra, azt nem szoktam úgy, és akkor szépen egymás mellé végig rakom a terítőre, és hagyom száradni a tésztát, de közben azért figyelem, hogy ne száradjon túlzottan meg, időnként egyszer megforgatom, mert csak szikottabb már a felső része, mert az se jó, hogyha nagyon túlszárad, az se, ha nedves, amikor vágjuk a gépen, mert már legtöbben géppel vágjuk azt is, nekem is van vagy két vagy háromféle metélt vágóm, akkor van kiskocka vágó, szélesebb metélt vágó, meg maga a gépen is van kétféle fokozat, tehát nagyon el kell találni azt, hogy mennyire száradjon meg az a tészta. Ha véletlenül meg jobban megszáradna, és azt látjuk, hogy repeteznek a tésztacsíkok szélei, azt vágjuk le nyugodtan egy fél centi szélesre, abból még késsel össze tudunk vágni egy ilyen kis rékockákat, ami szintén valamilyen levesbe, vagy pirított levesbe föl lehet használni, tehát nem kell eldobni. Ez főleg akkor kell már megcsinálni a cérnametélt vágó a legérzékenyebb, mert az aztán nem viszi be, hogyha cakkos a tészta széle, tehát érdemes levágni, és hát olyan szélesekre vágjuk. A vágásnál úgy szoktam, hogy van egy olyan tálcám, amilyen hosszúságúra én akarom vágni a tésztát, és akkor mindig azt oda teszem, és akkor tuti, hogy egyforma nagyságú lesz a cérnametért. Hát ez olyan körülbelül 20 centis nagyság, hogy, mert csak törik a száradás közben is, hogy ne legyen túl apró se, meg túlzottan hosszú, mert akkor meg össze kell törni, mielőtt főzzük az egészet.
4: Ma már szívesen fogyasztunk különböző olasz tészta ételeket is, Klári néni is említette, hogy szokott készíteni spagetti tésztát is. Ez is hasonló alaptésztából készül, mint a már említett magyar tésztáké?
5: Annak más a liszt arány összetétele, mert ott egy az egybe van a B55-ös liszt és a rétes liszt. Az fontos, mert nem fog annyira szétfőni, hogy keményebbnek kell, hogy legyen. Nagyon jó bevált, és hát összehasonlíthatatlan az íze az üzlet bevásárolt meg ezt. Viszont szoktam, nem mondom, hogy túlzottan sűrűn, de készítettem már zöld színű tésztát, akkor parajpürét kevertem bele, ilyenkor már van tavasszal, magunk is elkészíthetjük, vagy pedig mirelitből, csak akkor ugye föl kell olvasztani, és piros tésztát is készítettem már, azt meg paradicsompürével. Most erre nagyon oda kell figyelni, hogy akkor annyival kevesebb tojást teszünk bele, nem teszünk vizet, mert ezek mind a kettő már egy valamennyi vizet engednek. Tehát, hogy nehogy azért legyen lágy a tésztánk, mert túlzottan sok ez.
6: Túl sok nedves anyagot adtunk hozzá.
5: Igen, így van. Amikor elkészültek ezek a tészták, tehát előre gondoljuk át, hogy mit akarunk belőle vágni, milyen tésztát, mert már ez a nyújtásnál is ugye meghatározó. Ha pedig véletlenül nagyon megszáradna az a tészta, mert már ilyen is előfordul, még a leggyakorlottabb háziasszonyokkal, akkor meghagyjuk, hagy száradjon meg, jó lesz összetört lebbencsnek, és akkor nem fogunk ott rajta problémázni, hogy nem tudom összevágni, nem olyan szép, stb. Én azt időnként megszoktam, hát ha előfordul ilyen, de azért, hogy mennyire lehet. Hát milyen tésztákat tudunk ebből csinálni? Most, mert utána, amikor fölvágjuk, ismét szárítani kell. Legjobb tésztát akkor csinálni, akkor nincs otthon senki. És akkor minden ágyat föl lehet használni, minden asztalt föl lehet használni hozzá, az egész lakás tele van tésztával. Meg nem, én azért szoktam akkor rászállni 2-3 napot, mert utána egy takarítással vége van, mert akármennyire vigyázunk, csak időnként lehullik belőle, és fel kell porszívózni, le kell törölgetni, tehát ugyanúgy. Na, milyen tésztákat lehet akkor ezekből a gyúrtésztákból csinálni? Hát úgy hívjuk, hogy száraz tészta, levesbe valók. cérnamettélt, csigatészta, de hát a csigatésztát azt ugye említettem, hogy kalákába csinálni, vagy hát egy kisebb mennyiséget egy-egy ebédhez éppen el lehet készíteni. A csigatésztát van olyan hely, ahol lútgégének is használják. A cérnamettéltet használják úgy is, hogy laska, bár nem ez a laska tészta, mert a laska tészta az szaggatott tészta, tehát ez nem ilyen finomra vágott. Akkor van a kiskocka, a szabógallér, vagy srékocka, akkor a jó kemény gyúrtésztából reszelt tésztát is lehet készíteni, amit frissen is lehet használni, megszárítva is. Például anyósom sokszor csinált reszelt tésztát, meg is szárította, és azt a reszelt tésztát raktuk legszívesebben a paradicsomlevesbe. De időnként még egy, ha gyorsan készítette, és nem volt cérnamettélt, vagy valami, akkor egy húslevesbe is megfelel. Akkor ebből készül az eperlevél tészta, ehhez is van külön vágó. Akkor a kifőzött tésztákhoz, amire ugye sokféle mindent lehet rakni, először is mi széles metéltet szoktunk, hát annak is van nekem egy keskenyebb vágója, meg ami a gépen van a szélesebb vágó, mind a kettőt szeretem. Akkor ebből készül a spagetti, a nagy kocka, a laska tészta, az viszont frissen, amikor elnyújtjuk, azt szaggatjuk ehhez, ez túrósan, vagy valami rakott tésztához is nagyon jó, vagy ha vastagabbra vágjuk, akkor akár egy kakaspörkölthöz, vagy bármilyen szaftos húsételhez megfelelő, és ebből készül a nyakkendő tészta is, amit széles metéltre, tehát széles, mint a kockára vágjuk, először is nem is kockára, egy szélesebb csíkot vágunk belőle, és a dereje metszővel olyan 2 centinként elvágjuk, vagy 1,5 centinként, és középen egy csipesszel összehúzzuk, ebből lesz a nyakkendő tészta. Most a jó kemény tésztából készül még a tarhonya, hát azt én még soha nem készítettem, de anyósomat láttam, hogy készíti, de nem tudom, hogy hová lett az a szita, amin átnyomta, mert ehhez egy ilyen erős fém szita volt, amin átmasszírozta ezt a tésztát, és hát ugye egyszerre több kilót is megcsináltak télire, hogy legyen. Akkor ebből készül a vastagabbra nyújtott bor a lebbencs tészta, de ebből szoktuk a gyufaszálmetértet is, ami főleg Baja környékén a halászléhez használják, de akár rétest is készíthetünk a gyufaszál tészta, tehát összekeverjük túróval, mint a stíriai metéltet, úgy is készíthetjük, de tehát ehhez is többféle, és hát ezek a gyúrt tészták frissen felhasználva is nagyon kiváló, sokféle ételhez, leveshez használhatjuk. Én általában, amikor tésztát gyúrok, nem is általában, azt mondanám inkább, hogy mindig, akkor készítek friss tésztalevest, akkor biztos, hogy van kifőzött friss tészta, mert azért ugyanabból a tésztából készül, de mégis finomabb a nagyon friss tészta, de hát arra kevésszer van az embernek ideje, hogy elnyújtson egy ebédhez való tésztát, ezért szoktam száraz tésztát használni. Na most a frissen készült tésztából van a kötözött galuska, akkor pödört tészta, ezen most találkoztam először, de még nem próbáltam ki, de legközelebb kifogom. A csipetke, hogyha olyan levest készítünk, na hát ezt mondjuk bármikor meggyúrhatunk egy-két tojással, egy kevéske tésztát, és akkor ellapítjuk a kezünkkel, mikor már jó kidolgoztuk, és akkor lecsipkedjük. A csusza tészta, ami szintén csipkedéssel készül, csak ugye az már el van nyújtva, és nem túl vékony, akkor ezekből készíthetjük a különböző ízesítésű derejéket, akkor a táskaleveseket, amiben különböző tölteléket rakunk, hát most találkoztam, majd lehet, hogy erre is sor kerül, egy olyan, hogy koldus táskaleves például, de most a főtt maradék sonkával is készíthetünk ilyen leveseket. És hát azt említettem már, hogy készítettem már zöld meg piros tésztát, de gyúrtam már teljes kiörlésű lisztből is, sőt tönköly lisztből is, csak a teljes kiörlésűből készült, teljes kiörlésű lisztből készült tészta az nagyon sötét lesz egyrészt, másrészt hamarabb molyosodik, hogy abban benne vannak a gabonának a héja, és nem tárolható olyan sokáig, mint a másik tésztát. Ugye ezek a száraz tészták egy névnél is tovább elállnak, de azért vigyázni kell, hogy nehogy megmolyosodjanak, mert ahogy a liszt megmolyosodik, úgy a tészta is előfordul, hogy ki kell önteni. Most a legutóbbi nagy takarításkor kis kocka tésztát kellett ki, hogy kiöntsek, mert megmolyosodott.
4: Hogyan kell tárolnunk, hogy ezeket mind megelőzhessük, hogy tényleg sokáig eltartható?
5: Hát kétféle tárolási módját szoktam én, vagy tényleg nagyon tiszta papírral kibélelt dobozokba tárolom, amire ráírom szintén az, hogy milyen tészta van, ilyen tapadós címkére, hogy mi a tészta neve, és mikor készült. Mert ugye lehet a polcon régebbi is, és hát sajnos ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig a frissebbet használjuk, és a régi megmarad. Legalábbis én hajlamos vagyok erre, lehet, hogy más tudatosabban csinálja. És hát azelőtt pedig lepedő vászonból vart zsákokba tárolták, főleg hát ezek az apró kockák, a lebbencset, hát így vitték ki a pásztor emberek is a kunyhóba magukkal, hogy fölakasztották azt a zsákot, és hát lehet, hogy talán ez a zsák a legjobb. Nylon zacskóban nem célszerű tárolni, legalábbis. Már csak akkor tegyünk, ha egy nagyon kevés van, és azért egy nagy félméteres zsákot, vagy 30 centis zsákot ne lógassunk ott fel. És hát szellős helyen kell. Én nekem is a spájzban az ablakhoz közel van, a polcon, ami zsákban van, azt fölakasztom, a másikat pedig hát egymáson vannak a dobozok. Dobozba sem rossz, de tényleg nagyon figyelni kell arra, hogy jó, tiszta doboz legyen. És hát főleg ne frissen vásárolt cipős dobozba rakjuk, mert főleg ne kínai dobozba, mert abban meg nagyon illatos lenne a tésztánk is. Tehát azért meg kell válogatni, hogy milyen dobozokat. Érdemes a boltból olyan doboz kérni az üzletekbe, amiben eredetileg is tészta volt. Tehát azok mondjuk elég nagyok, de hát attól függ, hogy mennyit. Még azt nem mondtam el, hogy a metéltésztát azt nagyon óvatosan szárítom, mert nem rakom egymásra is, hanem eleve alárakom a kezemet, amikor hajtom a gépet, az egyik kezemet alárakom, bal kezemet, és akkor úgy rakom tálcára sorba, és akkor én óvatosan leöntöm a terítőre azt, hogy csak egy sor legyen rajta. És amikor szárítjuk a tésztát, is meg kell forgatni időnként, hogy jól átszáradjon, és akkor amikor megforgatom, és úgy egy szakaszonként szoktam, hát mondjuk a kis kockát azt lehet kavargatva, vagy a nagyobb kockát, de ezeket, ami ilyen metéltre vágjuk, akár széles metélt legyen az, vagy vékony metélt, cérna metélt, azt mindig csak egy sorral szoktam.
4: Azokkal óvatosabban kell bennünk.
5: A kis kocka készítés nálunk sok kis kocka fogy, mert nagyon szeretjük a bablevest, és a fehér bablevesbe ez mindig kis kockát főzünk ki, ez már ősrégi szokás a mi családunkba, és édesanyám valahol csináltatott egy ilyen gépet, ami vág kis kockát is, csak egyet kell állítani rajta, akkor meg széles metéltet, és hát ez a kis kocka a leghalatósabb, mert ott csak el kell vágni olyan szélesre, és akkor az egész hosszú tésztát lehet így hajtani, mintha darálnám az egészet, és akkor jön ki az a gyönyörű tészta. Nagyon tudok örülni, mikor ott sárgulik az a rengeteg szép tészta, hogy megfogom az a sejmessége, akkor amikor kavargatom is, olyan nem is tudom mihez hasonlítani azt az érzést. Tehát biztos, hogy benne van az embernek a szíve, lelke, a keze munkája, és egészen más.
4: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a gyúrt tésztákról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.

0: Közösségem nagyjából 2018 körül alapította egy Bajorországból érkezett szerzetes, Szent Günther, aki Gizella királynénak volt közeli ismerőse, barátja, és a magyar államalapítás idején István király számított rá a kereszténység terjesztésében, a keresztény egyház szervezetnek a felépítésében. Nem sokkal Günther után egy másik ismert szent, Szent Gellért is élt Bakonybélben, 7 évet töltött ő ott 1023 és 1030 között. Tehát ők a mi szellemi, lelki hagyományunk megalapozói, Günther és Gellért. És a monostor történetében voltak szünetek, tehát törések, traumák. Ugye az egyik a törökkor, amikor egy 150 évre szűnt meg a szerzetes élet. Aztán a felvilágosodás, amikor II. József oszlatta fel a rendeket. És a harmadik ilyen nagy szünet, vagy hát szakadás, az pedig a II. Világháború után 1950-ben a rendek feloszlatása, és így Bakonybéli monostort is bezárták. Hát elég szívós fajta a miénk, mert hogy azért még ezek után is visszamentünk, és 1998-ban volt lehetősége a Bencés rendnek arra, hogy újraindítsa a Bakonybéli monostort. Tehát azóta most 26 éve vagyunk újra jelen ebben a kis bakonyi, magas bakonyi hegyekkel körülvett faluban, egy természetvédelmi terület közepén, és ott jelenleg 9 szerzetes él, tehát mi 9-en alkotjuk azt a közösséget, amelyik próbál ehhez a nagy hagyományhoz hűen a szerény jelenben helyt állni és az Isten országáról tanúskodni.
1: Talán az első két feloszlatás idejére nem menjünk vissza, de azért tapasztaltabb korú hallgatóink még a II. Világháború utáni ön által említett harmadik feloszlatás idejére néhányan még emlékezhetnek. Mi történt akkor a szerzetesekkel? Hogyan élték túl ezt az időszakot? És igazából ők azok, akik az újjászerveződés lehetősége után 89-91 között szervezték újra ezt a közösséget?
0: A Bakonybéli monostor egy sajátos helyzetben van ilyen szempontból, mert tehát 1950-ben az történt, hogy el kellett onnan menniük a bencéseknek, államosítottak mindent, házat, birtokokat, ingóságokat. A Bencés rendnek viszont volt egy kivételes sorsa, ugyanis hogy az állam, a pártállam úgymond a vallásszabadság garantálása céljából meghagyott 5 fiú és 2 lány gimnáziumot Magyarországon, és ezeknek a fenntartására 3 férfi és 1 női rendet. Hát a bencések, a ferencesek, a piaristák és a boldogasszony iskola nővérek abban a kivételes helyzetben voltak az összes többi rendhez képest, hogy nagyon korlátozott keretek között, és gyakorlatilag állandó megfigyeléssel, meg titkos ügynökök beépítésével, de mégiscsak 1950 után is működhettek. Tehát a Bencés rend jelen volt a szocializmus alatt is, a pannonhalmi és a győri két közösséggel. Egy numerus clausussal, tehát meghatározott létszámú, összesen 100 szerzetes maradhatott. Ez azt jelentette, hogy körülbelül akkor 300 fölötti létszámmal élt a Bencés rend, tehát a többi atyának, testvérnek kellett vagy világi munkahelyet találnia, vagy pedig plébánosként valamelyik egyházmegyében elhelyezkednie. Úgyhogy nálunk, ugye a bencéseknél megvolt az a nagy előny, hogy a rendszerváltáskor egy korfáját tekintve ideális helyzetben lévő közösség tudott újra alapítani korábban bezárt házakat. Bakonybélben pedig az a kivételes helyzet volt, hogy az üresen álló ingatlanba a pártállam idős apácákat internált. Tehát az volt a helyzet, hogy feloszlatták például az irgalmas nővéreket, akik a legnagyobb létszámú szerzetes rend voltak akkor, és azok az idős nővérek, akiknek nem volt már így élő rokona, vagy nem tudtak hova menni, tehát egy elképzeljük, hogy 1950 van, és mondjuk egy 70 éves nővér, akinek testvére már nem él, vagy tehát az utcára azért nem akarták rakni az állampolgárokat, még akkor is, hogyha rendszerellenesnek minősültek, és ezért ilyen elkobzott, vagy hát államosított üres egyházi ingatlanokba ilyen gyűjtőtáborszerűen ezeket az idős nővéreket összegyűjtötték, és a Bakonybéli monostor ez egy ilyen hely volt, ahova idős apácákat gyűjtöttek össze, és ezt aztán picit később elkezdték úgy hívni, hogy hát egyházi jellegű állami szociális otthon. 1950-től a rendszerváltásig több mint 300 300 szerzetes nővér élt és halt meg ebben a házban, temetőben, mint a katonasírok úgy egymás mellett, sőt gyakran egy sírba több nővér is nyugszik. Tehát így érdekes módon a szerzetesi jelenlétnek a folytonossága az megmaradt, annak ellenére, hogy a bencéseknek el kellett menniük. És 98-ban a pannonhalmi monostor akkori szerzetesi közösségének a

0: tagjai jöttek vissza, és kezdték újra az életet.
1: Feloszlatás előtt 300 bencés szerzetes élt hazánkban. Ma hányan vannak? Említette azt, hogy Bakony-Bélben 9-en?
0: Összesen, ha jól emlékszem, olyan 80 körüli a létszám, vagy talán 70-80 között, tehát talán a második legnépesebb férfi rend vagyunk, így bencések. A legnagyobb közösségünk az Pannonhalma, ahol 35-40 szerzetes tartozik ez a közösséghez, és aztán Győr, Tihany és Bakony-Bél. Győrben is, Tihanyban is ilyen 12-15 atya testvér lakik, és mi vagyunk talán a legkisebbek a 9 fővel.
1: Majd még a létszámra visszatérünk. Nursziai Szent Benedek nevéhez fűződik a bencés rend megalakítása, akinek a jelmondata az volt, hogy órát, labóra, imádkozzál és dolgozzál. Ma mit jelent ez a szerzetes közösség életében?
0: Szokták mondani, vagy viccesen a korábbi nagyrendi előjárunk is azt mondta, hogy a bencés az nem rend, hanem rendetlenség, mert hogy hát van egy nagyon ősi életszabály, 1500 éves szöveg, ami szerint próbálunk élni, és jogi szempontból is a bencés rendnek a sajátossága, hogy a közösségek nagy önállósággal rendelkeznek, tehát nincs egy központosított struktúra. Ilyen egyébként, hogy bencés rend jogi értelemben nem létezik, ez egy konföderáció, tehát ez egy rendi szövetség, és a világon mindenhol, ahol bencés regula szerint élő, magukat bencésnek tekintő szerzetesek vannak, a kolostorok valamilyen alapon tömörülnek egy kongregációba, ez ami a szerzetes rend, és ezek a kongregációk egy laza, konföderatív szövetséggel kapcsolódnak egymáshoz. Tehát ez azt jelenti, hogy a római legfőbb előjáró nem teheti meg jogilag, hogy mondjuk a bakonybéli monostorba azt mondja, hogy itt most valamit változtassatok meg. Tehát nagyon, nagyon a helyi adottságokra és a helyi közösségre építő szerzetes rend vagyunk. Tehát ez azt is jelenti, hogy vannak missziós bencések például, ahol a munka az egy kimondottan lelkipásztori missziós munka, és vannak olyan szinten szemlélődő bencések is, akik egyáltalán csak mezőgazdasággal foglalkoznak, és a lelkipásztorkodás egyáltalán nincs az ő életükben. Viszont az, hogy az egésznek az alapja az imádság, tehát a közös zsolozsma, az igényesen végzett liturgia, a szép ének, az együtt élés, tehát valahol azt lehet mondani, hogy akárhova megyünk a világon, hogyha egy bencés monostorba megyünk, akkor amire számíthatunk, hogy ott naponta többször a közösség összegyűlik, és szépen gregorián dallamokkal, vagy éppen ami azon a vidéken jellemző, tehát éneklik az Isten dicséretét, ha misét mutatnak be, akkor az szép, ünnepélyes, többen vannak, énekelnek, és hogy a közös étkezés, a közös munka, a közösségi élet, az valahol mindig az alap. És az, hogy ez az a labóra, tehát amúgy a munka micsoda, ugye ez nyilván a középkorban hangsúlyosan mezőgazdasági munka volt, vagy hát amikről ismertek a bencés monostorok, hogy gyógynövénykert, meg gyógynövényes termékek, meg kézművesség, meg műhelyek, meg ilyesmi. Ugye mi Bakonybélben így ezt a klasszikus vonalat próbáljuk erősíteni, de ahogy említettem, tehát iskolát működtető bencések, plébániákat működtető bencések, akár missziós bencéseket is lehet találni a világban. Tehát a munkában nagyon nagy a szabadság és a különbözőség.
1: Itt Bakonybélben milyen adottságok vannak, amik meghatározták az önök tevékenységét?
0: Bakonybél egy picit mindentől távol lévő pici falu, egy nagyon szép természeti környezet, viszonylag hűvös klíma és nedves klíma, és egy szép történelmi örökség, nagyjából azt mondom, hogy ezek a helyi adottságok. Amit a rendszerváltás után visszakapott a közösség, az az egykori sok ezer hektáros területből egy 5,5 hektárnyi kert, park. Ez volt az alap, amivel el kellett indulni. Tehát a mi életünket alapvetően meghatározza ez a természetközelség, kezdettől fogva a fenntartható gazdálkodásra, az ökológiai szemléletű gazdálkodásra törekszünk. A gyógynövény az nagyon korán a profiljává vált a monostornak. A kézműves tevékenységek, amiből most 2 működik jelenleg, a könyvkötőműhely és egy fémműves, kegytárgyakat készítő Gem Mauritius műhelynek nevezett kis műhely. És azért az is az adottság, vagy az örökség, hogy abban a völgyben, abban a faluban nincs más templom, nincs más lelkipásztor, tehát a helyi közösségnek a lelki építése, gondozása a mi feladatunk. És azzal, hogy mi egy imádkozó közösség vagyunk, nagyon sokan Budapestről is, fővárosból vagy országos szinten jönnek hozzánk lelki gyakorlatokra, lelki kísérésre.
1: Maradnék egy picit itt a gyógynövényeknél, fűszernövényeknél, 5-10 féle gyógynövény, ők annyiból készítenek különböző termékeket. Hogyan ismeri fel egy szerzetes közösség, hogy na akkor ezzel kezdjünk valamit, mert hogy ezek az adottságok vannak a mi területünkön?
0: Tényleg van egy történet, vagy van egy út, amikor 98-ban újraindult a közösség, akkor azért több mindennel próbálkozott, tehát nem úgy volt, hogy ezt így kezdetből lehetett tudni, hogy na ez lesz a tuti út. A gyógynövényekkel való foglalkozás, ez a középkori szerzetesi hagyománynak része volt, hogy egyrészt ugye a kert, a földdel való kapcsolat, az jót tesz a léleknek, az valahol az életünknek a szimbóluma, a kert, a véges és fölfelé nyitott tér, ahol élet és halál, újjászületés és pusztulás zajlik folyamatosan, tehát ugye a kert az az ember lelkének egy otthonos közeg, ami jó, hogyha ott időt töltünk, és az is egy felismerés volt, ugye a Pannonhalmáról érkező atyák azért többnyire intellektuál, tehát értelmiségi tanár emberek voltak, akikben volt azért a vágy arra, hogy valamit a kezünkkel csináljunk, hogy hozzunk létre, vagy így a földdel legyen kapcsolat. És a gyógynövénnyel kapcsolatban van ez a megérzés, hogy van egy ilyen Zsoltár vers, hogy az Isten füveket sarja azt az ember javára, hogy van egy gyógyító ereje a természetnek, és a szerzeteseknél volt régen egy olyan tudás, ami a gyógynövények segítségével egy holisztikus szemléletet képviselt, hogy az ember teste, lelke, ezek nem különálló dolgok, hanem ez egy. Tehát, hogy egy imádságos, szeretetben élő közösség profiljában, ha még a gyógynövény is ott van, akkor azért az egy jó üzenet, egy jó segítség tud lenni azoknak az embereknek, akik hozzánk jönnek. Úgyhogy innen indult, egyébként az újraalapító elöljárónk biológia tanár volt, tehát hogy neki volt még ehhez egy ilyen saját kapcsolódása is. És azt meg úgy ki kellett tapasztalni azt is, hogy a klíma milyen fajta növények termesztésére alkalmas. Egy gyümölcsfákat is ültettünk, amikről azért sokról kiderült, hogy nem jó neki ez a bakonyi klíma. Most már úgy látjuk, hogy nagyjából mivel érdemes 26 év után foglalkozni. És a gyógynövényeknél is, hát onnan indultunk, hogy mi termesztünk biominőségű, nagyon kiváló minőségű gyógynövényt, amit kézzel learatunk, kézzel feldolgozunk, és monotejaként, tehát zacskóba töltve ezek akkor tényleg nagyon prémium minőségű gyógynövények. Más patikában vagy máshol kapható, vagy akár külföldről behozott gyógynövényekhez képest jóval magasabb hatóanyagú, jóval tisztább termékek. De azért ebből fenntartani a közösséget, meg a nem tudom hány ezer négyzetméteres ingatlant, azért az hamar kiderült, hogy ez nem fog menni. És akkor ebbe volt egy olyan út, hogy nézzük meg, hogy mit lehet még gyógynövényből, gyógynövénnyel, úgyhogy nem feltétlenül kell nekünk érteni mindenhez, hanem keressünk egy olyan hozzánk közel térben és szellemiségben közel álló partnert, aki mondjuk gyógynövényes kozmetikumokat csinál, vagy gyógynövényes csokoládét gyárt, vagy gyógynövényes sört készít mondjuk, és akkor mi ezt a minőségi gyógynövényt ezzel a partnerrel olyan helyzetbe hozzuk, hogy abból lesz egy gyógynövényes termék, amit aztán mi olyan szellemiséggel, vagy úgy tudjuk azt forgalmazni, hogy hát mi benne vagyunk a gyógynövény részébe, azt szerzetes látta, gyomlálta, szedte, morzsolta, tehát hogy nem csak egy receptet adunk el, vagy nem csak rátesszük a címkét, hogy ez monostori termék, hanem tényleg a gyógynövény részében benne vagyunk.
1: Visszakanyarodnék, néhány perccel ezelőtt szóba kerültek létszámok. A feloszlatás előtt említette azt, hogy nagyjából 300 főre volt tehető a bencés szerzeteseknek a száma, és az elmúlt 25 évben így az országban 70-80 közé tehető a létszám. Úgy gondolom, lehet, hogy cáfol majd ebben, de én, ahogy így szerzetes közösségekkel beszélgetek, hogy azért a bencéseknek nincs okuk panaszra. Nagyon sok olyan szerzetes közösség működik hazánkban, akik sokkal kisebb létszámmal, szinte láthatatlanul végzik a tevékenységüket, és nincs utánpótlás. Bakonybélben 6 örökfogadalmas és 3 növendék alkotja a közösséget. Hogyan lehet ma eljutni az emberekhez? Milyen eszközök, csatornák állnak rendelkezésére például a bencés szerzeteseknek?
0: Ugye a közösségnek egy fontos szolgálata a vendégfogadás, tehát mi nem annyira mi szeretnénk eljutni az emberekhez, hanem azt szeretnénk, hogy ők jussanak el hozzánk. Ezt csak úgy lehet befogadni, ha valaki odajön és ott van velünk. Ezért is mi kevesebbet megyünk, így országos szinten ilyen találkozókra, ez most egy kivételes dolog, hogy itt kimondottan a szerzetes rendeket szólították meg. Tehát a mi filozófiánk az az, hogy azáltal, hogy ott jelen vagyunk, és a teret és az időt megszenteljük az imádsággal, az a tér, az a hely, az egy olyan helyé válik, ahol az Isten jelenléte sokkal inkább kézzelfogható, mint más helyeken. Kányádinak van ez a Folytonosság című verse, aminek az a utolsó sora, hogy akármikor jössz is, itthon van az Isten, hogy Bakonybél egy ilyen hely, ahova érdemes menni, mert az Isten otthon van. És persze ahhoz, hogy az emberek tudjanak rólunk, és eljöjjenek Bakonybélbe, ahhoz meg használni kell a mai azokat a platformokat, ahol az emberek az idejük jó részét töltik. Tehát egy döbbenetes adat, vagy egy pár hete voltunk aktív Magyarország konferencián, és ott mondták, hogy egy ma átlagos, tehát egy 12 éves fiú naponta átlagosan 9,5 órát van online. És ez döbbenetes volt. És hogy nyilván, de, hogy nekünk is vannak online felületeink, jelen vagyunk, van honlapunk, de hogy jelen vagyunk a Facebookon, az Instagramon, van egy YouTube csatornánk, tehát kommunikálunk a közösség életéről hangulatképeket, eseményeinket, programjainkat, ezeken a fórumokon kommunikáljuk. De azt azért fontos tudatosítani, hogy a célunk az, hogy a virtuálisból valós legyen. Tehát egy virtuális találkozás, egy virtuális üzenet, az jóval kevésbé éri el az emberek lelkét, mint egy valós élmény. És éppen nem pár perc, vagy egy fél órája beszélgettem valakivel, aki kérdezte, hogy azok, akik fiatalok, vagy növendékek, és megtaláltak minket, hogy kerültek hozzánk. És hogy általában van esetleg egy olyan tájékozódó jellegű keresgélés, hogy interneten a rólunk készült filmeket megnézik, vagy megnézik a honlapunkat, vagy Facebook oldalunkat. De akik nálunk szerzetesek, és ott is maradtak, ők olyanok, akiknek valamilyen személyes kapcsolatuk volt. Tehát valakit ismertek, aki azt mondta, hogy menj el Bakonybélbe, mert az tök jó, és akkor az neked szerintem jó lesz. Olyan most így nincs, aki egyszer csak így, tudom én, lapozgatta a Facebookot, vagy az internetet, és akkor utána felszállt a buszra, és eljött. Tehát, hogy ez a személyes szál, ez fontos abban, ahogyan valaki hozzánk eljut, vagy megtalál minket.
1: Akkor innét a személyes megszólítottság adja a következő kérdést, hogy ön hogyan találkozott a bencés közösséggel?
0: Jó régen volt, én elég fiatalon lettem szerzetes. Pécset érettségiztem 97-ben a Nagy Lajos gimnáziumban, ami a Ciszterci rendnek az akkor frissen visszakapott gimnáziuma volt. És érettségi után ösztöndíjjal külföldre kerültem. De hát az én utam az ilyen kicsit kacskaringos volt, hogy egy római ösztöndíj alatt az olvasmány élményeim, szellemi hatások, amik értek, illetve az ottani lehetőség, hogy Róma azért az egyház szíve, és ott Róma környékén azért vannak nagyon erős bencés helyek, Subiaco, Monte Cassino, tehát ezeken az olvasmányok, ezek a helyek, találkoztam élő bencésekkel is, nem magyarokkal. Hogy ez, amikor hazajöttem ebből az ösztöndíjból, és kerestem úgy a helyemet, akkor már volt egy kérdésem így a hivatásommal kapcsolatban, akkor abba az irányba vezetett, hogy kimondottan ezt a fajta úgynevezett monasztikus életet kerestem, tehát az imádság, közösségi élet, egyszerű fizikai munka és szellemi munka együttesét kerestem, és akkor ismerkedtem meg az éppen pár évvel korábban újraindult Bakonybéli monostorral, és én nem annyira a bencés rendet, hanem azt a helyet, azt a közösséget éreztem a magaménak, és azt választottam. Én voltam az első, aki oda lépett be, ezért is lett a nevem Izsák, mert hogy a nagy néppé teszlek Izsákban megáldalak, tehát akkor 4 szerzetes alkotta a közösséget. Én voltam az első belépő, és akkor így ezzel indult a legutolsó fejezete ennek az alapításnak.
1: Mit ad önnek ez a közösség? Mit jelent ma 2024-ben önnek bencés szerzetesként élni?
0: Hát az első, ami eszembe jut, az, hogy az Isten jelenlétében való életet, az időnek egy olyan elrendezését a napi renddel, hogy igazából nekem nem kell reggelente eldönteni, hogy ma mikor és mennyit fog imádkozni, mert egyszerűen csak rá kell hagyatkoznom arra a rendre, ami a mi életünkben van. És ezáltal, hogy akármit is teszek, az ebben a szent térben és szent időben zajlik, a legprofánabb dolog is, a WC takarítása, vagy a unalmas e-mailek olvasgatása, vagy pályázati adminisztráció végzése, hogy ez ad egy olyan horizontot, hogy végtelenül értelmes az, amit csinálok. Tehát, hogy bármit csinálok, annak az Isten országa szempontjából van valamiféle jelentősége vagy értelme. Ez, ami így talán az egyik dimenzió, a másik pedig, hogy őszinte, hiteles és megtartó testvéri kapcsolatokat ad nekem a közösség. Tehát, hogy azok az emberek, akikkel együtt élek, velük nagyon sokat beszélgetek, és hogy szabad vagyok arra, hogy az lehessek, aki vagyok. Tehát azért a miénk egy nagyon egy férfi közösséghez képest, egy nagyon szorosan együtt élő közösség, közös munka, fizikai munka, a közös imádság, a közös asztal, a nagyon sok beszélgetés, közös útkeresés, mert hogy a szerzetesség azért ma folyamatosan kell, hogy keresse a saját identitását, útját, mert hogy annyira változik körülöttünk a világ. Szóval, hogy azt gondolom, hogy van egy nagyon nagy stabilitása annak, ahogyan így testvérként együtt tudunk élni, és együtt tudunk szembenézni a kihívásokkal. És ha csak az elmúlt évekre tekintek, a Covid, a bezártság, a gazdasági nehézségek, a háború, az infláció, tehát hogy mindaz, amivel egy családnak is meg kell küzdenie, hogy azzal így szerzetes közösségként szembe tudtunk nézni, és aztán mellette persze a sok egyéni apró nehézség, betegség, gyengeségek, hogy én nagyon büszke vagyok a közösségemre, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy tényleg azt élem, meg azt érzem, hogy szeretjük egymást, tehát hogy nem egymás mellett élünk, hanem fontosak vagyunk egymásnak, hogy tudunk beszélni dolgokról, hogy érdeklődünk a másik iránt, hogy ez, hát manapság azt hiszem, hogy ez egy nagyon megfizethetetlen dolog igazából.

Kedves hallgatóink, Bán Izsákkal, a Bakony Béli Bence és Monostor egyik szerzetesével beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papi Rikót hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kilenc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. Kármán András pénzügyminiszter a legutóbbi döntése úgy reagált, bizalmat kapott az ország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitika irány is. Beszámolt arról is, az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Továbbra sincs végleges időpontja Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij Budapestre tervezett találkozójának. A HVG úgy értesült, a felek egyeztettek egy hétfő esti találkozó megrendezéséről, de végleges megállapodás nem született. A külügyminisztérium szerint ugyanakkor a hétfő nem is volt végleges időpont, és továbbra is rendben zajlanak az egyeztetések. A jövő héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTV a vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetés kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt, annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakemberhiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannert Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornának adott, tegnap közzétett interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és a logikai gondolkodás szintje. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. A Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a balatoni hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes, Alsóörs, Balatonalmád is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Ismét támadja egymást Irán és az Egyesült Államok. Az amerikai erők iráni drónokat és radarállomásokat támadtak, Teherán pedig rakétákat lőtt ki az Egyesült Államok Bahreini és Kuvaiti támaszpontjaira. Washingtoni közlés szerint az amerikai támaszpontokon nem sebesült meg senki, és károk sem keletkeztek. Iráni drónok szerdán Kuvait nemzetközi repülőterét is támadták. Az amerikai védelmi miniszter ismét felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet a saját védelmük érdekében. Pete Hegseth egy franciaországi katonai temetőben beszélt erről, nem sokkal azután, hogy lemondta részvételét a nyugati szövetségesek II. Világháborús normandiai partraszállásának évfordulójára rendezett nemzetközi ünnepségen. Végül az időjárásról, derült lesz az ég gomoly felhőkkel, az északi középhegységben délután előfordulhat zápor, esetleg zivatar, többfelé megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Reklámot hallottak.

0: Ökumené. A testvéregyházak műsora. Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban annak járunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében. Kolozsváron több mint 40 éve alapítottak gyülekezetet mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok. Mindennapjaikról és a magyar öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
2: Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni.
1: Kárpátalján működik talán a világ egyetlen olyan kereskedelmi rádiója, amelyet egy református gyülekezet működtet. A Beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve szól hallgatóihoz. Az indulásról és küldetésükről a rádió munkatársai mesélnek.
3: Nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görög katolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek a közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
1: Kassai Gyula felvidéki református lelkipásztort az elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart. Bár évekig küzdött jogorvoslatért, sosem hagyta el szülőföldjét, és azóta is léván szolgál.
4: Azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlásukat, látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát az a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos.
1: Tartsanak velünk!
0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
2: Kolozsvár törökvágási egyházközség egy nagyon fiatal, 43 éves gyülekezet, hisz 1980-ban alakult. Hirtelen megnőtt a külkerülete Kolozsvárnak, tekintettel arra, hogy sok tömbházat építettek, és 3500 református lakott egy negyedben, és igény volt arra a 80-as évek elején, hogy egy önálló gyülekezet alakuljon. Helyi mozdonyvezetők, mérnökök, tanárok kijárták Bukarestben azt, hogy kommunizmus kellős közepén megengedték, hogy a Dónát negyedben Kolozsváron református gyülekezet alakuljon. Egy feltétel volt, hogy ne legyen történelmi név az újonnan alakuló gyülekezet nevében, ezért nem lehetett Dónát negyedi vagy Dónát úti gyülekezet. Törökvágás lett a neve, mert a legenda szerint a törökök át akarták várni a hegyet és Kolozsvár vizét elvezetni, és aztán az ott arra sétáló Dónát pásztor észrevette őket. De hát a törökvágás az nem történelmi név, igaz, hogy a 17. századba vezet vissza a legenda, de ezt Bukarestben nem érzékelték. És így alakult a kommunizmus kellős közepén egy gyülekezet. Egy nagyon sokszínű, nagyon vegyes gyülekezet, 10% ma a helyi kolozsvári polgárok közül tevődik ki. Ezen kívül mezőségi, kalotaszegi emberek költöztek, és legújabban pedig Székelyföldről és Szatmár környékéről költöznek Kolozsvárra, akár tanulmányi célokkal, akár munkahelyt keresve. Aki nem megy Magyarországra, Németországba, vagy az Egyesült Államokba, az Kolozsvárra jön. Így egy élő gyülekezet, nagyon sok fiatal is ide tartozik. 2040-en vagyunk jelenleg. Azért tudjuk ilyen pontosan, mert egy számítógépes nyilvántartás naponta kiköpi nekünk, hogy pontosan hányan vagyunk, ha kérdezzük a számítógépet. Makovec Imrét kérte fel a közösség közel 30 évvel ezelőtt, hogy templomot és gyülekezeti házat tervezzen. Makovec Imre az akkori gyülekezeti képviselőknek, főgondnoknak, lelkipásztornak 15 perc alatt egy fényképre berajzolta a mai templomot 90%-os pontosággal, teátrális mozdulattal odadobta a lapot, és azt mondta, hogy a többit a hülyék is meg tudják építeni. Hát ezek mi vagyunk, 25 éve építjük ezt a makoveci álmot, ami egy ugyanakkor a mi álmunká vált ez idő alatt. Rengeteg tevékenység van a gyülekezetben, mivel nem egy hagyományőrző, hagyományaiban élő közösség, ezért mindig mindent meg kell szervezni. Három vallásóra van egy héten, három KT-óra, három Biblia-óra, és akkor utána következnek a hétvégi istentiszteletek, vagy éppen a vasárnapi gyermekistentisztelet.
1: Hogyan tudják megőrizni azt a sokszínűséget, ami jellemzi a gyülekezetet?
2: Ez állandó belső egyensúlyt kell teremteni, hisz a mezőségi ember például másképp vesz úrvacsorát, mint akár egy székely vagy egy kalotaszegi ember. A mezőségi ember befelé fordul, bőjtől, ha kell, a kalotaszegi ember ünneplőbe öltözik, a székely ember pedig végre eljön a templomba. Annyira összeegyeztethetetlen ez, hogy nagyon sokszor nem is akarjuk ezt közös nevezőre hozni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki a maga hagyománya szerint, de a Krisztusba vetett hittel ünnepeljen. És látják az emberek is egymásról, a hívek, hogy igen, te az én régiómból jött, ja, te más vagy. De megtanulták egymást elfogadni úgy, hogy kiki a maga hagyományával érkezik. Nem az a lényeg, hogy milyen hagyományt hozok magammal, hanem az, ami összeköt, és ezt próbáljuk hangsúlyozni, azt, hogy tulajdonképpen mi mind Krisztus hívők vagyunk.
1: Ma is akkora a gyülekezet iránti igény, mint 40 évvel ezelőtt volt?
2: Picit visszaesett, a járvány megtizedelte a gyülekezetet, és lévén ez egy nagyvárosi közösség, erőteljesen érintette. A templom látogatottsága a járvány ideje alatt és utána 50%-kal csökkent, ami nagyon erős és nagyon jól látszik. Szép lassan növekedett ez a visszaesés, de még mindig egyharmada a gyülekezetnek eltávolodott, és már nem jön a járvány óta. Pici visszaesés továbbra is kimutatható, mindent megteszünk azért, hogy azokat az embereket, akiket látszólag elveszítettünk az elmúlt években a különböző korlátozások miatt, valahogy visszanyerjük, visszahozzuk a gyülekezet életébe, aktív keresztényét tegyük. Azt mondhatom, hogy sajnos érződik a visszaesés.
1: Kolozsváron a magyar ellenes hangulat sokszor tüntetésekbe is fordul. Meg tud maradni a gyülekezet a Békeszigetének, vagy mi a református egyház szerepe egy ilyen közegben?
2: Kettős. Egyrészt mi a szomszédainkkal teljesen békében élünk, és a román barátainkkal, ismerőseinkkel. Ugyanakkor a külső úszításra, ami elsősorban a román média és politikum felől jön, állandó ellentét és állandó feszültség fenntartás van. A református egyháznak a szerepe ilyen esetben az, hogy egyrészt toleranciát hirdet, békére inti a saját híveit, másrészt erősíti a magyar öntudatot és a magyar jelleget. Ha az anyaországban egy egyházközség elsősorban és szinte egyetlen feladata a hit megőrzése és annak ápolása, akkor határon túl nem csak Erdélyben, hanem másfelé is, Vajdaságban, Kárpátalján, vagy éppen Felvidéken, az egyházközség ennél sokkal több. Egy kulturális központ, egy ügyintéző központ. Nekem akkor is lelkipásztorként cselekedni kell, ha valami adminisztratív elintézendő dolga van a gyülekezeti tagnak, csak éppen nem tudja magát magyarul kifejezni.
1: Akkor egy nagyon határozott magyarságtudat erősítő szerepe van a reformátusságnak Erdélyben.
2: Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni. Ami A hitbeli erő az mindenképpen az, hogy mindez, ami történik velünk, az valahol felettünk van. Az a keresztény ember, aki nem vallja azt, hogy bármi történne is az életében, ő mégis a Krisztus kezében van, az a keresztény ember az hite nélkül maradt. Tehát az elsődleges kapaszkodó az pont a Krisztus bevetett hit. A másik kapaszkodó az az, hogy vannak testvérgyülekezeti kapcsolatok. Létezik egy láthatatlan hajszálérrendszer, kapcsolatháló az egész Kárpát-medencében, amiből táplálkozunk.
1: Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár Törökvágási Református Gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve. A felvidéki református lelkészt elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, még a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léván szolgál. A lelkipásztorral a Szlovákiai Református Keresztény Egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
4: Jelentős változás nem történt a mi ügyünkben az állampolgárság felvételét követően. Az állampolgárság megfosztását át kellett, hogy éljük. Hát lényegében ezt abban az időben tudtuk, hogy ennek ez lesz a következménye, sőt, saját magunk vállaltuk a nyilvánosságot. A jogorvoslat sajnos az elmúlt évek folyamán legalábbis ott belföldön, Szlovákia területén nem valósult meg. Viszont azt is el kell mondani, hogy annak ellenére, hogy a jogfosztás megtörtént a mi véleményünk szerint, hisz az alkotmánnyal ellentétes törvény született, a retorziók bennünket nem értek, és hát meghagytak abba a státuszba, amiben vagyunk. Továbbra is rendezetlen ez az ügy, de hát megpróbálunk élni, legalábbis én jó magam, a gyülekezetemnek, a családomnak köszönhetően, úgy, mintha ez meg se történt volna.
1: Ugye itt felmerül a kérdés, hogyha nem volt jogorvoslat, tehát nem született bírósági döntés ebben az ügyben, akkor megérte kiállni a nyilvánosság elé?
4: Én úgy állok ehhez hozzá, hogy minden egyes olyan helyzetben, amikor azt érezzük, hogy a kisebbségnek a sorsa, a magyarságnak a sorsa csorbát szenved felvidéken, azt már nem lenne szabad csak úgy eltűrnünk, hanem azért a hangunkat mindenképpen föl kell emelni, és az igazságot vállalni kell. Tehát a keresztény hit is erre tanít bennünket, az evangélium arra ösztönöz, hogy az igazságot vállalni kell, körülményektől függetlenül, és ha nincs is azonnal eredmény, ez nem jelenti azt, hogy a mi lépésünk, a mi döntésünk az nem volt helyes. Annak a helyessége, igazságossága továbbra is fennáll. Azt nem tudhatjuk, hogy a későbbiek folyamán hogyan alakulnak a dolgok, tehát mindjárt Isten kezében vagyunk. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy a helyünkön legyünk és a helyünkön maradjunk. Tehát ez az állampolgárság felvétele, ez az én életemben nem jelentett egy olyan döntést, hogy ezzel én el akarom hagyni a szülőföldemet, hanem pont ellenkezőleg azt mondtam és azt mondtuk, hogy emeljük föl a fejünket, mert igenis nekünk a szülőföldön van a helyünk, itt szeretnénk maradni, de az igazság mellett álljunk ki.
1: Meg sem fordult a fejében, hogy Magyarországra költözzön? Miért maradt léven?
4: Én nem is ítélem meg például azokat, akik az elmúlt 10-15 év folyamán, akár a fiatalabb generációra is gondolva, Magyarországra jöttek akár tanulni, akár dolgozni. Aztán itt alapítottak családot, itt helyezkedtek el, beépültek az itteni társadalomba. Nagyon sok ilyen példa van. Én magam sohasem gondolkodtam abban, hogy elhagyjam a szülőföldemet. Igyekszem azt az országot, ahol élek, a sajátominak érezni, de nyilván akkor tudom igazán sajátominak érezni. Azt látom, hogy a Magyarország is a helyén van, tehát a magyar közösség is helyesen gondolkodik, és az igazságot képviseli, és azt látom, hogy Szlovákia is, ahol mi élünk, hisz mi nem hagytuk el a szülőföldünket, úgy a határok fölöttünk alakultak, ahogy alakultak, de ezzel meg lehet ezzel a helyzettel békélni, és el lehet ezt a helyzetet fogadni, ami nem jelenti azt, hogy mindent bele kell törődni, és mindent el kell viselni. A nyelvet meg kell tartani, a hitet meg kell tartani, a közösségeinket építeni kell, és nekünk, és nekem, mint református lelkésznek pedig, hát óriási a felelősségem, hogy egész gyülekezet, egész közösség bizattatik rám. Az a veszély engem nem fenyegetett, hogy fölmerüljön a helyem elhagyásának a kérdése. Valóban, hogyha rákényszerítettek volna, körülmények, és hát azért hál' Istennek elmondhatjuk azt, hogy nem a 40-es években élünk, amikor a jogfosztás az kitelepítéssel járt, vagy lakosságcserével, de nyilvánvalóan az akkor kitelepített magyarok, felvidéki magyarok nem önszántukból hagyták el az országokat, hanem egy nagyon komoly és kemény kényszernek következtében, és ennek a akkori politikai döntésnek és nyomásnak a kényszere miatt ma is nagyon sokan úgy látják, hogy reménytelen a felvidéki magyarságnak a helyzete, mert egyre kevesebben vagyunk, és ez nagyon megtört akkor, lelkileg megtört ezt a közösséget, mert azt élték meg, úgy élték meg ezt a helyzetet, hogy velünk mindent meg lehet csinálni. És a hatalmak felettünk úgy is döntenek, mi csak eszközök vagyunk, kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, tehát van ennek egy ilyen hozománya is, de én azt hiszem, hogy ma már eljutott a Kárpát-medencében élő nemzeteknek a gondolkodása arra szintre, hogy egymást már meg tudjuk úgy védeni, hogy ne kerüljön sor ilyen atrocitásokra, mint amire sor került akár 50 vagy 70 évvel ezelőtt.
1: Mi kell ahhoz, hogy legyen következő 100 év?
4: Talán azt tudnám mondani, hogy azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlás sokat, látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát az a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos. A családoknak a megerősítése, azt látjuk, hogy milyen a mostani társadalom. Tehát a szétesett csonka családok fel is oda kell fordulni, meg kell találni a megfelelő hangot. Tehát azt a családias légkört, amit egy egyház Krisztuson keresztül biztosítani tud, azt következesen képviselni kell. Tehát mi egy közösség vagyunk, egy család. Én szoktam mondani, hogy Barsban még van 47 gyülekezet, de ez már lényegében csak 3000 ember, egy közösség, egy család vagyunk, és ne legyen nem tudom hány feje, mert 19 lelkész szolgál ezekben a közösségekben, az egyházmegyében, hanem egy feje legyen, és egy irányba menjünk előre, és azt az egy irány képviseljük, amelyet a gondviselés ad nekünk, amelyet Krisztus képvisel, tehát ő a mi pásztorunk, őt kell kövessük, ezt tették eleink is, nekünk is ezt kell tennünk, és egymást bátorítanunk kell. Nyilvánvalóan van, amikor megfáradás van, amikor valaki lemarad vagy leszakad erről a közösségről, attól még az a közösség, ha gyengül is, Krisztusban újra meg tud erősödni, és hisszük azt, hogy neki olyan csodálatos bűnbocsátó kegyelme és ereje van, hogy annak az egynek is utána tud menni, amikor az eltévedik, és ebbe a szolgálatba bennünket is bevon. Tehát én ebben látom megújulásnak a lehetőségét, hogy sohasem szabad elcsüggedni, hanem következetesen hivatkozni kell az evangéliumra, és aki az evangélium alapján él, az a szeretetben is meg tud erősödni, és meg tud gyerekedni, és a szeretettől nincs nagyobb erő. Tehát nekünk csak ezzel a szeretettel, a krisztusi szeretettel kell szolgálnunk.
1: Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve. A felvidéki református lelkészt első között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, még a lakcímnyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léván szolgál. A lelkipásztorral a Szlovákiai Református Keresztény Egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha. Az indulásról elsőként Barta Miklós ügyvezetőt hallják.
5: Más európai országban már volt az a fogalom, hogy református rádiózás. Itt Beregszászban, Kárpátalján, Ukrajnában még nem. Ez 2000-ben két beregszázi lelkipásztornak, konkrétan Tarackközi Gerzson és Tarackközi Ferenc köszönhetően elindult ez a folyamat. Fő ötlete az volt, az, hogy ami elhangzik a templomban, ugye az Isten szava, az ige tudjuk kihozni, és valóban egy FM rádióba sokkal több emberhez eljuttatni. Akkor ott a 2000-es években ezt a szlogent mondták, hogy az Úristennek ez érdekes lesz, akkor ebből lehet valami. Én úgy érzem, hogy az Úristennek ez a mai napra is érdekes, és ebből nem

0: műsorunkat, sláger műsorunkat, kívánság műsorainkat, fiataloknak szóló szórakoztató zenei műsorokat, olyan jellegű műsorokat, ami ugye egy ilyen időszakban, amit mi most átélünk, egész egyszerűen nem lehetett tovább folytatni, és ebből kifolyólag mai napra egy óra élő műsorunk maradt, a 10 órási különkiadásunk, amit természetesen más ukrán műsorokkal tudunk kiesíteni, és ebből kifolyólag be tudjuk tartani az arányokat. Kötelező kifizetések, a rezsiről már nem is beszélve, plusz az az árak, szóval mindenen érződött ez a gazdasági nyomás, mai napra is ez egy óriási nagy kihívás. Természetesen itt ugye a bérek, nagyon jó eső érzés volt az, hogy független attól, hogy akármilyen nehéz időszak volt vagy van, jelen esetben egy Covid időszak, egy háborús időszak. Szóval ez a kivált, ez a mostani, valahogy mindig éreztem azt, hogy ezek az emberek átérezték a súlyát, átérezték a fontosságát, és ami nagyon-nagyon fontos számunkra, ez a felelősségtudat.
1: Kereskedelmi rádióként közvetítitek a református keresztény értékeket. Megfér ez a két forma egymás mellett, Birta Zoltán főszerkesztő.
2: Csimós püspök úr fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy úgy kell Jézusról beszélni, hogy nem kell kiejteni nevét, de mindenről leszóljon. Azt gondolom, hogy az, hogy keresztény műsorvezetők vannak az éterben, keresztény riporterek kérdeznek. A tematika választásban a keresztény konzervatív szemlélet van jelen, az egy meghatározó dolga annak, hogy mit sugároz egy média. Nagyon a hétköznapi dolog az, hogy kiejtjük azt, hogy hálásak vagyunk, vagy kiejtjük azt, hogy bizakodóak vagyunk, vagy kiejtjük azt a műsorban, élő adásban, egy kereskedelmi hangvételű műsor szerkezetben azt, hogy Istenben bízunk, vagy Istentől kérünk valamit. Valamint egy furcsa, mert mondjuk tőlünk nyugatabbra ezek ilyen teljesen furcsán hatnának egy élő napindító, vagy információ szórakoztató jellegű műsorban, de ezek a dolgok benne vannak, átszövik a tartalmakat, és nem kell ehhez tematikus vallási műsornak lenni, hogy ezek a dolgok megjelenjenek, és azt gondolom, hogy egyrészt a közegünk megengedi azt, hogy ezeket a szavakat alkalmazzuk, pici apró bizonyságtételeket tegyünk, másrészt meg a rádió célja, a kitűzése az, hogy keresztény értékeket közvetítsen a világnak, ez pedig egy feladata is egyrészt.
1: Mennyire nyitottak a helyiek arra, hogy befogadják a rádión keresztül érkező igei üzenetet?
2: Szerencsénk van, mert Kárpátalja, amit lefedünk, az egy konzervatív keresztény közeg. Itt az emberek azért vagy nagymamától, vagy a szüleiktől, vagy ők maguk valamilyen formában találkoztak Istennel, és nem csak a református értékeket akarjuk vallani, hanem a keresztény értékeket. Mi nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy az ökumené jelleggel megszólaltassuk a különböző történelmegyházaknak az életét, örömeit, gondjait, bánatát, munkáját bemutassuk. Mármint, hogy nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görög katolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
1: Bekfi Mária műsorvezető, milyen volt az első napod a rádióban?
3: Tisztán emlékszem az első napomra, ez 2018. augusztus 23-a volt, mint hírszerkesztő. Köszönthettem a hallgatókat. Nagyon izgatott voltam, hogy milyen is lesz visszahallani saját magamat a rádióban. Mennyire fog ez megfelelni, mennyire fog tetszeni a hallgatóknak. Természetesen ezt egy tanuló időszak először meg, ezt az első napot. Ez idő alatt felkészítettek arra, hogy hogyan olvas egy hírbemondó. Fontos, hogy ez egy kis helyi rádió, és főként helyi emberekről szól, úgyhogy a híreknek is helyi vonatkozásúaknak kell lenniük. Talán ez a legfontosabb a Pulzus Rádióban, hogy a helyi emberekhez szólunk, és azt próbáljuk meg közvetíteni feléjük, ami a mindennapokban történik ebben a kis közösségben.
1: Munka vagy hivatás?
3: Nem munka. Tehát ezt annyian megkérdezik tőlem, de nem munka, ez egy hivatás, és talán még egy picit szolgálat is, mert én úgy érzem, hogy amikor az ember talán lehet azt mondja, hogy a munkáját végzi, akkor sokszor azt érezhet, hogy erőltetettem csinálja, végzi azt is. Sokszor nincs is kedve hozzá. Én a rádiózásra főként azért is, mert itt Kárpátalján végezhetem, tehát abban a közösségben, ahol élek és amit nagyon szeretek, én inkább hivatásként tekintek. Nagyon nagy felelősség az, hogy a helyi emberekhez szólhatunk, és mi mondhatjuk el nekik a jó és a rossz híreket is, és ugye sajnos most

0: most az utóbbiból nálunk sokkal több van, de ránk az emberek számítanak, hogy minden körülmények között a Pulzus Rádió megszólal és informálja a hallgatókat. Ezért is érzem azt, hogy ez egy hivatás, és valóban büszkeséggel tölt el, hogy a részese lehetek. Úgy ébredek reggel, hogy nem azt érzem, hogy megint munkába kell mennem, hanem hogy szeretettel gondolok rá, hogy akkor újra mehetek és csinálhatom azt, amit szeretek.
1: A Pulzus FM Ukrajnám egyetlen magyar nyelvű rádiója. Milyen gondolatokkal ülsz le minden nap a mikrofon elé, tudva, hogy amit teszel, az lehetőség, de egyben óriási felelősség is.
0: Igen, és egy csoda is. A mostani helyzetben meg kell gondolnunk azt, hogy mit mondunk, vagy épp egy interjú alany is, hogy mit mond. És ez valóban ez egy nagy felelősség az, hogy mit, hogyan, mikor mondunk a rádióban, és mit közvetítünk, valós információkat adjunk át a hallgatóknak, és az, hogy magyarul szólalhatunk meg a hallgatókhoz, ez nagyon fontos a mostani időben, hogy valóban a magyar szó az megmaradjon, és azt üzenjük ezzel is a hallgatók felől, hogy mi itt vagyunk, itthon maradtunk, ha tehetitek, ti is maradjatok itthon is, és együtt átvészeljük a nehéz időszakot is. Fejlődés is, és egy nagyon nagy csoda, hogy itt ebben a kis közösségben, amikor bekapcsolják a 92.1-es frekvencián a Pulzus Rádiót, akkor magyarul is hallhatnak minket.
1: Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha.
2: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunkban annak jártunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében. Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Kojsze Péter. Számítok Önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
2: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké él. Jézus szavai megdöbbentik a hallgatóságot. Ez már nem egy példabeszéd. Ez ígéret, amely túlmutat az értelmen, és elvezet a hit világába. A kenyér, amely életet ad, nem csak földi táplálék, hanem az örök élet forrása. A test, amelyet ad, nem jelképes, hanem valóságos önátadás. A zsidó hallgatóság megbotránkozott. Hogyan adhatja ez nekünk a testét eledelül, kérdezték döbbenten. És mi 2000 év múltán talán már annyira megszoktuk a szentmisét, hogy elfelejtjük, ez valóban nem szokványos szeretet. Isten fia önmagát adja, testét és vérét, hogy tápláljon minket lelkileg, szentségi módon. Az egyház mindig is hitte, hogy Jézus valóságosan jelen van az eukarisztiában. Az apostolok tanúságtétele, Szent Pál levelei és az ősegyház liturgikus gyakorlata mind erről tanúskodnak. Az első századokban a keresztények számára az élet kenyere volt a közösen bemutatott eukarisztikus ünneplés. A katakombák falain kenyér és hal szimbólumai utalnak erre a titokra. A IV. Századtól, miután a kereszténység nyilvánosan gyakorolhatóvá vált, a szentmise formája és az eukarisztia körüli tisztelet is egyre gazdagodott. A középkorban pedig egyes tévtanítások miatt egyre hangsúlyosabbá vált az oltári szentség valóságos jelenlétébe vetett hit kifejezése. A 13. században egy belga ágostonus apáca Szent Julianna látomásban kapta az úrtól a kérést, hogy legyen egy külön ünnep az eukarisztia tiszteletére. A kezdetben helyi ünnepet 1264-ben IV. Orbán pápa az egész egyházra kiterjesztette, ez lett úrnapja. Ebből az időből származik Aquinói Szent Tamás csodálatos mélységű hitvallása, Adoro te devote, latens deitas, Isten rejtelem. A későbbi századokban az oltári szentség tisztelet új formákat is kapott. Szentségimádás, körmenet, sőt eukarisztikus kongresszusok is tanúsítják, hogy az egyház újra meg újra visszatér az élő forráshoz, az oltári szentséghez, Krisztus személyes, megtapasztalható jelenlétéhez. Mert az eukarisztia emlékezés, jelenlét és áldozat egyszerre. Az oltári szentségben Krisztus jelenléte nem csupán jelképes, hanem valóságos. Ő a mi lelki táplálékunk, aki egészen nekünk adja magát. A szentmise minden egyes alkalommal olyan esemény, olyan ünnep, amikor a menny és a föld összeér. Az átváltoztatás nem csak a kenyér és bor átváltozása Krisztus testévé és vérévé, hanem meghívás a mi átváltozásunkra is. Egy kis faluban szolgáló idős pap mesélte, hogy egyszer, amikor szentmisét mutatott be, egy gyermek rácsodálkozott az átváltoztatás szavaira. Ez az én testem. A gyermek odafordult az anyjához és suttogva megkérdezte, ez most tényleg Jézus? Az anya könnyes szemmel csak bólintott. A gyermeki egyszerűség rátapintott a lényegre. Nem játszunk, nem színlelünk, hanem Jézussal találkozunk. Igen, az átváltoztatott kenyér tényleg Jézus. Mire hív minket ez a titok? Először is a tiszteletteljes imádásra. A jelenlévő Krisztus előtt nem lehet közömbösen állni. Ő ott van a tabernákulumban, az oltáron, a kehelyben, a szentáldozásban. Másodszor bensőséges szeretetre, mert Jézus nem távoli Isten, hanem oly közel jött, hogy magunkba fogadhatjuk őt. És végül átalakító életre, mert akit Krisztus táplál, az Krisztushoz válik hasonlóvá. Az oltári szentség az egyház szíve, amelyből minden más élet fakad. Ha Krisztus bennünk él, akkor másként tekintünk a világra és embertársainkra, de ehhez újra és újra meg kell állnunk előtte, le kell térdelnünk, meg kell nyitni a szívünket és kimondanunk, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Az oltári szentségben rejtve szemlélhetjük Krisztus arcát, amit az örök életben majd fátyol nélkül láthatunk. Uram Jézus Krisztus,
te vagy az élet kenyere, aki az atyától jöttél, hogy testeddel és véreddel táplálj minket. Köszönöm, hogy valóságosan jelen vagy az oltári szentségben, hogy nem csak jelkép vagy, hanem te magad vagy a szeretet forrása. Taníts arra, hogy méltó lélekkel fogadjalak. Maradj bennem, ahogy megígérted. Gyógyíts, erősíts, alakíts szent jelenléteddel. Legyen minden szent áldozás egyre mélyebb találkozás veled. Taníts szeretni úgy, ahogy te szeretsz, csendesen, önzetlenül, teljesen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan úrnapi ünnepi szentmisét közvetítünk. Lesz körmenet is. A szentmisét dr. Csizmadia István, a Bazilika plébánosa mutatja be. Közreműködik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló gimnázium kórusa. Imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretetet és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Úrnapján szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, különösen oktatási intézményeink képviselőit, vezetői, gyermekeket, első áldozókat, akik majd az oltári szentség előtt a körmenetben hódolatunk, imádásunk jeleként a rózsaszirmokat fogják hinteni, de a fertálymesteri testületet is, akik mindig részt vesznek a úrnapi körmenetünkön és egyéb jeles eseményeinken, de természetesen a énekkar tagjait, akik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló gimnáziumnak kórusaként jöttek, hogy felemelővé, áhítatossá tegyék ezt a mai napot számunkra, úrnapját. A szentmisénket szokásunkhoz híven a káptalan szándékára, az egyházmegye élő és elhunyt tagja, papjaiért, illetve papi hivatásokért ajánlva mutatjuk be. A mindenható Isten kegyelme, áldása kísérje mindannyiunk imádságát és életét, akik az oltári szentségre tekintünk, akik reményünket az Úr Jézus közöttünk lakásában, a kenyér és a bor színében jelenlévő Krisztusba vetjük. Szentmisén kezdetén most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedetek, mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben,

0: Olvasmány Mózes 5. könyvéből. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened 40 éven át vezetett a pusztában, hogy megsanyargosson, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait, vagy sem. Sanyargatott és hagyta, hogy éhez, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek, hogy megtud, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet, aki kihozott Egyiptom földjéről, a szolgasság házából, átvezetett a mérges kígyók és skorpiók lakta nagy és félelmetes pusztán, meg a víztelen sivatagon. A kősziklából fakasztott vizet neked, a pusztában pedig mannával táplált, amelyet atyáid sem ismertek. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem de Krisztus vérében való részesedés, és a kenyér, amelyet megtörünk, nem de Krisztus testében való részesedés. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mert mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Ez az Isten igéje.

Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erről a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus azonban így felelt, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből szállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a Kafarnaumi zsinagógában. Ezek

kedves testvérek! Nem tudom, hogyha mi ott lettünk volna Jézus körül, amikor ezt a beszédet elmondta, akkor hogyan reagáltunk volna. Nem ugyanazok között, a szukulódók között lettünk volna, akik csodálkoznak és lehetetlennek tartják, hogy az emberfia testét és vérét egyék és igyák. Valószínű, hogy ők közöttünk álltunk volna mi is, mert még ők nem ismerték azt a titkot, amelyet mi ismerünk. Nem ismerték azt, hogy Istennek van hatalma a mi fantáziánknál gazdagabb módon teljesíteni azt, amit mond, amit ígér. Ami számunkra lehetetlennek tűnik, még elképzelés szintjén is, azt ő valósággá tudja tenni számunkra. Nem csak ebben a helyzetben, hogy testét és vérét adja a kenyér és a bor színében, hanem életünknek más eseményeiben is, problémáinak megoldásában, a tőlünk elvárt feladatok teljesítésének terén is, amit mi emberileg lehetetlennek gondolnánk. Ő meg tudja tenni. Talán Úrnapjának evangéliuma kapcsán ez lehet az első igazság, amit a szívünkbe, lelkünkbe ültetünk, és amire fölfigyelünk. De visszatérve magára, az Úrnapi titkára, hogy Jézus a kenyérben és a borban hagyta itt önmagát táplálékként számunkra, ennek csodálatos voltáról és az ajándék nagyszerűségéről a II. Vatikáni zsinat úgy nyilatkozik, hogy számunkra ez a csúcs és a forrás. Csúcs olyan értelemben, hogyha este veszünk részt a Szentmisén, akkor egész nap szinte izgatottan várjuk és készülünk arra, hogy lesz egy nagy esemény az életünkben. A nap végén találkozok majd a Szentmisében a oltári szentség Jézussal, a kenyér és a bor színe alatt közöttünk maradt üdvözítővel. Ha pedig reggel vagy délelőtt történik mindez velünk, akkor egész nap úgy telik el számomra, hogy ebből a forrásból meritek, ebből a forrásból, mint felfrissítő erőből, újból és újból lendületet vesz az életem, lelkesedést nyerek, egy biztonságot hordozok a nap folyamán a szívemben. Nagy ajándék ez számunkra, akár csúcsként, akár forrásként tekintünk rá. Itt Egerben a papnevelő intézetben egykor Kovács püspök úr volt a spirituális már régen, vagy 50 évvel ezelőtt, és ő a kispapokat úgy buzdította az oltári szentség tiszteletére és a szentáldozás fontosságára, talán egy kicsit meg is mosolyoghatjuk az ő érvelését. Azt mondta, hogy tisztelendő urak, hogyha valaki a szentáldozás előtt nem borotválkozott meg, akkor már ne is tegye aznap, mert nem lesz olyan fontos esemény a nap folyamán az életében, mint a szentáldozás volt. Igen, a szentáldozás, a Jézussal való találkozás számunkra a legfontosabb eseménye az életünknek, a napunknak. Persze, hogy vannak kisebb, nagyobb jelentőségű történések, de annál nagyobb, hogy az Úr Jézus testét és vérét fogadhatjuk a szívünkbe, hogy leborulhatunk előtte, hogy közösségbe kerülünk vele, annál nagyobb esemény nem történik az emberrel. Az Ószövetség könyvei közül, számomra történetei közül, számomra igazán kedves az a történet, amit mindannyian ismerünk, ugyan most nem olvastuk föl a Szent misében, amikor
Illés próféta menekül, ezért a királyné haragja elől. És ott a pusztában elfáradva, elcsüggedve, elalélva lefekszik, pihen egyet, elalszik, és egy angyal ébreszti föl, és azt mondja neki, hogy egyél és igyál a feje mellett lévő korsóból és a ott lévő cipóból, kenyérből, mert nagy utál előtted, és csak ennek a tápláléknak az erejével jutsz el Isten hegyéhez, Hórebhez. Ez egy ószövetségi történet, amely számunkra az eukarisztia nagyságát és csodálatos ajándékát is előre jelezheti, sőt, valóságosan felhívja a figyelmünket arra, hogy előttünk is nagy utál. És csak a kenyérnek, Krisztus testének és az ő vérének, vérével való táplálkozás által tudjuk végig menni, tudunk végig menni ezen az úton, és tudunk eljutni Isten hegyére, Istenhez, az örök boldogsághoz. Úti eledelként adta magát az Úr Jézus, ahogy szoktuk mondani, hogy különbözve a földi tápláléktól, mert a földi táplálékot magunkhoz véve a mi testünkbe épül bele a tápláléknak eleme, és bennünket gazdagít. Az oltári szentség vétele pedig fordított folyamatot indít el lelkünkben, hogy nem mi asszimiláljuk, hanem ő változtat át magához hasonlóvá. Mi alakulunk egyre tökéletesebbé az ő képmására, és egyre inkább alkalmasabbá válunk arra, hogy magához ölelhessen majd ott Hórebh hegyén, a mennyországban, és színről színre láthassuk őt, akit itt a földön a kenyér és a bor színében köszöntünk és ünneplünk. Oltári szentség előtt hódolunk. Oltári szentség titkát nem az értelmünkkel akarjuk, hanem a szívünkkel áhítatával körülvenni. Hisz úgy vagyunk mi is, mint az apostolok voltak annak idején, ott az utolsó vacsorán, nem tudták megmagyarázni, hogy hogyan és mi módon történik, hogy abból a kenyérből és borból Krisztus teste és vére lesz, de ahogy már elmélkedtünk elég sokszor erről, hogy ők ott voltak 3 éven keresztül a Mester mellett, és látták, hallották, hogy amikor kimondta azt a tengernek, hogy csendesedj le, az lecsendesedett. Amikor kimondta a vaknak, hogy láss, látott. Amikor kimondta a bénának, hogy járj, járt. Hogy amit az Úr mond, az megvalósul, az tényleg azzá válik, és úgy történik. És most pedig az utolsó vacsorán kimondta, hogy ez az én testem, ez az én vérem. Hitték az apostolok, mint ahogy mi is hisszük és valljuk, hogy megtörténik az, amit az Úr mond, hisz az ő szavának valósító ereje van. Így tekintünk minden alkalommal a Szentmisében, a kenyér és a bor színében közöttünk levő Krisztusra, az ő közelségére,

0: Arra valónak mond az egyház, hogy ezzel az úti eledellel, ezzel a táplálékkal megerősítve léphessük át majd e földi élet mesdjéjét, és Isten hegyéhez érkezhessünk el. Adja az Úr, hogy mindannyiunknak sokszor legyen része a földi életünk folyamán, a kenyér és a bor színében való találkozás örömében, és majd a végső nagy Istenhez térés boldogságában is. Amen. Most valljuk meg keresztény hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint. Fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az atyától és a fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az atyát és a fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, ünnepi örömmel imádjuk az oltári szentséget. Kérjük megváltónkat, a jó pásztort, hogy hallgassa meg alázatos kéréseinket.
1: Add, Urunk, hogy egyházad mindig egy legyen a kenyértörés közösségében. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Szenteld meg papjainkat, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Úgy nevelj minket az oltári szentség gyakori vétele által, hogy mindennél többre becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy szeretet lakomádra, a szentmisére szóló hívásnak mindig örömmel és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Végül ne engedd, Urunk, hogy a szent útra való nélkül távozzunk a földi életből. Kérünk Téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, hadd kérünk, hogy a szentmise kegyelmeiben mindig bőven részesüljünk, és az oltári szentségben őszinte odaadással, tiszta lélekkel vegyünk magunkhoz, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk, Istenünk, add meg egyházadnak az egység és béke ajándékát, amelyet a felajánlott adományok titokzatosan jelképeznek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő az igazi örök főpap, ki üdvösségünkért föláldozta önmagát, és minden időkre szóló áldozatot rendelt, meghagyva, hogy emlékezetére mi is fölajánljuk néked. Ha értünk adott testét magunkhoz vesszük, szent erőt áraszt lelkünkbe. Ha értünk ontott vérét isszuk, tisztára mos minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszád zengik, és velük együtt vég nélkül valljuk.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Áldott hirdetjük, Urunk, te halljuk fel támadásodat.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért merünk így imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. A hatalom és a dicsőség mindörökké. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése, válik a

íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Kérünk, Urunk, töltsd el lelkünket Istenséged örökké való élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Egyházközségünk hirdetései következnek. A Szent István Rádió közvetítésén keresztül velünk imádkozók mellett szeretettel köszöntjük az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló gimnázium kórusának tagjait, akikkel ma együtt énekelhettünk. Köszönjük, hogy áhítatos énekükkel csatlakoztak imádságunkhoz. Úrnapján az este 6:30 kezdődő szentmisét Böjte Csaba ferences szerzetes fogja bemutatni, amikor anyagilag is támogathatjuk az ifjúságot nevelő küldetését. Kedden a Verbita ima közösség a missziókért és a hivatásokért végzett imaórája délután 5:00 kezdődik. Csütörtökön, itt a Bazilikában, az Egyházmegye Katolikus Oktatási Intézményeink közös évvégi háladása, a Te Deum, délelőtt 10:00 érseki szentmisével kezdődik. Pénteken, Jézus szentséges szívének ünnepén, a Maklári úti Jézus szíve templomban délután 4:00 szentségimádás és litánia lesz, majd az ünnepi szentmise 5:30 kezdődik. A templom búcsút a jövő vasárnap 14-én este a 5:30 kezdődő szentmisében ünneplik, amelyet Varga József ezüstmisés plébános mutat be. A szentmise előtt 5:00 litániát imádkoznak. Mezőkövesden pedig a szombatesti 6:00 szentmisével kezdődik el a hagyományos Jézus szíve búcsú, amely vasárnap délelőtt 10:00 az ünnepi szentmisével és körmenettel fejeződik be, amelyet Szántó József jászberényi aranymisés plébános, a Jézus szíve templom egykori építője mutat be. Már biztosan sokan értesültek róla, hogy Kovács Tamás verpeléti plébános úr halála után Áldebrő, Feldebrő, Tarna Szent Mária és Verpelét lelkipásztori ellátását további intézkedésig érsekatya az Eger belvárosi főplébániára bízta. Ezért a jövőben hirdetéseinkben egy-egy ottani esemény is szerepelni fog. Az egyházközségek fiataljainak bérmálása Verpeléten a következő vasárnap 14-én lesz. Istentől megáldott további vasárnapot kívánunk.
0: Kedves testvérek, a szentmise befejező áldás nélkül fejeződik most be, mert az úrnapi körmenet végén lesz az áldás. A körmenetünk néhány perc múlva, pillanat múlva elkezdődik, amelynek a rendje elől a kereszt és a két gyertyavivő megy, majd az első áldozó gyerekek követik a keresztet, a minisztránsok és az oltári szentség, utána pedig a fertálymesteri testület követi a körmenetben az oltári szentséget, és őket pedig a jelenlévők. Két oltár, az első és a negyedik itt a bazilikában, kettő pedig kint a bazilika lépcsőjénél van fölállítva. Az egyik oltárt a Caritas díszítette föl, a másikat pedig a gyakorló iskola pedagógusai, a harmadikat a Szent Imre Katolikus Általános Iskola pedagógusai, a negyediket, ami ismét bent a bazilikában lesz, azt pedig a bazilikához tartozó ima közösségek, Rózsafüzér Társulat, Szent Mónika közösség és Verbita ima közösség együttesen, hogy minél szebb és áhítatosabb legyen az oltári szentség imádása körmenetünk folyamán. Hálásan köszönöm mindazoknak, akik közreműködtek az oltárok díszítésében. Most pedig kezdődik a úrnapi körmenetünk.

Krisztus királyt, Urunkat, aki jelen van a kenyér színe alatt. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, az utolsó vacsorán, miközben ettek, Jézus kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, azután megtörte, és oda nyújtotta tanítványainak ezekkel a szavakkal. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Azután a kelyhet vette a kezébe, hálát adott és odaadta nekik ezekkel a szavakkal. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezek

Kérünk téged, Úristen, aki azt akartad, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének titokzatos szentsége velünk maradjon, add jelenlétét túl tisztelnünk a földön, hogy boldog színe látására eljussunk a mennyben, általa ki

0: Krisztus Urunkat, aki a Szent Misében érettünk feláldozza magát. Jöjjetek, imádjuk!
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus így tanított. Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem, és én is ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak szavamra, s egy nyáj lesz, és egy pásztor. Azért szeret az Atya, mert odaadom életemet, hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki. Magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az Atyától. Ezek az evangélium igéi.

Fogadd el az áldozatot az egész népért, alleluja. Őrizd és szenteld meg örökségedet, alleluja. Könyörögjünk. Árazd el szívünket, mindenható Istenünk, kegyelmed bőségével, és engedj bíznunk abban, hogy szent fiad földi halála által, amire titokzatos szentség emlékeztet, megadod az örök életet, Krisztus, ami Urunk által.

Krisztus királyt, urunkat, aki önmagát adja eledelül nekünk, jöjjetek, imádjuk! Az Úr legyen veletek!

Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez az a kenyér, amely az égből szállott alá, hogy aki ebből leszik, meg ne halljon. Én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből leszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Ezek az

mennyei kenyeret adott nekik, alleluja. Angyalok kenyerét ette az ember, alleluja. Könyörögjünk, add meg, Urunk, nekünk, hogy egykor részesüljünk Istenséged örök látásában, amelyet drága szent tested és véred mostani vétele már jelképez, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Krisztus király, Urunkat, ki az oltári szentségben életünk, vigasztalásunk és üdvösségünk. Jöjjetek, imádjunk! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus eljutott Názáretbe, és ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izaiás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van rajtam, fölkent engem, és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött, ő pedig elkezdte beszédét. Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. Ezek

adj kenyeret a földből, alleluja, és borod vidámítsa az ember szívét, alleluja. Könyörögjünk, kérünk, Urunk Istenünk, add, hogy az Úr Jézus Krisztus testének és vérének szentsége, amit lelki gyógyulásunkra rendeltél, legyen orvosságunk a jelenben és a jövőben, Krisztus,

Szent Lélekkel együtt dicsérjük és magasztaljuk őt mindörökké. Könyörögjünk, Istenünk minden ajándék atya, hittel valljuk, hogy amik vagyunk és amink van, az mind tőled származik. Taníts meg minket, hogy fölismerjük végtelen atyai jóságod ajándékait, és téged őszinte szívvel minden erőnkből szeressünk.

Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, általad, aki élsz.

0: Kedves hallgatóink, úrnapi ünnepi szentmisét és körmenetet közvetítettünk az Egri Bazilikából. A szentmisét dr. Csizmadia István, a bazilika plébánosa mutatta be. Közreműködött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló gimnáziumának kórusa. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A nemzet különböző erői közötti megbékélés szorgalmazta 14. Leó pápa Madridban, a királyi palotában. A Szent Atya egyhetes apostoli körútra érkezett Spanyolországba. A pápát a találkozó kezdetén 6. Fülöp király beszéddel köszöntötte. A Szent Atya az első 3 napot Madridban tölti. A közöny és a konformizmus ürességével, a háború és a hazugság erőszakosságával szemben a fiatalok legyenek egy új emberiség szikrái, erről beszélt 14. Leó pápa Madridban, ahol ifjúsági imavirrasztáson vett részt este. A belvárosi Limatéren, a hitfesztiváljának nevezett eseményen a hatóságok szerint mintegy 500 000 ember gyűlt össze. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten, a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntése úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitika irány is. Kármán András beszámolt arról, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Továbbra sincs végleges időpontja Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij Budapesten tervezett találkozójának. A HVG úgy értesült, hogy a felek egyeztettek egy hétfő esti találkozó megrendezésének lehetőségéről, de végleges megállapodás nem született. A külügyminisztérium szerint ugyanakkor a hétfő nem volt végleges időpont, és továbbra is rendben zajlanak az egyeztetések. A jövő héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTV a vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Felülvizsgálna a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány és egyeztetést kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt, annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakember hiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannert Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornának adott, tegnap közzétett interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet csak jól használni, ha magas a szövegértés és a logikai gondolkodás szintje. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyerekek támogatásához, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. Végül az időjárásról, derült az ég gomoly felhőkkel, az északi középhegységben délután előfordulhat zápor, esetleg zivatar, többfelé élénk a szél, a csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mennyébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még

0: Télidőben.
1: Dicsetessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, június 7-én, úrnapján, évközi 10. vasárnap, kora délután a Szent István Rádió stúdiójából. Ma a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Birincsik Márton kezeli. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Debnár Ádám. Hallgassák meg, milyen programokkal várjuk Önöket ma délután. Hamarosan egyházi hírekkel folytatjuk, majd a nap evangéliuma hangzik el magyar, szlovák, roma és német nyelven. Ezt követően a nap szentjéről, Szent Bertalanról nevezett Szent Anna kármelita apácáról hallhatunk dr. Katona István segédpüspök hangján. A 13 órai híreket követően a hétvégi levél hangzik el, majd az üzenetet követően magyar nóta összeállítás következik. 14 órakor híreket mondunk, aztán jön a Cseperedő című műsorunk. Hogyan legyünk türelmesebb, tudatosabb szülők, szabad-e dühösnek lenni, lehet-e dühös a gyerekünk, s mi az, ami már nem elfogadható viselkedés a részéről, okoz-e kárt az alkalmankénti veszekedés? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Berec Renáta, akinek beszélgető partnere Rózsa Babic Nóra idegrendszeri fejlesztő, szülői tudatosságfejlesztő lesz. Ezután a Sziluett női magazin következik. Szenté és boldogá avatott árpádházi királylányokról beszélget Tisné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Tokai vételkörzetünkben 14 órától lélekműhely, kisújszállási és Törökszent Miklósi frekvenciáinkon pedig a Szülőföld című összeállítás szól. A 15 órai híreket követően jön a Krisztus kereszt az erdőn, Tikovics Ernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora, egy rendhagyó adással, a kápolnák.hu oldal szerkesztőjével, Cetis Róberttel beszélget Tikovics Ernő. A kérem a következőt egészségügyi magazinunkban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Először dr. Mátyás Lajost, a Borsodabaui Zemplén Vármegyei Központi Kórház élsebészeti osztályának főorvosát kérdezi az érbetegségekről, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő riportere, ezután pedig egy pácienst kérdez betegségének jellemzőiről. 16 órakor a híreket követően a hanguló szól, a Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda Bolyai János tagiskolájának iskolarádiós műsorát hallják. Természetesen ezután a vasárnapi kívánság műsor sem marad el, Farkas Erzsébettel és a kért zenei kedvencekkel tölthetik az időt. 17 órakor regionális híreket sugárzunk, majd 17 óra 15 perctől Értékadó című műsorunkat ismételjük meg. Elsősorban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szólunk, majd a szőlőtermesztés aktualitásait idézzük fel, kitekintést teszünk az egri borvidékre, ezen felül az egri civil kerekasztal üléséről, valamint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi kutatói ösztöndíj programját is ismerteti Drimba Miranda. 18 órától rózsafüzér imádságot közvetítünk egri stúdiumból, majd elhangzik a nap imája. 18 óra 40 perctől egyházi hírekkel jelentkezünk, aztán esti mesét adunk közre. 19 órakor híreket mondunk, majd Andante című komoly zenei kalauzunkat hallhatják. Ezután a hétvégi levél hangzik el ismét. Tokai vételkörzetünkben 19 órától találkozás, kisújszállási és Törökszent Miklósi frekvenciáinkon életünk című összeállításunk szól. Műsorismertetéssel este a 8 órai hírek után jelentkezünk újra. Jó rádiózást kívánunk a Szent István Rádió minden hullámhosszán és az interneten is.
2: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Zarándoklatot szerveztek Bélapát falvára felújított apátsági templomba. Az útról Sinkovics Andrea kérdezte Vizi János atyát.
3: Az egri ciszterci templom közösségének zarándoklatot szervezett Vizi János templomigazgató atya. Most itt beszélgetünk a bélapátfalvi ciszterci apátság előtt. Miért tartottad fontosnak, hogy egy ilyen zarándoklatot szervezzél? Talán ez az első alkalom, amióta te itt vagy a templomban, Egerben.
4: Hát a felújítás előtt is többször voltam már ebbe a templomban, de ugye éveken keresztül nem tudtuk látogatni, nagyon vártuk, hogy elkészüljön, és hát ki is használtuk az első adandó alkalmat. A múlt heti megáldás után egy héttel később már itt is vagyunk. Hát fontosnak éreztem, hogy a Ciszter templom közössége, egyrészt közösség formálás szempontjából is, de azért is, hogy a Ciszter lelkiséget ápolva meglátogassuk azt a több évszázados apátsági templomot, ahol ugyanaz a Ciszter szerzetes közösség élte a mindennapjait munkában, imádságban, mint akik Egerben is ugyanúgy megtették ezt. Összeköti ezt a két templomot, ez a Ciszter közösségi lelkület, és volt is rá igény, és hát mindig szívesen jövök ebbe a gyönyörű természeti környezetbe, és a felújítás után pedig hát egyszerűen szemkápráztató, gyönyörködtető látni, hogy milyen csodát műveltek ezzel a templommal, ami régen sem volt csúnya, de most egyenesen gyönyörű.
3: Igen, érdemes a hallgatóknak is majd ide kijönniük. Zarándoklat, ahogy te meghirdetted, vonattal jöttetek, illetve gyalog, és imádkoztátok a rózsafüzért, milyennek látod itt a közösséget, hányan jöttetek?
4: Hát 40-50 fő körül érkeztünk meg, legtöbben vonattal, az állomástól 2-3 kilométert zarándokolva, imádsággal, énekekkel, az idősebbek őket kocsival kihozták, de jó volt látni, hogy ilyen sokan össze jöttünk. A Ciszter gimnázium diákjaival már voltunk hamarabb, még az átadás előtt egy gyalogos zarándoklat keretében, az kicsit hosszabb volt, az 10 kilométeres gyaloglást jelentett, de azt is nagyon élvezték a fiatalok. Később is tervezünk még ilyen alkalmakat, ha jól tudom, ősszel minden Ciszter iskolából a diákság képviselői el fognak idejönni, körülbelül 200 fő a Ciszter Fest keretében. Az egyik programpont pont ez lesz, hogy mivel Eger lesz a házigazda, Egertől nem vagyunk messze, akkor ide kizarándokolunk a gyerekekkel.
3: Többször említetted a szentbeszédedbe a csendet is, illetve a hitnek a továbbadását is. Mi a Ciszter lelkületnek, lelkiségnek az üzenete így a 21. században?
4: Hát én sima egyházmegyés pap vagyok, egy Ciszter szerzetes atya többet tud erről mesélni. Ami engem megfogott, az tényleg, hogy az elvonultságban, vagy gyönyörű természeti környezetben, a csöndben keresik az Istennel való kapcsolatot, közelséget, az egyszerűségben, tényleg sallagmentesen minden arról szól, hogy az ember és az Isten az ő kapcsolatát ápolva, de közben munkálkodva, dolgozva építse már itt a Földön is az Isten országát, de szem előtt tartva, hogy ott van a végső célunk, hogy valóban eljuthassunk majd az örök mennyei hazába.
3: Érdemes a kedves hallgatóknak kizarándokolni ide Bélapát falvára a Ciszterci apátsághoz. Június 20-án a múzeumok éjszakáján ingyenesen látogatható majd az apátsági templom, de ehhez regisztrálni kell az érseki palota látogatóközpontnak a honlapján.
1: Zarándoklatot szerveztek Bélapát falvára a felújított apátsági templomban. Az útról az imént Sinkovics Andra kérdezte Vizi János atyát. Egerbe jött Bőte Csaba Ferences szerzetes, június 7-én vasárnap, azaz ma este 6:30 szentmisét mutat be a bazilikában, június 8-án hétfőn, tehát holnap pedig a Servita templomban 17:30 kezdettel majd. Június 14-én jövő vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szív búcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa Szántó József Jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Tennyek Csaba érsek június 20-án 10 órakor Vukas Bernard Urichot pappá szenteli az Egri bazilikában. Az egyházmegyei hírek a hagyományoknak megfelelően bemutatta a szentelés előtt álló diakónust, aki 35 éves és Lengyelországból származik. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától, a tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik majd. A bélapátfalvai ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. Jótékonysági hangversenyt rendeztek a Sárospataki Református Teológián a Crescendo Conspirito nyári művészeti akadémia támogatására. A koncert apropóján az egyetem teológiai rektorát kérdeztük, aki hangsúlyozta, fontosnak tartották, hogy segítsék a nemzetközi művészeti programot, amely a szakmai fejlődés mellett lelki feltöltődést is nyújt a résztvevők számára. Hengi Sándort a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektorát hallják.
0: A Crescendo egy nemzetközi hírű, tudományos, zenei rendezvény. Valamikor Patakon én gyakran hallgattam őket, és meggyőződtem arról, hogy a színvonallal és a lelkülettel és a lelkesedéssel sincs probléma. Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy a kultúrára, mintha kevesebb pénz jutna ilyen-olyan ismeretlen okokból. A Crescendo elkerülése Patakról nekem egy picit fájt, ismeretlen okokból gyakorlatilag helyszínt változtattak. Nem titkolt szándékom, hogy amennyiben az akarat erre jelen van, és a felfogás és a közfelfogás, akkor a Crescendónak újra itt van a helye Patakon. Én a magam részéről ezt egy állomásnak tekintem. Sárospatak ismerje meg az újabb nemzedék, már jó ideje nem itt vannak, hogy mire képesek. Én azt hiszem, hogy a kultúrához való viszonyunk az ma is egy jelentős attitűdje az egyéniségünknek. Ha egyszer valamire nem annyi pénz jut a nagy-nagy kasszákból, amennyi, nem ismerem a költségvetését egyébként a Crescendónak, amennyire szükség lenne, akkor nem marad más, mint hogy gyűjtünk egy mentőautóra, gyűjtünk egy közcélt szolgáló egészségügyi dologra, ugyanúgy megtehetjük azt, hogy a zsebünkben nyúlunk, és ami ránk tartozik, amiért mi vagyunk felelősek, azt megtesszük. Ezért gondoltam, hogy a Crescendónak itt a helye, és azt hiszem, hogy akik hallották ezeket a művészeket, művész palántákat, nem csalódtak. Szokolai Ádám, Szokolai Sándornak az unokája Weimarban tanul. Hihetetlen volt az a színvonal, amely színvonalon ő megszólalt zongorába. Tehát tőmondatokban ilyen egyszerű volt a szándékom. Ha valakit odafigyelt a ügyvezető igazgató Tarjányi Tamás bevezetőjére, egy bibliai idézettel kezdte, azzal a kishitűséggel, ami az emberben jelen van, függetlenül attól, hogy van hite, emberek vagyunk, valamit támogatni kell. Ha a Crescendóhoz kötöm bibliai alapon, a kisítőség leküzdése az feladat, emberek vagyunk, a teológia is emberekből áll, nem beszélve arról, hogy van egy orgonaművészünk, szeretnénk a zenét a leges-leges legmagasabb fokon művelni, természetesen ez feladatunk.
1: Jótékonysági hangversenyt rendeztek a Sárospataki Református Teológián a Crescendo Conspirito nyári művészeti akadémia támogatására. A koncert apropóján az egyetem teológiai rektorát kérdeztük, aki hangsúlyozta, fontosnak tartották, hogy segítsék a nemzetközi művészeti programot, amely a szakmai fejlődés mellett lelki feltöltődést is nyújt a résztvevők számára. Hengi Sándort a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektorát hallották. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz 16-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. Feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció infópont, technika logisztika, kreatív és dekor csapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást azok számára, akiknek erre szükségük van. Emellett kis csoportos vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket, tehát Egerszalókra. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
2: Reklám. Megjelent az új ember június 7-ei száma, a Tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
7: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidók sokaságához: én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között: hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik: bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a Kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Gondosan ügyeljetek arra, hogyan éltek. Ne balgán, hanem bölcsen. Használjátok fel az időt, mert rossz napok járnak. Mit sem vesztett érvényéből ez a megállapítás 2000 év óta. Amióta Ádám vétkezett, állandóan rossz napok járnak, mert értelmünk elhomályosult, akaratunk rosszra hajlóvá vált, és folyamatosan kivagyunk téve a kísértésnek, amely arra akar rávenni bennünket, hogy elszakadjunk az élet forrásától, Istentől. Krisztus halála és feltámadása óta azonban az a kijelentés is érvényes, hogy most van itt az alkalmas idő, most van itt az üdvösség napja. Vagyis rossz napok egyszerre alkalmas, szent idővé válhatnak számunkra, ha értelmünket és akaratunkat arra használjuk, hogy megtaláljuk és megragadjuk a szentség új, meg új lehetőségét. Az Istenhez való kötődés soha nem volt, és soha meg nem ismétlődő módját. Ezt jelenti az apostol szava: ne balgán, hanem bölcsen éljünk e világban, felhasználva az időt, amely üdvösségünkre adatott. Két gyakorlati tanácsot is ad Szent Pál a továbbiakban. Az egyikkel óva rossztól, a másikkal buzdít a jóra. Ne részegeskedjetek! Nem csupán az alkoholfogyasztásban való mértékletességre figyelmeztet ezzel, hanem mindenfajta mámorban, meneküléstől óvvaint, amellyel az ember az elveszített paradicsomért próbálja kárpótolni magát. Itt a földön vállalni kell ezt a feszültséget, amely legmélyebb vágyaink kielégítetlenségéből fakad, azt a lelki vákumot, amit semmibe nem tölthet ezen a világon. Ez az űr, az isteni élet utáni vágyakozás csillapíthatatlan szomjúsága a feltétele annak, hogy elteljünk a Szent Lélekkel, aki életünket összeköti a kiapadhatatlan forrással, a Szent Háromság egy Isten meg nem fogyatkozó örök életével. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Ez az a gyakorlat, amely Isten jelenlétébe von, és meg is őriz benne, tudatosítva bennünk ajándékait és ígéreteit, kialakítva szívünkben a hálaadás lelkületét. Fontos ez egymás közt is. Férj, feleség, gyerekek, szerzetesi család, ima közösség, hittancsoport összekovácsoló és megtartó ereje a közös imádság, Isten dicséret. A hálás szív újong és énekel, s a lelki örvendezés megúv a léhasság az eltompulás kísértésétől. A rossz napok az üdvösség napjaivá lesznek, mert kezdenek kinyílni az örökké valóságra, amelyből születtek. Létezésünk mélyeit lassan betölti Isten élete, és ez fokról fokra megnyilvánul halandó testünkön, mindennapi életünkön is.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie Jezus svätého evanjelia podľa Jána. Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Ježiš povedal zástupom: ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Židia sa hádali medzi sebou a hovorili, ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Pekadi bári csingár, haj ha pepélasz maskár le bibolde. Szársáj del kodo peszkot rúpok hami maszke. O Jézus, kadi pendas lenge. Csácsesz penaptu menge, te nakhan le manuseszke sáveszkot rúpo, haj napen leszkorrak, Čavla trajo ande tu mende. Ba kon halanda murot rúpo, aj pelanda murorat, kodoles punei luma trajosi, aj oprežu vingi száravles po paluno gyes. Ke murot rúpo čáčok hábensi, murorat čáčo pipesi. Kon hal murot rúpo, aj pel murorat, kodo ande mande ášel, haj me ande leste. Man o žuvinde del bišadas, haj ande leste traji. Kade vikodo trajila ande mande, kon man khal. Kado ande o trajo tele huilo manro, naka savo isar kuko savo tumare dat khale, taj mule. Kon kado manro khal, kodo unei luma trajil. Kadal pendas, kan ande Kafernaumo, ande zsinagóga szityár lesz.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangélium nach Johannes. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, ich gebe es hin, für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise.

0: Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Wort des lebendigen Gottes.
1: Szentek, szent életű emberek.
2: Szent Bertalanról nevezett Szent Anna, karmelita apáca. Isten nagyon gyakran egészen egyszerű lelkeket választ ki arra, hogy általuk nagy dolgokat műveljen. Ilyen egyszerű lélek volt Szent Bertalanról nevezett Szent Anna, karmelita apáca. 1549. október 1-én született Almendrálban. Meghalt Antwerpenben 1626. június 7-én. 77 évet élt. Avila közelében, Spanyolországban, egy Almendrál nevű falucskában született. Szülei vallásos parasztemberek voltak. Ő volt a legfiatalabb gyermek. 10 évesen árvaságra jutott. Testvérei nevelték föl, akik a mezőre küldték a nyájat legeltetni. Itt nyílt alkalma Jézussal összeforni. Amikor nagylány lett, testvérei férjhez akarták adni, de a házasság nem vonzotta. A szűzanyához futott panaszkodni, aki ezt mondta neki, ne félj, én egy olyan helyre vezetlek el, ahol nővér leszel, és az én ruhámat hordozod. Álmában aztán az első karmelita kolostort látta, amelybe testvérei ellenkezése ellenére 1570 halottak napján beléphetett. Ezt a kolostort avilai Nagy Szent Teréz alapította. Anna lett itt az első laikus testvér, akiről Nagy Szent Teréz az alapítások könyvében igen szépen írt, és mindig is nagyra becsülte őt. Szokatlanul szerény, mélyen vallásos, minden munkára kész, Isten szerető és ember szerető volt. Egy titkos látomásában Jézus Franciaország felé irányította, ahol szeretete ellenére is sokan elvesznek. Amikor ezt Terézzel közölte, ő végtelenül megörült, mert ugyanezt érezte ő maga is. Teréz fölismerte Annában, hogy sokkal több, mint egy derék laikus nővér. 1572. augusztus 15-én letette a fogadalmat, de mivel írni sem tudott, egy kereszttel hitelesítette azt. Kolostori nevét Szent Bertalanról választotta, akiről azt mondta Jézus, hogy nincs benne kétszínűség. Anna betegápoló nővér lett. Avilai Teréz akkoriban sokat betegeskedett, és Anna viselte gondját. 5 évig állt állandóan mellette, mosott rá, öltöztette. Eközben megtanult írni, és Teréz titkárnőként alkalmazta. Utazásainak elválaszthatatlan utitársa lett. Együtt viselték el a spanyolországi kellemetlenségeket, rossz járműveken való közlekedést, kemény teleket, forró nyarakat, fogadók bűzeit. Saját életrajzában így írt szerényen. A szent, tudnélik Teréz, annyira hozzászokott az én szegényes és durva szolgálatomhoz, hogy nem akart meglenni nélkülem. A szószoros értelmében a legbizalmasabb segítője volt a karmelita rend nagy reformátorának, aki halál előtt megígérte, hogy az égben is mellette lesz. Nagy Szent Teréz halála után még 20 évig Spanyolországban maradt, s a terézi hagyomány mencsvárának tartották. Aztán 5 másik spanyol társával elindult Franciaország és Németalföld felé. 1604. október 15-én Párizsba érkeztek. Vértanúk szerettek volna lenni. Itt őt is kórusnővérré emelték. Annának sok nehézsége volt, de Isten és Szent Teréz mellette álltak. Nővértársai tisztelték, szerették, így később a párizsi anyakolostorban, Turban is, ahol 1608-ban alapított kolostort, amit 3 évig vezetett. Még a hugenották is tisztelték. 7 év után, 1611-ben elhagyta Franciaországot, és Németalföldre, a mai Belgiumba ment. A király és felesége Antwerpenben akarta letelepíteni a rendet. Szívesen tett eleget kérésüknek, s ez a kolostor bearanyozta kegyelmi kiáradásával a fél Európát. Életszentsége nem maradhatott rejtve. Anna a tanácsadás, a csodatevés és a jövendőlés nagy karizmáit kapta Istentől. Megvédte Antwerpen.

0: felpent a protestánsokkal szemben, és ezért ennek az őrzője és megszabadítója címet kapta. 77 éves korában halt meg, 15. Benedek boldoggá, 1982-ben II. János Pál pápa szentté avatta.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma Róbert névnap van. A Róbert név germán eredetű, jelentése fényes hírnév, dicsőséges, híres. Becézése Robi Robika Robcsi Robus Robertka Bert Robesz. Minden kedves Róbert nevű hallgatónkat a Jóisten éltesse sokáig. A következő dallal nekik kedveskedünk.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink! Lapozzuk fel a kalendáriumot és tekintsük át, hogy június 7-éhez milyen jeles évfordulók kapcsolódnak. Június első vasárnapján, azaz ma tartjuk a pedagógus napot. Egy 1951-es minisztertanácsi rendelet alapján Magyarországon első ízben 1952. június 7-én 8-án ünnepelték így a tanárokat. Eleinte inkább hivatalos ünnep volt, mivel egészen 1992-ig ezen a napon adták át a különféle dicsérő okleveleket és kitüntetéseket az arra érdemesnek ítélt tanároknak. 1993 és 2012 között a tanárok oktatók kitüntetése január 22-én a Magyar Kultúra Napján történt. 2013-tól ismét e napon adják át az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat. A pedagógus nap nem azonos a pedagógusok világnapjával, amit nemzetközi szinten október 5-én tartanak. 1994 óta tartják számon a pedagógusok világnapját, ugyanis ezen a napon fogadta el az UNESCO a nemzetközi munkajogról szóló szervezettel karöltve azt a 150 paragrafusból álló határozatot, amely a pedagógusok jogait foglalja össze. Tehát a mai napon van a pedagógus nap. Bonca Berta Csinszka költő Ady Endre felesége 1894-ben a mai napon született. A mai napon született 1896-ban Nagy Imre politikus, miniszterelnök. A Magyar Királyság területén megszületett Lénárd Fülöp Nobel-díjas fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja 1862-ben a mai napon. A Bécsi és a Budapesti Egyetemen fizikát és kémiát hallgatott, majd Heidelbergben és Berlinben matematikát. Heidelbergben doktorált, ezután rövid ideig a Budapesti Egyetemen dolgozott, majd 1887-től Németországban élt. Katód sugaras kísérleteit 1890-ben Bonnban kezdte meg. A szabad térbe kivezetett katód sugarak vizsgálatához segédelektródos katód sugárcsövet szerkesztett. Ezért a munkájáért 1896-ban a Bécsi Egyetemtől Baumgartner díjat kapott. A katód sugarakon kívül a foszforeszencia jelenségének vizsgálatával foglalkozott leginkább. 1901 és 1905 között minden évben jelölték Nobel-díjra, melyet végül 1905-ben meg is kapott, a fotoelektromos hatásra adott magyarázatáért és a katód sugaras vizsgálatokra alapozott atommodelljéért. Tehát Lénárd Fülöp Nobel-díjas fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja 1862-ben a mai napon született. Bécsben megszületett Dreher Antal, osztrák nagyiparos, sörgyártó, cégalapító 1810-ben a mai napon. Az osztrák sörgyártó vállalat vezetője volt. A Budapest kőbányai sörgyárat 1862-ben vette át. Ő alapozta meg a magyar sörgyártást, miután bejárta fél Európát, és mindenhol ellesett valamit a főzőmesterek fortéjaiból. A legenda szerint ebben komoly segítségére volt sétapálcája, amelyben kis üregeket alakított ki, hogy azokban sörmintákat tárolhasson. Tehát Dreher Antal osztrák nagyiparos sörgyártó cég alapítója a mai napon született 1810-ben. Dzsida Jenő erdélyi költő 1938-ban a mai napon hunyt el. Rövid, de termékeny pályafutása igazi útjelzője, egyetlen verse, a Psalmus Hungaricus, amely forró lírai hitvallás arról, hogy nincs más testvérem, csak magyar. Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Hunjon ki két szemem világa, mikor nem rád tekint, népem, te szent, te kárhozott, te drága. Vörössári nótaénekes, dalénekes, énektanár 1910-ben a mai napon született. Pál István Szalonna népzenész, hegedűs prímás 1980-ban a mai napon született. Kedves hallgatóink, kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A pedagógusokat köszöntötte a miniszterelnök ma. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit pedig a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. A MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arról, hogy június 16-áig folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Ez lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését. Mint ismert, a MOL megvenni a szerbiai olajtársaság orosz tulajdon részét. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Továbbra sincs végleges időpontja Magyar Péter magyar miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Budapestre tervezett találkozójának. A HVG úgy értesült, hogy a felek egyeztettek egy hétfő esti találkozó megrendezésének lehetőségéről, de végleges megállapodás nem született. A külügyminisztérium szerint ugyanakkor a hétfő nem volt végleges időpont, és továbbra is rendben zajlanak az egyeztetések. A jövő héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Felülvizsgálna a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetés kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt, annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakember hiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyerekek támogatásához, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. A Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasútársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a balatoni hajózási ZRT hajóin, Már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes Alsóörs, Balatonalmádé is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba, naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Végül az időjárásról: derült az ég gomoly felhőkkel, az északi középhegységben délután előfordulhat zápor, esetleg zivatar, többfelé élénk a szél. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul, hasonló idő lesz majd holnap is. Híreinket hallották.
1: Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Reklámot hallottak.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
2: A 70-es, 80-as évek fordulóján az egyik északborsodi aprócska falu iskola kápolnájában két hetente tartottunk szentmisét, hetente hittanórát. Sokáig nem őriztek ott oltári szentséget, mert nem volt biztosítva a megfelelő tisztelete. Hiszen napközben tanítás folyt a teremben, és éppen ezért a gyerekek zsibongása, futkározása miatt ez lehetetlen volt. Mikor aztán új iskola épült, és már csak kápolnaként működött az épület, az akkori plébános szerzett szentségtartót, monstranciát, és onnantól kezdve őriztek oltári szentséget a tabernákulumban. Előkészítésül a plébános alaposan elmagyarázta a harangozónak, mi a teendője a megváltozott helyzetben, és hogyan kell ezentúl térdet hajtani, és nagyobb tisztelettel forgolódni az oltár körül. Arra is kérte a harangozót a plébános, hogy a híveknek is adja tovább, legyenek tekintettel most már az eukarisztia állandó jelenlétére. A legközelebbi vasárnap, amikor jön a plébános, látja ám, hogy egy kis táblácskára írva a következő szöveg van felakasztva a tabernákulum ajtóra. Vigyázat, szentség! A táblát ő is a térdhajtáskor vette észre, és alig bírt felállni a nevetéstől, amikor a fél térde ereszkedésből feltápászkodott. Azóta ez a mondat számomra szimbolikussá lett, mert igen gyakran úgy gondolkozunk az oltári szentségről, hogy vigyázat, mint amikor magas feszültségtől akarjuk távol tartani azokat az embereket, akiket meggondolatlanságuk odavisz. Pedig éppen nem a visszatartás, hanem a közelebb jutás a feladat. Hiszen azért akarta, hogy a kenyér és a bor színei őrizzék és tartsák őt köztünk a világ végéig. Ezért van, hogy az egyház minden megnyilvánulása között a legszentebb az eukarisztikus áldozat, minden más forrás belőle fakad. Személy szerint nekem az egyik kedvelt ünnepem, Krisztus testének és vérének ünnepe, az Úrnapja. Ebbe az ünnepbe a körmenetek kapcsán meg annyi aktív résztvevőt be lehet vonni. A négy égtáj felé felállított sátrakat már kora hajnalban díszítik. Szorgos kezek hordják a zöld gallyakat, a virágokat, hogy szebbnél szebb fűzért készítsenek sátraiknál az Úrnak. Ilyenkor bizony még az is előfordul, hogy a privatizált erdő aljából kerül egy-két utánfutódnyi leveles gaj, tölgy vagy a bükkösből zöld ág. Bár a határán van a hetedik parancsolat megszegésének a művelet, mégis valahogyan azt érzi ilyenkor az ember, hogy az Úrnak van rá szüksége. Ugyanez hangzott el, amikor a tanítványok elkötötték a szamarat, hogy Jézus azon dicsőségesen bevonuljon Jeruzsálembe. Miközben pálma ágakat lengetve hozsannázott a nép apraja nagyja. Büszke elégedettséggel méregetik a hívek a saját és a szomszédok sátrait, és megállapítják, pont olyan jól sikerült az összefogás a sátorépítéshez, mint tavaly, meg tavaly előtt, meg 50 éve, meg amióta körmenetben viszik az urat, hogy a neki készített sátorban megpihenve egy keveset elidőzzön övéi közt. A sátrak között, a menetben pedig elsőáruló kisfiúk és kislányok rózsaszirmot hintenek. A menet lelkesen tart egyiktől a másikig, zászlókkal, csengőkkel, tömjénfüsttel, énekszóval. Ilyenkor érzi át az ember, hogy mekkora szegénység szakadna ránk, ha az oltári szentségben nem tudhatnánk magunk között Jézus Krisztust. Ha nem maradt volna csodálatos módon köztünk, még akár egy olajozott padlóval borított iskola kápolnában is.

0: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Cimbali Band 2020-ban megjelent Gypsy Fusion című albumáról hallanak válogatást. A Cimbali Band egy magyar világzenei zenekar, a 2006-ban alakult formáció számos nemzetközi fesztiválon képviselte Magyarországot, 2013-ban lett a Petőfi Rádió év felfedezettje.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban ma Nicki Géza nótáiból válogatunk. Közreműködik Bétót Magda, Újvári Marika, Gáspár Anni, Pere János és Badacsonyi Mihály. Jó szórakozást kívánunk!

Magyar nóta összeállításunkat hallották, Nicki Géza nótáiból válogattunk. Közreműködött Bétót Magda, Újvári Marika, Gáspár Anni, Pere János és Badacsonyi Mihály. Az összeállítást Kovács Krisztina készítette.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A pedagógusokat köszöntötte a miniszterelnök ma. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit pedig a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. A MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arról, hogy június 16-áig folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Ez lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését. Mint ismert, a MOL megvenni a szerbiai olajtársaság orosz tulajdon részét. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntése úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Továbbra sincs végleges időpontja Magyar Péter magyar miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Budapestre tervezett találkozójának. A HVG úgy értesült, hogy a felek egyeztettek egy hétfő esti találkozó megrendezésének lehetőségéről, de végleges megállapodás nem született. A külügyminisztérium szerint ugyanakkor a hétfő nem volt végleges időpont, és továbbra is rendben zajlanak az egyeztetések. A jövő héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Felülvizsgálna a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetés kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt, annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakember hiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyerekek támogatásához, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. A Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasútársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békés Csaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a balatoni hajózási ZRT hajóin, Már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes Alsóörs, Balatonalmád is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba, naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, fátyol és gumoly felhőkkel, néhol előfordulhat zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
4: Reklámot hallottak.
5: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
6: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunk vendége Rózsa Babic Nóra, idegrendszeri fejlesztő, szülői tudatosság fejlesztő, akivel arról fogunk beszélgetni, hogyan legyünk türelmesebb, tudatosabb szülők. Szabad-e dühösnek lenni? Lehet-e dühös a gyerekünk? S mi az, ami már nem elfogadható viselkedés részéről? Okoz-e kárt az alkalmankénti veszekedés? A többi mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak, ha a következő közel fél órában velünk tartanak. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai műsorunk vendégét, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy mi is határozza meg azt, hogy mennyire tudunk türelmes szülők lenni. Hogyan álljunk neki a mindennapoknak? Tudunk-e tudatosan készülni a szülőségre magára? Tudunk-e tudatosak lenni a türelmességben, hogy kevesebbet veszekedjünk, tegyük szívünkre a kezünket? Szerintem mindenkivel előfordul. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Nóri, újra, és beszélhetünk egy szerintem igen fontos témáról.
7: Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Igen, ez a szülői türelem kérdéskör, ez egy nagyon összetett kérdés, mert én azt gondolom, hogy amikor a gyermekünket várjuk, mint édesanyja, akkor mindig egy ilyen rózsaszín álomkép leveg a szemünk előtt, hogy majd én másképp csinálom, majd nekem sikerülni fog, majd én türelmesebb leszek, és aztán bizony, amikor ott van a gyerkőc, és jönnek nap, mint nap a kihívások, akkor úgy arcul tud csapni a valóság, hogy hát bizony azért az embernek a türelme véges, akármennyire is természetesen szereti a gyermekét, de nem igazán lehet erre a 0-24 órás szolgálatra felkészülni, főleg ami a gyerekvállalásnak az első néhány évét jellemzi, mert hogy innen azért nincs szabadságra menetel, ha elmegyünk nyaralni, sajnos jön a gyerek is, sajnos vagy nem sajnos, de hogy igazából ezek nem feltétlenül pihentető évek, és aztán tényleg azzal szembesül az ember, hogy bizony elfogyott a türelem, kiakadok én is, és akkor igazából, amikor a gyerek valamin kiborul, vagy kiakad, vagy sok neki, és ugye ebbe a szülő is belevonódik, akkor már ugye ketten hisztizünk, vagy ketten vagyunk kiakadva, tehát hogy ez nem egy igazán előrevívő állapot. Tény és való, hogy nagyon nagy fokú igénybevételnek vannak kitéve az édesanyák az első években. Igazából én azt gondolom, hogy erre egyfajta szülői önismerettel lehet valamennyire felkészülni, hogy tudatosítja magában az ember azokat a helyzeteket, amelyek őt mondjuk kiakasztják, amelyekre fel tud készülni, hogy na az neki egy például egy piros gomb, amire azonnal ugrik, és akkor ezek így nagyon szépen nagy fokú tudatossággal, sok-sok odafigyeléssel, önmagunkra figyeléssel, ezek azért csökkenthetők. Vagy hogyha az ember egy kicsit így azt is szoktam mondani, hogyha előhúzzuk a farzsebünkből a józanabbig eszünket, akkor egyből világossá válik, hogy ha én is belevonódok a gyereknek a műsorozásába, akkor azzal nem leszünk előrébb. Tehát, hogy én vagyok a felnőtt, én vagyok az ő szülője, nekem kell utat mutatni, nekem kell az érzelmek háborgó tengeréből egy picit kivezetni őt. Tehát, hogy mindig mi vagyunk a minta a gyermekünk számára. És hát személy szerint egyébként nekem ez például akkora motiváló erő, hogy én ezt tényleg így bármikor elő tudom húzni, hogy jó, akkor mit szeretnék a gyerekemnek mutatni. Mert amit a szülő követ, amilyen mintát követ, az lesz a gyermeke számára is a követendő példa. És ugye ezek nyilván tudattalan folyamatok, tehát hogy ez mindig olyan, mintha a gyerkőc fejében egy ilyen belső mozi forogna, és akkor rögzít minden pillanatot, hogy ja, anya ezt így csinálja, jó, akkor én is. Aha, apa meg ezt úgy csinálja, jó, akkor én is, mert ezek szerint így kell, mert mi vagyunk a modellek a gyermekünk számára.
8: Nagyon sok minden befolyásol minket egy-egy nap során, itt a fiziológiás dolgokra is gondolok. Jöhet egy fejfájás, kialvatlanság, stb. Nyilván ettől is türelmetlenebbekké válunk. De az jutott még eszembe, hogy hozunk is magunkkal, ugye, mintákat, szülői mintákat, és régebben nem figyeltek ennyire oda, nem voltak ennyire tudatos szülők, én azt gondolom. Most egyre inkább fókuszba helyeződött az, hogy hogyan tudom ezt jobban csinálni, hogyan tudom elhagyni a régi mintákat, hogyan tud ezzel megküzdeni a szülő, hogy ő ezt a mindennapokba adaptálja.
7: Hát ez erről szól a szülői önismeret igazából, hogy amikor felismerem azokat a mintákat, amelyeket én magam is mondjuk kaptam gyerekkoromban, és van közte egy csomó jó, amit szeretnék továbbvinni, ami örömömre szolgál, amit követendőnek tartok, és hát van közte legtöbbször egy csomó olyan is, ami már nem szolgál minket, ami nem előrevezető, nem együttműködést, hanem egy hatalmi harcot eredményez mondjuk, de hogy ezeket nagyon szépen fel lehet ismerni, fel lehet fedezni, és ezeket, amelyekre már nincs szükségünk, azokat le lehet építeni. Tehát ehhez kell az a fajta önmegfigyelés, tudatosság, saját magunknak a tudatos működtetése, hogy mit akarok, hogyan akarom, és tudom, hogy ez az akarni szó, ez a magyar nyelvben nem. Sokszor azt mondjuk a gyerekeknek is, hogy hát szeretnék, de hogy én azt gondolom, hogy igenis lehet akarni valamit a legnagyobb jó szándékkal is, tehát hogy ez ilyen belső indítatást feltételez.
8: Vannak erre jó gyakorlatok, példák, amiket hoztál most esetleg, hogy előfordul, akár hány éves gyereknél vehetünk mintákat, hogy mit tehet a szülő, ha mondjuk kiborul a 3 évesem? Ez ugye nyilván neki életkori sajátosság is, de hogy hogyan tudok én abban a szituációban kellően türelmes lenni? Van erre recept egy kevés?
7: Hát erre például nagyon jó módszer lehet az, hogyha az ember felismeri és megtanulja a bizonyos én állapotokat önmagában felismerni, mert bizony előfordulhat, hogy egy felnőttkori kiborulás az igenis egy gyermeki viselkedést feltételez. És pontosan erre, tehát hogy nincs új a nap alatt, pontosan erre szolgál a szülői önismeret is, hogy amikor a gyermekemnek sok valami kiborul, műsorozik, elszakad nála a cérna, akkor igazából felnőttként nekem az a feladatom, felnőttként is és a szülőjeként is, hogy őt megtartsam. Én ezt például nagyon sokáig nem értettem, ezt a nagyon szép kifejezést, hogy megtartani a gyermek érzéseit, de hát egy erről szól, hogy amikor ő neki sok valami, akkor én azt tudjam elviselni. Azért, mert valószínűleg jó esetben már van tapasztalatom arról, a felnőttként is, és az ő szülőjeként is, hogy ezek az érzések, ezek mulandóak, megoldhatóak, feldolgozhatóak, és ehhez nyilván az kell, hogy magamban ezeket megéljem, ezeket megtapasztaljam, mert amit én tudok, azt tudom átadni a gyermekemnek is.
8: Érdemes ilyen helyzetekben egy kicsit akkor hátrébb lépni, számolni magunkban, tehát hogy valami másféle fókuszt keresni magunknak, tehát hogy a gyerekem akkor megélhesse ezt az érzést, én ezt türelmesen megvárjam, és akkor mondjuk másra figyelek?
7: Hát nem kell feltétlenül másra figyelni, szerintem itt a legjobb módszer az lehet, hogy magára figyel az ember, és tényleg ezzel veszek egy nagy levegőt, tudatosítom magamban, hogy mit szeretnék, mi az, ami ezt a helyzet, ennek a helyzetnek a megoldását szolgálja, akár lehet számolgatni is, és egyébként, hogyha behozhatok ide egy példát, Kádár Anna Mária meseterapeuta egyik elhíresült példája, hogy az anyuka és a hisztiző gyermeke ott vannak a boltban, és az anyuka csak konkrétan egy nevet mantrázik, hogy Viola, meg fog oldódni, Viola, nyugodj meg, Viola, maradj nyugodt, és akkor kérdezi egy szintén sorban álló hölgy, hogy milyen kedvesen beszél a gyerekével, pedig ez szegényké mit hisztizik, meg veri magát a földhöz, és erre az anyuka mondja, hogy de hát én vagyok Viola. Tehát, hogy igen, elsősorban tényleg ez a legcélra vezetőbb, hogyha ha magunkkal tudunk mit kezdeni ezekben a nehéz helyzetekben, és ilyenkor bizony kőkeményen a célra fókuszálva nem hagyjuk eluralkodni saját magunkon az érzéseket, mert tényleg akkor az lesz a vége, hogy akkor már ketten ülünk a gödör alján a gyerekkel, és akkor, tehát hogy onnan azért nehéz egymást kirángatni tényleg.
8: Ugyanez a típusú működés működhet idősebb gyermeknél is? Tehát mondjuk egy tinédzser korszakban is működhet?
7: Abszolút, igen. Meg a tiniknél egyébként nagyon nagy szerepe van már a humornak. Tehát, hogy ez nekem egy nagyon kedves korosztály egyébként a tinédzser korosztály, mert velük már sokkal több mindent megengedhet idézőjelben magának az ember, tehát hogy egy helyzetet, még ugye egy kisgyerek nem feltétlenül érti a humort, mint tudjuk, mindig van egy humorizálásnak alapja, és igazából amikor egy kamasszal az ember belevisz egy kis viccességet, egy kis humort, egy kis öniróniát, mert nyilván azért ez is nagyon kell a dologhoz, akkor azért sokkal könnyebben áthidalhatók a helyzetek. És ugye egy kamasz, egy tinédzser gyerek már nagyon is látja a szüleinek az emberi mi voltát. Már ugye nem ez az álomkép kategória van már a gyerekek fejében, mint mondjuk egy kisgyereknél, hogy tényleg
8: óriásoknak látnak
7: minket. Persze, meg hibátlannak, meg hogy anya, meg apa mindent tud, és tényleg, hogy ők a mindenkori vezetők, stb. Tehát ez egy darabig így van, és utána, hogy kamaszodnak a gyerekek, érik az ő személyiségük is, egyre inkább látják a mi emberi mi voltunkat, ami teljesen oké. És azt gondolom, hogy ez egy tök jó közös pont tud lenni, hogyha az ember hajlandó egy kis öniróniát gyakorolni, mert ez a kamaszok számára sokkal kézzelfoghatóbbá, vagy sokkal emberibbé teszi a szülőt.

0: Beszéljünk kicsit arról az oldalról, amikor elszakad a cérna és veszekedünk. Uh-huh. Ez egy ördögi kör szerintem, tehát hogy már önmagát generálja folyamatosan, és ugye a konfliktust mélyíti a gyerek és a szülő között akár. Hogyan tekintesz te, mint szülő és mint szakember magára a veszekedésre?
1: Hát néha a veszekedés egy szükséges dolog, tehát hogy azért nem gépek vagyunk, tehát hogy természetes az, hogy bármennyire is próbáljuk az arany középúton tartani az érzéseinket, tehát hogy azért van az a helyzet, amikor igenis kiakadunk, és még azt is ide tudnám hozni egyébként, hogy ugye a dű az szociálisan egy kevésbé elfogadott érzelem. Tehát, hogyha valaki szomorú, őt akkor megvigasztaljuk, ha valaki fél, akkor bátorítjuk, de egy dühös emberrel vagy gyerekkel, na ez szerintem az a helyzet, ahol a legkevésbé tudunk úgy mit kezdeni, mert sajnos abba a helyzetbe, vagy abba a szituációba neveltek bele minket, vagy az a szociálisan elfogadott, hogy dühösnek lenni nem szabad, nem illik. És ugye a gyerekeinknél is legtöbbször ezt az érzést tiltjuk le, viszont tényleg van az a helyzet, amikor elgurul a gyógyszer, és ott akkor borul a bili, stb., tehát hogy nem tudunk gátat szabni a düh érzésének, és sokszor egyébként nem magával azzal van a baj, hogy dühösek vagyunk, hanem ahogy ezt kifejezzük. Tehát, hogy például azt gondolom, hogy egy kisgyereknél a düh kifejezése az egy nagyon is ösztönös dolog, viszont az, hogy mondjuk a szülőt rugdossa, az egy megengedhetetlen viselkedés. És itt nagyon fontos ketté választani az érzést, meg a viselkedést. Tehát, hogy párnát csapkodni abszolút lehet, de a szülőt rúgdosni, én azt gondolom, hogy ez nem fér bele. És ugyanez egyébként felnőtteknél is, tehát, hogy legtöbbször mi is sajnos sokszor csak a szőnyeg alá söpörjük az érzésünket, hogy jó, most nagyon fölhúztam magam, meg dühös voltam, de úgy igazából nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Én a mozgást mondom egyébként még, ami gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt nagyon jó indulatlevezetési módszer. Ennek evolúciós okai vannak egyébként, de hogy a nagy mozgásokkal, amikor kiugráljuk, kisportoljuk, kifutjuk magunkból, ez felnőttként is nagyon-nagyon jól tud működni.
0: Akkor, ha jól értem, egyébként érdemes megtanítani a gyereket arra, hogy hogyan tudja a dühét kiadni magából, akár megengedhető módon, hogy ő azt később a felnőtt korában is megfelelően tudja alkalmazni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy annyira dühös lesz felnőttként, hogy ugye ez a tipikus, hogy van olyan, akinek filmszakadás van. Uh-huh. Nem is emlékszik arra, hogy mi történt, mert annyira indulatos
1: elborította
0: lett. Igen.
1: Ez az érzelem, igen. Hát itt is visszakanyarodnék arra, hogy mindig a szülő a minta, tehát, hogy minden érzelem kezelésében, vagy mondjuk ilyen nagyon-nagyon intenzív érzéseknek a kezelésében is a szülő viselkedése lesz a minta, és pontosan ezért van az, hogy amikor mondjuk a gyerekünket látjuk, hogy tényleg elborították nagyon az érzelmek, de mondjuk egy olyan szinten van még, hogy lehet hozzá kapcsolódni, vagy tud ő hozzánk kapcsolódni, akkor megmutatjuk neki, hogy figyelj, drágám, most akkor gyere, ugráljuk ki egy kicsit, vagy jó, rázd meg a kezed, és csöpögtest ki az ujjaid végén, vagy hogy tombolt ki. Tehát, hogy például a toporzékolás, az akár egy elfogadható dolog lenne. Miért is? Mert sem önmagát nem bántja vele, sem másokat. Dühös? Hát igen. Szabad dühösnek lenni? Igen. Szabad olyan módon és olyan módon levezetni, ami sem önmaga, sem mások kárára nem megy.
0: Ez talán egyébként még egy szülőnek is jó esik hallani, hogy szabad dühösnek lenni, szabad megélni azt, hogy akár a dühünk annak létjogosultsága is lehet. De ugye kicsit még a szülőkre térjünk vissza, hogy említetted, hogy ugye az önismeret az nagyon fontos, megismerni saját magunkat is, szülőként is, meg nyilván más a szülői működésünk is akkor, de hogy mi ezt hogyan tudjuk fejleszteni? Hol, milyen csatornákon, fórumokon keresztül, mit keressünk?
1: Hát egyrészt én is ezt tanítom a hozzám forduló szülőknek, erre különböző nagyon klassz módszerek vannak, igazából én mindig arra törekszem, hogy ha bár ezek szakmai iránymutatások, de hogy egy olyan nagyon közérthető módon adjam át a szülőknek, amellyel tudnak boldogulni. És hát van erre szakirodalom is, az Elég jó szülő című dologra, hogyha az ember rákeres, akkor nagyon sok hasznos tartalmat tud elérni, mert hogy pontosan ez a cél, hogy elég jó szülők legyünk, tehát nem egy piedesztára emelt félisten, vagy nem tudom kicsoda, hanem egy olyan az emberi minőségét és az emberi hibáit felvállaló vezetők legyünk, mert tulajdonképpen egy szülői szerep az mindig vezetésről is szól, amellyel a gyermekünknek olyan példát, olyan követendő példát tudunk állítani, ami az életében a segítségére lesz.
0: Ez egy kulcsmondat volt szerintem, ez az elég jó szülő, mert hogy olyan sokszor kapja meg szülőként, édesanyaként, édesapaként a világtól, a társadalomtól azt, hogy jól csinálja-e? Saját magának is felteszi talán a kérdést, hogy jól csinálom-e is? Mikortól rontottam el valamit? Hogy elrontok valamit feltétlenül azzal, ha veszekedek a gyerekkel?
1: Nem, én azt gondolom, hogy nem. És ezt nagyon jó, hogy megkérdezted, mert tehát, hogy a szülőség, vagy a gyereknevelés az én olvasatomban az olyan, mint egy maratonfutás. Tehát, hogy 18-20 év múlva derül ki, hogy na úgy nagyjából jó volt-e a dolog. De hogy egy-egy apró mozzanat, vagy egy-egy rossz nap, vagy rossz hét, vagy rossz periódus, azért az nem írja felül a másik, nem tudom, 16 évnek a klassz dolgait. Tehát, hogy pontosan ebből adódik az a sok-sok szülői feszültség, lelkiismeret, fordulás, hogy úristen, kiabáltam a gyerekkel, hát azért nem dől össze a világ. Tehát, hogy már pedig azért sem, mert hogy a gyereknek nagyon fontos, hogy ezt is megtapasztalja, hogy igen, anya türelmes, igen, apával lehet ezt is csinálni, stb. Na de, hogy hol van a szülőnek a határa? Amit már tényleg nem engedek meg, amit már tényleg nem szabad, és bizony akkor néha előfordul egy-egy kiabálás, vagy egy olyan intenzív időszak van, hogy ott, vagy téma, amivel tényleg nagyon nem jutunk zöldágra, nagyon nem tudunk abban kapcsolódni, de hogy ez így belefér, és azt gondolom, hogy egy veszekedés nem írja felül azt a sok-sok klassz élményt, amit egyébként adhatunk a gyermekünknek.
0: Remélem ez eljut mindazokhoz, akiknek ezt most hallani kellett. Köszönöm, hogy eljöttél hozzá.
1: Én köszönöm a meghívást.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rózsa Babic Nórával, idegrendszeri fejlesztővel, szülői tudatosság fejlesztővel beszélgettünk a veszekedés és a türelem témakörében. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: vendégemet, Tirsné dr. Propper Valéria, nyugdíjas könyvtárigazgatót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta önt mi nálunk.
1: Én köszönöm, hogy ismételten itt lehetek és meghívott.
0: A női műsorban pedig stílusosan mi mással is foglalkozhatnánk, mint nőkkel, hölgyekkel. Ezúttal az Árpádházi királylányokra esett a választásunk, nem véletlenül, hiszen az Árpádházi királyok családjának jelesebb férfi tagjait, szentjeit, boldogjait már sorra vettük, de hát nem szabad elfeledkeznünk a királylányokról sem, akiket boldogokként, szentekként tisztelünk, és akik példák lehetnek számunkra. Nos, kikről is szól majd a mai adás?
1: Hadd csatlakozzak a gondolatához, hogy igen, tisztelünk és példaképeink lehetnek, ráadásul azt is hozzátehetjük, hogy Európának nincs olyan királyi háza, királyi családja vagy hercegi családja, ahol valahol az elmúlt 1000-2000 év történelme során egy árpádházi királyleány ne lett volna jelen, és ne élt volna Európa bármely királyi fejedelmi udvarában.
0: Királylányok voltak ők, tehát úgy kell értenünk, hogy ők beleszülettek az árpádházi királyi családokba, tehát nem királynék vagy királynők, hanem királylányok.
1: Így van, királylányok. Olyannyira beleszülettek, és tulajdonképpen néhány évtized, vagy nagyjából egy század év lesz az a korszak, amiről én most mesélni szeretnék. Gyakorlatilag második Endre királyunk, és az utána következő évtizedek, vagy egy évszázadnak a korszakáról, és hallani fogják majd a kedves rádióhallgatók, hogy azok az árpádházi királylányok, akikről mesélek, valamilyen módon második Endre királyunktól származnak. Az ő lányai, unokái, ükunokái, tehát valódi árpádházi királylányokról fogok mesélni.
0: Szám szerint elárulhatjuk, hogy körülbelül hány királylányról lesz szó?
1: Hát vagy 10-ről, de be kell valljam, hogy nem számoltam össze, hogy hány árpádházi királylány, majd megszámoljuk a végén.
0: Körülbelül 10. Már csak azért is érdemes ezt a számot megemlítenünk, hogy, mint ahogy ön is mondta, nem volt még egy ilyen család Európa történetében, vagy a királyi családok történetében, akik ennyi boldogot és szentet tudtak volna adni az egyháznak.
1: Így van, és nem csak a katolikus egyháznak, a nyugati egyháznak, hanem a keleti, az ortodox egyház számára is adtunk királylányt, Árpádházi Szent Piroskát, ugye Szent László királyunk lányát, akiről
0: már hallhattunk
1: így
0: is
1: van,
0: a múltkori műsorunkban.
1: Így van, vagy a mi István királyunk, akit az ortodox egyház is szentként tisztel, holott nyugati keresztény katolikus uralkodóról van szó.
0: Kezdjük akkor el a királylányok életének ismertetését. Kivel kezdjük?
1: Az egyik legismertebb és leginkább szeretett és tisztelt királylányunkról, Árpádházi Szent Erzsébetről természetesen, már csak azért is, mert a történészek vagy Sárospatak, vagy Pozsony királyi várába teszik a születését. Én pedig miskolci lévén úgy vagyok vele, hogy mindaddig, amíg egyértelműen be nem tudják bizonyítani, hogy hol is született Erzsébet, addig mondjuk csak azt, hogy Sárospatakon született, itt a mi vidékünkön, és hozzánk tartozik. Nos, Erzsébet, Szent Erzsébet az a leginkább ismert szentünk, akire azt szoktuk mondani, hogy a bizonyos rózsás szent. Őről a nagyon-nagyon sokat tudunk, ezt a bizonyos rózsával kapcsolatos legendát is ismerjük. Úgyhogy én inkább olyan legendákról szeretnék beszélni vele kapcsolatban, amit kevésbé ismerünk. Hogy mondjam el, hogy második Endre király volt az apja, és második Endre király első felesége az édesanyja, aki nem más, mint Meráni Gertrúd. A bizonyos Bánkbán féle a magyar történelem egyik leginkább gyűlölt magyar királynéja. Azt mondhatjuk, hogy Árpádházi Erzsébet nem esett még olyan messze alma a fájától, mint Erzsébet királyi anyjától. Ugye Meráni Gertrúdot 1213-ban a Pilisben ölték meg a magyar főurak, Erzsébet már akkor Türingiában élt, a kor szokásainak megfelelően gyermekként vitték el a türingiai herceg

0: ki udvarba, és jövendő férje szülei nevelték. Nagyon rövid ideig élt, mindössze 24 évet, és harmadik gyermeke már férje halála után született. Nagyon sokan nem tudják, hogy ez a harmadik gyermek egy kislány volt, Gertrúdnak keresztelte, és őt magát is boldoggá avatták. Kolostorban született, Kolostorban nőtt föl, tulajdonképpen soha nem hagyta el ezt a kolostort. De visszatérve Erzsébet legendáira és életére. A rózsa legendát nem fogom elmesélni, mert ismerjük, de amikor már halálos betegen, halálos ágyán feküdt, akkor egyszer csak elkezdett énekelni Erzsébet, méghozzá magyarul. És amikor megkérdezték tőle, hogy miért énekelt és miért magyarul énekelt, akkor azt válaszolta, hogy egy kis madár ült le mellém, és olyan szépen dalolt, hogy nekem is énekelnem kellett. És az utolsó mondatai a halálos ágyán így hangzottak a legendája szerint. Eljött az óra, amikor a mindenható magához hívja barátját. A marburgi kolostorban temették el, és még abban az évben megkezdődött a kolostor templomának a felújítása, amikor felnyitották a sírját Erzsébetnek, és a legenda szerint II. Frigyes német király, aki Erzsébet férje türingiai Lajos halála után egyébként feleségül is kérte Erzsébetet, de ő már akkor visszautasította. Nos, II. Frigyes a szarkofágból kiemelte Erzsébet koponya erekjéjét, és egy drága kövekkel díszített, nagyon díszes koponya tartóba helyezte el, a legenda szerint a következő szavakkal. Ha nem tudtalak császárnévá koronázni a földön, fogad tiszteletem jeléjül ezt a koronát te, aki Isten országában már királynő vagy. Nos, a történelem viharaiban szintén a legenda szerint nagyon-nagyon kalandos úton, de ez a koponya erekje végül is Svédországban kötött ki, és Stockholm történeti múzeumában az egyes számú leltári számmal meg lehet tekinteni azt a bizonyos drágakövekkel ékesített koponya erekjét, amely a történészek szerint Árpádházi Szent Erzsébet koponya erekjéje.
1: Aki nem hiszi, járjon utána is, menjen el mondjuk Stockholm városába, és nézze meg ezt a koponya erekét.
0: Így van.
1: Ki a következő Árpádházi királylányunk?
0: A következő Árpádházi királylányunk, és még mindig II. Endre királyunknál maradva a magyar történelemben, II. Endre királyunk második feleségétől, mert ugye Merániai Gertrúdot megölték a magyar főurak, második feleségétől, Kortni Jolán, egy bizánci hercegnőtől született egy Jolánta nevű kislánya, akit első Jakab Aragon királyhoz adtak feleségül, és ezt a magyar Jolántát a Aragon-spanyol történelem úgy tartja nyilván és számon, hogy magyarországi Jolánta Aragon királylány. Az életéről onnan tudunk, hogy egy Brachfeld Ferenc Olivér nevű történész írta meg először Jolánta életének történetét. Ő dolgozta föl, csak az a baj, hogy ez a Brachfeld Ferenc Olivér történésznek még a nevét sem lehetett kiejteni Magyarországon az elmúlt évtizedekben, ugyanis az 1956-os forradalom eseményeiről nagyon-nagyon megható és személyes hangú beszámolót írt és jelentetett meg a spanyol nyelvű nyugati folyóiratokban. Így aztán, mint történésznek a munkás sem igazán ismertük, csak a rendszerváltás után ismerhettük meg, és egyáltalán ezt a Jolánta életrajzát is csak azután ismerhettük meg. Nos, ahogy Brachfeld Ferenc Olivér leírja, Jolánta olyan királyné volt első Jakab Aragon király számára, amilyenre a királynak szüksége volt. Művelt, szép, okos, és ami egy királyné esetében nagyon fontos, termékeny. 6 lány és 4 fiú gyermeke született, és az, hogy maga a király is nagyra értékelte magyar feleségét, és valóban nagyon tehetséges és okos királyné lehetett, azt az bizonyítja, hogy amikor Valenciát ostromolták, a móroktól próbálta visszavenni Jakab király Valencia várát, akkor ehhez a várostromhoz a királyné is elkísérte a királyt, bár akkor is áldott állapotban volt, és a vár feladásáról a mór követtel Jakab király és Jakab király tanácsadója, és a királyné is ott volt, és a királyné is részt vett a diplomáciai tárgyalásokon. És ami nagyon-nagyon nem volt szokásban abban az időben, nyugaton különösen nem, a megadásról szóló dokumentumot magyarországi Jolánta királyné is ellátta kézjegyével, és aláírta ezt a dokumentumot. Nos, magyarországi Jolánta Vallabona kolostorában van eltemetve, ájtatos imaúton volt, amikor egy ismeretlen lázas betegség támadta meg Jolántát, és itt halt meg. Végrendeletében nagyon nagy összeget hagyományozott, és kérte a férjét, hogy a szegényeknek osszák ki, és támogassák nevében.

0: Női műsorunk folytatásában Árpádházi királylányokkal ismerkedünk. A folytatásban most melyik királylány életéről vagy legendájáról hallunk?
1: Még mindig második Endre királyunk családjánál maradva, és magyarországi Jolánta Aragon királynénk unokájáról fogok most beszélni, tehát második Endre királyunk leszármazottja, egy árpádházi királylánynak az unokája, aki nem más, mint portugáliai Erzsébet Izabella. Nos, ez a királylány már a nevét is a bizonyos árpádházi Erzsébet rózsás szentünkről kapta, és az ő iránti tiszteletből kapta, hiszen unokanővére volt Erzsébet Izabellának a rózsás Erzsébetünk. Egyébként mind a két királylányt rózsával szokták ábrázolni, tehát Erzsébet Izabellát is a művészek freskókon, festményeken rózsával tüntetik föl, és rózsával ábrázolják.
0: Arról valamit, hogy miért?
1: Igen, majd elmesélem. Az életéből következik a rózsával, illetve az unoka nővérére, árpádházi Szent Erzsébetre való visszautalás. Azért nevezzük portugáliai Erzsébet Izabellának, mert portugáliai dénes királyhoz adták feleségül. Sajnos ez a házasság nem volt olyan sikeres, mint a nagymamájának, magyarországi Jolántának a házassága Jakab Aragón királlyal. Portugáliai dénes király egy eléggé durva, nagy természetű uralkodó volt, aki ráadásul még féltékeny is volt a feleségére, ok nélkül és indok nélkül. A portugáliai szentek legendáiban Erzsébet Izabellát egyébként a békeangyalaként tisztelik, és így szokták emlegetni, és itt jön be a rózsa motívum, azért, mert Erzsébet Izabella egész életében férje dénes király és fia, majd pedig fia és vője között próbálta a békét közvetíteni, és próbálta családja férfi tagjait megbékíteni egymással a hatalomért vívott harcban. A rózsás Erzsébetnél pedig ugye ugyanígy a rózsa legendájában valahol benne van a béke és a szeretet. Erzsébet Izabella életében van egy nagyon érdekes és megható legenda. Ugye említettem, hogy még féltékeny is volt ráadásul dénes király, Erzsébetnek pedig volt egy kedves fiatal apródja. És dénes király elhatározta, hogy ezt az apródot megöleti és elemészteti, és fölbérelt mészégetőket, hogy pusztítsák el azt a nemesi fiút, aki meg fog jelenni náluk. És dénes király egy mondva csinált üggyel elindította a mészégetőkhöz ezt a kedves apródot, aki viszont egy templom előtt haladt el, a templomban pedig éppen szent mise folyt. És betért a templomba egy imára, és egy picit elfeledkezett magáról, tehát hosszabb ideig tartott az az elmélkedő ima. És dénes király türelmetlen volt, kíváncsi volt, bosszúálló terve, hogy hogyan sikerült, és egy bizalmas hívét utána indította ennek a apródnak, és ez a bizalmas híve hamarabb ért oda a mészégetőkhöz, mint az apród. És a mészégetők ugye nem tudván, hogy kit kell elpusztítani, dénes király bizalmi hívét kapták el és ölték meg, hiába tiltakozott ez a híve. És az apród ugye másodjára ért oda a mészégetőkhöz, és semmi baja nem történt. A legenda szerint dénes király erősen magába szállt és megdöbbent ezen az isteni ítéleten és Isten akaratán, hogy az az apród, akit ő el akart pusztítani, ima közben megmenekült, és az ő bosszú tervének egy bizalmas híve esett áldozatul. a királyi házaspár életére még úgy jellemző, hogy amikor élete vége felé megbetegedett Dénes király, akkor magához hívta a feleségét, Erzsébet Izabellát, és csak is kizárólag ő ápolhatta, és őtől lefogadta el az orvosságokat, és halála percéig a felesége volt a ápolója. Erzsébet Izabella Coimbra kolostorában van eltemetve, és a sírját 1612-ben felnyitották, és a testét éppen találták, és épségben találták. Egy pár évvel később avatták szenté, 8. Orbán pápa avatta szenté portugáliai Erzsébet Izabellát, aki egy árpádházi királylányunknak az unokája. Nem tudom, hogy tudja-e, és a kedves hallgatók tudnak-e arról, hogy árpádházi Erzsébetünk ugyan nem szent, hanem boldog, még további kettő is volt a magyar történelemben és a magyar szentek legendáriumában.
0: Egyről én is hallottam, de akkor kettő is van?
1: Még további kettő. Ugye Erzsébet Izabella, portugáliai Erzsébet Izabelláról már beszéltem, de árpádházi Erzsébet az özvegy. Őt ezen a néven szoktuk említeni és megkülönböztetni. Nos, árpádházi Erzsébet az özvegy, 4. Béla királyunknak az unokája. Béla király fia 5. István, 5. István felesége Kun Erzsébet, és az ő kisebbik lányuk volt Erzsébet, akit egy morva nemeshez, Rosenberg Zavis nemeshez adtak feleségül, és férje halála után özvegyként nővéréhez ment, aki Mária volt, tehát árpádházi Mária, Anzsú Sánta Károly nápolyi uralkodó felesége. És Erzsébet az özvegy Nápolyban élt, rendkívül visszavonult, ájtatos életmódot, itt is halt meg. A harmadik Erzsébetünk, aki árpádházi és szenté avatták, őt pedig úgy szoktuk emlegetni, hogy Erzsébet a szűz. Ő ugyanis a harmadik Endre királyunknak, tehát az utolsó árpádházi királynak a lánya, első feleségétől született lánya. Ezt az Erzsébetet, ahogy szokás volt abban a korban, még gyerekként eljegyezték Vencel cseh királlyal, és a házassági szerződést furcsa módon meg is erősítették, ennek ellenére nem jött létre. És apja halála után, tehát harmadik Endre királyunk második feleségével együtt Erzsébet kolostorba vonult, először Bécsbe, majd pedig Tösz városának domonkos rendi zárdájába, és egész életében itt élt apácaként, utolsó évtizedeit már Bénán érte. Nos, ez az árpádházi Erzsébetünk a legendája szerint a testét 37 után találták éppen és romlatlanul. A sírját egyébként az 1500-as években feldulták a kolostorral együtt, megsemmisült a sírja, de a sírkövét Zürich Történelmi Múzeumában őrzik. Én őszintén szólva arra lennék kíváncsi, hogy Tösz városának mai polgárai vajon tudják-e, hogy a város címerében lévő hármas halom és kettős kereszt egy árpádházi királylány emlékét őrzi.
0: Tirsné doktor Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést, és egy olyan ígérettel fejezzük be a mai riportunkat, hogy folytatjuk legközelebb. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott női műsorunkat jövő héten szerdán este 21 óra 5 perckor ismételjük meg. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta 14. Leópápa Madridban, amint egy 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi szentmisén. Mint mondta, itt Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és a hűséget Isten felé. 14. Leó egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Ő lesz viszont az első, aki beszédet is tart, amikor holnap ellátogat a spanyol parlamentbe. A Tiszapárt kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz tegnap és ma is felszólította Magyar Pétert és kormányát, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a jövő pénteken életbe lépő Európai Uniós Migrációs Paktumot. A pedagógusokat köszöntötte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit videót osztott meg a Facebook oldalán, ebben hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. A MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arra, hogy június 16-áig folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Ez lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését, mint ismert, a MOL megvenni a szerbiai olajtársaság orosz tulajdon részét. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitika irány is. Kármán András beszámolt arról, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Továbbra sincs végleges időpontja Magyar Péter magyar miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Budapestre tervezett találkozójának. A HVG úgy értesült, a felek egyeztettek egy hétfő esti találkozó megrendezéséről, de végleges megállapodás nem született. A külügyminisztérium szerint ugyanakkor a hétfő nem volt végleges időpont, és továbbra is rendben zajlanak az egyeztetések. A jövő héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTV-a vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Felülvizsgálna a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetés kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakember hiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. A járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Tapolca felé a kék hullám és a Békés Intercity Békés Csaba irányába az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsikkal közlekedik majd. Előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási ZRT hajóin. Már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat zápor, zivatar, gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 13-14, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
2: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
0: Reklámot hallottak. Krisztus kereszt az erdőn.
3: Kápolnák, ott vannak utcáinkon, tereinken, temetőinkben, faluszéleken és a szőlőhegyeken. Legtöbbjüket talán észre sem vesszük, pedig akár nap mint nap a szemünk elé kerülnek. A kápolnák a legtöbb emberben jó érzéseket keltenek, talán mert nem kell feltétlenül vallásosnak lenni ahhoz, hogy könnyen befogadható legyen a bennük rejlő varázslatos világ. A kápolnák.hu egy hely, ahol ön is rátalálhat a saját kápolnájára. Idézem a kápolnák.hu honlap néhány gondolatát. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Egy jó ideje böngésztem már a honlapot, mire elhatároztam, hogy elbeszélgetek üzemeltetőjével, Cetis Róbert fényképésszel. A most következő riport Tatabányai otthonában készült. Egy kis statisztikával kezdem. Fotózott kápolnák száma 1456, elkészített képek száma 4575, és a megírt történetek száma kereken 100. Lehet, hogy már ennél több kép is készült, vagy több kápolna is felkerült azóta a térképre. Hogyan kezdett el kápolnákkal foglalkozni, miért?
4: Én egy fényképész vagyok, természetfotókat készítettem már gyakorlatilag középiskolás korom óta, és egyszer eldöntöttem, hogy elhatároztam azt, hogy szeretnék kápolnákat fotózni, szép szőlőhegyi kápolnákat, elkezdtem utána nézni az interneten, hogy kiválasztom a megfelelő helyszíneket, és hát meglepődve tapasztaltam azt, hogy gyakorlatilag nincs ilyen honlap. Tehát nincs olyan honlap, ami segítene abba, hogy én szép szőlőhegyi kápolnát szeretnék fotózni, hogy akkor hova is menjek.
3: Itt a Tatabánya környékén akartam?
4: Nem, valahol Magyarországon. Leginkább a Balaton felvidéken gondoltam, de ugye volt egy-kettő kiemelkedmények, nem tudom, Szentgyörgyhegyi kápolnák azért össze voltak foglalva, meg volt egy-két hely, de igazából, hogy ez egy ilyen szabad választás lehetett volna, olyan nem volt. És akkor gondoltam arra, hogy ezt meg kell csinálni, ezt a munkát valakinek, és én úgy döntöttem, hogy nem csak ezeket a külterületi, vagy nem csak ezeket a szőlőhegyi kápolnákat fogom akkor megnézni, hanem fölkeresem Magyarországból amennyi kápolnáját. Gyakorlatilag így indult az egész.
3: Hát nem kis vállalás. Mikor kezdődött?
4: Ez kb. 10 évvel ezelőtt. Igazából, hogy mekkora vállalás ez, akkor fel sem tudtam mérni. Könnyű úgy belevágni valamiben, amikor az ember nem tudja, hogy mekkora fába vágja a fejszéjét, mert az ember akkor csak elkezdi csinálni mindenfajta kényszer nélkül. Ugye ezt másképp nem lehet csinálni, csak élvezettel. És gyakorlatilag ez a szenvedély az, ami vitt előre, és azóta is visz gyakorlatilag. Sokszor kérdezik azt, hogy nem szoktam megunni egyáltalán a kápolnáknak a fotózását, minden kápolna más. Egyébként is, hogyha ugyanahoz a kápolnához kétszer visszamegyek, akkor nem ugyanazok az időjárási körülményeket találom, nem ugyanazokat a napszakokat, tehát mindig más arcát mutatja még egy kápolna is.
3: Mitől kápolna egy kápolna?
4: Na ez az egyik legizgalmasabb kérdés, hogyha ennek próbálom utána nézni, akkor olyan nagyon egyértelmű definíciót nem nagyon lehet rá találni. Ugye az én a katolikus lexikonban azért megnéztem, hogy mit mondanak kápolnának, és nagyjából én azt tudom mondani, hogy számomra a kápolna az, ami egy templomszerű, egy kis templomszerű épület, amit nem elsősorban az egyházi hivatalok építenek, hanem magánemberek, vagy kisebb családok, baráti társaságok, elsősorban azért, hogy a hitéletüket tudják gyakorolni, vagy sokszor vannak ugye olyan kápolnák is, amikor azért építik őket, hogy valaminek emléket állítsanak.
3: És kívülről, belülről sok esetben ezek már annyira használaton kívül vannak, hogy bejutni nem egyszerű.
4: Kápolnákba bejutni valóban nem egyszerű. Ugye én is a honlapon egy csomó kérést szoktam kapni, telefonhívást, meg e-mailt, hogy hogyan lehet bejutni. Én megmondom őszintén, hogy meg sem próbálok bejutni ezekbe a kápolnákba. Ugye engem úgy kezdett érdekelni a kápolna, hogy mint a tájnak a része. És tulajdonképpen az, hogy belülről milyen egy kápolna, ebből a szempontból számomra nem is igazán lényeges. És nagyon-nagyon szerettem az olyan kápolnákat, amik most nem azt mondom, hogy romkápolna, de amin látszik az, hogy korábban milyen lehetett, az egész környezete elvadult, van egy kicsit ilyen vadromantikus hangulata. Ezeknek is megvan a hangulata, ezeknek a kápolnáknak. Tehát nem csak a felújított kápolnák azok, amik szépek tudnak lenni.
3: Igen, valahogy úgy fogalmazott a honlapon a kápolnák.hu-n, hogy kapocs a természet és az ember között?
4: Szerintem igen, legalábbis számomra igen, egyfajta kapocs.
3: Mi volt az első kápolna, hova indult, honnan indult?
4: Hú, ezt nem is tudnám megmondani, hogy mi volt az első kápolna. Én azt gondolom, amikor ebbe belevágtam, akkor elmentem egy céghez és kibéreltem egy lakóautót, és akkor néhány hétre akkor nyakamba vettem az országot, és akkor, ha minden igaz, akkor Nyugat-Magyarországon kezdtem el. Győr-Moson, Sopron megyében, Vas megyében kezdtem el kápolnákat fotózni, úgyhogy valahol szerintem ott kell az első kápolnákat. Hát ennek mindjárt így álltam meg, tehát nem csak úgy, hogy most megnéztem, hogy mi itt a környéken a legközelebbi kápolna, hanem komoly elhatározás volt.
3: Megáll valahol, meglát valakit, megkérdezi, van-e kápolna, és igen, merre induljon? Hogy lehet megtalálni ezeket?
4: Nem, szerencsére azért most már az interneten, és ezelőtt 10 évvel ezelőtt is az interneten már ezeknek nyoma van. Tehát valahol ezeket meg lehet találni, nyilván nagyon-nagyon sok kutató munka ez, de alapvetően én így dolgozom, hogy az interneten keresem a nyomát, és most már azt mondom, hogy többnyire be is lehet azonosítani, hogy nagyjából mi hol van, ha pedig nem, akkor elmentem a faluba, elmentem a kocsmába, és ott biztos tudtak igazítani, hogy hova kell.
3: És mennyivel tudunk többet a magyarországi kápolnákról az ön kutatásai nyomán? Tehát mondjuk mindegyiknek megvan a GPS koordinátája?
4: Ez így van. Hát azért kutatásnak azért ezt semmi esetre sem mondanám. Tehát én egy fényképész vagyok, aki felkeresi Magyarország kápolnáit.
3: De csak készül egy kataszter.
4: Így van. Már a honlapon is egyébként úgy szerepelnek, hogy ezek nagyon pontos koordináták alapján. Nyilván nekem van egy Excel táblám, amiből én dolgozom, egy hatalmas Excel tábla Magyarország tájegységeire van bontva, és gyakorlatilag azokból az információkból jelenítek meg ezen a honlapon. Sokkal több olyan információ van, ami a jelen pillanatban a honlapon még nincsen meg, mert az a tervem, hogy szeretnék először egy teljes listát adni a honlapon, és utána egy csomó minden új információt is meg fog tudni ott jeleníteni, amik jelen pillanatban egy Excel táblában készülnek.
3: Akkor ez nem egy vallási indítatás volt, ami ide vezetett végül, hogy megszületett a kápolnák.hu?
4: Nem, egyáltalán. Tehát vallási indítatás nem volt ebben az egészben. És nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy a vallásos emberekhez közel állnak a kápolnák, de majd, hogy nem azt mondom, hogy aki nem vallásos, azokhoz is legalább ennyire közel állnak.
3: Mi a titkuk?
4: Ez egy jó kérdés. Valószínűleg szerintem az a titkuk, hogy ezeket tényleg emberek a saját elhatározásukból építették ezeket az épületeket, és olyanok, hogy emberléptékűek maradtak. Tehát nem akarnak sokkal-sokkal többnek sem látszani, és nem akarnak más funkciót betölteni. Mert itt azért az a lényeg, hogyha épül egy kápolna, akkor az embereknek épüljön az a kápolna. És a kápolnák általában zárva vannak. Hát miért vannak zárva? Mert féltik őket. De annyira jó példák vannak teljesen nyitott kápolnákról, olyan kápolnákról, amik településektől távol vannak. Ott van a Galgamácsai kápolna. Azt egy magánember építette.
3: Tudom, voltam benne.
4: Az egy fantasztikus hely. És hogyha ön is volt benne, látta, hogy az nem két fillérbe került az a kápolna.
3: Találkozott olyan emberrel, aki mondjuk kápolnát épített, valami fogadalmat tett, és utána neki állt?
4: Találkoztam ilyennel, igen, persze. Tehát van ilyen magánkápolna, amikor valakinek gyakorlatilag a magánudvarán van, de be lehet menni, meg lehet nézni. Persze, többel is találkoztam és beszélgettem.
3: Az én honlapján fel van osztva a megyékre a kutatási terület, és ott rögtön megtudjuk, hogy egy-egy megyében hány kápolna is van. Arra kértem, hogy egyet-egyet, ugyanis történeteket is gyűjt, emeljünk ki. Kedhetjük Hevessel, ha már onnan jöttem. Közben nézegetjük a fotókat, ebből egész sok ismerős nekem is.
4: Én azt hiszem, hogy például a Füzesabonyi kápolna, ez a Szent Vendel kápolna, szerintem ezt már azóta talán el is kezdték felújítani, mint hogyha valami ilyesmi információk lettek volna róla, hogy ezzel szeretnének foglalkozni. Egyébként a kápolnához egészen érdekes dolgok fűződnek, mert amikor elkezdtem ennek utána nézni, akkor mindenféle, hát nem tudom, hogy nem is tudom most, hogy fogalmazzak önnek, hogy milyen oldalakon találni. A lényeg az, hogy itt valamiféle radioaktív kisugárzást mérnek ebben a kápolnában, valamilyen sztori, és egészen sokan is foglalkoztak ezzel a témával. Az is lehetséges, hogy csak egyébként a kőzetekből, amiből épült a kápolna, annak van egy ilyen kis radioaktív kisugárzása. De ez mennyire komolyan vehető azt ezért. De egy érdekesség, tehát eszembe jutott ez most, ahogy nézegettük.
3: Amikor legutóbb kint voltam, akkor tették rá a huszártornyot.
4: Ez is érdekes egyébként, hogy ez is egy jó példája egyébként ez a kápolna, amit az előbb beszéltünk róla, hogyha van egy romkápolna, az is romjámmal is tud nagyon impozáns lenni. És szerintem például ez a Füzesabonyi kápolna is egy ilyen.
3: Igen, most már felújították a Gyöngyösi Kálváriát.
4: Erre is emlékszem erre a kápolnára. Ezt drónról tudtam csak, ugye ez teljesen körbe volt zárva, nem is tudtam bemenni. És csak drónról tudtam lefotózni, de akkor ezek szerint ez is már. Ugye annyi idő eltelik, most már lassan 10 éve fotózom ezeket a kápolnákat, ugye nagyon sok olyan kápolna van, ami akkor még romkápolna volt, és most már elkezdték őket felújítani.
3: Vagy fordítva, még romosabb lett.
4: Mert igen, sajnos igen, olyan is van. Sőt, azóta össze is dőltek.
3: Borsodabói Zemplén vármegyében mi volt a szívecsüske? Volt ilyen?
4: Borsodban én ugye néhány évig Miskolcon laktam, és én meglepődtem azon, hogy ez nagyon rég volt, még 20 évesen ott a Miskolci Egyetemre jártam, és nagyon meglepő volt az, hogy milyen szép kápolnák vannak még Miskolcon is. Most ennek a nevét nem is tudom, mert nem is írtam ki valamiért, de ez egy gyönyörű szép kápolna Miskolcon. Tehát ez egészen meglepő volt.
3: Ez a Kávária.
4: Ez a Kávária? De igen, ez a Kávária. Ez a Kávária kápolna. Ez gyönyörű szép. És maga a hely is egyébként.
3: Valami történet fűződik valamelyikhez? Érdekes történet? Ezeknek hogy jár utána?
4: A történeteknek? Igyekszem olyan honlapokból tájékozódni, ugye én alapvetően webfejlesztéssel foglalkozom, és igyekszem olyan honlapokból tájékozódni, amelyek hitelesek. Most az más kérdés, hogy én hitelesnek tartok mondjuk egy önkormányzati honlapot is, azért volt már olyan, hogy nem valós információk szerepeltek egy önkormányzati honlapon is egy kápolnával kapcsolatban. Természetesen ilyen tévedések vannak, de főleg egyházi honlapokon, főleg önkormányzati honlapokon szoktam gyűjteni kápolnákról történeteket. Elsősorban az érdekel egyébként, hogy kik építették és mikor építették ezeket a kápolnákat, mert szerintem abból egy nagyon érdekes statisztikát szintén majd a végén össze lehet rakni, hogy mely időszakban épült Magyarországon a legtöbb kápolna. Azért ez most már látszik, hogy gyakorlatilag a nagyon nagy többsége az 1700-as, 1800-as években épült. Amit én csak érzésre tudok mondani, erről még statisztikám nincsen, de nagyon-nagyon jól látszik az is, hogy ahova német ajkú embereket telepítettek be, ott feltűnően sok kápolna van. És ugye azért ezt tudjuk Németországról és Ausztriáról is, hogy ott is rengeteg-rengeteg kápolna van, tehát hogy ez biztos, hogy meglátszik Magyarországon is.
3: Itt Komárom-Esztergom megyében?
4: Komárom-Esztergom megyében akkor hát itt mindenképpen a szülőfalunknak a kápolnáját mondanám, a Kecskédi kápolnát. Gyerekkorom óta is jól ismerem, ott még van egy kis domb is előtt, gyerekkorunkban ott szánkoztunk, bár kápolnaként csak egy, nem is tudom, az utóbbi időben létezik, mert egyébként magtárként meg mindenféleként funkcionált az a szocializmus időszakában. Most újra kápolna, hétvégente kijárnak oda nyáron a helyi idősek, és ott imádkoznak gyakorlatilag, meg énekelnek a kápolnában.

0: És most folytatjuk tovább beszélgetésünket Cetis Róbert fényképésszel az általa üzemeltetett kápolnák.hu honlapról.
1: Aztán van itt ez a tatabányai kápolna, ezt mindjárt keresem ezt is. Ennek megpróbáltam utána menni elég alaposan itt a könyvtárban, ennek a történetének is fűződik hozzá sok minden legenda is. Ezt a kápolnát újraépítették, tehát ez teljesen...
0: Tatabánya Kálvária kápolna.
1: Így van, ez egyébként nagyon-nagyon szép helyen van, és ezt a kápolnát ezt teljesen újjá is építették. Ez szinte földig volt rombolva. Nagyon sok olyan kápolna van egyébként. Hát ott van a Hudaörsi kápolna is. Nagyon-nagyon sok olyan kápolna van, amit aztán újjáépítettek. És valahogy az az érdekes ezekben, hogy az embernek szinten fel sem tűnik, hogy korábban az nem volt ott. Tehát ez is nagyon jó példázza azt, hogy mennyire részévé tud válni a tájnak. Mert ott van egy Budaörsi kápolna, amit szintén újjáépítettek, és az ember az az érzés, hogy az mindig is ott volt, de ugyanezt mondhatjuk a Tatabányai Kálvária kápolnáról, és hogy az az érzés az emberek, hogy ez ott volt, pedig nem volt ott, mert ezeket újjá kellett építeni teljesen.
0: Nagyon sok szőlőhegyi kápolna van a Balaton felvidéken. Melyik a kedvence?
1: Igazából én a Szentgyörgyhegyi kápolnákat, hogyha azt mondhatnám, hogy kedvencet ki kéne választani, akkor a Lengyel kápolnát mondanám. Korábban az egy nagyon érintetlen hely volt, a Lengyel kápolna környéke. Most ott valaki nyitott ott, nem tudom én, valamiféle, hát hogy is mondjam, csak egy ilyen, nem tudom milyen helyet, nem tudom milyen jó szó erre, de egy kicsit eltűnt ott a kápolnának a varázsa. Amikor túráztunk is, akkor is nagyon sokat jártunk a Lengyel kápolna környékén, nyilván amikor a kápolnákat fotóztam akkor is, és az utóbbi néhány évben voltam ott, és akkor meglepődve tapasztaltam, hogy egyébként az érintetlen hely, amilyen volt a Lengyel kápolna környéke, az egészen megváltozott.
0: Ez ilyen vendéglátós lesz, nem?
1: Igen, igen, igen. Egy ilyen trendi hely. Ezt a szót kerestem, egy ilyen trendi helyen lett belőle. Egy kicsit más érzése van most szerintem ott, amikor az ember ott jár, mint korábban volt.
0: Baranya? Van ott valami emlékezetes kápolna?
1: Baranyában, ami mondjuk feltűnt, az a nagyon sok kerítés kápolna, ami kifejezetten Baranyára jellemző. Rengeteg van belőlük. Ugye ezek általában valami magánudvarok előtt vannak, vagy félig meddig magánudvarba beépülve, és az is a tapasztalat volt, hogy ezeket egészen rendben tartják, ezeket a kerítéskápolnákat. Nyilván sokkal kisebbek, gondolom körmeneteknél használták őket, de rendben tartják, és egyébként ez a jó mondjuk a falusi kápolnákkal, hogy azt tapasztaltam nagyon sok esetben, hogy vannak emberek, akiknek ez fontos, és tényleg rendben tartják. Nem várnak érte semmit, nem kérnek érte semmit, egyszerűen csak fontosnak tartják azt, hogy a kápolnákat rendben tartsák.
0: Van olyan, nyilván a vallás összetételéből is adódóan egy-egy megyének, ahol kevesebb a kápolna.
1: Igen. Azt mondhatjuk, hogy bár az alföldi kápolnák nincsenek még feltöltve, nagy részük még nincs is feltöltve, de azért az egészen biztos, hogy az alföldön lényegesen kevesebb a kápolna, mint az ország többi részében. De egyébként, ha már az alföld, akkor azt mondom, hogy szerintem az ország legszebb kápolnái azok Békés megyében vannak. Nem mondom azt, hogy a legjobb állapotúak, mert messze nem ott vannak a legjobb állapotban a kápolnák, de hogyha magukat az épületeket nézzük, akkor szerintem a legszebb kápolnák azok Békés megyében vannak.
0: Ez a legújabb feltöltés?
1: Igen, a Békés megyei kápolnák is szinte már teljes egészében megvannak, csak még nem végeztem a honlapra való feltöltésükkel.
0: Akkor ez még új élmény. Miért ott a legszebbek?
1: Szerintem a Békés megyei kápolnáknak a nagy része azok kastélyokhoz kapcsolódtak. És nyilvánvalóan, tehát akkor volt pénz és volt igény is arra, hogy nagyon szép kápolnákat építsenek. És azért ezeknek az épületeknek a nagy része megmaradt romosan, az igaz, vagy nagy részük romosan, de egyébként romjaikban is nagyon szépek ezek a kápolnák.
0: Valamiből kiindulni, hogyha felújítanák egyszer.
1: Így van.
0: Budapest, az milyen hely ilyen szempontból?
1: Hát Budapest a kápolna fotózás szempontjából nem a legjobb hely. Vannak azért szép kápolnák is Budapesten, inkább azt mondom, hogy Budapest környékén. A budapesti kápolnák egyébként pedig annyira körbe vannak épülve, hogy igazából fotósként nagyon nagy élvezetet nem jelent a fotózásuk, inkább kihívástak mondanám. És hát meg nagyon sok olyan kápolna is van Budapesten, ami azért nem is feltétlenül kápolnának néz ki. Én nem akarom megítélni egy kápolnáról, hogy az szép kápolna, vagy nem szép kápolna. Mindent föltöltök. Nyilvánvalóan, hogyha egy miséző helyet kerestek csak, és mondjuk megvásároltak egy kádárkockát, a falunak nem volt temploma, és ott tartották a miséket abban a kápolnában, akkor ezeknek a többség azért nem kerül föl a honlapra, mert ezek egészen más indítatásból készültek ezek a kápolnák. Nem kápolnáknak épültek ugyanis.
0: Szabolcs vármegyét kellett időmig bejárta. Szintén lakóautó?
1: nem Szabolcsban nem lakóautó. Azért a lakóautó azért nem bizonyult igazából hatékonynak. Volt egy pár ilyen lakóautós köröm, és ezeket egy idő után elhagytam, mert nyilván nagyon sok kápolna van, tehát hogyha pár hetet is mindig rászántam ezekre a kápolnás utakra, akkor is igyekeztem ugye minél többet felkeresni belőlük. Na most nyilvánvaló az, hogy egy lakóautóval elég nehéz oda menni a kápolnákhoz. És hogyha mindenhova gyalog kell menni, mert lerakom a faluba az autót, és mindenhova oda kell menni gyalog, akkor nagyon kevés kápolna fér bele egy napba, és ezért nem túl jó a lakóautó. Egyébként abból a szempontból viszont nagyon-nagyon jó, hogy gyakorlatilag a lakóautóval elmenni kápolnázni, az tulajdonképpen az egy elvonulás. Az ember belekerül a témába, és benne marad akár hetekre is. És én ezt szerettem. Amikor elmegyek egy kápolnához, én azt megnézem, hogy hol van, megpróbálom megkeresni, hogy hol van, de nem nézek róla a képeket. Nem is érdekel, és általában ezek a gyűjtések ezek úgy történnek, hogy jóval előre. Tehát, hogy nem is feltétlenül mindig emlékszem arra a kápolnára. Nyilván vannak kirúgó esetek, amikor óhatatlanul látok róla felvételt, de pont ez a lényege az egésznek ennek a módszernek, hogy én szeretném megtapasztalni azt, hogy milyen az a kápolna, és szeretném úgy lefotózni. Aztán utána megnézem, hogy egyébként más hogyan dolgozta fel, de ez engem nem befolyásol egyáltalán.
0: Mi lesz a képek sorsa? A honlapon vannak, fel lehet használni szabadon, vagy engedélye?
1: Szoktak belőle vásárolni ezekből a fotókból, hogyha valami non-profit céllal kell a felvétel, akkor szoktam adni, hogyha valaki üzleti céllal használja fel, akkor ezek jogdíjas képek természetesen. Úgy szoktam fogalmazni, hogyha valaki ebből szeretne a saját projektjeihez képet használni, akkor legalább a költségeket közösen viseljük, hiszen ezek a képek, ezek saját finanszírozásból készülnek, és hogyha összeszámolnám azt, hogy mennyi egy egészen komoly összeg jön neki, hogy mennyit kellett erre ráfordítani. Önmagában csak arra, hogy az ember az országot végigjárja.
0: Hát igen, a benzin, a szállás, az étel, még itthon is kell, de hát ez nem kétféléres utazás volt. Mennyi van még hátra?
1: Nincsen sok. Darabszámra nincsen sok, a baj viszont az, hogy ezek az országban most már teljesen szét vannak szórva. Tehát még korábban meg tudtam azt csinálni, hogy hetekig mondjuk csak Győr-Moson Sopron megyével foglalkozom, most már ezt nem tudom. Szerintem körülbelül olyan 200 kápolna lehet Magyarországon, ahol én még nem jártam, de ezek az országban teljesen szét vannak szórva, a nagy részükről tudok is. Azért nem fotóztam le, mert mondjuk nem voltak jók a fények, amikor ott voltam, vagy éppen felújították őket, vagy állandóan parkolt ott egy olyan teherautó, miatt a fél kápolnát nem lehetett látni, tehát egy csomó minden van, ami miatt vissza kell menni, és hát ez most már egy picit nehezebb, mert nehéz most már fölfűzni őket egy-egy útra.
0: Vannak kis búcsújáró helyek az erdőkben, egy-egy történet, egy-egy csoda fűződik hozzájuk.
1: Igen, egy nagy bánatom van még ebben, hogy ugye sokan rátalálnak azért a kápolnás honlapra, és időként kapok ilyenekre meghívásokat, és eddig sosem tudtam elmenni, mert gyakorlatilag a munkám miatt is, meg ugye a kápolnázás miatt is annyira feszes a tempó, hogy nem tudtam elmenni. Terve van az, hogy szeretnék ilyen búcsukra elmenni, főleg én külterületi búcsukra, az egy nagyon izgalmas téma, fényképészként is, meg egyébként is érdekel.
0: Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetésben Cetis Róbert fényképészt, a kápolnák.hu honlap üzemeltetőjét és tulajdonosát hallották. Ezzel már a műsorunk véget ért, de szokásos felhívásunk még hadd hangozzék el. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Új műsorral legközelebb, mához két hétre jelentkezünk, ugyanebben az időpontban. De addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort jövő szombaton 17 óra 30 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban először dr. Mátyás Lajost, a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Központi Kórház érsebészeti osztályának főorvosát kérdezi az érbetegségekről. Bétó Terika, a Csillagpont Rádió szerkesztő riportere. Ezután egy pacienst kérdez betegségének jellemzőiről. Kérem, tartsanak velünk!

0: Milyen jelek utalnak arra, hogy érrendszeri problémánk van? A viszér például sokakat érint. Mikor kell orvoshoz fordulni? A lábfájás vagy a lábzsibbadás utalhat-e érszűkületre vagy más érbetegségre? Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a választ a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház ér- és endovaszkuláris sebészeti osztályán, ahol először egy kórterembe beszélgettem egy frissen műtött beteggel.
1: Pasi aortára műtöttek.
0: Miért volt szükség erre a műtétre? Mik voltak az előzmények?
1: Járás bizonytalanság. Úgy elfárad az ember, hogy le kell ülni, tehát nem megy, szinte elzsibbadnak a végtagjai, és akkor megszűnt a lépés.
0: Rögtön rájöttek az orvosok, hogy mi a probléma?
1: Hát nem volt egy egyszerű a projekt, őszinte akarok lenni. Itt alapvetően én vérnyomásom miatt indult el ez a dolog. 200-as vérnyomásaim voltak, sőt több mint 200-as vérnyomásaim. Ugye belgyógyászat többféle kivizsgálási mód alapján arra a következtetésre jutottak, ugyebár már hasi ultrahangtól kezdve CT-ket csináltak, akkor megállapították ezt, hogy nekem hasi aortám el van dugulva, és az alsó végtagok felé nem áramlik a vér. És annyira befolyásolja a vérnyomást is, ugyebár nincs megfelelő keringés, hogy valószínűsítették, hogy ez a projekt. És az lett a vége.
0: Félt a műtéttől?
1: Már túl vagyok rajta, de most is félek. Esküszöm.
0: De most mitől?
1: Senkinek nem kívánom, hogy sor kerüljön ilyen dolgokra, ilyen beavatkozásokra. Ez nekem egy fájdalmas, a korom miatt valószínű.
0: Meg szabad kérdezni, hogy hány éves?
1: 63 éves vagyok.
0: Fájdalmat az nem okozott egyébként? Tehát, hogyha nincsenek a vizsgálatok, akkor önnek eszébe se jut, hogy esetleg a hasi aorta záródott el?
1: Nem. Tehát, hogyha nincsenek meg ezek a vizsgálatok, akkor nem tudjuk konkrétan, hogy mi a probléma. Akkor élek tovább ezzel a dologgal. Ki tudja, mik a következménye. Valószínű, hogy levágják a végtagját az embernek, hogyha ugyebár nem kezelik, mert a vége úgyis az lett volna.
0: Ide került az érsebészeti osztályra. Mit mondtak az orvosok, hogy mennyire nagy műtét ez?
1: Nagy műtét.
0: És most hogy érzi magát?
1: Hát alakulóban vagyok.
0: De érez változás tehát a végtagokban? Igen, jobb egy kicsit?
1: Igen, hát érzem a végtagjaimat terhelhető. Én sikeresnek ítélem.
0: Remélhetőleg meddig kell még itt tartózkodnia?
1: Hát szerintem varrodszedések. Benne, hogy szövődmények nem lesznek, láz.
0: Hát tudom. Ha már eddig nem volt.
1: Eddig nem volt, és akkor, ha nem lesznek, akkor hát nem tudom.
0: A műtétről beszélgessünk még egy kicsit. Érzette valamit a műtét alatt? Altatták? Hogyan történt?
1: Igen, gerincbe.
0: Érzéstelenítették gerincbe.
1: Erről van szó, és történt, hogy a biztonság kedvéért, ha valami komplikáció fog közbe jönni, akkor el fognak altatni. Hát sajnos közben is csúszott egy kis dolog, és akkor elaltattak. Műtét közben sajnos elzáródott az egyik lábom artériája. Én csak ezeket hallásból tudom.
0: És az ébredés milyen volt? Ott álltak ön körül, és közölték, hogy a műtét sikerült.
1: Igen. Arra emlékszem, hogy lehoztak egy ilyen elkülönítő szobába voltam.
0: Voltak fájdalmai?
1: Igen.
0: És most a műtét után, hogyha hazakerül, van-e szükség valamilyen óvintézkedésre, vagy életmódváltásra?
1: Vétkezési szokások, ezek a dolgok, ezek szükségesek ahhoz. Elvileg be kéne tartani sok olyan.

0: erőerős érrendszer, és ugye mind a kettő okozhat bizonyos problémákat, olyan értelemben, hogy a normális fiziológiás működéstől eltérő problémák jelennek meg az egyik oldalon, tehát a gyűjteres oldalon és a verőeres oldalon. Ezek különböző tünetekkel járnak természetesen, és ugye ennek megfelelően kell diagnosztizálni, illetve gyógyítani valamilyen módon ezeket az elváltozásokat.
1: Jellemző-e, hogy milyen korú emberek fordulnak önökhöz, az önök osztályához? Fiatalkorban vagy inkább idősebb embereknek a betegsége?
0: Ezek az érbetegségek bizonyos kor után jelentkeznek. A gyűjteres megbetegedések azok viszonylag korai, fiatalkor után, mi a fiatalkor természetesen, ugye van, aki 70-80 éves korban is fiatalnak érzi, vagy tartja magát, de viccet félretéve ezek a gyűjteres betegségek főleg nőknél okozhatnak elsődlegesen esztétikai, kozmetikai problémákat, a későbbiekben pedig, ez az alsó végtagra lokalizálódik, tünetileg elsősorban ez a baj, egy olyan elváltozást, kvázi ugye szubjektív tüneteket okoznak, mint a nehéz láb. Láthatóan megjelennek ezek a kitágult gyűjtőerek, amik se kozmetikailag, se esztétikailag nem megfelelőek, de a keringést alapul véve ezek tényleges, nem csak kozmetikai, esztétikai, hanem valójában orvosilag is problémát jelentenek.
1: Menjünk sorban, azt hiszem, hogy a viszereket azt mindenki tudja, hogy milyen egy viszér. Valóban esztétikailag is zavaró lehet, de egészségügyi szempontból mit jelent, akinek mondjuk viszeres a lába?
0: Alapvetően ugye ez abból adódik, hogy valamikor ugye az ember két lábra állt. Ezekbe a gyűjtőerekbe billentyűk irányítják az áramlást, tehát lentről föl a szív irányába. És érthető módon, ugye ezek a billentyűk, ha jól működnek, akkor ugye ez az áramlási irány tartósan megmarad. Ha a billentyűk elégtelenek valami miatt, vagy így született valaki, vagy pedig ugye tartósan olyan álló foglalkozást űz, hogy ugye ez mint egy zsákban, ez a véroszlop egy idő után kitágítja az ereket, és ennek következtében funkcionálisan a billentyűk nem tudnak úgy működni, mint ahogy kéne, és ezért mint egy zsákba pang ez a vér. Érthető módon, ez ugye az érfalon keresztül a szövetek közé is ki-ki áramlik, ezekben okoz szöveti károsodásokat, ez lehet enyhe duzzanat az elején, lehet valamilyen zsibbadásérzés, lehet egy éjszakai ikragörcs, de ha ez tartósan fönnáll, bizonyos idő után bőrelváltozásokat okoz, a legsúlyosabb következménye természetesen egy fekély, ami bokatájon, alszáron jelentkezik, ami aztán nehezen kezelhető, gyógyítható. Ezeket természetesen időben kezelni, orvosolni kell. Nem feltétlenül műtéttel, vannak bizonyos lehetőségek, kompressziós pólyák, kompressziós harisnyák, amik ezt valamilyen módon kompenzálják ezt az elváltozást, de egy bizonyos stádiumban, egy bizonyos betegségi megjelenési forma után valamilyen jellegű műtéttel, akár ugye hagyományos sebészi, akár ugye éren belül végzett, ma már vannak ilyen lehetőségek műtéttel, meg kell szüntetni ezt a beteg rosszul működő felületes gyűjtőres hálózatot.
1: Ez a viszér, amiről most beszéltünk, mi a helyzet az érszűkülettel? Mert hiszen a viszeret azt látja az egyén, hogy kitüremkedik a lábán, mint ahogy beszéltük is, esztétikailag sem jó látvány, viszont az érszűkület az nem látszik. Mit tapasztal a beteg ilyenkor?
0: Alapvetően két probléma jelentkezhet. Az egyik, amint mondta, érszűkület vagy elzáródás, a másik viszonylag ugye gyakran előforduló a kóros értágulat. Ez főleg a nagyobb ereknél, a hasi medencei verőerek vagy a mellkasi verőereknél jelentkezik. Van egy fiziológiás, tehát egy normális átmérője egy érnek. Bizonyos betegségek sok ok miatt létrejöhet ez, okozhatják, hogy az érfal kitágul, és ez extrém tág is lehet, tehát a normális fiziológiás átmérőnek a 3-4-5-szöröse, ami ugye azt a kockátot rejti magába, hogy egy extrém nagy nyomás nehezedik az érfalra, és ez egy bizonyos idő után nem tolerálódik, hanem kiszakad, és a testüregen belüli vérzés keletkezhet. Ez viszonylag kevesebb alkalommal előforduló baj, de sokkal súlyosabb következménye van, mint a

0: érszűkületnek vagy az értágulatnak. Az érszűkület, annak valamilyen klinikai tünetének kell lenni, amit megér a páciens.
1: De milyennek? Fáj a lába például?
0: Tehát kell egy optimális vérellátás a szöveti működés szempontjából. Ha ez nem valósul meg, egy kvázi vérhiány jelentkezik azon a területen. Ez leggyakrabban az alsó végtagot érinti, ritkább a felső végtag, ritkább a zsigeri szervek, ritkább a agyat ellátó verőereknél, tehát a leggyakrabban az alsó végtagon, és ugye érthető módon klinikailag vesz észre leghamarabb a páciens, mert ugye jár, minden nap jár, föl kell, fölhúzza a cipelőjét, jár, attól függ, hogy kinek milyen feladat adatik egy nap, mennyit kell járkálni, akinek gyakran többet kell járkálni, 100 métereket, kilométert, vagy a munka olyan, hogy fokozottan vagy erősebben igénybe kell venni az alsó végtaget, ő hamarabb észleli ezt, a vértelenséget, és a vértelenség okozta fájdalmat. Ez ugye hasonlít arra, mintha szűk a cipő, és ugye nyilván szorítja, az is egy ilyen egy hasonló, szubjektíve megélt állapotot jelent, tehát nem sokáig tud egy szoros cipőbe járni, mert érzi, hogy meg kell állni, meg kell húzni a cipelőjét. A alsó végtagot érintő érszűkületeknél pedig hát ugye különböző helyeken jelentkezhetnek ezek a fájdalmak, különböző fizikai igénybevételt követően, járás, különböző járástávolság után, vagy ugye, ha nem síkterepen jár valaki, hanem emelkedőre, dombra, lépcsőre kell menni, az egy nagyobb izomerőt igényel, nagyobb fizikai igénybevétel, akkor ugye ezek jelentkeznek, és ugye jelzi a páciens. Ha orvoshoz megy, ilyenkor viszonylag egyszerű módon közel lehet férkőzni, legalábbis el lehet indulni egy irányba a diagnózissal, meg kell tapintani a perifériás, tehát a bokatájon, a térthajlatban, a combhajlatban lévő verőereket, hogy van-e a púzus. Amennyiben nincs, lentről fölfelé lehet körülbelül behatárolni, hogy hol lehet a probléma, hol lehet a hiba. A térd alatti szakaszon, a térd fölötti szakaszon, nota benne a csípő, vagy pedig ugye hasi verőérben.
1: Mit lehet ezzel tenni? Tehát hogyan gyógyítható, műtét által?
0: Hát nem műtéttel kezdődik természetesen. Az lenne a szerencsés, hogyha a páciens, mikor legelőször észreveszi ezt a furcsa érzést, ezt a fájdalmat bizonyos fizikai megterhés után, orvoshoz fordulna. Hogyha egy autentikus orvos kézbe kerül, ez lehet egy általános orvos, egy családorvos, mert ugye ezek az alapvizsgálatok elvégezhetők, és hogyha ez igazolódik az első vizsgálati eredményből, akkor természetesen ugye tovább kerülhet érbe egy gyógyászhoz, úgynevezett angiológushoz, aki ugye speciális ezekkel foglalkozik, majd pedig érsebészhez, vagy pedig olyan intervenciós kollégához, aki nem feltétlen sebész, hagyományos sebészi módon, hanem ugye egy katéterrel éren belül próbálja korrigálni ezeket az elváltozásokat.
1: Nincs ennek nagy veszélye, hogy éren belül ezeknek a katétereknek, hiszen hogyha valahol szűkebb az ér, esetleg megrepedhet.
0: Nem, hát ez ugye egy laikus számára ez egy teljesen logikus, vagy ugye várt kérdés. Ezek ma már technikailag egy olyan magas szinten és olyan biztonsággal végezhetők. Teljes alternatíváját biztosítják a hagyományos sebészi beavatkozásnak. Sok esetben előny ennek a beavatkozásnak, hogy nem kell különösebb érzéstelenítési módot alkalmazni, nem kell altatni a beteget, nem kell egy gerincérzéstelenítés, mert ez ugye egy helyi érzéstelenítésből bevezetett katéterrel is sok esetben korrigálható. Másszor pedig vannak olyan kicsi, olyan sebészileg nehezen elérhető érszakaszok, amiknél kifejezetten előny, sőt sokkal technikailag is, meg a beavatkozás eredményét tekintve is sokkal előnyösebb.

0: Az én esetem az még külföldön kezdődött, Angliában éltem éveken keresztül. Egy mellkasi fájdalommal kerültem be sürgősségi osztályra, ahol megállapították az első CT felvétel után, hogy van egy mellkasi aneurizmám. Az érdekessége ennek a dolognak az, hogy az aneurizma nem okoz fájdalmakat. Ezt egy csendes gyilkosnak is nevezik.
1: Ez egy vele született dolog, ugye?
0: Több mint valószínű. Az engem kezelő orvos azt mondta, hogy aneurizma attól alakulhat ki, ha valakinek egy trauma, például mondjuk egy autóbaleset érés, megnyomják a mellkasát például. Ha valaki erős dohányos, de én életemben nem szívtam el egy szál cigarettát se, illetve hát idősödő embereknél 70 év kor felett alakulhat ki az, hogy elgyengül az érfal, és kialakul egy ilyen aneurizma.
1: Hát akkor ennél még ez a veszély nem áll fenn.
0: Nem, és ennek ellenére viszont azt mondta az orvos, hogy ez a fájdalom, ami volt, és valószínűleg nem az aneurizmám okozta, mentette meg annak idején az életemet, mert egy hét, maximum egy hónapon belül az eldurrant volna a mellkasomba.
1: Akkor önt mellkasi műtétje volt?
0: Érsebészeti úton operáltak, ágyékhajlatban bemetszésen keresztül érsebészeti úton felmentek, és úgy egy fémhálót helyeztek el, és zárták el ezt a értágulatot, és így megoldódott ez a probléma. Viszont pár héttel ezelőtt újra volt ez a nagyon erős mellkasi fájdalmam. Újra
1: mert meg... hogy mikor volt ez a beavatkozás?
0: 2021-ben. Most újra volt egy ilyen mellkasi fájdalmam, bekerültem a kórház sürgősségi osztályára, ahol... Hát CT felvételt készítettek, de mivel van ez a fémbeültetésem, nem igazán sikerült megállapítani, hogy valami eltérés van, valami probléma, ezért tovább lettem utalva, így kerültem ebbe a kórházba, és itt egy érfestést végeztek nálam a tegnapi nap folyamán. Ugyanezzel a módszerrel, csak itt nem altatásban, hanem helyi érzéstelenítéssel. És
1: nem fájt?
0: Inkább a kellemetlent mondanám. Viszont azt tudom mondani, hogy bármikor bevállalnám, akármikor is, hogy kiderüljön, hogy bármilyen ilyen probléma fennáll még. Hál' Istennek azt tudták mondani, hogy annak idején jól elzárták ezt az aneurizmát, ez nem tágult tovább, nincsen elfolyás, újabb aneurizmát nem találtak, úgyhogy más téren kell tovább keresni. Most vagyok 43 éves, tehát azt tudom mondani, hogy ez nem a kornak a függvénye, az érpanaszok bárkit utolérhetnek fiatalabb, idősebb korban is. Ezek általában csendes problémák, nagyon sok esetben nem okoznak fájdalmat, tüneteket. Azt tudom mondani, hogy érdemes a megelőzésre, a kivizsgálásokra elmenni, odafigyelni az orvosok javaslataira, vérnyomást kell folyamatosan mérni.
1: Hát igen, ez nagyon fontos dolog. Mondta, hogy nem is dohányzott soha. Genetika esetleg közre játszhat, családban volt valaki érbetegségben szenvedő?
0: Ezt mondta az engem kezelő orvos is, hogy valószínűleg ez genetikailag alakult ki. Igazándiból nem tudok olyat mondani, hogy a családban bárkinél lett volna ilyen probléma.
2: Mindig ott próbáljuk gyógyítani, ahol a legfókuszáltabb, a legproblémásabb az az elzáródás vagy szűkület. Ritka az a helyzet, amikor idézőjelben tetőtől a talpáig kell egy kiterjesztett érműtétet, vagy egy ilyen éren belüli beavatkozást, tágítást, vagy bármiféle egyéb dolgot végezni. Tehát mindig mi a klinikum, a klinikai tünet alapján és a elvégzett diagnosztikus vizsgálat alapján lokalizáljuk azokat az érszakaszokat, amelyik feltehetően a problémát, panaszt okozza, és ezeket igyekszünk korrigálni a legoptimálisabb módon. Optimális azt hiszem a beteg számára a legkevesebb műtéti vagy beavatkozás kockázatát jelentse, és a legeffektívebb eredményét ennek a beavatkozásnak.
1: Nagyon sokat beszélünk a prevencióról. Van-e az érbetegségek esetében prevenció? Tehát tudunk-e tenni valamit azért, hogy ne alakuljanak ki érbetegségek a szervezetünkben?
2: Hát ha verőveres rendszerre gondolunk, elsősorban meg a gyűjtőeresnél is, ugye életmód. Ezt ugye próbáljuk orvosilag és mindenféle egyéb módon közölni a páciensekkel. Ugye itt van elsődlegesen ugye a nikotin, a dohányzás. Másodszor itt van az alkohol, harmadszor itt van ugye az étkezés, mindenféle olyan táplálkozási szokások, amik vér-zsírsav szintjét kevésbé optimális módon tartják.
1: Tehát, hogyha magas valakinek a koleszterin szintje, akkor joggal félhet attól, hogy valamilyen érbetegsége lesz?
2: Nagyon valószínűséggel várható ez. Természetesen ugye itt van a magas vérnyomás, ez ugye a kettő egyben van, mert valamilyen módon ez egy ilyen belső reguláció valószínűleg azért magasabb, mert már van egy ilyen érbetegség, egy rigidebb érfal, és ezt kompenzálni kell valahogy a szervezetnek, ami aztán egy ilyen ördögi körként tovább rontja magának az ér állapotának, érfalnak az állapotát, tehát ezek nehezen szétválasztható dolgok, tehát de eléggé komplex dolog ez az egész. Ugye a furcsa dolog az, hogy számtalan érbeteg jelentkezik nálunk, megígéri, megfogadja, hogy nem fog dohányozni, megígéri, hogy odafigyel az étkezésre, megígéri, hogy szedi a zsírsav csökkentő, ma már elég sok hatékony gyógyszer van erre is. Természetesen, amikor egy kicsit jobban érzi az állapotát, saját magát, akkor az első dolog az, hogy előveszi a cigarettát, lemegy az udvarra és dohányzik. Ezek ugye elkeserítő érzések a beavatkozásokat végző orvosok számára.
1: Mintha rombolnák az ő munkáját.
2: Hát kevésbé értékelik, vagy egyáltalán nem. Ők maguk aztán nyilván egy idő után visszajönnek, mert nyilván, hogyha ez az ágens, ami ugye ezt fönntartja, vagy kiváltja, nem szűnik meg egy másik szakaszon, vagy az éppen a helyreállított érszakaszon egy újabb problémát jelent. Ilyenkor ugye egy rossz érzése van az orvosnak, hogy ő ilyen frusztrált munkát végez, mert ugye ő biztosan tudja, hogy ez az eredmény ez nem lesz tartós, pontosan emiatt, mert így áll hozzá a páciens, illetve hát az egész dolog. Nem mindenkinél van ez így, vannak bizonyos ugye vele született dolgok, vannak olyan genetikai problémák, amik ugye okozhatnak ilyen elváltozásokat, de az esetek többségében ezek a külső tényezők, amiről beszéltünk, nagyban hozzájárulnak ahhoz vagy a verőeres oldalon, hogy ezek az elváltozások bizonyos életkor után vagy kialakulhat.
1: Beszéljünk már arról, hogy a zsibbadás, a lábzsibbadás és a hideg lábérzés az érbetegségre utal-e?
2: Is, meg nem is. Itten nem beszéltünk, ugye az érbetegségnek milyen kockázati tényező, nagyon lényeges a cukorbetegség. A cukorbetegség egymaga olyan érfal betegséget, elváltozást okoz egy bizonyos idő után, hogy súlyos érszűkületek, elváltozások, elzáródások, kvázi ugye egy visszafordítottan keringési zavarok keletkeznek, ami ugye az esetek egy részében sajnos azzal jár, hogy bizonyos végtag részek, lábújak, láb, akár a végtag elveszhet. Ezeknél a betegeknél az érbetegségek gondozása, kezelése, gyógyítása extrém módon fontos, mert egy bizonyos idő után ez teljesen lehetetlen, tehát olyan súlyos érkárosodásokat okoz, illetve következményesen olyan súlyos szövetkárosodásokat, elhalásokat okoz a végtagon, ami aztán visszafordíthatatlan, tehát a végtag elvesztése az amputációhoz vezet. Enyhébb esetben kérdezte ezt a zsibbadást. A zsibbadás lehet egy kezdeti érszűkület vagy érelzáródásnak a tünete is, de gyakran megtévesztő, mert ugye a cukorbetegeknél azon túlmenően, hogy a kicsi ereket károsítja, és aztán a többi eret is, károsítja a perifériás idegeket, és a perifériás idegeknek, tehát a lábújok, láb, esetleg kézújak, egy olyan idegkárosodást okoz, ami ezt a zsibbadást, tehát egy megszüntethetetlen, ez borzalmas érzés, ahogy a beteg beszámolnak róla, zsibbadást okoz, ami a mindennapi életét szinte elviselhetetlen befolyásolja. Ilyenkor ugye nagyon fontos szétválasztani, hogy a cukorbetegeknél csak a idegkárosodás okozza a zsibbadást, vagy pedig ez már kombinálódik egy ér és ideggel. Minden esetre ez egy nagyon fontos, nagyon lényeges feladat az orvos számára, hogy ezt válassza szét, vagy pedig ugye döntse el, hogy ez vagy az van, és ugye sok esetben mind a kettőt befolyásolni, kezelni kell.
1: Akkor összefoglalva, tulajdonképpen milyen jó tanácsot tudna adni hallgatóinknak, mire vigyázzunk, hogy ne legyünk semmiféle érbetegségnek kitéve.
2: Ezt ugye nyilván ez elkerülhetetlen bizonyos helyzetekben, hogy ne betegedjen meg egy bizonyos érszakasz, akár a gyűjteres, akár a verőeres. Nagyon fontos dolog, hogy egy korai felismerés az ugye jelentősen megkönnyíti, vagy biztosabbá, optimálisabbá teszi a gyógyítást, a gyógyulást. Másrészt pedig hát mindenféle olyan károsító tényező, amiről itt beszéltünk, de hát ez csak egy része számtalan ilyen van. Ma már ugye olyan informatikai világban élünk, hogy minden kérdésre kaphatunk választ, ezeket ugye nyugodtan föl kell tenni, akár a mesterséges intelligencia használatával, akár bármilyen olyan fórum, ahol ez elérhető, és hogyha ilyeneket észlelünk, és ugye valami módon ugye ide irányítja a gondolatunkat, vagy a figyelmünket, akkor természetesen ezt már nem a mesterséges intelligenciával kell tovább vinni, hanem orvoshoz kell fordulni, szakemberhez, vagy bizonyítja, vagy ugye kizárja ezeket a dolgokat, és egy olyan irányba viszi tovább a betegnek, vagy a páciensnek a mindennapját, hogy az a lehető legsikeresebb, legoptimálisabb legyen, ha gyógyítani kell.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Mátyás Lajost, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház érsebészeti osztályának főorvosát az érbetegségekről kérdezte Bitót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő riportere. Ezt követően betegek is elmondták saját tapasztalataikat. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta 14. Leópápa Madridban, amint egy 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi szentmisén. Mint mondta, itt Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és a hűséget Isten felé. 14. Leó egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Ő lesz viszont az első, aki beszédet is tart, amikor holnap ellátogat a spanyol parlamentbe. A Tisza párt kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz tegnap és ma is felszólította Magyar Pétert és kormányát, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a jövő pénteken életbe lépő Európai Uniós Migrációs Paktumot. A pedagógusokat köszöntötte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit videót osztott meg a Facebook oldalán, ebben hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. A MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arra, hogy június 16-áig folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Ez lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését, mint ismert, a MOL megvenni a szerbiai olajtársaság orosz tulajdon részét. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitika irány is. Kármán András beszámolt arról, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Továbbra sincs végleges időpontja Magyar Péter magyar miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Budapestre tervezett találkozójának. A HVG úgy értesült, a felek egyeztettek egy hétfő esti találkozó megrendezéséről, de végleges megállapodás nem született. A külügyminisztérium szerint ugyanakkor a hétfő nem volt végleges időpont, és továbbra is rendben zajlanak az egyeztetések. A jövő héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Papp Dániel, az MTV a vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Felülvizsgálna a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetés kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakemberhiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. A járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amelyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Tapolca felé a kék hullám és a Békés Intercity Békés Csaba irányába az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsikkal közlekedik majd. Előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási ZRT hajóin. Már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat zápor, zivatar, gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 13-14, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Megjelent az új ember június 7-ei száma, a Tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Reklámot hallottak.
6: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
7: Hangolódjunk együtt!
8: Kedves hallgatóink! A következő percekben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda Bolyai János tagiskolájának iskolarádiós műsorát hallhatják. Kellemes időtöltést kívánunk!
9: Az elkövetkezendő percekben bemutatkoznak iskolánk tanórán kívüli foglalkozásai. Kérem, tartsanak velünk!
10: Lakatos Marianna tanárnő az irodalmi színpad foglalkozását, Bihari Lilla Ibolya tanárnő az énekkar munkáját, Szalontai Panna tanárnő pedig a robotika szakkört ismerteti.
11: A tehetségfejlesztéssel kapcsolatos oktató-nevelő munkánk egyik alappillére az, hogy hosszú évek óta működik iskolánk irodalmi színpada, melyet a komplex személyiségfejlesztés egyik legalkalmasabb színterének tartok. Nem csak iskolai és városi rendezvényeken lépünk fel egy-egy megemlékezés alkalmával, hanem teljes jeleneteket, műveket dolgozunk fel. Az anyanyelv és a haza szeretete nagy hangsúlyt kap ezekben a közös alkotó munkákban, ahol együtt rendezzük a tanulókkal az előadásainkat. A díszletek, a jelmezek tervezése, kivitelezése is nagyfokú kreativitást igényel a csoporttagok részéről. A színjátszó csoport tagjai 6., 7. és 8. évfolyamos tanulók, akiknek órarendjébe be van illesztve heti egy alkalom, péntek délután. Nagyon szoktuk várni ezeket a vidám hangulatú órákat. Persze a fellépések idején több időpontban tartunk olvasó vagy színpadi próbákat. Nagyon büszke vagyok egy a Bújai Gálán előadott színdarabunkra. Petőfi Sándor a Helység Kalapácsa című vígeposzát alkalmaztuk színpadra, amely óriási sikert aratott az iskola közössége és a szülők körében is. A Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából a Melyiket a kilenc közül című elbeszélésből írtam egy olyan forgatókönyvet, amelyben a mai gyerekek számára a szeretet üzenete mellett modern táncbetétek, énekek hangoztak el a színjátszósok előadásában. Az ének és a táncpróbák, a műsorpróbák vidám hangulata, egy-egy előadás sikerének a közös öröme mindig hálával és elégedettséggel tölt el, mert látom a színpadon játszó gyerekek fejlődését. Több kiváló előadói készséggel rendelkező diák került már ki a kezeim közül, néhányukat egyénileg is mentoráltam. Amikor egy olyan csapat áll a színpadon, akiknek nyolcadikosként ez a búcsújátéka, arra szoktam gondolni, hogy 4 év alatt honnan hová fejlődött a személyiségük, a színpadi jelenlétük. Nagyon büszke vagyok mindig, amikor felcsendül a nézőtérről a taps.
12: Bihari Lilla Ibolya vagyok, tanító, kántor és hitoktató. Régóta vagyok az intézmény pedagógusa, és megtisztelve végzem hivatásomat az iskola tantestületében és a diákság körében. 3 évvel ezelőtt kaptam azt a megtisztelő felkérést, hogy szervezzem meg iskolánk énekkarát. Szabóné Drozda Orsolya igazgatónő bízott meg ezzel a szép feladattal. Én pedig örömmel tettem eleget kérésének. Az énekkar tagjai az iskola alsó és felső tagozatában járó tanulókból tevődik össze. Zömében lányok a tagok, de néhány bátor fiú is csatlakozott a csapathoz. Az éneklők létszáma jelenleg 16 fő. A kórus feladatai közé tartozik elsőként az iskola egyházi alkalmain való éneklés, legyen az adventi gyertyagyújtás, nagy ünnepi templomi koncertek, iskolamisék, lelki napok és az iskola védőszentjéről elnevezett hittanverseny is. Másodszorban, megtartva hazánkhoz való hűségünket, az emléknapokhoz kapcsolódó műsorokhoz is szívesen csatlakozik énekkarunk, ezzel is színesítve a megemlékezéseket. De a város által szervezett ünnepségeken is eleget teszünk a felkéréseknek. Itt számos alkalom adódik a tanév során arra, hogy az énekkar tagjai megmutathassák a bennük rejlő talentumaikat. A kórus repertoárját képezik az egyházi, ifjúsági és szentekhez kapcsolódó énekek, nemzeti ünnepeink dalai, a néphagyományokat tisztelő népdalok és műdalok, valamint megzenésített versek és néhány népszerű előadó szerzeményei. A kóruspróbák nem csak éneklésről, műsorokhoz való felkészülésről szólnak, hanem a közösség építéséről is. Ezért a szoros összekapcsolódásért kötetlen programokat is szervezek az énekkarosok számára. Legyen az egy kis sütizés, kézműveskedés, mozizás, vagy csak egy jó beszélgetés. Kodály Zoltán mondta, a zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható. Így vélekedek erről jó magam is. De nem csak híres zeneszerző gondolatait kell megfogadnunk a zenével, énekléssel kapcsolatban, hanem maga Isten hozzánk szóló üzenetét is, melyet szívünkre pecsételve ad nekünk. Mert ha énekekkel dicsőítjük szent nevét, és tanúskodunk hitünkről, akkor a hozzá felszálló dallamok és imádságok meghallgatásra kerülnek. Minden lélek dicsérje az Urat. Dicsérjétek az Urat.
13: A második iskolai tanévemet kezdtem meg az énekkarba. Azért jelentkeztem kórustagnak, mert nagyon szeretek énekelni, szívesen vagyok olyanokkal együtt, akiknek hasonló az érdeklődésű körük, és szeretem Lilla néni kedves, odaadó személyiségét, és hogy sok mindent lehet tanulni tőle. Kaptam arra a lehetőséget tőle, hogy néhány alkalommal tanáraimat, diáktársaimat szóló éneklésemmel felvidítsam. A kórusba járva az osztálytársaimon kívül másokkal is megismerkedhettem, új barátokat kaptam általuk. Jó ebbe a közösségbe tartozni, és azzal foglalkozni, amit nagyon szeretek, énekelni.
14: Szalontai Panna vagyok, másfél éve dolgozom ebben az intézményben, matematika és digitális kultúra szakos tanárként. Diplomámat informatikusként szereztem, és utána végeztem el a mesterszakos matematika tanári diplomát. Szakdolgozatom témája a padlórobotok használata. Kitértem benne, milyen hatással vannak a robotok a világunk alakulására. Nagyon közel áll hozzám ez a digitális világ, így nagy örömömre szolgál, hogy szakkör keretében tarthatok robotikai foglalkozásokat, illetve ezeket a digitális eszközöket gyakran tudom alkalmazni a tanórákon is, ismeretterjesztő vagy akár gyakorló feladatok során. Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a reál tantárgyak és a digitális kompetenciák fejlesztésére, hiszen fontosnak tartjuk, hogy diákjaink a 21. század kihívásaira felkészülten tudjanak reagálni. Ennek részeként a 2017-es tanévtől kezdve robotika oktatása is megjelent intézményünkben. Nem csak szakkari formában, hanem a tanórák mindennapi gyakorlatában is. Az ehhez szükséges eszközöket az EGRI Főegyházmegye támogatásával tudtuk beszerezni, amiért nagyon hálásak vagyunk. A LEGO Education, Vidu 2.0 és EV3 készletek mellett mikrobitek, bíbotok és bluebotok állnak a diákok rendelkezésére. Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy a gyerekek játékos építéseken és kísérletezéseken keresztül jussanak el az algoritmikus gondolkodás alapjaihoz. A robotika oktatására egy speciálisan kialakított termet hoztunk létre, ahol minden szükséges eszköz rendelkezésre áll. Ez a terem nem csak a robotika szakkör helyszíne, hanem bármely pedagógus számára elérhető, így a robotok megjelennek a digitális kultúra órákon, de akár matematika vagy biológia órákon is. Így módon a tanulás élményszerűbbé, kézzelfoghatóbbá válik, és a gyerekek könnyebben megértik az összefüggéseket. A robotok használatának célja, hogy a tanulók élmény alapú módon ismerkedjenek meg a probléma megoldással, a logikus gondolkodással, valamint a műszaki és informatikai alapfogalmakkal. Katolikus iskolaként hisszük, hogy a hitre nevelés és a modern technológia nem ellentétei, hanem kiegészítői egymásnak. A robotika számunkra nem öncélú, hanem egy eszköz, segít fejleszteni a kreativitást, az együttműködést, a kitartást és a felelősségtudatot, amelyek a tanulók jövőbeni életében is meghatározóak lesznek. Harmadik évfolyamban bevezető feladatokkal ismerjük meg az algoritmikus gondolkozás lépéseit, és alaprobotok építésével lendítjük fel az év további részét. Negyedik évfolyamon már a gyerekek a robotok építését teljesen elsajátították, így nehezebb feladatokat is képesek megoldani az ő általuk használt Vidu 2.0 készletből. Felsős évfolyamokon az EV3 robotokat a lehetőségeket tanulmányozzuk különböző szenzorokkal, például szín- és távolságérzékelők használatával. Szerintem a gyerekeknek nagyon fontos ezen ismeretek elsajátítása, mivel a világunkban a digitalizáció már a mindennapok része. Ezeken az órákon a tudatos és etikus digitális ismeretek használatát is megtanítjuk nekik, hogy a későbbiekben is csak a jóra használják az itt megszerzett tudásukat. Most kérdezzük meg Hollókői Lilian 4. biosztályos tanulót. Miért szeretsz robotika szakkörre járni?
15: Azért szeretek robotika szakkörre járni, mert mindig izgalmas és jó hangulatú. Jó érzés együtt dolgozni a többiekkel, közösen kitalálni, hogy mit építsünk, és aztán látni, hogy a robot tényleg életre kell. Minden foglalkozás egy kicsit más, mindig van valami új feladat vagy kihívás, amit meg kell oldani.
14: Mit tanultál a robotika szakkörön?
15: Sokat tanultam arról, hogyan kell logikusan gondolkodni és lépésekre bontani egy feladatot. Azt is megtanultuk, hogy nem baj, ha valami elsőre nem sikerül, mert ilyenkor újra lehet próbálni, és közben egyre jobbak leszünk. Gyakran csapatban dolgozunk, így azt is gyakoroljuk, hogyan kell együttműködni, figyelni egymásra, és segíteni annak, akinek éppen nehezebben megy.
14: Milyen robotokat szoktatok építeni a szakkörön?
15: Olyan járműveket építünk, amelyekkel a való életben is találkozhatunk. Készítettünk már helikoptert, versenyautót, traktort és hótolót is. Ezeket nem csak megépítjük, hanem be is programozzuk, és kipróbáljuk, hogy hogyan működnek különböző feladatok közben. Ezért is nagyon izgalmas minden foglalkozás.

0: Műsorunk további részében intézményünk határtalanul kirándulásáról szeretnénk hírt adni. A megvalósult pályázatban 2026. május 13 és 17 között a 7. évfolyamos diákok bejárhatták Erdély csodálatos tájait. A kirándulás megvalósításához Magyarország kormányának támogatására volt szükség, hiszen az 5 nap minden költségét a sikeres pályázatból tudtuk fedezni. Bízunk benne, hogy a résztvevő diákok mindegyike átérezte és megértette, milyen utazni otthonról hazafelé. A kirándulásról, az átélt élményekről hallhatják a kedves hallgatók iskolánk 7. évfolyamos diákjainak interjúját. Köszönöm, hogy vállaltátok a felkérést és válaszoltok a kérdéseimre. Szeretettel köszöntöm Csóka Annát, Gyenge Hannát, Májer Zsófiát, Farkas Hédit, Bedecs Bencét és Bíró Sándort, akik az elkövetkezendő percekben élményeikről fognak beszámolni a kedves hallgatóknak. Mit tudtál a meglátogatott területekről a kirándulás előtt?
1: Amikor kitört a trianoni békeszerződés, akkor csatolták el Erdélyt Magyarországtól. Erdély a Kárpát-medencében helyezkedik el.
0: Melyik programot vártad a legjobban, és miért?
2: Én az évfolyammal való közös élmények, túrázás és Erdély felfedezését vártam a legjobban, hiszen Erdély egy csodaszép hely, és a csapat még fényesebbé tette az egész kirándulást a sok beszélgetéssel, viccekkel és nevetésekkel. És ami a legfontosabb, hogy az egészet együtt élhettük át, és rengeteg emléket gyűjtöttünk.
0: Mi volt számodra a legemlékezetesebb az utazás során?
3: Nekem minden percben volt valami felejthetetlen élmény, mégis számomra a legemlékezetesebb program a Csíksomlyón-tet utunk és a Székelyudvar helyen található Haász Rezső Múzeum Bójai Erdély Géniusza című kiállítás volt. Különösen tetszett még, hogy érdekesen, néha némi humorral tanulhattunk egész út alatt, úgy, hogy szinte észre sem vettük.
0: Melyik program vagy látogatás tetszett a legjobban?
4: Nekem azt tetszett legjobban, amikor meglátogattuk a Kályon János gyermekotthonban lakó gyerekeket, és beszéltünk, játszottunk, és arra döbbentünk rá, hogy milyen jól fociznak. Egy igazi élmény volt.
0: Találkoztál-e olyan történelmi vagy kulturális emlékekkel, amely különösen megérintett?
5: Igen, a Székelykapu Múzeumban a székelykapuk nagyon megérintettek, mert egyrészt gyönyörű a minta rajtuk, nagyon szépek, másrészt pedig elég érdekes történelmük és hagyományuk van.
0: Volt-e olyan élmény, amely meglepet vagy új nézőpontot adott számodra?
6: Igen, számomra a Kályon János gyermekotthonban való eltöltött idő adott új nézőpontot az életemben. Már jobban értékelem a saját élethelyzetem. Az otthonban nagyon kedvesek a nevelők, és mindent megtesznek, hogy a gyerekek szeretetben minél jobb körülmények között éljhessenek.
0: Mit tanultál a kirándulás során a magyar történelemről vagy kultúráról?
5: Történelemről a Bójai Múzeumban nagyon érdekes volt az Erdély Géniusza nevű kiállítás, amiben Bójai János tényleg egy nagyon okos ember volt. Ebben a múzeumban egy külön kiállítás is volt írók naplóiról.
0: Hogyan segíti szerinted a program jobban megérteni a határon túli magyarság helyzetét?
3: Sokat segített a közös találkozás a gyermekotthonba, a történetek és az emlékhelyek is, így közvetlen tapasztalatot, a kérdéseinkre választ kaphattunk. Nekem eléggé meglepő volt, hogy hiába léptük át a határt, hiába kerültünk át egy teljesen más országba, ugyanúgy magyarul beszéltek.
0: Milyen hatással volt a kirándulás az évfolyam egészére?
6: Olyan hatással volt az évfolyamra a kirándulás, hogy az osztályok összekovácsolódtak, új barátságok is szövődtek. Olyan volt, mintha mindannyian egy közös osztály lennénk.
0: Milyen új ismereteket vagy készségeket szereztetek az út során?
4: Sok földrajzi és történelmi készségeket és ismereteket tanultunk és szereztünk. Nekem földrajziakból tájak, növények, nevei és csodálatos szépségeik.
0: Volt-e olyan pillanat, amire sokáig emlékezni fogtok?
1: Igen, a Kajoni János gyermekotthon. Mielőtt megérkeztünk volna, nagyon kíváncsi voltam, és sok kérdés volt bennem, de egy kicsit mégis féltem, hogy vajon mit fognak hozzánk szólni. Viszont amikor odaértünk, kialakult egy társaság, ahol a kérdéseinkre választ kaptunk. Nem csak arról beszéltünk, hogy mit esznek, hogy mikor van a takarodó, vagy hogy hova járnak iskolába, hanem arról is tudtunk beszélni, hogy ők hogyan élték meg, amikor elhagyták őket, és hogy dolgozták fel. Vagy hogy milyen érzés volt egyik napról a másikra úgy felébredni, hogy nincsenek többé szüleid. Egy nagyon szép délután töltöttünk náluk, a látogatás után szerintem mindannyian másképp tekintünk a mindennapjainkra, és remélem, hogy mostantól mindenki jobban megbecsüli a családját és szeretteit.
0: Melyik fénykép vagy emlék idézi fel számotokra legjobban az utazást?
3: A legemlékezetesebb fénykép Csíksomjón készült, amikor kimerülten ültünk fenn a nyerekben. A felfele megtett úgy, csak még jobban összekovácsolt minket.
0: Ajánlanád-e ezt a programot más diákoknak, és miért?
4: Azért tudom másoknak ajánlani, mert megtapasztaltuk, milyen határon túl élni, és az ottani magyarokat is láttuk, milyen kedvesek. A tájok nagyon szépek, és lehet, ez lesz valakinek az első és utolsó, de azt garantálom, hogy egy örök élmény lesz.
0: Mit üzennél azoknak, akik még nem vettek részt ebben a programban?
2: Mindenkinek nagyon ajánlom, hiszen csodaszép tájak, városok és egyéb dolgok vannak, amit érdemes meglátogatni. Sok szép élményt nyújt ez a kirándulás, és a csapatot is nagyon jól össze tudja hozni.
0: Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmazni ezt az utazást, mi lenne a számotokra?
3: Az utazás számomra egyszerre volt egy hatalmas élmény és egy tudásforrás is.
6: Életem egyik felejthetetlen élménye volt ez az erdélyi kirándulás, ahol csodálatos helyeken, jobbnál jobb programokban vettünk részt.
2: Egy olyan élmény, amely által sok emléket és szép pillanatot vihettünk haza.
5: A hely, ahol tényleg minden magyar otthon van.
4: Örökre szóló élmény.
0: Köszönjük a hallgatók figyelmét, dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda Bolyai János tagiskolájának iskolarádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
8: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok.
9: Tartsatok velünk jövő héten is!
7: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
10: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Az önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk a most következő fél órában. Érdemes lesz velünk tartani, hiszen ma is nagyon jó zenék, az önök kérései szólnak majd. Műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánunk. Nos, ismertetem akkor, hogy hova és kiknek is szól az első zenés üzenet. Nagyfügeden Kádár Tiborné Magdika nénit névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti egy kedves hallgatónk. Sok erőt, jó egészséget és minden jót kíván neki a Jóisten bőséges áldásával. Kedves hallgatónk, a hamarosan hallható éneket küldi még minden kedves Szent István Rádió hallgatónak is. Alsó Zsolcán Kosárkó Esztert névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik szülei, a család többi tagja, barátai és kedves ismerősei. jó egészséget, minden jót és sok boldogságot kívánnak neki. A szűzanya védelmező oltalma kísérje további életét. A címzetteknek az ezer veszélyben szűzanyám, te védj meg engemet kezdetű Mária éneket, Mackó Mária énekli. Hallgassák szeretettel!

A Bugát Pál Kórház és az Egri Markot Ferenc Kórház orvosainak, nővéreinek és minden dolgozójának köszöni áldozatos munkájukat és szolgálatukat, valamint sok erőt és jó egészséget kíván nekik Kádár Tiborné Nagyfügedről. A címzetteknek ajándékként a Mike Duo, az ajtód előtt állok és szörgetek kezdetű dala szól. Hallgassák szeretettel!

Kívánságműsorunk folytatásában kedves hűséges hallgatónk Nagy Fügeden Magdi néni szeretné meghallgatni Máté Péter Hull az elsárgult levél című dalát. Szóljon akkor a kért felvétel Malek Miklós és Esnagy István közös szerzeménye.

Egerben Szecskó Róbertet és kisfiát Robikát névnapjuk alkalmából sok szeretettel köszöntik családtagjaik. Isten éltesse őket sokáig erőben, egészségben, boldogságban. Az ünnepelteknek Komár László énekel, dalának címe Fiam. Fogadják szeretettel.

Sárospatakon Hevesi Róbertné Mártikát születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik szerető férje, gyermekei és szülei, valamint anyósa és apósa. Hevesi Róbertet pedig névnapja alkalmából köszöntik népes családjának tagjai. Isten éltesse őket sokáig erőben, egészségben, boldogságban. Az ünnepelteknek Kós János De jó így együtt című dala szól. Fogadják szeretettel!

Mai kívánságműsorunk utolsó felvétele következik. Nyíklátházán Barta Enikőt születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik barátnői. Jó egészséget és minden jót kívánnak neki Péter Samek Jöjj velem című dalával.

Kedves hallgatóink, ezzel mai vasárnapi kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten pénteken délután 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással. És minden vasárnap, így jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is én várom majd Önöket, és tolmácsolom zenés üzeneteiket. Kéréseiket és kívánságaikat pedig a következő elérhetőségeinken várjuk. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, e-mail címünk kívánság@szentistvánradio.hu. A mai műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, a technikai munkatárs Bilincsik Márton volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést, jó pihenést, és szép vasárnap délutánt is kíván Önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Tanárok kaptak elismerést a pedagógus napon Egerben, valláspszichológia és mentálhigiéné címmel rendeztek konferenciát, szorosan együttműködik a rendőrség és a városrendészet Gyöngyösen. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A pedagógusi hivatás nem csupán szakma, hanem egy életre való elköteleződés, mondta el a héten a pedagógus napi ünnepségen az Egri tankerületi központ igazgatója. Tanáraink, oktatóink, nevelőink munkájának elismerése, megbecsülése rendkívül fontos, hiszen gyermekeink tanításáért ők felelnek, tette hozzá Ballagó Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tartott ünnepségen.
3: A pedagógus napi ünnepségünk az Egri tankerületi központ pedagógus napi ünnepsége. Ez egy kiváló alkalom arra, hogy megköszönjük a pedagógusok, nevelőoktató munkát segítő kollégák, illetve valamennyi köznevelési dolgozónak az áldozatos munkáját. Mi az Egri tankerületi központban hiszünk abban, hogy a legnagyobb érték a gyermek, a legnagyobb erőforrás pedig a pedagógus, a felkészült és elkötelezett pedagógus. Valamennyi beruházásunk, fejlesztésünk, szakmai programunk azt a célt szolgálja, hogy a ránk bízott gyermekek minél jobb körülmények között tanulhassanak, illetve fejlődjenek. Kitüntetések átadására kerül sor. Ezzel ismerjük el azon kollégáknak a munkáját, akik életpályájukkal, szakmai tevékenységükkel és személyes példamutatásukkal különösen is sokat tettek közösségeinkért. Egy kollega miniszteri elismerő oklevélben részesül, 23 kollégának nyugdíjba vonulásukhoz kapcsolódóan pedagógus szolgálati emlékérmet fogunk átadni, valamint az Egri tankerületi központ pénzjutalommal is járó kitüntetéseinek átadására kerül sor. 10 pedagógus kolléga fog kitüntetést kapni, az Egri tankerületi központ kiváló pedagógusa címet fogják átvenni. 3 köznevelési dolgozó pedig az Egri tankerületi központ kiváló dolgozója kitüntetésben részesül. Valamennyi pedagógus munkáját ünnepeljük. Nagyon mozgalmas tanév van mögöttünk, illetve még nem fejeződött be a tanév, hiszen csak június elejét írjuk. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy milyen magas színvonalú nevelőoktató munka folyik az Egri tankerületi központ által fenntartott intézményekben. Ez mutatja az intézményeink népszerűségét, ami a felvételi jelentkezésekben mutatkozik meg. Ez igaz mind az általános iskoláinkra, mind a gimnáziumainkra, mind az alapfokú művészeti iskoláinkra, mind pedig a sajátos nevelésigény gyerekekkel foglalkozó egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekre.
2: Tudományos módszertani konferenciát szerveztek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárában Egerben. A valláspszichológia és mentálhigiéné elnevezésű előadássorozaton hallgatók, valamint oktatók is prezentációkat tartottak. A szakmai workshopok elsősorban a hitélet aspektusait ismertették pszichológiai szemszögből. Most az Ekkert Társadalomtudományi Intézetének mentálhigiénés közösség és kapcsolatépítő mesterképzésének első éves hallgatóját, Majoros Anna Júliát hallják.
4: Nagyon izgatott vagyok, nagyon vártam már ezt a konferenciát, még nem vettem ilyen részt, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok az előadásokra is, a workshopokra is, úgyhogy izgatottan vágok neki a mai napnak. Ez nagyon régre megy vissza, én szociálpedagógiai alapképzéssel rendelkezek, és mindig is érdekelt az emberek segítése, a mentális jólétük. Úgyhogy azt gondolom, hogy kézenfekvő volt ez a szak is, és új szak, és kapcsolatot építeni is, hogy lehet, azt gondolom, hogy így több minden gyúr össze egybe, úgyhogy nagyon is, hogy eddig is szerintem igazam volt, mert az órák is azt igazolják, hogy nagyon érdekes, nagyon sokat lehet fejlődni és tanulni. Hogy nem válogatnék ki egy-egy embert, mert nagyon nehéz volt például, hogy melyik workshopra jelentkezzünk, mert több volt, ami úgymond nagyon érdekes volt, úgyhogy kíváncsian és izgatottan várom a mai napot. Mármint, hogy miből szeretnék mondjuk szakdolgozni, számomra nagyon fontos a vallás, nem véletlenül választottam az Eszterházit, mert tudtam, hogy katolikus egyetem, és a vallásos embereknek a rezilienciája, velük szemben az előítéletesség és azoknak a kialakulása és megszüntetése, ez engem nagyon érdekel, mint kutatási rész. Úgyhogy remélem, hogy a szakdolgozatomat is tudom majd ilyen témára vinni, és sikeresen dolgozni ezen.
2: Sütő Bertalan Balázs, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara Pszichológia Intézetének doktorandusz hallgatója. Mentális jólét a vallásosság és spiritualitás pszichológiájában címmel tartott előadást. Ebből idézünk.
1: A vizsgálat tárgya az vallásosság és spiritualitásként. Nem akartam ilyen szavakat írni, hogy prevalencia, meg populáció, szóval azt írtam csak, hogy a népesség körében. Nagyjából azt lehet elmondani statisztikák alapján, hogy 5-ből 4 felnőtt az úgy nyilatkozik, hogy ő valamilyen transzcendensről, valamilyen felső erőről rendelkezik elképzelésekkel. Mondanám azt is, hogy hisz benne, de az már egy, talán egy szűkebb kategória. Legalább 73% vagy vallásosnak, vagy spirituálisnak tartja magát. Ez egy ilyen 2024-ben, ez tulajdonképpen amerikai, de világ teljes populációját figyelembe vevő adat. Ugyanakkor vannak eltérések is, hogy mondjuk vallásosnak kevesebben vallják magukat általában. Vannak olyan területei a földnek, ahogy tetszik, ahol mondjuk Kanadában 30% a vallásosok aránya. Arra is szeretném itt az elején felhívni a figyelmet, hogy ha bár itt ilyen csoport szintű adatokról beszélünk, vagy hogy lehet leírni a népességet, de van egy ilyen érdekes paradoxon ennek a kérdésnek, hogy a vallásos elképzelések azok mind a kommunikáció elméletekből kiindulva, mind pszichológiai elméletekből kiindulva, azok azért nagyon bensőséges és privát elképzelések nagy része. Azoknak a megosztásához, az egyéni vallásos spirituális elképzelések megosztásához nagy személyközi bizalom szükséges. Tehát ennek a kutatása is ilyen szempontból támaszt akadályokat, hogyha mondjuk egy interjú helyzetben ezt vizsgálni szeretnénk, ott egy nagyon bizalmi légkör szükséges.
2: Az elmúlt évben szorosabbá vált a városrendészet és a rendőrség együttműködése Gyöngyösön, a nap minden órájában elérhetőek, így 2025-ben több mint 4000 bejelentés érkezett hozzájuk. Ezáltal is javul a lakosság szubjektív biztonságérzete, ami főként a 24 órás járőrszolgálat munkásságának köszönhető. Ferenci Dánielt, a városrendészet igazgatóját, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
5: Baskos anyagot állítottál össze, beszámoló a 2025-ös évről. Én nem is kérném ezt a vaskos beszámolót a teljesség igényével, hanem azokkal a prioritásokkal mondd el, légy szíves, ami a legfontosabb.
6: Jó, tehát a tavalyi évből, tehát a 25-ös évből, amiből beszámoltunk, azt lehetett látni, hogy a kollégáim gyakorlatilag kevesebb bírság alkalmazása mellett a prevencióra tudtak nagyobb hangsúlyt fektetni. Tehát nagyon sok területen sikerült megelőznünk azokat a cselekményeket, amikben mondjuk a korábbiakban bírság kiszabására került sor. Itt konkrétan tudok arra utalni, hogy mondjuk például a bevásárló központok előtt a erőszakos kéregetők mondjuk sokkal nagyobb erővel tudtuk kiszorítani ebben az időszakban, tehát hogy elvétve találkozhattak már csak a lakosok ilyen magatartásformákkal. Guberálás kapcsán hasonlóan magas szám, majdnem 500 tetten érésünk volt, ami helyszíni bírsággal végződött. Itt egyébként fel is hívnám a lakosságnak a figyelmét, hogy annak ellenére, hogy nagyon köszönjük, hogy segítik a munkánkat a bejelentéseikkel, de sok esetben ők is tudnak tenni, és főként itt társasházkezelőkre gondolok, mert mai napig találkozunk olyan társasházi szeméttárulóval például, amiben nincsen zárbetét, és minden szolgált alatt fogunk el ott guberálót, illetve ezeknek a megfelelő elkerítése, de ez egyébként a beszámolóhoz nem tartozik, csak mindenképpen jó, hogyha tudnak erről lakosok. De egyébként összegezve erőteljes év volt a 25-ös év. Az látható, hogy a bejelentések száma nagyon-nagyon magas volt. A 24 órás rendészetnek köszönhetően több mint 4000 darab bejelentésünk érkezett összességében, amelyből éjszaka több mint 1200 darab jött, ami este 6 és reggel 6 között volt, és a legjellemzőbb bejelentési formák az a gyanús szemét látnak a közterületen, betelefonál a lakos a járőrszámra, a kollégán kimegy, körbenéz, látja ott az illetőt, és ezzel is tudtunk egyfajta szubjektív biztonságérzetet növelni a lakosnak, hogy azonnal reagál rá valaki, tehát ugye korábbiakban erre nem volt lehetőség, hiszen ugye nem működött 24 órában a szervezet.
2: Jelentős változásról számolt be Wagner Ákos, Eger polgármestere a közösségi oldalán, a belváros gyalogos közlekedését érintve. Az átjáró lezárásáról döntött a Katonatér 7-9 szám alatti társasház lakó közössége, így megszűnik a piac és a Széchenyi utca közötti közvetlen átjárás. A lakók arról adtak tájékoztatást, az átjáró évek óta számos problémát is okoz, rendszeres a szemetelés, a rongálás és több olyan kellemetlen eset is történt, amely jelentős többletterhet rótt a társasházra. Megértem azokat, akik elsőre bosszankodnak, mert ezután néhány méterrel többet kell majd sétálniuk, ugyanakkor megértem és tiszteletben tartom azoknak a lakóknak a döntését is, akik nap mint nap szembesültek a problémákkal, és szeretnék biztonságosabbá, rendezettebbé tenni saját környezetüket, hangsúlyozta a polgármester. Eger város akkor működik jól, ha tiszteletben tartjuk egymás jogait és felelősségét, most erre kérem mindazokat, akiket érint a változás, írta bejegyzésében Wagner Ákos a Facebook oldalán. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 7-én vasárnap.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Értékadó, magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Értékadó című műsorunk következik. Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője, Drimba Miranda. Adásunk tartalma. Elsősorban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szólunk, majd a szőlőtermesztés aktualitásait idézzük fel. Kitekintést teszünk az egri borvidékre. Ezen felül az egri civil kerekasztal üléséről, valamint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi kutatói ösztöndíj programját is ismertetjük. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.
1: Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
2: Műsorunk első felében a 2026. április 30-án megtartott EGRI közgyűléssel látogatunk el, ahol 27 napirendi pontot tárgyalt Eger megyei jogú város önkormányzata. Az egyik előterjesztést fogjuk kiemelni műsorunkban, mely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban meghozott fenntartói döntésekről szólt. A folytatásban kérem hallgassák meg Sinka Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hevesvár megyei kirendeltségének igazgatójának álláspontját.
3: A mi feladatunk egy jogszabályban elért kötelezettség, tehát az önök döntése alapján, amely döntést megalapozottan meg fognak hozni, ezt a típusú ellátási formát a mi szervezetünk a továbbiakban folytatni fogja. Amit képviselő vannak, csak egy válasz, hogy technikai egyeztetések vannak, inkább a pozitívumot fogja fel ebben. Azok a technikai egyeztetések fognak zajlani még a következő időszakban, amiről intézményvezető úr is nyilatkozott, hogy az ellátottak a lehető legkevésbé vegyék észre, hogy itt bármiféle változás történt. Ezt akarja, ez nem pedig olyan dolgot akar, ami valamilyen negatívumot érint. Ezt természetesen ki kell tárgyalni, és ezek a tárgyalások folyamatban vannak. A mi küldetésünk az, hogy elesetteket ellássunk, és ezt is láttuk el az elmúlt időszakban több mint 13 éve. Ezt fogjuk tenni a továbbiakban is. Semmiféle érdekünk nem fűződik ahhoz, hogy ezek az ellátottak valamilyen hátrány szenvedjenek, és higgyék el, mi ezen fogunk dolgozni. Ez nem a mi döntésünk, ez az önök döntése, és mi ezt a döntést követően ezt a feladatot el fogjuk látni. Ezt, mint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hevesvár megyei kirendeltségének a vezetőjeként mondom, magánemberként pedig én is itt élek Egerben, és fontos, hogy minden állampolgár megfelelő ellátásban részesüljön. Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: A jelző rendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban meghozott fenntartói döntésekről most Szabó György, az EGRI Gyermekjóléti és Szociális Intézmény intézményvezetője szavait idézzük.
1: Gyakorlatilag én egy szakmai álláspontot tudok ebbe a tekintetbe képviselni. Amikor először merült föl ennek a kérdésköre, akkor is mi nekünk az volt a álláspont, hogy jelzőrendszeri házi segítségnyújtás az mondjuk egy gondos órához, tehát gondos órához, mint szolgáltatáshoz képest azért egy jóval stabilabb biztonságot nyújtó rendszer krízis helyzetbe, hogy bármi nemű változtatás vagy átszervezés esetén a lényeg számunkra az, hogy azok, akiket eddig elláttunk, és ezt az ellátást ők igényelték és számítanak rá, ugyanezt a szolgáltatást megkapják. Tehát, hogy miről szól gyakorlatilag egy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ennek az a lényege, hogy az idős valami krízist észlel, problémája van, ugye egy technológiával ő lead egy jelzést, és ezt követően 30 percen belül valaki megérkezik az ő otthonához, és segítséget nyújt. Én azt gondolom, hogy az ellátottainkat az kevésbé fogja érdekelni, hogy magát az intézményt hogy hívják, őket az fogja érdekelni, hogy fél órán belül ez a segítség megérkezik-e a otthonukba. Az az egyeztetés, ami pillanatnyilag elindult a intézményünk és informálisan a SZGF-t is, mi abban nyilván fontosnak tartjuk, hogy azokat az előzetes esetleges szakmai dolgokat leegyeztessük, amivel ennek a szolgáltatásnak a folytonossága meg tud maradni, és az ellátott ne vegye észre ezt a különbséget, hogy most más szervezet nevében megy ki a gondozó nő fél órán belül az ő otthonába. Ennek azt gondolom, hogy ez a legjelentősebb része. A költségvetési oldalának a megítélése az azt gondolom, hogy nem elsődlegesen az intézményünknek a dolga. Számunkra annak a képviselete fontos, hogy az ellátás az zavartalanul megtörténjen. Amiben egyeztetés van, és amire itt ugye elhangzottak ezek a törekvés szándékú mondatok, gyakorlatilag, ha az SZGF átveszi a feladatot, akkor hivatalosan nyilván nem a egyszínek a megbízásából fogja ellátni, de pillanatnyilag, és az egyeztetések is arról szóltak, hogy a SZGF, ha átveszi, akkor azokkal a személyekkel szeretne megbízási szerződést, egy jogviszonyt létesíteni, akik pillanatnyilag ennek a feladatnak az ellátásában benne vannak. Maga a diszpécser rendszer az egy abszolút technikai dolog, hogy az most annak a része, azt gondolom, hogy az most melyik technológia, az ellátás szempontjából nem érdekes. Tehát az, hogy az értesítés, tehát ő benyomta a gombot, és az értesítés a gondozó nőhöz mondjuk egy pesti központból, vagy egy automatától, vagy valakitől érkezik, ez a része nem érdekes, mert most se, tehát hogy jelen pillanatban se maga az értesítés, az most egy technikai rendszeren keresztül megy, tehát az önmagában nem hordoz információt. Az információnak arra nézve, hogy az ellátottnak milyen jellemzői problémái vannak, azzal a kollégáknak kell tisztában lenniük, akik ebbe a feladatba részt vesznek, tehát azt ez nem fogja befolyásolni. Tehát az SZGF-nek megvan a saját diszpécser rendszere, tehát nyilván azt fogja működtetni. Egyébként azt hozzátenném, hogy intézményileg mi is abban gondolkodtunk, hogy a jelenlegi, ha ez nem is történt volna, a jelenlegi technológia váltásába gondolkodtunk, mert pillanatnyilag ez egy elég drága rendszer, ami mondjuk más alternatíváktól nem tud többet. De mondom, ez a része nem befolyásolja az ellátásnak a szakmai részét. Tehát azt kell tudni garantálni, hogy 30 percen belül a gondozónő vagy gondozó megérkezik a ellátotthoz krízis jelentés esetén. Tehát az SZGF részéről arról van most pillanatnyilag szándék, hogy azokat a gondozókat fogja foglalkoztatni ebbe, akik jelenleg is ellátták ezt a készenlétet, és rendelkeznek az ellátottak ismeretével.

0: A további percekben mezőgazdasági témákat fogunk érinteni. A következő riportunkban ellátogatunk Noszvajra, a Tumerer pincészethez. Beszámolunk arról, hogy új szoláris szőlőfajtát telepítettek a birtokon. A szőlőültetvényekről, valamint a borászati fejlesztésekről Tumerer Tamás, a Tumerer pincészet szőlésze és ügyvezetője nyilatkozott.
1: 2 hektár. 2 hektáros területen. Cabernet Sauvignon, illetve Cabernet Franc volt ezen a területen, és egy kicsit követve a piaci igényeket, illetve a vásárlói igényeket, így egy kicsit elindulunk a fehérboroknak az irányába, illetve az arányokat egy kicsit eltoljuk. Tehát nálunk jellemzően olyan 80% kékszőlővörösbor volt, és 20% fehérbor, és most nagyjából ezt az arányt egy olyan 30-70%-ra szeretnénk változtatni. Voltak ugye nagyon sikeres fehérboraink is, szóval ilyen szempontból ez csak egy pici átrendeződésnek mondanám én. És a fehérboroknál is ebbe az irányba szeretnénk menni, az érlelt és testes és nagy beltartalmú fehérborok iránt, nem pedig az úgymond könnyedebb és illatos és friss szőlőfajták, illetve borok irányába. És ez a Solaris is tulajdonképpen egy olyan fajta, ami alkalmas lehet arra, hogy nagy borokat készítsünk fahordós érleléssel. Több helyen már találkoztam vele, több helyen kóstoltam a borát, utána is néztem magának a szőlőfajtának, és igen ígéretesnek bizonyult, és akkor úgy döntöttünk, hogy próbáljuk meg, de akkor ne úgy próbáljuk meg, hogy csak egy nagyon kicsit, hanem akkor tényleg mennyiség is legyen mögötte, hogy magáról piaci oldalról is lássuk, hogy milyen igény mutatkozik esetleg ezekre a szőlőfajtákra. Én úgy gondolom, hogy ez részben kényszere is, illetve kötelessége is a borászatoknak, akik tartani szeretnék a lépést a korral, illetve fejlődni szeretnének. Nekik muszáj, hogy változtassanak néha, és kipróbáljanak új dolgokat. A Liszthalmat és a Peronospora esetében majdhogy nem 100%-os az ellenállása, tehát tulajdonképpen itt a növényvédelmet teljes egészében ki lehet kerülni, illetve el lehet hagyni ezekkel a betegségekkel szemben. Más betegsége sincsen olyan, ami érzékeny lenne, nem botritiszre sem érzékeny például, illetve fekete rothadásra sem érzékeny, úgyhogy egy nagyon kicsi ökológiai lábnyommal termeszthető szőlőfajtáról van szó, hiszen például még egy biotermelésben, amikor ugye azt gondoljuk, hogy egy bio szőlő az sokkal kisebb ökológiai lábnyommal van megtermelve, az termelő oldalról nézve, illetve a valóságban nem egészen úgy néz ki, mert valóban vegyszereket nem kell használni, vagy nem használnak egy biotermelésben, viszont annál gyakrabban kell egyéb természetes, természetben előforduló, elemi formában előforduló növényvédőszereket használni, amikkel ugyanazt a szőlőfajtát sokkal nehezebb megvédeni biotermelésben. Viszont itt pontosan ezt tudjuk kikerülni, hogy nem kell kimenni 7-szer, vagy mint egy bio szőlőtermelésnél 10-12-szer permetezni egy évben, hanem tulajdonképpen ezt teljes egészében meg lehet úszni. Nyilván itt most a kabóca miatt arra oda kell figyelni, és azt a védekezést azt meg kell oldani, de ez óriásival kevesebb, mint hogyha minden betegség ellen védekezni kellene. Mi úgy gondolom szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert ugye délről jön a kabóca, és nekünk volt időnk, vagy talán lesz időnk egy kicsit felkészíteni a termelőket a védekezésre, hiszen látjuk, hogy az ország déli részén, illetve a nyugati részén már okoz nagyon komoly problémákat ez a kártevő, ez a idegen kártevő. Ebből a szempontból tulajdonképpen nincs különbség egy rezisztens szőlőfajtánál, mert a kabóca kártétele, illetve az által terjesztett fitoplazmára ez a szőlőfajta sem lesz érzéketlen. A klímatűréséről mondjuk annyit lehetne elmondani, hogy a szőlőfajtának nincsen különleges klímatűrő adottsága vagy képessége, ezt azért lehet fokozni, illetve lehet rajta javítani különböző alanyoknak a használatával. Tehát, hogyha mondjuk mélyebben gyökerező, víztakarékosabb alanyokat használunk, akkor ez javíthat a klímatűrésén. Ami most a legnagyobb probléma nálunk, az a csapadék egyenletlen elosztása. És a növekedési időszakban, illetve a bogyókötődés, a bogyó fejlődésének az időszakában általában nagyon szűkösen érkezik csapadék a egri borvidékre az elmúlt néhány évben. Ez borkedvelő oldalról ez egy jó dolog, mert nagyon, nagyon jó minőség, nagyon koncentrált borok készülhetnek. Termelő oldalról viszont nehézség, hiszen azért gazdaságossá is kell tenni egy szőlőtermelést. Erről a területről 2 év múlva fogunk szüretelni, tehát 3 vegetációs idő után, a 3. vegetációs idő végén már szüretelni fogunk, nem teljes mennyiséget még, de azért már mutatóba egy 50-60 mázsa, az már egy reális cél lehet, hogy hektáronként elérjük, különösen annak tekintetében, hogy ezt már egy sűrített térállással telepítettük, itt már 5200 tőke per hektáros oltvány mennyiséget telepítettünk ebbe a szőlőterületbe.

0: Maradunk előző témánknál, és a szőlőültetvények állapotát vizsgáljuk meg. Komoly következményei vannak ugyanis a fagykároknak. Számos borásznak számolnia kell az időjárási körülmények okozta veszteségekkel. Tarsó József, EGRI hegybíró a feketére fagyott szőlőlevelekről adott bővebb tájékoztatást.
1: Egyértelmű jelei vannak, hiszen lefeketedik az összes fiatal hajtás, fürt kezdemény. Ez óriási tragédia egy gazdának. Ugye azért is jelenthetett ekkora problémát ez a szállított fagy, ami ellen egyébként védekezni nagyon nem is lehet, mert még erősebb volt a kipárógás azáltal, hogy főleg az alföldi részen a

kell lezajlani, hanem megakad egy darabig a szőlőtermesztés. Ez a május, ez arról szól, hogy erősödik a szőlő, nagyon nem mindegy, hogy fordulunk rá a nyári időszakra. Ugye szoktuk mondani, hogy a májusi eső aranyat ér, hiszen a felső 50 centi esetében gyakorlatilag már nem nagyon van nedvesség. Az új telepítéseket bizony, aki nem locsolja, bizony nagy bajok lehetnek. Elképzelhető, hogy gyakorlatilag nem fog megfakadni, vagy erősen hiányos lesz az az ültetvény. Az ágazat évek óta óriási gondban van, a szőlőtermés felvásárlási ára újra alacsony, de nyilván ez összefügg egyrészt a borfogyasztás mennyiségével, másrészt pedig a bor értékesítés során elérhető átlagárak is nagyon alacsonyak, tehát gyakorlatilag ez így egymásra épül. Nyilván nem lehet egyik oldalról magas szőlő felvásárlási árat fizetni, hogyha a bort nem tudom eladni. Miközben ugye elszabadultak az árak a növényvédőszer, az üzemanyag, főleg a munkabér terén, többen már enélkül a fagy helyzet nélkül is azon gondolkodtak, hogy bizony ők ki fogják vágni. Ez azzal fog járni, hogy nagyon le fog csökkenni a szőlőterület Magyarországon.

0: Eger nem csak a borairól híres, hanem a civil közösségek aktív szerepléséről és rendezvényeiről. A következő riportunkban a május 13-án megtartott egri civil kerekasztal ülését ajánljuk hallgatóink figyelmébe. Farkasné Juhász Margit, az egri civil kerekasztal kabinetvezetésének tagja kiemeli az ülésen megtárgyalt döntéseket. Továbbá a nyári és őszi rendezvényekről is beszámol.
1: Nálunk is van egy irányító testület, aki szervez, összehoz, moderál tulajdonképpen egész évben, és ez a mi kabinettünk. Ez három tagú, és igazából a soros elnököket, akiket segítünk, ők megkérhetnek és felkérhetnek mindenféle feladatra, illetve érintően nyilatkozatra is. Azt kell tudnunk, hogy az ECK üléseknek is van menetrendje. A bevezető részben mindig a meghívott vendégek, illetve a soros elnök tájékoztat az aktuális képről, a városban előforduló munkáról, lehetőségekről, meghívásokról. Ez az első lépés. Utána pedig a kerekasztal ülés napi rendjeit, témáit vesszük sorra. Ennek a kerekasztal ülésnek az első témája a Civil Alapbíráló Bizottság éves munkájáról szóló tájékoztatás. Tudni kell azt, hogy a civil alapra beérkező pályázatokat a Civil Alapbíráló Bizottság, amely a civilekből áll, a civil szervezetek delegációjából áll, javaslatot tettek a közgyűlésnek, és ezt a javaslatot a közgyűlés elfogadta. Ezek után ez a bizottság megkezdi az éves feladatát, és erről a Civil Alapbíráló Bizottság elnöke ad egy tájékoztatot, hogy hogyan alakul ez az év a pályázatok és a programok szempontjából. Tudni kell azt, hogy a civil alapbíráló

0: A Állóbizottságnak volt egy alakuló ülése, amiről a javaslatokat is megtettük, és igazából ott az éves feladatot is kiosztottuk, és megelláttuk. Tudni kell azt, hogy jelen pillanatban a Civil Alapbíráló Bizottságnak 10 tagja van, ami azért nem stimmel a szekciók számával, mert hogy két szekció erre az évre nem delegált ilyen munkába képviseletet megteheti, és ezért egy kicsit kevesebben vagyunk a korábbi évekhez képest. A kerekasztal alakuló ülésén március 11-én a civil fórumot követően, a civil fórum állásfoglalásait sorrendbe rakva és az évre feladatokat szétosztva úgy találta, hogy ezt a munkát csak úgy tudjuk elvégezni, hogyha 6 bizottságot alakítunk, ennek a bizottságnak mindig lesz beszámolási kötelezettsége, évközben is, és majd a következő év fórumán is, és 5 munkacsoportot hoztunk létre. A bizottság tulajdonképpen azért másabb, mint a munkacsoport, mert a bizottságok döntéseket, vélemények alkotását, állásfoglalások alkotását készíti elő, ezt viszi be a kerekasztalülésre. A munkacsoportok pedig egész évben a kialakított feladatokat teljesítik, és igazából ők erről tájékoztatást adnak nekünk. Fontos dolog az, hogy megosszuk a feladatot, és ugye a civilségnek az a lényege, hogy minél több ember legyen részese a jónak és a feladatoknak is, és bízunk benne, hogy ez sikerülni fog. A Civil Alapbíráló Bizottság idén is azt a felállást tette, hogy a beérkezett pályázatokat, valamennyi pályázatot meglátogatja, részese lesz ennek az eseménysornak, és erről egy kis véleményt formál, ami majd a jövő évi pályázatoknál lesz mértékadó, beszámítható, véleményt formáló, tehát ez ezért lesz fontos. A következő napirendi pontunk az egy tájékoztatás. Az előbb említettem, hogy ott 5 munkacsoportunk van, és van egy olyan munkacsoportunk, hogy esélyegyenlőségi munkacsoport, amely tulajdonképpen a sajátos speciális kérésekkel, programokkal bíró városi közösségeket szolgálja, és ez a munkacsoport már március óta megkezdte a munkáját, és nagyon komoly teljesítményekről tud beszámolni, hiszen lesz majd egy esélyegyenlőségi nap, amikor is nagyon sok civil szervezet bemutatja magát, és több mint valószínű ez Ávtobó téren lesz majd. Erről hirdetéssel élünk, majd tájékoztatni fogjuk a többieket. Ez a második napi rendi pontunk, és akkor a harmadik napi rendi pontunk az egy izgalmas dolog, hiszen 2012 óta a ProAgria szakmai díj úgy alakult, akkori polgármesterünk együttérző szíve alapján, hogy civil szakmai díjat is tudunk adni, és ennek a véleményezését és javaslattételét szintén az egri kerekasztal teszi meg. Döntünk arról, hogy a civil szféra a ProAgria szakmai díjra tesz-e ajánlást, illetve ki. Ez egy szavazás, nálink is egy titkos szavazás, tehát igazából a jelölteket bízunk benne, ismerjük a munkásságát is, és én bízom benne, hogy ez az elismerés az idén is nagyon jó helyre fog kerülni. Ez lesz ugye a nagyon erős és nagyon fontos döntési helyzet, hiszen a javaslatunkat azt ugye Eger városa jegyzőjének továbbítjuk, és igazából a közgyűlés ezt jóba hagyja a megfelelő berkeken belül, akkor azt gondolom, hogy majd a Eger város civil ünnepén, amely idén szeptember 26-án lesz, ezt a díjat örömmel átveheti, illetve örömmel átadhatjuk az arra érdemesült személynek. A negyedik napi rendi pontunk az egy tájékoztató, hiszen az elmúlt hétvégén, hogy mi is nehogy leragadjunk egy ismeret szinten, nehogy leragadjunk és egy kicsit defánsuljunk. Egy képzést volt a Egri Civil Kerekasztal tagjainak, és igazából ennek egy összefoglalóját hallgatjuk meg, hiszen volt, aki családi vagy egyéb elfoglaltság miatt ezen a képzésen nem tudott részt venni, de annak anyagát és az ott elhallgatott véleményeket, javaslatokat természetesen továbbítják, és így tudunk kerek közös egészbe dolgozni egész évben. Ez lesz a következő hónap, viszont akkor műhelyünk lesz. A műhely az megint egy szabad beszélgetés és gondolatcsere tulajdonképpen.
1: Tehát, hogy akkor ugye szó volt erről, hogy civil ünnep, ami ugye bár szeptemberben fog sorra kerülni, illetve még a szeptemberi hónapot megelőzi a nyár. Nyárra vannak-e kilátásban programok, amiket a civil kerekasztal támogat, vagy amiket a civil kerekasztal szervez?
0: Igen, hiszen minden a nagy, úgy neveztük el az elmúlt évben, hogy ilyen hálózati programok. A hálózati programok azt jelentik, hogy több szekció együttműködése, tehát a szekciókban pedig ugye vannak szervezetek, több szekció együttműködésével valósul meg. A következő ilyen hálózati programunk lesz a Múzeumok Éjszakája, ami szintén jó. Lesz egy civil sétánk, amikor más városokból hívunk meg civil szervezetek résztvevőit és vezetőit. Következő hónapban lesz egy Jóga Világnapi rendezvényünk, a szintén nagyszabású lesz, hiszen ismereteim szerint a indiai nagykövetségről fognak meglátogatni bennünket, és az ezt vívő szervezet, ugye ezt a meghívást örömmel küldte, és a választ is örömmel fogadtuk. Ez lesz júniusban. Júliusban egy szabadabb, kötetlenebb kinti szabad programot csinálunk, ami nyitott lesz, és bárki jöhet, és akkor augusztusban már készülünk a civil ünnepre, aminek az a sajátossága az idén, hogy civil hét lesz. Csúcspontja lesz majd ez a 26-ai hétvége, de az ezt megelőző héten több napon keresztül lesznek, én bízom benne, hogy nagyon nagy sikernek örvendő rendezvények, és erről majd részletesen fogunk beszámolni a média számára is, illetve a lakosság számára is. Ennek kidolgozása azért már el fog indulni szerintem június elején biztosan.
1: Gyakran feltüntetik azt, hogy napi rendelőtti felszólalások ilyenkor általában milyen témákat érintenek, vagy lehet-e tudni azt, hogy milyen felszólalások várhatóak?
0: A napi rendi előtti felszólalásokban nálunk a nagy programok dátumszerű, programszerű ismertetése elsősorban akkor. Akkor már általában ezek a programoknak a plakátja, a hirdető felületei elkészülnek, és ezt köszíré tesszük. Ekkor kezdünk el kapcsolódni a kommunikáció világába, tehát akkor bemegyünk a vízitegerbe, elkezdjük az újságoknak és a média résztvevőinek is tájékoztatni, tehát az első friss hírek akkor megkapjuk. A másik pedig, hogy ugye a civil szervezetek tagjai és vezetői, képviseletei sokfelé mennek. Sokféle meghívást az országban is, hiszen Eger civil szférája elismert és elfogadott az országban is. Tehát több helyre járnak, és akkor igazából itt is tájékoztatást több adnak ezekről. A másik fontos dolog, hogy ugye az üléseinkre ilyenkor az önkormányzat képviseletét is meghívjuk. Általában vagy polgármester úr, vagy alpolgármester, asszony vagy úr jön, civil referens jön, és talán a civil tanácsnokasszony is az első telefon után, és igazából akkor közvetlenül a városi vezetés számára tesszük fel a kérdéseinket. Ezek általában azok a kérdések, amelyek egy pontosabb ismeretet, egy pontosabb tájékozódási lehetőséget ad az itt lévőknek, hiszen mi visszük tovább a hírt. Ez egy ilyen fórum lehet.

0: Végezetül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem diákjai számára hozunk egy ösztöndíjpályázati lehetőséget, melyet dr. Juhász Tibor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos rektorhelyettese ismertet.
1: Ennek az ösztöndíjpályázatnak mi a célja?
2: Az ösztöndíjpályázat célja a tehetséges hallgatók bevonása az egyetemi tehetséggondozásba, illetve támogatása, kutatásainak támogatása. Ez kiterjed az alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatóinkra, valamint a doktori képzésben résztvevő hallgatóinkra. Ugyanakkor van a pályázatnak egy harmadik lába, amely pedig a fiatal oktatókutatókat támogatja, ott pedig a cél egyértelműen a pályán tartás.
1: Kutatás, milyen kutatási területek azok, amik részt vehetnek ebben az ösztöndíjban?
2: Lényegében mindegyik, amely beletartozik az egyetem kutatási portfóliójába, tehát ilyen szinten nincsen úgymond megszorítás. A hallgatók esetén szükséges, hogy legyen egy témavezető. Tehát nyilván olyan kutatási területet kell választani, amellyel valaki az egyetemen foglalkozik és vállalja a hallgató témavezetését.
1: Milyen kritériumai vannak ennek a pályázatnak? Hogyan lesz egy pályázat valóban sikeres?
2: Igen, tehát igazából 2-3 pontban tudnám összefoglalni a bírálati szempontokat. Az első az az, hogy mit csinált eddig a hallgató. Nyilván egy első éves hallgatónál egyébként fontos megjegyezni, hogy a pályázási lehetőség még a leendő első éves hallgatókra is kiterjedt, tehát felhívom ezúton a figyelmét azoknak, akik most jelentkeztek hozzánk, hogy ők is nyugodtan adhatnak be pályázatot. Tehát megnézzük, hogy mit csinált eddig. Nyilván ezt ugye ahhoz viszonyítjuk, hogy hány évet töltött el egyáltalán az intézményben, illetve hány évet töltött olyan körülmények között, ahol egyáltalán kutató vagy tudományos munka végzése az az életének részét képezhette. A másik fontos bírálati szempont, hogy mit tervez, tehát milyen témában tervez kutatni, és milyen eredményeket készül, illetve tart reálisnak elérni. A harmadik része a bírálati szempontoknak meg a szokásos, ugye, tehát tanulmányi eredmény, van-e nyelvvizsga bizonyítvány, milyen szinten van nyelvvizsga bizonyítvány, tehát általános felkészültséget mérő kritériumok.
1: Ez a ösztöndíj program, mondjuk el, hogy mettől meddig lehet pályázni?
2: Igen, tehát a pályázati időszak június 15-ig tart, remélem jó dátumot mondok, de javaslom mindenkinek, aki pályázni szeret, hogy nézze meg az egyetem honlapján ezeket pontosan. Az ösztöndíjas időszak, amire pályázni lehet, az ugye a következő tanév, de nyilván olyan hallgatók is előfordulhatnak, akik mondjuk fél évkor végezni fognak. Éppen emiatt ugye a pályázati időszak az egy az alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók esetén lehet 5 hónap vagy 10 hónap. Doktori képzésben résztvevő hallgatók esetén, illetve fiatal kutató és oktató kollégák esetén pedig 12 hónap, tehát a teljes naptár évre vonatkozik majd a pályázat. Miért érdemes pályázni? Hát azért, mert ugye ez ösztöndíjjal jár. Az ösztöndíjak mértéke az alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók esetén 125 ezer forint havonta, ezek ugye nettó összegek, mivel ösztöndíjak. Doktori képzésben résztvevő hallgatók esetén 175 ezer forint havonta, fiatal oktatók-kutatók esetén pedig 250 ezer forint havonta az ösztöndíj, amelyet el lehet nyerni.
1: Ilyenkor hány hallgató jelentkezhet erre az ösztöndíjra? Van-e valamilyen korlátozás?
2: Jelentkezési korlát az nincsen, tehát bármennyien jelentkezhetnek. Egyébként ugye ez a program nem most indult, hanem ez évek óta működik. Talán 2 vagy 3 éve működik ezen a néven, az EKÖP egyébként az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Programnak a rövidítése. Korábban ez Új Nemzeti Kiválósági Programként, amit UMKP-nak rövidítettünk, ezen a néven futott. Általában az a jellemző, hogy 2-3-szoros, de van úgy, hogy még ennél is többszörös túljelentkezés van. Viszont a jó hír az az, hogy a következő tanévre vonatkozó keretünk az mintegy duplája az ezen tanévi keretünknek. Most ez annak köszönhető, hogy a hallgatóink az Országos Tudományos Diákköri Konferencián kiváló eredményt értek el, illetve a doktori iskoláinknak a teljesítménye, amit ugye abban mérnek, hogy hány végzett doktorandusz bocsátanak ki évről évre, az szintén az előző években kiemelkedő volt. Ezek a paraméterek a keret meghatározásánál ezek nagyban számítanak. Ez fontos, hogy a keretet azt a Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Hivatal adja az intézménynek, és ugye az intézmény osztja fel ezt a keretet ezen kategóriák között. Most a jelen felosztásban 18 alap, illetve mesterképzésben résztvevő hallgatót, 8 doktori képzésben résztvevő hallgatót és 8 fiatal oktató kutató kollégát lesz lehetőségünk támogatni. Mindenkit csak biztatni tudok, hogy pályázzon egészen azoktól kezdve, akik most jelentkeztek intézményünkbe, azokon át, akik már bent vannak, akármilyen képzési szinten is, illetve a fiatal oktató kutató kollégáinkat is.
3: Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai Értékadó című műsorunk végéhez értünk. A megszólalók megszólalási sorrendben Sinka Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves vármegyei kirendeltségének igazgatója, Szabó György, az EGRI Gyermekjóléti és Szociális Intézmény intézményvezetője, Tumerer Tamás, a Tumerer Pincészet szőlésze és ügyvezetője, Tarsoly József, EGRI hegybíró, Farkasné Juhász Margit, az EGRI civilkerekasztal kabinetvezetésének tagja, dr. Juhász Tibor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos rektor helyettese. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ezúttal az EGRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda pedagógusaival imádkozunk együtt.

0: Atya, a Fiú és a Szent Élet nevében.
1: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az első tizedben Leó pápa júniusi ima szándékára, a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport a béke, a találkozás és a kultúra, és nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A harmadik tizedben egy dédunokára kérjük a szűzanya gyógyító kegyelmét. Testi-lelki gyógyulásáért imádkozzunk. Ugyanebben a tizedben egy szándékért kérjük a bodajki szűzanya közbenjárását és a Szentlélek vezetését.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A negyedik tizedben egy fiatal ember megtéréséért, a gonosztól való teljes szabadulásáért kéri családja, a boldogságos Szűz Mária hatható segítségét, Szent Rita közbenjárását és a Szentlélek vezetését életére. Ugyanebben a tizedben egy nagymama kéri a szűzanya oltalmát és közbenjáró segítségét unokái sikeres vizsgáiért.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
1: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az ötödik tizedben egy édesanya kéri a szűzanya közbenjárását gyermekei tanulmányaiért, munkaügyeikért, magán és hitéletükért, valamint egy család egészségéért, szeretetéért, anyagi helyzetük jóra fordulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben hálát adunk a mögöttünk álló tanévért, és kérjük a szűzanya oltalmát, iránymutatását a nyárra és az előttünk álló tanévre, hogy a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Ovoda Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és dolgozói közössége a Krisztushoz vezető úton járjon. Imádkozunk a most nyáron nyugdíjba vonuló kollégákért, hogy adjon nekik a jó Isten jó egészséget és jó pihenést. Valamint pedagógus nap alkalmából imádkozunk a pedagógusokért, hogy jó példával járjanak a gyermekek előtt.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdődik.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozz el, érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Kedves hallgatóink, rádiónk EGRI stúdiójából közvetítettünk rózsafüzér imádságot, az EGRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor óvoda pedagógusaival imádkoztunk együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Zarándoklatot szerveztek Bélapát falvára a felújított apátsági templomba. Az útról Sinkovics Andra kérdezte Vizi János atyát.
2: Az egri ciszterci templom közösségének zarándoklatot szervezett Vizi János templomigazgató atya. Most itt beszélgetünk a Bélapát falvi ciszterci apátság előtt. Miért tartottad fontosnak, hogy egy ilyen zarándoklatot szervezzél? Talán ez az első alkalom, amióta te itt vagy a templomban, Egerben.
3: Hát a felújítás előtt is többször voltam már ebbe a templomban, de ugye éveken keresztül nem tudtuk látogatni, nagyon vártuk, hogy elkészüljön, és hát ki is használtuk az első adandó alkalmat. A múlt heti megáldás után egy héttel később már itt is vagyunk. Hát fontosnak éreztem, hogy a ciszter templom közössége egyrészt közösség formálás szempontjából is, de azért is, hogy a ciszter lelkiséget ápolva meglátogassuk azt a több évszázados

0: És a hallgatóknak is majd ide kijönniük. Zarándoklat, ahogy te meghirdetted, vonattal jöttetek, illetve gyalog, és imádkoztátok a rózsafüzért. Milyennek látod itt a közösséget? Hányan jöttetek?
1: Hát 40-50 fő körül érkeztünk meg, legtöbben vonattal, az állomástól 2-3 kilométert zarándokolva, imádsággal, énekekkel, az idősebbek őket kocsival kihozták, de jó volt látni, hogy ilyen sokan össze jöttünk. A Ciszter gimnázium diákjaival már voltunk hamarabb, még az átadás előtt egy gyalogos zarándoklat keretében, az kicsit hosszabb volt, az 10 kilométeres gyaloglást jelentett, de azt is nagyon élvezték a fiatalok. Később is tervezünk még ilyen alkalmakat, ha jól tudom, ősszel minden Ciszter iskolából a diákság képviselői el fognak idejönni, körülbelül 200 fő a Ciszter Fest keretében. Az egyik programpont pont ez lesz, hogy mivel Eger lesz a házigazda, Egertől nem vagyunk messze, akkor ide kizarándokolunk a gyerekekkel.
0: Többször említetted a szentbeszédedbe a csendet is, illetve a hitnek a továbbadását is. Mi a Ciszter lelkületnek, lelkiségnek az üzenete így a 21. században?
1: Hát én sima egyházmegyés pap vagyok, egy Ciszter szerzetes atya többet tud erről mesélni. Ami engem megfogott, az tényleg, hogy az elvonultságban, vagy gyönyörű természeti környezetben, a csöndben keresik az Istennel való kapcsolatot, közelséget, az egyszerűségben, tényleg sallagmentesen minden arról szól, hogy az ember és az Isten az ő kapcsolatát ápolva, de közben munkálkodva, dolgozva építse már itt a Földön is az Isten országát, de szem előtt tartva, hogy ott van a végső célunk, hogy valóban eljuthassunk majd az örök mennyei hazába.
0: Érdemes a kedves hallgatóknak kizarándokolni ide Bélapád falvára, Ciszterci apátsághoz. Június 20-án a múzeumok éjszakáján ingyenesen látogatható majd az apátsági templom, de ehhez regisztrálni kell az érseki palota látogatóközpontnak a honlapján.
2: Zarándoklatot szerveztek Bélapád falvára a felújított apátsági templomban. Az útról az imént Sinkovics Andrea kérdezte Vizi János atyát. Egerbe jött Bőte Csaba Ferences szerzetes, június 7-én vasárnap, azaz ma este 6:30-kor szentmisét mutat be a bazilikában, június 8-án hétfőn, tehát holnap pedig a Servita templomban 17:30-es kezdettel majd. Június 14-én jövő vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szív búcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Tennyek Csaba érsek június 20-án 10 órakor Vukas Bernard Urichot pappá szenteli az Egri bazilikában. Az egyházmegyei hírek a hagyományoknak megfelelően bemutatta a szentelés előtt álló diakónust, aki 35 éves és Lengyelországból származik. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától, a tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik majd. A bélapádfalvai ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. Jótékonysági hangversenyt rendeztek a Sárospataki Református Teológián a Crescendo Conspirito nyári művészeti akadémia támogatására. A koncert apropóján az egyetem teológiai rektorát kérdeztük, aki hangsúlyozta, fontosnak tartották, hogy segítsék a nemzetközi művészeti programot, amely a szakmai fejlődés mellett lelki feltöltődést is nyújt a résztvevők számára. Engi Sándort, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektorát hallják.
3: A Crescendo egy nemzetközi hírű tudományos zenei rendezvény. Valamikor

0: patakon én gyakran hallgattam őket, és meggyőződtem arról, hogy a színvonallal és a lelkülettel és a lelkesedéssel sincs probléma. Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy a kultúrára, mintha kevesebb pénz jutna ilyen-olyan ismeretlen okokból. A Crescendo elkerülése patakról nekem egy picit fájt, ismeretlen okokból gyakorlatilag helyszínt változtattak. Nem titkolt szándékom, hogy amennyiben az akarat erre jelen van, és a felfogás és a közfelfogás, akkor a Crescendónak újra itt van a helye patakon. Én a magam részéről ezt egy állomásnak tekintem. Sárospatak ismerje meg az újabb nemzedék, már jó ideje nem itt vannak, hogy mire képesek. Én azt hiszem, hogy a kultúrához való viszonyunk az ma is egy jelentős attitűdje az egyéniségünknek. Ha egyszer valamire nem annyi pénz jut a nagy-nagy kasszákból, amennyi, nem ismerem a költségvetését egyébként a Crescendónak, amennyire szükség lenne, akkor nem marad más, mint hogy gyűjtünk egy mentőautóra, gyűjtünk egy közcélt szolgáló egészségügyi dologra, ugyanúgy megtehetjük azt, hogy a zsebünkben nyúlunk, és ami ránk tartozik, amiért mi vagyunk felelősek, azt megtesszük. Ezért gondoltam, hogy a Crescendónak itt a helye, és azt hiszem, hogy akik hallották ezeket a művészeket, művész palántákat, nem csalódtak. Szokolai Ádám, Szokolai Sándornak az unokája Weimarban tanul. Hihetetlen volt az a színvonal, amely színvonalon ő megszólalt zongorába. Tehát tőmondatokban ilyen egyszerű volt a szándékom. Ha valakit odafigyelt a ügyvezető igazgató Tarjányi Tamás bevezetőjére, egy bibliai idézettel kezdte, azzal a kishitűséggel, ami az emberben jelen van, függetlenül attól, hogy van hite, emberek vagyunk, valamit támogatni kell. Ha a Crescendóhoz kötöm bibliai alapon, a kishitűség leküzdése az feladat, emberek vagyunk, a teológia is emberekből áll, nem beszélve arról, hogy van egy orgonaművészünk, szeretnénk a zenét a leges-leges legmagasabb fokon művelni, természetesen ez feladatunk.
1: Jótékonysági hangversenyt rendeztek a Sárospataki Református Teológián a Crescendo Conspirito nyári művészeti akadémia támogatására. A koncert apropóján az egyetem teológiai rektorát kérdeztük, aki hangsúlyozta, fontosnak tartották, hogy segítsék a nemzetközi művészeti programot, amely a szakmai fejlődés mellett lelki feltöltődést is nyújt a résztvevők számára. Engi Sándort a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektorát hallották. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz 16-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. Feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció infópont, technika logisztika, kreatív és dekor csapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást azok számára, akiknek erre szükségük van. Emellett kiscsoportos vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket, tehát Egerszalókra. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Benedek Elek, Kígyódarvitéz és Tatárvitéz című meséjének első részét, melyet Görög László olvas fel.
2: Kígyódarvitéz és Tatárvitéz. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl volt, volt egy rengeteg nagy erdő. Rengeteg erdőnek kellős közepében egy kicsi kaliba. Abban a kicsi kalibában lakott egy ember, akinek a tolvajság volt a mestersége. Ennek az embernek egyetlen fia volt, akinek Fiú volt a neve, s mikor halálos ágyába került, ennek is azt tanácsolta, hogy csak folytassa az ő mesterségét. Na ugyan rossz mesterség lehet az a tolvajság, mert a fiúra egy kötő nem sok, annyi sem maradt az apja után. Eltelt 2-3 nap, s csak hogy éhen nem halt szegény fiú meg az özvegy anyja. Mondja az asszony a fiának: hát, fiam, eredj, s menj, próbálj szerencsét. Elindult fiú, nagy botot vesz a kezébe, s megy, mendegél az erdőben. Amint menne, mendegélne, látja, hogy jő vele szembe 3 diákforma legény. Meghúzódott egy fa mögé, s várt, amíg odaérnek. Mikor a fához értek, hirtelen eléugrott, s a diákokra kiáltott: álljatok meg, s adjatok nekem pénzt s kenyeret, mert különben halálfiai vagytok. A diákok nagyot kacagtak erre, hogy csak úgy csengett az erdő a kacagásuktól. Mondja az egyik: hát mit gondolsz, barátom, elbírnál te 3-unkkal? Hát ha mi verünk meg téged, s nem te minket? Fiú elkezd hümgetni, s azt mondja: mondd valamit az úrfi, mert jár a szája. Az idősebb diák vallatóra fogta most fiút, s kikérdezte többiről hegyire. Fiú elmondta, hogy kis mi volt az ő apja, s neki is azt tanácsolta, hogy legyen tolvaj. Látod, látod, mondta az idősebb diák, jobb volna, ha elmennél szolgálatba, vagy eljönnél velünk tanulni, még derék ember válhatnék belőled. Tetszett fiúnak ez a beszéd, s azt mondta, hogy ő bizony szívesen el is megy, de előbb még hazafordul, hogy elbúcsúzhassék az édesanyjától. Mikor hazament, az volt az anyjának első szava: no, fiú, hoztál-e valamit? Nem bizén, lelkem édesanyám, semmit, mert találkoztam 3 diákkal, s azok azt tanácsolták, hogy menjek velük tanulni, még derék ember válhatik belőlem. Én a tanácsukat megfogadom, s el is megyek, lelkem édesanyám, az Isten áldja meg. Elbúcsúzott az édesanyjától, de még előbb, hogy útnak indult volna, pipára gyújtott, mert úgy tudjátok meg, hogy fiút már kicsin gyermek korában pipára szoktatta az édesapja. De azt is tudjátok meg, hogy ez akkor volt, amikor még nem volt sem acél, sem kova, sem semmiféle gyújtómasina, s a pipás embernek útközben elaludt a pipája, vissza kellett fordulnia, hogy otthon ismét rágyújthasson. Még egy jó puska lövésnyire sem haladt fiú, kialudt a pipája. S mit volt, mit nem tenni, visszament, s ismét rágyújtott. Aztán elindult ismét, s csak nem az erdő széléig ért a második pipadohánnyal, ott kialudt a pipája, s visszatért másodszor is. Hanem a harmadik pipadohánnyal már kiért az erdőből. Bezzeg, hogy kialudt ez is, s már vissza is fordult volna, ha hirtelen egy hajításnyira tüzet nem lát egy szép pusztás helyen. Megy a tűz felé, hogy rágyújtson a pipájára, s hát, halljatok csodát, mit látottan? Egy kicsi kígyó volt ott, annak a fején ragyogott egy gyémánt korona, azt nézte tűznek messziről. Megszólal a kicsi kígyó: ne bánts engem, te fiú, látod, úgy is összetaposta gyenge testemet a csorda. Inkább védj fel, most meg testemet a patakban, s aztán védj haza édesapámhoz, aki a kígyók királya. Megmutatta az ösvényt is, amely az édesapja birodalmába vezet. Fölvette fiú a kicsi kígyót, megmosta testét a patakban, aztán elindult az ösvényen. Útközben megszólal a kicsi kígyó ismét: majd meglátod, hogy az édesapám meghálálja a te jóságodat? Hanem ne ijedj meg, az édesapám majd elnyel téged, de ki is hány ismét, s 100-szor különblegény lesz belőled, mint amilyen most vagy. Megérkeztek a kígyó király udvarába. A kicsi kígyó elmondta az édesapjának, hogy fiú mentette meg az ő életét, s a kígyó király csak ugyan egyszeribe elnyelte fiút, de ki is hányta abban a szempillantásban, s fiúból olyan derék szép szál legény lett, hogy nem volt párja 7 puszta határban. Még nevet is mást adott neki a kígyó király. Megkereszteltette Kígyó Darvitéznek. Aztán kikérdezte a kígyó király, hogy mit akar, mi a szándéka, s mikor megtudta, hogy Kígyó Darvitéz tanulni akar menni, adott neki annyi aranyat, amennyit csak elbírt. Kígyó darvitéz szépen elvégezte a magas iskolákat, aztán hazament az özvegy anyjához, mert írták neki levélben, hogy szegény édesanyja erősen előregedett, s közeleg is immár halála órája. Hát csak ugyan, éppen halálán volt szegény özvegyasszony. Megölelte, megcsókolta kígyó darvitézt, s mondta neki. Lelkem édes fiam, én most meghalok. Amin van, mind neked hagyom, de lelkedre kötöm, hogy semmit el ne adj. Van a kamrácskában egy rozsdás kard. Ennek olyan csodálatos ereje van, hogyha valaki megtámad, neked csak a földbe kell szúrnod a kardot, s az ellenségednek mindjárt elfogy az ereje. Ha pedig valakit megfenyegetsz vele, azt miszlik bevagdalja. Van még a kamarában egy átalvető. Abban az átalvetőben egy avatag szegényes ing s egy lábra való. Ha ezt az inget s lábra valót magadra veszed, ember fia le nem győzhet téged. Odakint a kaliba mögött van egy vén gebe, s ez téged akárhol járj, a világ végén is, még ha 1000 darabba vágtak is, ha lesz, aki testedet az átalvetőbe tegye, s azt az átalvetőt a ló hátára vesse, visszahoz tégedet, lelkem, édes fiam. Ahogy ezt mondta az öreg asszony, meghalt. Kígyó darvitész szépen eltemette az édesanyját, fölvette az inget, s a lábra valót, felkötötte a kardot, az átalvetőt a lóhátára vetette, s elindult szerencsét próbálni. Ment, mendegélt hetet hét ország ellen, s egy olyan városba ért, amelynek minden háza gyászfekete posztóval volt bevonva. Megállít egy öreg ember, s kérdi tőle. Miért borult gyászba ez a város, öreg?
0: Hey, nagy oka van ennek, mondja az öreg ember. De minek mondjam, úgy sem tudsz rajta segíteni.
2: Rosszul esett kígyó darvitéznek ez a beszéd, de nem szólt rá semmit, ment tovább. Hát, amint a piacra ér, látja, hogy rengeteg nép van ott, a piac közepén pedig egy dobos veri a dobot, s torka szakadtából hirdet valamit. A népek közé vegyül kígyó darvitéz is, hadd tudja meg, hogy mit hirdet ki a dobos. Azt hirdette, hogy
0: nyissa ki a fülét minden ember, mert közszírré tétetik, hogy a királyő felsége leányát feleségül akarja venni a kutyafejű tatárvitéz, de a királyő felsége nem adja. A kutyafejű tatárvitéz ezért párbajra hívta a mi öreg királyunkat, de a király ő felsége nem áll ki olyan semmi házi jövevénnyel, hanem aki helyette kiáll, s legyőzi a kutyafejű tatárvitézt, annak annyi aranyat ad, hogy holtáig herceg lehet belőle.
2: Hiszen csak ezt kellett tudni kígyó darvitéznek. Ment egyenest a király elé, és mondja, hogy ő megverekszik a tatárvitézzel. Mondja a király. No, fiam, már 99-en próbáltak a kutyafejű tatárvitézzel, s mind csúfúl jártak. Hetek múltak már, s nem mert kiállani senki a vitézeim közül, hogy a szégyentől majd elégett az arcom. Hát tudd meg, kígyó darvitéz, akárki fia borja vagy, ha legyőzöd tatárvitézt, neked adom a leányomat, s fele királyságomat. Ne féljen, felséges királyom, mondta kígyó darvitéz, legyőzöm én, ha 77 lelke van is az ördög adta tatárvitéznek. Örült a király már előre, mert ennyire csak ugyan nem bízott még egy vitézben sem, s örömében nagy vendégséget csapott. Hadd egyék, igyék jól, darvitéz, minek előtte kiállan a tatárvitézzel. De alig ültek asztalhoz, jött egy inas, s jelentette, hogy tatárvitéz tiszteli kígyó darvitézt, jöjjön ki már, s verekedjék meg vele. Úgyis hiába eszik-iszik, mert őt ugyan le nem győzi. Visszaüzent kígyó darvitéz. Mondd meg tatárvitéznek, egyék-igyék ő is, mert olyan kedvem kerekedhetik, hogy többet úgysem eszik. Az asztalnál ült a király kisasszony is, aki olyan szép volt, mint égen a ragyogó csillag. Haj, de csak elfehéredett erre a beszédre, mint a fejérített vászon. Hát, ha csak ugyan kígyó darvitéz megöli tatárvitézt. Mert közbe legyen mondva, a király kisasszony szerette tatárvitézt, s ment volna hozzá, csak adta volna az apja. Beüzent tatárvitéz másodszor is, harmadszor is, de kígyó darvitéz ki nem ment addig, míg az asztalon ételt s italt látott. Mikor a vendégségnek vége volt, kiment az udvarra, s ott a kardját a földbe szúrta.
0: Vedd kézbe a kardot, kígyó darvitéz, mondta tatárvitéz, mert kézbe való az. Ha kézbe való, hát te csak vedd kézbe, felelte kígyó darvitéz, s azzal felkapta tatárvitézt, s úgy kidobta a kapun, hogy nagyot nyekkent belé.
2: De bezzeg volt álmélkodás, hogy ezt a nagy óriás embert csak úgy kidobta kígyó Darvitéz, mint egy labdát. Nem is próbált több szerencsét Tatárvitéz, úgy eltűnt szégyenletében, mintha a föld nyelte volna el. Az öreg király pedig szertelen nagy örömében mindjárt összeadta a leányát kígyó Darvitézzel. Hát bizony, ami igaz, igaz, ami nem igaz, az hazugság. A király kisasszony szívesebben ment volna Tatárvitézhez, de kígyó Darvitéz sem volt olyan teddels elősevedd legény. Sírt, kesergett egy keveset a király kisasszony, de mégiscsak kígyó Darvitéz felesége lett. Telt múlt az idő, s a fiatal pár egymáshoz melegedett. Hanem Tatárvitéz nem felejtette el, hogy kígyó Darvitéz olyan erősen csúffá tette. Nem ment haza az országába, hanem az öreg király országában bódorgott. Egyszer aztán titkon a király városába ment, s megleste, mikor kígyó Darvitéz vadászni ment. Hiszen csak ezt várta, ment a király udvarába, s ott kígyó Darvitéz inasának egy szekér aranyat ígért, csak árulja el neki, hogy mitől van kígyó Darvitéznek az a rettentő csuda ereje. Eleget az inas, hogy így, hogy úgy, a gazdáját el nem árulhatja, de Tatárvitéz addig beszélt, hogy így, hogy úgy teszi urrá, kibeszélte a szép eszéből, s elmondott mindent. Abban egyeztek meg, hogy este, mikor Darvitéz hazajő a vadászatról, s szokása szerint fürdik, az inas bemegy a fürdőszobába, hirtelen eloltja a gyertyát. Tatárvitéz pedig lopódzék be, kapja fel a Darvitéz kardját, ingét, lábravalóját, s fusson vele. Úgy tettek, amint határozták. Darvitéz, ahogy hazajött, mindjárt a fürdőszobába ment. Az inas csak azt várta, hogy a kádba üljön, hirtelen eloltotta a gyertyát. Tatárvitéz pedig, utcu neki vesd el magad, szaladt a karddal, az ingel, s a lábra valóval. Szegény Darvitéz csak akkor vette észre, hogy ellopták a kardját, s ingét, mikor fel akart öltözni. De már akkor vissza is jött Tatárvitéz, rajta volt a csuda erejű ing, kezében a kard, s mondta Darvitéznek. No, Darvitéz, imádkozz, kezemben az életed, mondja Darvitéz. Tudom, kutyafejű Tatárvitéz, hogy halálfia vagyok. Csak arra kérlek, hogyha megölsz, aprítsd össze a testemet, s tedd fel a lovam hátára, az átalvetőbe. Hiszen ha ez az utolsó kérésed, mondta Tatárvitéz, meg sem is tagadhatom. Azzal csak fölemelte a kardot, megfenyegette vele Darvitézt, s hát csak ugyan a kard miszlikbe vagdalta a tulajdon gazdáját. Akkor Tatárvitéz összeszedte Darvitéznek csontját, bontját, a legkisebb porcikáját is, kivitte az istállóba, beletette az átalvetőbe.
1: Kedves gyerekek, ma este Benedek Elek, Kígyó Darvitéz és Tatárvitéz című mesének első részét olvasta fel nektek Görög László színművész. Jó éjszakát, szép álmokat!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Tisza párt kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz előzőleg kétszer is felszólította Magyar Pétert és a kormányt, hogy jelentse be, Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós Migrációs Paktumot. Májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták a közleményben, de konkrét neveket nem említettek. Visszaállítják az ETDR, vagyis az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét, közölték a kormány Facebook oldalán. Ezt még 2021. augusztusában szüntette meg Lázár János akkori tárcavezető. A tanárokat, nevelőket köszöntötte a miniszterelnök pedagógus nap alkalmából. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Landnárt Judit pedig a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. Szimpátia tüntetést hirdettek a Sándor Palota elé Súlyog Tamás és több állami intézményvezető melletti kiállásként, miután a miniszterelnök egyik eltökélt célja őket leváltani. Orbán Viktor mozgósítására körülbelül 400 ember gyűlt össze, írja az Index. Az előttünk álló héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTV a vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. A MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arra, hogy június 16-áig folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Ez lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését. Mint ismert, a MOL megvenni a szerbiai olajtársaság orosz tulajdon részét a vonatkozó szankciók miatt. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitika irány is. Kármán András beszámolt arról is, az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Június 20-án életbe lép a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes Alsóörs, illetve Balatonalmád is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba, naponta indulnak a hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Legalább 12 embert lőttek meg egy fesztivál közelében az Egyesült Államok beli Ohio-i Toledo-ban. A rendőrség közlése szerint a gyanúsítottakat nagy erőkkel keresik. Az áldozatok nincsenek életveszélyben. Ismét támadja egymást Irán és az Egyesült Államok. Az amerikai erők iráni drónokat és radarállomásokat támadtak, Teherán pedig rakétákat lőtt ki az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjaira. Washingtoni közlés szerint az amerikai támaszpontokon nem sebesült meg senki, és károk sem keletkeztek. Iráni drónok a múlt héten Kuvait nemzetközi repülőterét is támadták. Az amerikai védelmi miniszter ismételten felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet saját védelmük érdekében. Pete Hegseth egy franciaországi amerikai katonai temetőben beszélt erről, nem sokkal azután, hogy lemondta részvételét a nyugati szövetségesek II. Világháborús normandiai partraszállásának évfordulóján rendezett nemzetközi ünnepségen. Végül az időjárásról: derült lesz az ég fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat majd zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Megjelent az új ember június 7-ei száma, a Tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
4: Reklámot hallottak.
7: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
8: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ma Richard Strauss pályáját mutatjuk be. Korának egyszerre volt ünnepelt és szidalmazott zeneszerzője, Strauss maga így vallott művészetéről. Meg lehet, nem vagyok első osztályú zeneszerző, de első rangú másodosztályú igen. Mindent a művészetnek rendelt alá, tehetségébe és elhivatottságába vetett hite soha egy percig sem rendült meg. A világ nagyon is érdekelte, de csak mint művészete érvényesülésének terepe. Önző volt, nacionalista, de amíg tehette, tűzön vízen átragaszkodott librettistájához, Stefan Zweighez. Ez az önző ember és művész egyetlen akaratnak rendelte magát alá, zsarnoki feleségének. A zenéjén kívül egyedül őt szerette. Richard Strauss Münchenben született 1864. június 11-én. Apja korának elismert kürt művésze, anyja egy gazdag sörgyáros lánya volt. Már 6 évesen komponált, műveit néhány évvel később már játszották. A zenekarban ott fújta apja is. Az egyetemen néhány szemeszter filozófiát hallgatott, majd utazni kezdett. Első karmesteri állását 1885-ben Meiningenben kapta. Első szerzeményei Mendelssohn, Brahms és Schumann hatását tükrözték, később Liszt és Berlioz szimfonikus költeményei, de leginkább Wagner művei inspirálták. Művészetén nyomot hagyott Mahlerrel való megismerkedése is, viszonyukat ugyanakkor beárnyékolta a feleségek egymás iránti utálata. Strauss első szimfonikus költeményét 1886-ban olaszországi útja után írta, Itáliából címmel. Ezt követte a Macbeth, a Don Juan, a Halál és megdicsőülés, az Imigyen szól a Zarathustra, a Don Quixote és a Hősi élet. Művei a romantikus stílus végső határát súrolják. Érdekesség, hogy 1983-ban az első kereskedelmi forgalomba került CD-n az ő utolsó szimfonikus költeményét, az Alpesi szimfóniát vezényelte Herbert von Karajan a berlini filharmonikusok élén. Az Imigyen szól a Zarathustra című szimfonikus költeményének akkordjai pedig 100 milliók számára ismerősek világszerte, mert ezek csendültek fel Stanley Kubrick 2001 űr Odüsszea című filmjének nyitó jelenetében. Hallgassuk most meg az Imigyen szól a Zarathustra című szimfonikus költemény első és utolsó tételét a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában Solti György vezényletével.

elhangzott Richard Strauss Imigyen szól a Zarathustra című szimfonikus költeményének első és utolsó tétele a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában Solti György vezényletével. Első operája az 1893-ban írott Wagner hatását tükröző Guntramnői főszerepét későbbi felesége énekelte. Legnépszerűbb operája a Rózsalovag, a Wagneri harmónia világ és a mozarti forma összefonódása, de ismert műve még e műfajban az Ariadné Naxos szigetén, az Árnyék nélküli asszony, az Arabella, az egyiptomi Helena, a Daphné és a Hallgatag asszony. Ez utóbbi szövegkönyvét Stefan Zweig írta. Strauss dolgozta át Gluck Ifigénia Taurisban és Mozart Idomeneo című operáit. Jelentősek dalai is, utolsó, egyben legismertebb vokális műve, a négy utolsó ének. A következő percekben ezt hallhatjuk Szabó Kitünde előadásában.

elhangzott Richard Strauss négy utolsó ének című műve Szabó Kitünde előadásában. Strauss állítólag még vezénylés közben is képes volt komponálni,

kiváló dirigens is volt. 1919 és 1924 között ő volt a bécsi Staatsoper főzeneigazgatója. Magyarországon is több alkalommal vezényelt, és Puccini mellett ő az egyetlen külföldi zeneszerző, aki az operaházban saját darabjait személyesen tanította be. Élete utolsó évtizedében csak a zeneszerzésnek és vezénylésnek élt Garmisch-Partenkirchenben, 1949. szeptember 8-án bekövetkezett haláláig. Temetésén Solti György dirigált, aki nem sokkal korábban a Rózsalovagot is vezényelte Münchenben, a zeneszerző 85. születésnapján. Most következzen egy részlet a Rózsalovag című operából. Gyurkovics Mária és Birkás Lilian énekel.

0: elhangzott az Ezüst Rózsa átadása Richard Strauss A Rózsa Lovag című operájából. Közreműködött Gyurkovics Mária és Birkás Lilian. Strauss nagyra becsülte Mozart zenéjét. A Don Giovanni első felvonásának fináléjáról kijelentette. Három saját operáját is odaadná, ha azt a néhány taktust ő írta volna. A legnagyobbra Wagner tartotta. Élete végén egy elkeseredett pillanatában azt mondta, Wagnerrel a zene elérte a csúcspontját. Én csak kullogok mögötte. Korának egyszerre volt ünnepelt és szidalmazott zeneszerzője. A komponista több műve hamar lekerült a műsorról, az új zenei stílusa iránt kevésbé fogékony közönség negatív fogadtatása miatt. A zenésztársadalmat is megosztotta. Igor Stravinsky bombasztikusnak és szirúposnak nevezte zenéjét, míg Pablo Casals úgy vélekedett, életművéből világosság, pontosság, rendkívüli művészet árad. Strauss maga mondta, meg lehet nem vagyok első osztályú zeneszerző, de elsőrangú másodosztályú, igen. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
2: A 70-es, 80-as évek fordulóján az egyik északborsodi aprócska falu iskola kápolnájában két hetente tartottunk szentmisét, hetente hittanórát. Sokáig nem őriztek ott oltári szentséget, mert nem volt biztosítva a megfelelő tisztelete. Hiszen napközben tanítás folyt a teremben, és éppen ezért a gyerekek zsibongása, futkározása miatt ez lehetetlen volt. Mikor aztán új iskola épült, és már csak kápolnaként működött az épület, az akkori plébános szerzett szentségtartót, monstranciát, és onnantól kezdve őriztek oltári szentséget a tabernákulumban. Előkészítésül a plébános alaposan elmagyarázta a harangozónak, mi a teendője a megváltozott helyzetben, és hogyan kell ezentúl térdet hajtani, és nagyobb tisztelettel forgolódni az oltár körül. Arra is kérte a harangozót a plébános, hogy a híveknek is adja tovább, legyenek tekintettel most már az eukarisztia állandó jelenlétére. A legközelebbi vasárnap, amikor jön a plébános, látja ám, hogy egy kis táblácskára írva a következő szöveg van felakasztva a tabernákulum ajtóra. Vigyázat, szentség! A táblát ő is a térdhajtáskor vette észre, és alig bírt felállni a nevetéstől, amikor a fél térde ereszkedésből feltápászkodott. Azóta ez a mondat számomra szimbolikussá lett, mert igen gyakran úgy gondolkozunk az oltári szentségről, hogy vigyázat, mint amikor magas feszültségtől akarjuk távol tartani azokat az embereket, akiket meggondolatlanságuk odavisz. Pedig éppen nem a visszatartás, hanem a közelebb jutás a feladat. Hiszen azért akarta, hogy a kenyér és a bor színei őrizzék és tartsák őt köztünk a világ végéig. Ezért van, hogy az egyház minden megnyilvánulása között a legszentebb az eukarisztikus áldozat, minden más forrás belőle fakad. Személy szerint nekem az egyik kedvelt ünnepem, Krisztus testének és vérének ünnepe, az Úrnapja. Ebbe az ünnepbe a körmenetek kapcsán meg annyi aktív résztvevőt be lehet vonni. A négy égtáj felé felállított sátrakat már kora hajnalban díszítik. Szorgos kezek hordják a zöld gallyakat, a virágokat, hogy szebbnél szebb fűzért készítsenek sátraiknál az Úrnak. Ilyenkor bizony még az is előfordul, hogy a privatizált erdő aljából kerül egy-két utánfutódnyi leveles gaj, tölgy vagy a bükkösből zöld ág. Bár a határán van a hetedik parancsolat megszegésének a művelet, mégis valahogyan azt érzi ilyenkor az ember, hogy az Úrnak van rá szüksége. Ugyanez hangzott el, amikor a tanítványok elkötötték a szamarat, hogy Jézus azon dicsőségesen bevonuljon Jeruzsálembe. Miközben pálma ágakat lengetve hozsannázott a nép apraja nagyja. Büszke elégedettséggel méregetik a hívek a saját és a szomszédok sátrait, és megállapítják, pont olyan jól sikerült az összefogás a sátorépítéshez, mint tavaly, meg tavaly előtt, meg 50 éve, meg amióta körmenetben viszik az urat, hogy a neki készített sátorban megpihenve egy keveset elidőzzön övéi közt. A sátrak között, a menetben pedig első áldozó kisfiúk és kislányok rózsaszirmot hintenek. A menet lelkesen tart egyiktől a másikig, zászlókkal, csengőkkel, tömjénfüsttel, énekszóval. Ilyenkor érzi át az ember, hogy mekkora szegénység szakadna ránk, ha az oltári szentségben nem tudhatnánk magunk között Jézus Krisztust. Ha nem maradt volna csodálatos módon köztünk, még akár egy olajozott padlóval borított iskola kápolnában is.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta 14. Leó pápa Madridban, amint egy 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi szentmisén. Mint mondtam, ott Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is, úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. 14. Leó egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Ő lesz viszont az első, aki beszédet is tart, amikor ellátogat a spanyol parlamentbe. Ternyák Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztél Balázs és Jan Marek Briska pap növendékeket az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától, a tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvai Ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, majd telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. A Tisza párt kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz előzőleg kétszer is felszólította Magyar Pétert és a kormányt, hogy jelentse be, Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós Migrációs Paktumot. Májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták a közleményben, de konkrét neveket nem említettek. Visszaállítják az ETDR, vagyis az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét, közölték a kormány Facebook oldalán. Ezt még 2021. augusztusában szüntette meg Lázár János akkori tárcavezető. A tanárokat, nevelőket köszöntötte a miniszterelnök pedagógus nap alkalmából. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit pedig a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. Szimpátia tüntetést hirdettek a Sándor palota elé Súlyog Tamás és több állami intézményvezető melletti kiállásként, miután a miniszterelnök egyik eltökélt célja őket leváltani. Orbán Viktor mozgósítására körülbelül 400 ember gyűlt össze, írja az Index. Az előttünk álló héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatása és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTV a vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. A MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arra, hogy június 16-áig folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Ez lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését. Mint ismert, a MOL megvenni a szerbiai olajtársaság orosz tulajdon részét a vonatkozó szankciók miatt. Június 20-án életbe lép a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasútársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Végül az időjárásról: derült lesz az ég fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat majd zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám. Megjelent az új ember június 7-ei száma, a Tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
4: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Kovács Krisztina zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő. A hírszerkesztő bemondó Debner Ádámot hallják. Következik a múltunk pillérei, történelmi sorozatunk mai adásában Esztei Hippolit egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélget Klész Beáta. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. A Heves városhoz tartozó település részre Heves Alatkára látogatunk, a 10. 33 tavi Eper Fesztiválra. A tokai vételkörzetben 21 órától Téka, Kisújszállási és Törökszent Miklósi frekvenciáinkon Leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg. Dr. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szombathelyi megyés püspök, a hitoktatás gyakorlati jelentőségéről elmélkedik. 23 órakor híreket, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, ezután a hétvégi levél hangzik el ismét, és estimát adunk közre. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
1: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és nagyon sok szeretettel köszöntöm Buda Péter atyát a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Az előző három adásban a hűséges hallgatóink tudják, hogy Bakócz Tamás egri püspökkel foglalkoztunk, azért neki egy nagyon tartalmas és izgalmas élettörténete volt, hiszen ő volt az első majdnem pápa egri püspökünk, aki végül is nem lett az, ezeket megbeszéltük az előző adásban, és a mai adásban az ő utódjával, aki már ugye az ő esztergomi érseksége alatt Egerbe került, Esztei Hippolittal folytatjuk a beszélgetést, akinek a neve már nagyon-nagyon sokat felmerült. Tehát konfliktus forrás volt, hiszen gyerekként akarták, ugye esztergomi érseknek még Mátyás király és a felesége aragóniai Beatrix. Nagyon sok minden érdekes történt, és ő még gyakorlatilag mindig gyermekkorúként lett egri püspök.
3: Akkor már ifjúkorú volt, de talán célszerű, hogyha most vele is külön úgy foglalkozunk, hogy kezdjük a gyerekkorától kezdve, hogy hogyan kerül egyáltalán Magyarországra, mert eddig csak úgy célozgattunk rá, mert újra és újra keresztezték az útjaik Bakócz Tamással egymást. Viszont most akkor nézzük meg az ő élettörténetét, azt is, amit Egerben töltött, ezt most nagyon idézőjelben mondtam, mert ez több mint 20 év, tehát hogyha összevetjük korábbi püspökökkel, akkor azt kell mondani, hogy nagyon hosszú ideig töltötte be az egri püspöki széket, és azért még az utóélete is nagyon izgalmas, meg hogy közben mi történik.
2: Hát az, hogy Mátyás királlyal és az ő itáliai származású feleségével kapcsolata volt, meg nyilván a neve is utal arra az ő származására, tehát ő egy itáliai, konkrétan ferrarai származású.
3: Így van, és a dinasztikus kapcsolat onnan van Mátyás királlyal, illetve Beatrix királynéval, hogy Beatrix testvérének, aki a ferrarai hercegnek, aki egyben a modenai herceg is volt, neki volt a felesége, és ez az Esztei Hippolit az ő gyermekük volt. Tehát tulajdonképpen Beatrix királynénak az unokaöcséről van szó.
2: Mondjuk azt akkoriban nyilván pozíció, meg presztízs, meg ugye akkor családon belül tartjuk a dolgokat, de mégis azért ilyen elképesztő furcsaságot sosem, vagy legalábbis nem nagyon jellemző, hogy találkoztunk volna a magyar egyház történetben, hogy nem tudom, 5 éves volt, amikor őt a Hunyadi Mátyás aragóniai Beatrix házaspár éseknek akarta, de nagyon
3: fiatal. Nem tudjuk pontosan, inkább 7 évesre satszolják.
2: Uh-huh. Tehát az 5 vagy a 7 ilyen szempontból nem befolyásol, mert semmiképp sem alkalmas még erre a feladatra.
3: Igen, de nem is volt olyan egyszerű kinevezni. Tehát ne gondolja senki azt, hogy Mátyás király intett egyet, hogy akkor a feleségem unokaöccse lesz az esztergomi érsek, és akkor mindenki megerősíti, tehát ezért meg kellett küzdeni.
2: Hát a Rangóni Gábor püspök atya volt az, akivel...
3: Hát Rangóni Gábor...
2: Akit már megkért, hogy a pápának terjessze elő, ő pedig nyilván azért érezte, hogy ez így nem nagyon helyes, tehát azért voltak itt ebből konfliktusok, ha még... Most én is felidézem magamban, meg a hallgatóknak is felidézem ezt.
3: Igen, tehát, és hiába, hogy egy ilyen nagyon ősi családból származó valakiről van szó, hiszen az eszték, azok vissza tudják magukat vezetni egészen a longobárd hódításig, tehát longobárd ősöktől származik ez a família, és hamar megvetették a lábukat a Pó folyó mellett, úgyhogy Modena és Ferrara kormányzásával foglalkoztak, és ráadásul egy nagyon érdekes szituációban voltak, mert ugye a középkorban volt egy nagyfokú ellenségesség a pápaság és a császárság között, ugye a Guelfek és a Ghibellineknek a küzdelme, és ez az esztei család, ami nagyjából a határon feküdt a két nagy tömb között, ügyesen el tudta intézni azt, hogy egyrészt a pápa megerősíti őket, vagy a pápák megerősítik őket Ferrara birtoklásában, a császár pedig Modena kormányzójává nevezi ki a családot, úgyhogy tulajdonképpen a konfliktusban álló felek mind két részével jó kapcsolatot ápoltak, és ezért is tudott megmaradni Ferrara a maga kis hercegsége függetlenül ott a Pó környékén, ami egy eléggé jó és gazdag vidék is volt ebben az időben, úgyhogy nagy tekintéllyel rendelkeztek, és hát a reneszánsz idején egy humanisztikus udvart vittek ők is. Hát nyilván nem akkora jelentőségűt, mint mondjuk a Mediciek Firenzében, de ugye maguk módján, jóval kisebb városokról van szó, azért igenis oda tették magukat a reneszánsz és a humanista kultúrának a terjesztésében. Sőt, még azt is el kell mondani, hogy Hippolytnak az édesapja Ercole d'Este nagy tisztelője volt Savonarolának. Igen, egészen addig, amíg rá nem jött, hogy Savonarola nagyon veszélyes alak, részben a humanista kultúrára, részben politikailag is nagyon veszélyes, hiszen a pápa ellenessége az már annyira problémássá vált, hogy szépen lassan azért kifaroltak mögüle mindannyian a korábbi nagy támogatók, többek között Ercole is.

0: A lényeg az, hogy így alakul nekünk a helyzetünk itt a 15. század végén, amikor is most már mondjam, figyelmünket a kis Hippolitra vethetjük, akik egyébként többen is voltak testvérek, tehát három fiú és két nő testvére is volt, és hát az az érdekes, hogy itt a deszték még a VI. Sándor pápával is rokoni kapcsolatba kerültek, ugye ez egy külön fejezetet megérne, hogy VI. Sándor pápa a leányát, Lukréciát mindig a politikai érdekei szerint hozzáadta valamelyik itáliai fejedelemhez. Amikor politikailag már valami jobb kilátás volt, akkor ő, mint pápa, aki a fejedelmi ügyeknek a házasságában illetékes, akkor azt érvénytelenítette, és akkor a következő jelölthöz adta hozzá.
1: De volt olyan férje is talán, aki mondjuk meghalt, tehát hogy nem kellett érvényteleníteni.
0: Igen, de itt most egyébként Esztei Hippolit bátyjának a második felesége lett így Lukrécia. Tehát, hogy még ilyen szálak is vannak, vagy mondhatjuk azt, hogy az akkori világ legmagasabb politikai szintjéig tud följutni a család, és a másik ágon, tehát az anyai ágon, ott pedig ugye látjuk, hogy a Mátyás királlyal, aki a korabeli Európának az egyik leghatalmasabb és mindenképpen nagy tekintélynek örvendi uralkodójának volt a felesége, tehát a Este Familia tényleg egy kitüntetett helyzetben van. És akkor igazából innen jön, és persze egyéb kapcsolataik is vannak, tehát ott a környékbeli hercegek között, például Urbino hercegének, vagy Mantova őrgrófjának, ugye Francesco Gonzágának is a felesége, az is Deszte lány volt.
1: Hát nagyon érdekesek ezek a kapcsolatok, meg főleg az, hogy azért ezek így sokat előrevetítenek, ezek a olyan jó kis kapcsolatok, mert ezek talán a későbbiekben is fontosak lesznek nekünk, meg hát ugye nyilván így a saját életútját is jól tudja evickéltetni, illetve hát egyelőre még a szülei, meg hát a rokonok, mivel hogy még kicsi. Na de az, hogy ő tényleg hogy kerül Magyarországra, ennek mi a története?
0: Ugye tudjuk azt, hogy mikor Esztergomban meghal aragóniai János esztergomi érsek, akkor a királyné volt az, aki rábírta Mátyás királyt, hogy akkor az unokaöccsét, Hippolitot neveztesse ki esztergomi érseknek. Ugye közben Mátyás akkor rögtön utasította a római embereit, többek között Rangóni Gábort, hogy járjanak közbe az ügy érdekében 8. Kincénél. Most a probléma az, hogy azért ez egy nagyon szokatlan kérés. Hát annyira szokatlan, hogy minden egyház jogi szokással és parancsal szembe megy. És nyilvánvaló, hogy 8. Ince pápa számára is kellemetlen ez az ügy, úgyhogy hát első körben egy az egybe természetesen ezt elutasítja. 1486-ban vagyunk, külön levelet írt Mátyás királynak a pápa, amelyben kifejti azt, hogy Magyarországon olyan sok kiváló férfiú van, egyházi személyek is, és hát az esztergomi érseki szék az olyan jelentős és olyan tiszteletre méltó, hogy ő inkább azt szeretné, hogyha Mátyás király Magyarországon nézne körül, és azek közül a kiváló férfiak közül jelölne valakit az esztergomi érseki székbe, és akkor ő azt örömmel fogja fogadni, és mindenképpen el fogja fogadni. Azonban Mátyás király ezt a levelet, bár nagyon diplomatikus volt, és tiszteletre mélt, vagy tiszteletet
1: mutató, már. Vagy?
0: Igen, tiszteletet mutató, de hát azért burkoltam benne volt, hogy hát ezt nem lehet csinálni. Mátyás király mégis szinte sértésnek vette ezt a levelet, hát különösen Beatrix volt az, aki fölháborodott, és ezért a két római követét, többek között az egri püspököt, Rangóni Gábort vádolják meg azzal, hogy hát biztosan nem kellő hatállyal, nem kellő eréllyel képviselték az uralkodó párnak a kívánságát. Egyébként ez valóban így lehetett, tehát ahogyan ismertük Rangóni Gábort, nyilvánvaló, hogy neki is voltak fenntartásai ezzel az egész üggyel kapcsolatban. A lényeg az, hogy ezek után is még újabb elutasítás következett, tehát a pápa még mindig húzza, halasztja az ügyet, és nem akarja kinevezni semmiképpen sem az esztergomi székbe Esztei Hippolitot. És tudjuk azt, hogy pontosan ebben az időszakban betegedett meg Rangoni Gábor, és hal meg Rómában. És amikor, mivel hogy Rómában hal meg, ugye akkor Róma fönntartja magának a jogot, hogy akkor ő nevezze ki az utódját az egri püspöki székbe, és már is volt rá jelölt méghozzá Rodrigo Borgia, ugye az akkori időknek az egyik legtekintélyesebb, jó, tudjuk, hogy botrányos is volt, de ugyanakkor óriási tekintélynek örvendő bíborosa, és ezt szerette volna, hogyha ha ő megkapja az egri püspökséget, és ennek fejében ő hajlandó segíteni abba, hogy Esztergomi Hipolitból esztergomi érsek legyen. Tehát ő is bevetette magát 8. Ince pápánál, hogy közben járjon Mátyás királyék érdekében, és Esztergomi Hipolitnak az érdekében, és úgy tűnik, hogy az ő rábeszélő készsége, vagy az ő befolyása az elégségesnek bizonyult arra, hogy 8. Ince megváltoztassa az álláspontját, és így aztán 1486 őszén csak beleegyezik abba, hogy Magyarországon, Esztergomba, Esztergomi Hipolit legyen az esztergomi érsek.

0: annyit azért megtettek, hogy bárbi csak kb. 7 éves gyermek volt, de már komoly egyházi javadalmakkal rendelkezett így is, például a pompózai apátsággal és a gavellói apátsággal, és akkor az egyikről, hát végülis a gavellóiról, ami kisebb jelentőségű, arról le kellett mondania, így maradt neki a pompózai apátság, és ugye megígérték neki, hogy akkor ezután következik neki az esztergomi érseki szék. Igen ám, de akkor megjelenik egy új szereplő, mert hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, a bíborosi konklávénak, illetve a konzisztóriumnak jóvá kellett hagynia. A konzisztóriumnak pedig az egyik jeles tagja volt, szintén nagy tekintéllyel rendelkező, a Scanius Sforza bíboros. Ugye megint egy nagy névvel találkozunk, a Sforzák voltak ebben az időben Milánónak az urai. Igen. Tehát ami Itáliának az egyik legjelentősebb fejedelemsége volt. Tehát ez az Ascanio Sforza, ez nagybátyja volt Lodovico il Morónak, mert a Sforza Lodovíkónak, akit Amornak neveztek a kortársak, tehát mögötte ott állt a milánói hercegség. És ő pedig azt mondja, hogy nem hajlandó támogatni Esztei Hippolitnak az ügyét, és meggyőzi róla a bíboros társait, hogy ők se támogassák. Tehát ugye a bíborosok között is most már van két párt, az egyik Rodrigo Borgia, aki előmozdítaná Esztei Hippolitnak Esztergomba kerülését, és vele szembe azonban föltűnik a Scanio Sforza, aki azért van mindezek ellen, mert hogy ő annak idején ugye megpályázta az egri püspökséget Rangoni Gábor halála után, és Mátyás király meg ugye nem várt senkire, hanem kinevezte Nagy Lucsei Orbánt, ugye ővele már foglalkoztunk. És az Ascanio Sforza így aztán azért, hogy borsot törjön Mátyás királynak az orra alá, így aztán nem akarja megengedni ezt a kinevezést. Aztán persze a bíborosok között is megy a belharc, elül a dolog, következő évben újra előszedik, tehát most már 87-ben vagyunk, újra előhozzák a kérdést a bíborosi konzisztóriumon, és végül is Ascanio Sforza is beadja a derekát, hogyha megkapja a pompózai apátságnak a javadalmait. Tehát itt azért látszik, hogy nagyon, hát sajnos, hogy ezt kell mondani, de annyira a pénzről szól ez az egész, és a hatalomról.
1: Igen, és ez érdekes, hogy ugye itt már úgy kinevezésével kapcsolatban itt most olyan bíborosokról beszélünk, akik ugye nem magyarok, tehát hogy már ők is ugye nyilván van tábor ellen tábor, ezt a Hippolit kinevezésével kapcsolatban, én majd arra leszek kíváncsi, de majd nyilván oda is elérünk, hogy akár miután kinevezték, és azért az, hogy ő ilyen körülmények útján, és főleg, hogy ő nem vitte végig azt a ranglétrát, amit azért a püspöktársai és az egyházi méltóságok, hogy azért erre milyen visszhang érkezett, majd nem tudom, hogy erről fogunk-e beszélni.
0: Fogunk beszélni, de talán egy pillanatra ott álljunk meg, hogy azért látjuk, hogy az egri püspökség és az esztergomi érsekség két olyan egyházmegye, amely immár bekerült a legrangosabb európai püspökségek
1: bekerült
0: közé.
1: Az európai egyházi vérkeringésbe teljesen, igen.
0: Igen, tehát annyi, tehát hogy vonzó püspökségnek számított, hogy ebbe belejátszik az, hogy ez a két egyházmegye volt Magyarországon a leggazdagabb egyházmegye. Ugye mind a kettőnek óriási kiterjedése volt, ugye az egrinek különösen is, és összehasonlítva az itáliai püspökségekkel, azzal az, amelyek ugye az nagyon számosak voltak. Tehát Itáliában nem is tudom mennyi, vagy 150 püspökség létezett ebben a korban, ami azt jelenti, hogy egy-egy 20-30 ezeres város, meg körülött a három falu.
1: És a negyedik az már falu, onnantól fogva püspökségnek, érsekségnek számított.
0: Igen, mert ezek nagyon ősiek voltak, de kicsi területűek, és nyilvánvaló, hogy bár Itália sokkal gazdagabb volt, mint Magyarország, na de ekkora kicsi területből nem lehetett akkora jövedelmet húzni, mint ezekből a bár szegényebb vidékű, de óriási terjedelemmel rendelkező, kiterjedéssel rendelkező magyarországi egyházmegyékből. Ráadásul ugye ez pont az az időszak, amikor Itália fölfigyel Magyarországra, hogy a magyar uralkodóknak a tevékenysége folytán. Ez már elkezdődött 100 évvel korábban, ugye, amikor Nagy Lajos király, ugye a nápolyi kapcsolatok révén, ugye a testvérének a nápolyi királysága révén, de többször is végigvonul Itálián haddal. Ez fölkelti azért az Itália, az olaszoknak az érdeklődését is. Utána Zsigmond királyunk, ő szintén olyan valaki volt, aki ugye ő nagyon szeretettel nevezte magát magyar királynak, tehát ne gondolja senki azt, hogy Zsigmond a magyar királyságát azt olyan mellékesnek tekintette a német királyság mellett, vagy a cseh királyság mellett, szó se róla. Tehát nagyon is nagybecsbe tartotta a magyar királyságát, és ugye amikor ő megjelenik Itáliában, és rendet csinál az egyházban a konstanci zsinattal, vagy utána ugye megkoronázzák 30-ba német-római császárrá, ugye ez megint csak Magyarország felé tereli az itáliai figyelmét, és utána következik egy újabb hullám, ugye a török ellenes küzdelemben, ugye Hunyadi Jánosnak a híre az nem csak Itáliában, hanem az egész keresztény világban, és itt most tudatosan használtam a keresztény világot, mert nem csak a nyugati latin katolikus egyházról van itt szó, hanem az ortodoxiában is. Tehát Hunyadi Mátyás akkor a kereszténységnek a bajnoka volt, és hát mint magyar, hát ez is Magyarország felé fordította az emberek figyelmét. Tehát Magyarország ezekben az időkben nagyon bekerült Európának a vérkeringésébe. Hát korábban is tudtak Magyarországról nyilvánvaló, csak a kapcsolatok nem voltak annyira intenzívek, mint ebben az időszakban. És ha már figyelnek Magyarországra, akkor nyilvánvaló, hogy úgy is figyelnek rá, hogy hogyan lehetne Magyarországból hasznot húzni. Például az egyházi dolgokban. Tehát ezért aztán, mikor kiderül, hogy itt ilyen gazdag püspökségek vannak, amelyek évente akár több mint 10 000 aranydukátot tudnak jövedelmezni, tiszta haszon. Ez a tiszta haszon, ami zsebbe megy.
1: Igen,
0: tehát hogy ez megéri Magyarországon pozícióba kerülni.
1: Már erre is utaltam korábban, ugye nem egy adás volt, amikor ugye néztük a különböző püspökségeknek a jövedelmét, és valóban volt olyan, hogy az esztergomi után az egri volt a második helyen álló, volt olyan, hogy egy kicsit visszábszorult, most akkor éppen a 15. század végére már megint visszaszerezte a pozíciót. Most pont azon gondolkoztam, hogy akár egyház történészi mi volt ottból, mert azt a hallgatók sem várhatják el tőled, Péter, hogy minden egyes püspökségnek ennyire mélyen beleásd magad a történetibe, mint nyilvánvalóan az egri püspökségébe, de arról tudunk, hogy mondjuk más püspökségnek is ennyire népszerű volt, és mondjuk pont Itáliából akár szemet vetettek rá, vagy ez azért tényleg már egy idő után ugye egy színvonal volt, de nyilván a vagyonból indult ez a színvonal.
0: Érdekes, hogy pont ez a két egyházmegye volt az, ahol a leginkább megjelentek az itáliaiak. De mondjuk még visszatérve a gazdagságra, tehát ugye tudjuk, hogy a püspököknek is bandériumot, lovas bandériumot kellett kiállítani. És az nyilván a jövedelem függvényében jelenik meg, és ebben a korban két olyan egyházmegye van, amelynek 800 lovasból álló bandériumot kellett kiállítania, Esztergom és Eger. A többiek azok mind kevesebbet. Ráadásul a déli püspökségek azok veszélyesebbek is voltak, mert igaz, hogy Mátyás király idejében voltak azért török betörések, viszonylag, meg ő is ugye elfoglalta szabályokat,

0: utcáik nem támogatják, na mi lett végül is itt a támogatás nem támogatásnak az eredménye?
1: Végül is egészen 1487 tavaszáig sikerül elhúzni a dolgot, akkor azonban 8. Ince május 27-én kiállította a bullát, amelyben lehetővé teszi, hogy az esztergomi érsekség adminisztrátora legyen. Nyilván ugye püspöknek nem nevezheti ki, mert hogy nem püspök, még semmilyen egyházi tisztség.
0: Tanulmányokat nem folytatott kora sem, ami alap a felszentelés, ugye?
1: Az... Így van, de hát egy 7 éves, 9 éves gyermekről van szó.
0: Aki még játszik. Ólon katonákkal, kis falovacskákkal, ugye? Még erről is van egy legenda, hogy amikor ide érkezett Magyarországra, a kis csomagjában ott voltak a játékai.
1: Ez nem legenda, ezt leírják.
0: Vagy hát valóság, igen.
1: Igen, leírják, hogy bizony a csomagjában játékok is szerepelnek, sőt, azt is tudjuk, hogy a következő esztendőben Ferrarából labdákat küldtek neki, tehát játszani. Tehát igen, de megérkezik Magyarországra, nagyszámú kísérettel természetesen, és hát hol lehetne ő a legnagyobb biztonságban, mint a királynénak az udvarában,
0: igen, hiszen
1: a nagynénye az, aki gondot visel rá. Úgyhogy amikor 1487-ben, mikor megérkezett Magyarországra, augusztusban, akkor jött vele egy nevelő, dajka, játékok, és így tovább, ami egy ilyen hát gyermek számára szükséges. Egyébként a nevelés az jól zajlik, tehát mégis egy jó humanista személy válik belőle, tehát kellő elmélyültséget szerez a korabeli tudományokban és művészetekben. És az ő megérkezése az úgy egész Európában azért úgy kuriózumnak számított.
0: Azért, hogyha tudnánk arról, hogy Esztei Hippolyt élete végén megírta a memoárját, azért szerintem nagyon sokan kíváncsiak lennénk arra, hogy ő ebből az egészből mit fogott fel, hogy mit akartak belőle csinálni. Mert akkor valószínűleg ő ezt nem nagyon értelmezte. Jött, ment, nyilván tanult, mint mondjuk mindenki más, akit mondjuk az uralkodásra készítenek fel, tehát nyilván nemes gyerekeket eleve különleges oktatásban részesítettek. Csak az, hogy később visszaemlékezve az, hogy tulajdonképpen azért ez nem az ő döntése volt. Tehát őt ebbe a szerepbe belekényszerítették, hogy erre hogy emlékezhetett, talán érdekes lenne megtudni, hogy írta ő memoárt magáról.
1: Nem tudunk róla, de a kérdés egyáltalán érdekes egyáltalán fölvetés, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy az ilyen történéseket mindig kívülről szemléljük. Tehát, hogy kívülről nézzük, hogy ezzel ez történt, ide
0: meg belehelyezzük abba a kontextusba, mert mondjuk egy 500 évvel ezelőtti 7-9 éves gyerek nyilván tehát sokkal kötelességtudóbb volt, meg teljes mértékben azt csinálta, amit ugye a szüleit mondanak neki, tehát nem nagyon volt választás kérdése, ne felejtsük el főleg a nőknek, ugye, de itt most jelen esetben ugye egy nemes fiúcskáról beszélünk, de hogyha ő nem ebbe a családba születik, mennyire akarta volna ezt, hogy ez történjen vele?
1: Lehet, hogy akarta volna, mert azért ez mégis emelkedés, tehát hogyha megkérdezték volna tőle, hogy ez az ára annak, hogy ilyen jövedelemhez jusson, ugye nem ő volt a hercegségnek az örököse, ezt tudni kell, és itt viszont egy biztos pozíciót tudott szerezni. Szerintem ő tisztában volt azzal, hogy hogyan is mennek ezek a játszmák, valamelyest, és egész biztos megmagyarázták neki azt, hogy ha te gazdag és híres akarsz lenni, akkor neked ez az út marad, az egyházi pálya, mert hogy a másik úton, a hercegi pályán ott lemaradtál, mert nem ő volt az örökös.

0: Tehát megérkezik, mint az esztergomi érsekség adminisztrátora. Na most ezt is ugye hogy képzeljük el? Most ez egy névleges cím, hát nyilván nem ő végezte a papírmunkát, hanem megvoltak erre az emberek. Tehát tulajdonképpen
1: az adminisztrátor az azt jelenti, hogy kormányzó.
0: Tehát, hogy az elvi dolgokat sem ő csinált, hanem nyilván erre a alkalmasabb felnőtt kinevezettek. Tehát itt azért neki még bőven nem csak a játékról, hanem inkább a neveltetésről, meg a papi pályára való terelésről szólhatott az élete.
1: Igen, ugye ebben volt segítségére a nagynénje, Beatrix, illetve hát a pápai bulla ugye azt is kötelezővé tette számára, hogy ugye ő adminisztrátor, vagyis kormányzó lesz, és ki kell nevezni maga helyett valakit, aki az egyházmegyét ténylegesen vezeti püspökként. Esztergomit.
0: Az esztergomit, mert itt még Egerről nem beszélünk.
1: Nem, itt még a legmagasabb egyházi méltóság, magyarországi legmagasabb egyházi méltóság az, amely megjelenik. És hát jönnek vele az olaszok. Tehát, hogy otthonos környezetet teremtsenek. Tudjuk feljegyzések szerint egy ferrarai krónika arról számol be, hogy 56 olasz érkezett vele. Tehát annyian jöttek, egy egész kíséret. Viszont vannak olyan kutatások is, ahol arról beszélnek, hogy 245 olasz tartózkodott ebben az időben az esztergomi érseki udvarban. Tehát akik nem közvetlen vele jöttek, hanem látták, hogy itt van egy olasz csoport, akikhez lehet jönni. Ráadásul ugye nagyon sok egyéb olasz is érkezett Magyarországra ebben az időben, ugye Mátyás király udvarába, hiszen ott egy humanista kör alakult ki. Úgyhogy ez az olaszok számára egy kis Kánán volt abban az időben a magyar királyi udvar, meg az esztergomi érseki udvar.
0: Van-e arról tudomásunk, hogy ez a 7 vagy 9 éves esztei Hipolit mikor juthatott el, még akár ilyen csúnya szóval mondva, gyors talpalóval is, de nyilván egy felgyorsított eljárással ahhoz, hogy valódi felszentelt pap legyen? Mert ugye ennek azért volt egy olyan feltétele, vagy van egy olyan feltétele, erről már beszéltél Péter atya, hogy hát azért legalábbis nagykorúnak kell lennie. Hát
1: 25 éves korban lehet püspökké szentelni.
0: De majd is papá? Tehát maga a
1: papi... Az már korábban is.
0: De nem 7 évesen, meg nem 10 évesen, hanem mondjuk legalább
1: 20 év körül
0: legyen meg az is.
1: Igen. Na most, hogy mikor érkezik el oda? Hát lelövöm a poént. Soha. Tehát hiába volt benne a kinevezési bullában, hogy amikor eléri a 25 éves kort, akkor szenteltesse magát püspökké, és püspökként kormányozza az egyházmegyét, ezt nem csinálja meg.
0: Nem püspök lett belőle, hanem...
1: Pappá se szentelték.
0: Akkor mi lett belőle?
1: Kormányzó. Folyamatosan, sőt, sok-sok egyházmegyének a kormányzója. Olyan javadalom hajmozást művelt, hogy...
0: Mint többbe Keszler?
1: Nagyobbat, és ténylegesen. Tehát ő annyira, hogy... Akkor most ugorjunk egy kicsit, hogy 93-ban, szeptember 20-án bíbort kapott. Ekkor körülbelül 14 éves.
0: Mármint, hogy bíborossá nevezték ki.
1: Így van. Bíborossá nevezik ki. Kicsoda? A korábbi támogatója, Roderigo Borgia, aki ekkor már VI. Sándor pápa.
0: Jó, tehát gyakorlatilag nem felszentelt pap, nem püspök, de bíboros.
1: Igen, ilyen van. Ez ténylegesen létezik. Igen, tehát az a helyzet, hogy a bíboros, most ugye annyira hozzászoktunk, hogy a bíborosok...
0: Hogy az egy folyamatnak a vége.
1: Hát igen, hogy néhány kiváló püspököt bíborossá kreálnak. Ugye különösen is, hogy a pápának a leghűségesebb szolgálatára fölesküsznek, akár az életüket is adják a pápáért és az egyházért, hogy ezért a bíbor. De ebben a korban a bíborosok közül nem mindenki volt püspök, mert léteztek püspökbíborosok, léteztek presbiter bíborosok, tehát akik papok voltak és bíborosok, léteztek diákonus bíborosok, akik a diakonátust kapták meg, és úgy voltak bíborosok, és amint látjuk, még ez is előfordul, hogy igazából olyanok, akik nem klerikusok, azok is megkaphatták a bíbort.
0: De mondjuk ez megint mitől függhet? Attól, hogy neki volt egy olyan kapcsolata, meg egy olyan ex-támogatója, aki mivel pápa lett, ezért ezt megtehette vele.
1: Így van, és közben ugye ne felejtsük el, hogy ez az az idő, amikor VI. Sándornak a lánya, az éppen sógorságba kerül Esztei Hipolittal.
0: Mármint, hogy ugye Lukrécia Borgiáról beszélünk. Igen. Tehát mivel VI. Sándor Borgia pápának a lányának a soron következő férje, gyakorlatilag neki a Esztei Hipolit testvére volt, tehát így is kapcsolatba kerültek, na majd ezt a részt hagyom benne. Hú, nagyon érdekes és nagyon izgalmas, és akkor most jövök ide-vissza, hogy talán most lehet indokolt az a kérdés, amit korábban feltettem, hogy szóval hogy ugye van egy ilyen hátszele, amit Kész ezzel született, tehát erről nem tehet, de nagyon szépen él a lehetőségekkel, csak mondjuk ehhez az egyházi, a magyarországi egyházi méltóságok mit szólnak?
1: Hát nem örülnek. Meg hát ugye ez egy zavaros kor. Egyébként ugyanakkor lett bíboros, mikor Hatodik Sándornak a fia, Cesare Borgia. Ugye ő megint egy ismert figurája a kornak, őről sokat lehet hallani, meg filmekben, könyvekben
0: igen,
1: mindig
0: föltűnik. Igen, ő bíboros, meg ő ilyen a nagy hadvezér volt, ugye?
1: Tehát igen, nagy... mert utána ő letette a bíbort, mert akkor még, ugye ő másodszülött volt, mert még akkor élt a Juan, uh-huh. a bátyja, és akkor az volt, hogy Juan lesz a gandiai hercegség örököse, Cesare, az pedig egyházi karriert fut be, és pontosan őt is ebben az esztendőben, ugyanazon a napon nevezte ki bíborossá az apuka. Aztán később ugye Juan ilyen bizonytalan körülmények között meghal, ugye kihúzták a holttestét a Tiberisből szúrsebekkel, és akkor Cesare elérkezettnek látta az időt, hogy akkor ő veszi át a családnak a világi folytatását, és akkor lemondott a bíborról. Na, de csak az, hogy még egy ilyen kapcsolat a Hatodik Sándor pápával, aki nagyon igyekezett előmozdítani az ügyeket, de ugye közben azért már komoly változások is történtek Magyarországon, mert hogy meghalt Mátyás király. És ugye erről már beszéltünk a korábbi adásokban, hogy hogyan is alakul tovább Beatrixnak a sorsa, hogy egy ilyen megjátszott érvénytelen házasságot kötnek
0: Ulászlóval,
1: második Ulászlóval. És ugye Esztei Hipolitnak továbbra is a fő támogatója az a nagynénye. És ez egy kvázi egy ilyen családi szövetség, tehát a királyné és az esztergomi érseknek a szövetsége, azért ez Magyarországon egy komoly szövetségnek tűnt. Úgyhogy ő mindenképpen kitartott mellette, és elkeseredve látja, hogy a magyar arisztokrácia az viszont nagyon ellenzi ezt a dolgot. Amíg Mátyás király élt, addig Mátyás a saját tekintélyével ezt el tudta folytani, de hát most már Mátyás nincsen, ráadásul egy lengyel király van a trónon, meg egy olasz királyné, és még olasz az esztergomi érsek is, tehát ez már sok. És ugye elindulnak...
0: Bocsánat, most akkor az esztergomi érseki kinevezés az mikor történt meg? Mert a bíborosi kinevezésről beszéltünk, de akkor mikor lett Esztei Hipolitból esztergomi érsek konkrétan? Mert hát ugye eddig még csak adminisztra...
1: Hát igen, hát így beszélünk róla, jó, de hát igazából...
0: Tehát kormányzó maradt persze, ő végig.
1: Persze.
0: Uh-huh. Jó. Jó. Igen.
1: Tehát igazából egy ilyen belső ellentét születik az országon belül, amelyről már a korábbi műsorokban beszéltünk, ugye az egyéb Bakócz püspök, majd érsek kapcsán, hogy ezt az alkalmat ragadta meg, ugye az egri püspök, hogy akkor az elégedetlenkedőknek az élére állva egy ügyes megoldással a két püspökséget egymás között fölcserélve mindenki jól járhat, a magyarok kapnak egy magyar esztergomi érseket, Esztei Hipolit pedig nem jár nagyon rosszul, mert az egri püspökségnek is közel akkora a jövedelme, mint az esztergominak, és még talán az sem szükséges, hogy ő itt maradjon Egerbe, tehát hogy nem is nagyon kell neki itt tartózkodnia, elég, hogyha a javadalmat azt élvezi.
0: Tehát, hogy még egyelőre ott tartunk, hogy Bakócz felajánlja ezt a lehetőséget.
1: Így van. És akkor ugye megjelennek a magyar rendek is, akik különböző országgyűléseken tiltakoznak Esztei Hipolitnak a pozíciója miatt. Például 1495-ben is egy ilyen újabb szabadságot engedélyeznek neki, hogy legalább ne legyen itt, úgyhogy a királytól kap 8 havi távollétet, vagyis hogy engedélyezi neki, hogy visszatérjen Itáliába, ne legyen itt Esztergomba, és úgy gondolják, hogy amíg ő oda van, no, az alatt lehetne ezt az ügyet ügyesen elintézni, úgy gyakorlatilag kész tények elé állítani ezt egy Hippolitot.
0: Igen, ez mind nagyon érdekes, és fogjuk is folytatni, de sajnos lejárt az adásidőnk, tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy ezt egy Hippolit egy picit hazamegy szabadságra 8 hónapra, és hogy mi várja őt itthon, erre a következő adásban fogunk beszélni.

A mai adásban Esztei Hippolit egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Tisza párt kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz előzőleg kétszer is felszólította Magyar Pétert és a kormányt, hogy jelentse be, Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós Migrációs Paktumot. Májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták a közleményben, de konkrét neveket nem említettek. Visszaállítják az ETDR, vagyis az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét, közölték a kormány Facebook oldalán. Ezt még 2024. augusztusában szüntette meg Lázár János akkori tárcavezető. A tanárokat, nevelőket köszöntött a miniszterelnök pedagógus nap alkalmából. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Landnárt Judit pedig a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. Szimpátia tüntetést hirdettek a Sándor Palota elé Súlyog Tamás és több állami intézmény vezető melletti kiállásként, miután a miniszterelnök egyik eltökélt célja őket leváltani. Orbán Viktor mozgósítására körülbelül 400 ember gyűlt össze, írja az Index. Az előttünk álló héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTV a vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. A MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arra, hogy június 16-áig folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Ez lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését. Mint ismert, a MOL megvenné a szerbiai olajtársaság orosz tulajdon részét a vonatkozó szankciók miatt. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntése úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitika irány is. Kármán András beszámolt arról is, az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Június 20-án életbe lép a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasútársasága megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a balatoni hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes Alsóörs, illetve Balatonalmád is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba, naponta indulnak a hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Legalább 12 embert lőttek meg egy fesztivál közelében az Egyesült Államok beli Ohio-i Toledo-ban. A rendőrség közlése szerint a gyanúsítottakat nagy erőkkel keresik. Az áldozatok nincsenek életveszélyben. Ismét támadja egymást Irán és az Egyesült Államok. Az amerikai erők iráni drónokat és radarállomásokat támadtak, Teherán pedig rakétákat lőtt ki az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjaira. Washingtoni közlés szerint az amerikai támaszpontokon nem sebesült meg senki, és károk sem keletkeztek. Iráni drónok a múlt héten Kuvait nemzetközi repülőterét is támadták. Az amerikai védelmi miniszter ismételten felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet saját védelmük érdekében. Pete Hegseth egy franciaországi amerikai katonai temetőben beszélt erről, nem sokkal azután, hogy lemondta részvételét a nyugati szövetségesek II. Világháborús normandiai partraszállásának évfordulóján rendezett nemzetközi ünnepségen. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gumoly felhőkkel, néhol előfordulhat majd zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Krista és a technikus Birincsik Márton nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma a 10. 33 tavi heves alatkai eperfesztivált látogatjuk meg. Az esemény rendkívül népszerű a környéken, hiszen pálinka versenyen, főzőversenyen és futóversenyen kívül még számtalan program is szórakoztatja az ide látogatókat. Elsőként a polgármestert hallják.
1: Üdvözletem, Svejtszer Sándor, Hevesváros polgármestere vagyok, és itt vagyunk kint a 33 tavi eperfesztiválon alatkán, itt az iskola épületnél. Ez már hagyományosan még annó Lányi József volt képviselőtársunk kezdeményezésére indult ez a alatkai eperfesztivál. Aztán most az utolsó kettőnél már ugye belevettük a gasztronómia miatt, a 33 horgásztó miatt ugye, és a halas ételeknek is szerettünk volna, illetve a horgászturizmusnak is szerettünk volna egy kicsit hírverést csinálni, és ezért is lett a 33 tavi eperfesztivál, ugye ebből a nyilván a címéből ez világlik ki. Nagyon jó rendezvény szokott lenni, itt a időjárás a kegyeibe fogad bennünket, akkor én azt gondolom, hogy itt a családoknak, a gyereknap, a foglalkozások, a főzés, hiszen ugye itt a legjobb az, hogy most is 28 csapat van, főleg hevesi csapat. Itt főz, beszélgetünk, nyilván a főzőverseny is fontos, de inkább azt gondolom, hogy a részvétel a fontos, nem pedig az, hogy ki milyen eredményt ér el.
0: Ugye a hallgató számára is, meg az én számomra is azért egy kicsit furcsa Alatka. Én heves tudtam, hogy van, de Alatkát valahogy úgy sose jártam erre, mindig a másik úton mentünk. Tulajdonképpen ez a városrész akkor egy mezőgazdasági terület. Hát ennyi fóliasátrat nem láttam mostanában sehol. Meg hát gondolom a szabadtéri eper, az is van bőven.
1: Igen, de ez egy külső területünk, egy úgy mondják, hogy külterületként régen Alatka csárdának hívták, ez egy önálló település volt, majd ugye az 50-es, 60-as éveknél ugye már Heveshez csatolták, itt is van ez az iskola épület, itt ugye önálló iskolaként működött ez, és amikor Heveshez csatolták, akkor itt ugye megszűnt az oktatás, és minden diák, mindenki bement Hevesre, viszont ez a terület ez itt maradt önkormányzati tulajdonba, és ezt ugye most így hasznosítjuk, hogy különböző rendezvényeket lehet ide kihozni. Nyilván vannak iskolák, akik ide kijönnek nyársalni, baráti társaságok kijönnek egy kicsit így, ugye lehet látni, hogy van egy játszóterünk is, körbe van kerítve. Tehát Alatka mindig is a mezőgazdaságáról volt híres. Itt azért, hogy jövünk az úton, nyilván az eper az egyik, de azért a dinnye, gyümölcsök, hát nagyon sok minden van. Én azt gondolom, hogy attól, hogy 200-230 lakos van körülbelül, tehát egy viszonylag kicsi rész, de azt gondolom, hogy így önállóan itt a adventkor gyertyagyújtás van, tehát nagyon összetartó közösség, példamutató, és nyilván itt nagyon sokan most az alatkaiak közül is főznek a csapatok.
0: De akkor dolgoznak rengeteget az alatkaiak, dinnye, eper, sőt, még horgászhatnak is a 33. vagy...
1: Hát 33-tól, igen.
0: De még a 33-on is horgászhatnak akkor valószínűleg.
1: Igen, illetve hát azért még itt a kertészetek is, tehát ugye több kertészet is van, ahol ugye muskátlik mindenféle növények, akár kisebb facsemeték, tehát nagyon szertágazó mezőgazdaságnak ez a része itt Alatkán. Hát bízunk benne, azért az út az elmúlt években Hevestől megújult. Én bízom abba, hogy az alatkaiak szeretnek itt élni. Van kiköltözés is egyébként. Tehát a fiatalok közül, aki kicsit egy nyugalmasabb életre vágyik, azok vásárolnak itt ingatlant, akár felújítják, akár építenek. A fiatalok is szeretnek kiköltözni a nyugalom szigete.
0: Nyugalom meg a lehetőség azért, hogy az eper, amikor szezonja van, hozza a munkadíját azért. Hát gondolom, hogy nem ebből élnek meg egész évben, de azért van lehetőség arra, hogy egy kicsit megugorjon ilyenkor a zseppénz.
1: Hát ez ugye szezonális, tehát nyilván azért azt gondolom, hogy azok a családok, akik nagyon sok mindenet, tehát ugye epertől kezdve gyümölcsökkel, akár szántóföldi mezőgazdasággal is foglalkoznak, tehát nyilván itt tavasztól egészen őszig azért bevételt kell termelni, hiszen ugye nyilván a a téli hónapokban már inkább ott már nehezebb ugye a megélhetés, de a tartalékokból meg kell élni. Hát ez így azért mondani, tehát itt a mezőgazdaság a fő csapás irány, itt nagyon régen volt egy honvédségi laktanya, az egy 30 éve bezárásra került, tehát az annak a sorsa egyelőre kérdéses, hogy azzal mi lesz, nem tudjuk.
0: Van akkor több kérdés is, hevesen gondolom, bőven a polgármesternek semmikor sem könnyű. Olyan nincs, hogy egy polgármester hátradő a székébe szépen, és akkor el van ott egész nap. Nem ismerem a hevesi problémákat, nem is nagyon akarom úgy tudni most, mert nem is olyan a mostani helyzet. Jobb, hogyha azokat a dolgokat elintézik. Nem fű alatt, hanem rendesen, mert küzdeni kell, az biztos.
1: Hát nyilván problémák mindenhol vannak. Azt szoktam mondani, azért a délheves az egy nem egy egyszerű terület. A délhevesbe inkább csak hozni lehet pénzt, azért itt nagyon sokat elvinni nem lehet. Azért Heves, mint járásközpont, próbáljuk úgy fejleszteni a települést, hogy minden olyan szolgáltatás elérhető legyen, ami akár a fiatal családokat, akár a középkorosztályt, akár a nyugdíjasokat is kiszolgálja. Tehát azért itt a bölcsödétől, a óvodákon, iskolákon keresztül, középiskola, a sporthoz, szabadidő eltöltéséhez, mindenhez megpróbálunk úgy hozzáállni, hogy szeressenek hevesen élni a hevesiek, hiszen csak ezzel tudjuk megtartani a lakosságot, meg nyilván ez is az elvárás, hogy ha már itt van valaki hevesen, akkor ha éppen uszodába szeretne menni, akkor tudjon uszodába menni. A kulturális programra szeretne menni, azért rengeteg színházi előadásunk van, nagyon sok koncert, minden itt azért itt most az Alakai Eper Fesztiválon is jelentős fellépők vannak. Tehát a kultúra, a sport, a szabadidő eltöltése, hát nyilván a munkahelyteremtés még az, ami kiemelten fontos lenne, hiszen ha nem tudunk megfelelő munkahelyeket biztosítani, akkor a fiatal családok ugye elkacsingatnak, akkor elmennek esetleg Egerbe, ha már ott talál munkát, akkor el is költözik Egerbe, tehát nekünk ez is fontos, ugye ipari parkfejlesztések és minden egyéb, de azzal, hogy a járásközpont színvonalát próbáljuk húzni fölfelé, azzal a környező településeknek is egy kicsit ugye segítünk, hiszen ha mondjuk valaki Heveshezekényen él, és Hevesen megkapja azt a lehetőséget, hogy akár a vásárlás, akár munkaerőbe, vagy munkába, akár a sport és a kultúrába, akkor esetleg nem akar elköltözni Heveshezekényről. Hát nyilván ez nagyon fontos, így összehet egy ilyen szimbiózisban vagyunk a környező kisebb településekkel, próbálunk előre haladni, hát amit a gép dob, azt szokták mondani, csinálni kell.
0: Az autópálya közelsége mit hozott önöknek? Azért hozta azt, hogy kevesebben költöztek el, vagy pedig hát még ez a jövő titka, hogy megismerjék, hogy itt van, ez nem messze, csak be kell ülni az autóba is menni.
1: Nehéz ügy, ugye Heves megyébe azért a 60 gyöngyös Eger tengely az, ami gazdaságilag nagyon-nagyon erős. Nyilván a betelepülő ipar az főleg ezeket a településeket keresi, az autópálya közelsége nekik ugye nyilván pozitívum. Azért a 20 kilométer, ami most ugye nekünk akár a Nagyfüggedi, akár a Káli lehajtótól, hát kicsit úgy mindenki úgy húzza a száját, hogy hát 20 kilométer, de nyilván próbálunk olyan előnyöket bemutatni, hogy talán ez a 20 kilométer ne legyen akadály. Általában ugye azt szokták mondani, hogy egy beruházó azt nézi, hogy mondjuk egy fél órán belül elérhető legyen az autópálya. Ez most ebben az esetben Heves esetében megvan, hiszen azért a két felhajtó, sőt ugye a Füzesabonyi is körülbelül 20 kilométerre van, tehát három felhajtónk is van 20 kilométeres körzetbe, de akkor sem egyszerű a befektetőknek a megkeresése, a meggyőzése, meg az itt tartása. Nagyon nehéz feladat, de megyünk előre és próbálkozunk.
0: Hát ugye az infrastruktúrálisan teljesen mindegy, mert mindenük megvan. Itt csak már szinte kell tartani a dolgokat, hát én kell beruházni arra. A terület pedig, hát nem tudom, hogy végül is azzal lehet gazdálkodni, hogy területet kínálni, mert hát ugye most már talán egyre drágábbak azok a lehetőségek, hogy egy ipari telephelyet tudjunk kialakítani. Itt lehet még van hely.
1: Ugye ennek az összetett dolog, mert ha megnézzük azt, hogy a zöldmezős és a barnamezős beruházások aránya, hát ugye volt rá ugye kormányprogram, meg szerintem van is rá olyan kormányprogram, hogy próbálnák a barnamezős beruházásokat erőltetni. Viszont azt kell látnunk, hogy nagyon sok cég zöldmezős felé kacsingat. Nyilván azt nem lehet garantálni, hogy mondjuk egy barnamezős beruházásnál az adott területen történt-e mondjuk 30 évvel ezelőtt bármilyen környezetszennyezés. És hogyha az mondjuk egy 5 év múlva kiderül, az gyakorlatilag olyan rejtett akna, amit nagyon sok cég nem mer, vagy nem is akar bevállalni, illetve ugye, hogyha egy barnamezős beruházási övezetnél azért elég kötöttek a dolgok. Tehát az, hogy most ugye mekkora a terület, hogy lehet építeni, hol vannak már épületek, hol vannak esetleg utak, egy zöldmezősnél meg mindenki ugye rátervezi azt, amit ő szeretne. Tehát még ha drágább is a beruházás, de általában én azt látom, és ugye nyilván erre mindig azt szokták mondani, hogy a drága mezőgazdasági területeket most odaadjuk, és akkor abból ipar lesz. Én egy debreceni példát mondanék, ami ugye annó Debrecenben hangzott el, hogy egy szántó, egy hektár szántó és egy hektár iparterület az 400-szoros beruházási értéket termel meg, mint a mezőgazdaság, és tehát nyilván egy településnél meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy mondjuk Heves esetében például 9000 hektár külterületi gyümölcsös szántó egyéb mezőgazdasági területünk van, tehát hogyha most abból csak az 1%-ot, azt mondjuk, hogy az 1%-ot beáldozunk ipari területnek, az is 90-100 hektár. Tehát nem gondolom azt, hogy az 1%, amiből most mi iparterületet vagy ipari parkot akarunk, az akkora nagy probléma lenne. Tehát ezért az egészséges egyensúlyt azt meg kell tartani. Én továbbra is azt mondom, hogy Heves esetében az, hogy most legyen egy 100-150 hektáros ipari parkunk, az mindenféleképpen azért lenne fontos, hogy megtartsuk a fiatalokat, megtartsuk a dolgozókat, hogy ne legyen semmi olyan probléma, hogy el kelljen költözniük, mert éppen nem találnak munkahelyet a városba.
0: Köszönöm szépen, azt hiszem, folytathatnánk még sokáig, de ahhoz kell szándék önnek részéről, az emberek részéről akarat, illetve hát olyan lehetőségek, amit meg lehet pályázni. Tehát ön még fiatal, tudja nagyon jól a dolgát, csak hagyják, dolgozzon.
1: Én köszönöm szépen, tehát én nyilván már most 12. éve vagyok polgármester, tehát azért azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megéltünk, de megyünk előre. Hát fel a fejjel, aztán a város fejlődése az mindennél fontosabb, és hát nyilván itt a Eper Fesztiválhoz, a 33 tavi Eper Fesztiválhoz kapcsolódóan pedig nyilván várunk mindenkit. Ez ugye mindig május 3.-4. hétvégén szokott lenni, hát itt ugye a jövő évet még nem látom, hogy ugye hogy fog kialakulni, de május végén ne felejtsék el, Heves Alatkán itt a 33 tavi Eper Fesztivál, és várunk mindenki szeretettel.
0: Naptárba meg kell írni, ugye?
1: Igen, köszönöm szépen.
0: Schweitzer Sándort, Heves polgármesterét hallották.

0: következő riport a futóverseny egyik résztvevőjével készült.
1: Nagy Noémi vagyok, tarnamérai lakos, 23 éves, és részt vettem a 2026-ban megrendezésre kerülő Eper Fesztiválon tartott hevesvárosi futóversenyen.
0: Gratulálok! Ugye ez egy olyan futóverseny, ami alkalmi. A 10. a fesztivál, gondolom, hogy nem volt minden évben eddig, de hát még akkor, amikor elkezdődött, akkor még kisebb voltál.
1: Igen. Hát igazából láttam a felhívást, hogy lesz ez a futóverseny. Egyébként Pesten élek, egyetemre járok, és pont itthon voltam a hétvégén, és édesapámmal futottunk együtt, és megkérdeztem, hogy esetleg van-e kedvünk eljönni, itthon leszünk-e, és elindultunk igazából. Szóval nem volt nagy tervezés itt a részvételbe, csak pont kijött az időpont.
0: Tehát akkor rendszeresen futsz, ugye?
1: Igen, rendszeresen futok, heti 2-3 alkalommal biztosan. Akkor ilyen 5 és 10 kilométer között.
0: És hol?
1: Hát Pesten, mivel ugye Pesten élek az egyetem miatt, ezért a Margit-szigeten szoktam futni, vagy a Dunaparton.
0: Akkor járt helyen, nem az erdőben?
1: Nem szoktam az erdőben futni. Próbálok így a városba futni, akkor így kicsit nézelődök is, és akkor gyorsabban eltelek a kilométerek.
0: Hát mondjuk a Dunapart az kicsit szennyezettebb, de a szigeten ott legalább nincs nagy füst.
1: Igen.
0: Mert hát ott sokan mozognak, mások is.
1: Igen, nagyon sokan szoktak jó időben a szigeten lenni, mert rendesen majd ilyen kressz szabályt kell a futókra kitalálni, mert utolérik egymást a futók a szigeten, úgyhogy, de ez boldogsággal tölt el, hogy ilyen sokan mozognak.
0: Jó is, csak hát azért szabályokat azért be kell tartani, mert
1: igen,
0: ha csak előlökik az embert, odébb kell menni, jönnek szembe, hát a kijelölt pályák jó, de akkor ez a sportos dolog, sportos alkat azért van, vagy pedig még egyébként már itt van Tarnamérán is futottál?
1: Már régen is futottam, körülbelül ilyen 16-17 éves koromban kezdtem el így hosszabb távon futni, szóval már így 8 éve futok kb. Hosszabb távon, egyébként félmaratonokat szoktam futni, van, hogy terepen is, de inkább aszfalton, és félmaraton távig minden, ami szembe jön futóverseny, azon el szoktunk indulni.
0: Tehát mondtad, hogy édesapáddal is futottál, de tulajdonképpen akkor ez hozott dolog otthonról.
1: Igazából én kezdtem el előbb futni edzésszerűen és rendszeresen, és akkor ő meg így csatlakozott hozzám. Mindig, amikor kisebb voltam, akkor még elkísértek versenyekre, és mondta, hogy hát, hogy neki is tetszik ez, és akkor ebből ilyen közös program lett így egy-két év után.
0: Egyébként itt végeztél valahol a közel?
1: Középiskolába Egerbe jártam, most egyetemre pedig Pestre járok.
0: És milyen szakra?
1: Hát a közszolgálati egyetemre járok, és katonadiplomáciát tanulok.
0: Hát akkor nem véletlen a sportos dolog. Közszolgálati, régebben azért a lányok nem nagyon kapkodtak érte, de mostanában többel találkoztam, többőjükkel, akik tényleg szívesen mennek el olyan helyre dolgozni, megtanulni, ami a emberekkel foglalkozik, és hát végül is szolgálatot végez.
1: Igen.
0: Már most is.
1: Igen. Nekem egyébként nem volt meglepő az, hogy ilyen pályára megyek, mindig is úgy képzeltem el, hogy ilyen pörgősebb, sportosabb munkát képzeltem el magamnak, úgyhogy nem áll messze tőlem ez, hogy így mozogni kell, feladatokat megoldani, ilyesmik.
0: Fiatalon nagyon jó, de végül is azért, amikor már neked mondom, korosodik, hát hogy korosodnál még. Később azért már a család az egy kicsit másabbá teszi, vagy hát ki tudja.
1: Sok idő van addig, ahogy.
0: De jó, de bele lehet jönni, úgyhogy alkalmazkodni kell, tehát hozzá, akár a családhoz, akár a munkahelyhez.
1: Igen, hát ez majd kiforja magát a helyzet, addig még sok idő van, még tanulok, még majd karriert is kell választanom, úgyhogy hogy még ráérek egy kicsit.
0: Hol szeretnél egyébként dolgozni?
1: Hát szeretnék ilyen nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozni, és ilyen, hát még ezt így pontosan nem tudom, de így az Európai Unióban, vagy ilyesmi. Szeretnék nyelveken, különböző nyelveken kommunikálni, és ilyesmi.
0: Ugye EU angol, hát minden nyelv hivatalos,
1: igen,
0: aki bent van, de tulajdonképpen akkor a nyelvtanulás az az egyik legfontosabb,
1: igen,
0: dolog most, ugye?
1: Igen. Hát angolul azon már nagyon régóta szerintem mondhatom, hogy jó szinten beszélek, aztán jelenleg most rosszul tanulok, az halad egész jól, aztán majd utána a franciát, ugye a francia diplomácia nyelve, aztán majd meglátjuk, még sok idő van.
0: De azért már tudod, hogy mit akarsz,
1: igen,
0: mit szeretnél,
1: igen, mindent tudsz már. Az út, azt már tudom, hogy merre szeretnék menni, aztán majd alakulnak a dolgok, hogy pontosan mi lesz.
0: Hát azért lesz még ott por is azon az úton, mint ezen volt futás közben, ami a szemedet telehort a porral, de hát ilyen határozattal készülsz rá, akkor nem félsz a jövőtől.
1: Nem, várom, hogy majd mi lesz belőle. Próbálok minden nap tenni azért, hogy ezeket a céljaimat elérjem, de azért próbálok egy kis futással, kis eperfesztivállal szórakozni, pihenni, itthon lenni, aztán a mindennapokban megtenni ezekért a célokért.
0: Hát ugye meg, hát olyan barátokat szerezni, barátnőket, akikkel közösen tudtok készülni, mert azért az is kell, hogy az embert lelkileg erősítse.
1: Igen, szerencsére nagyon jó baráti társaság vesz körbe, akik így támogatják a céljaimat, meg így támogatjuk egymást, mindenki ezen a pályán szeretne valamilyen irányba mozogni. Engem inkább az Európai Unió érdekel, van akit mondjuk a NATO, de hogy így mindig a tanulásban tudjuk egymást segíteni.
0: Köszönöm szépen, el is fáradhattál, várnak is, jó egészséget!
1: Köszönöm szépen!
0: Nagy Noémit, a futóverseny egyik bronzérmesét hallották.

0: A futás után jól esik egy kis töltött káposzta, vagy csülökpörkölt, és akkor főzünk is egyet.
1: Kapi Gábor vagyok, a nótás kapitányként vagyok ismert a magyar nóta és katonadalok világában. Szentendrén végeztem valóban, és már 26 éve foglalkozom a magyar nóta énekléssel.
0: És hát nem Szentendrén vagyunk, hanem éppen Alatkán, amit megmondom őszintén, annak ellenére, hogy közelben lakom, nem tudtam, hogy Hevesnek van ilyen Epresváros része, de ön már hamarabb tudta jóval, mert mondja, hogy talán már a 10-en van.
1: Így van, 9-en pontosan, a barátaink itt vannak Tenken, és ő általunk kerültünk mi ide. Gyakorlatilag 9-szer voltunk már is, 8 alkalommal főzőversenyt részt vettünk, abból 3 alkalommal nyertünk 3. helyet, és egyszer pedig, hogy mondják ezt a külön díjat nyertünk.
0: Tulajdonképpen azért ugye már több egyére vesznek részt, és több egyére főznek, de amikor meghallottam, hogy szabolcsi töltött káposztát, és hogy hát még Tetneházán is volt, ahol én születtem, hát már majdnem rokonok lettem.
1: Milyen kicsi a világ, igen. Igen, szabolcsi töltött káposztát, pedig ezt a hagyományos töltött káposztát, ami édes káposztában van töltve, illetve paradicsomos. Hát gondolom, aki ismeri, milyen a szabolcsi töltött káposzta, azt tudja, miről van szó. És mi nem használunk vele semmi más adalékot, csak, tehát nincs ilyen füstölt kolbász, meg szalonna, meg ilyesmi, nem egyedül csak a töltelék van a káposztába betekerve, és így van.
0: Otthon nálunk lakdalt volt a hús, nem darált. Édesanyám arra esküdött, hogy csak az a jó, és kicsiket gyurkászott össze. Tehát aki meglátta, ez káposztát, az a káposzta, ami öklömnyi, azt kell főzni. Hát ebből megeszek 20-at, hogyha arról van szó, de nem. Ezek azért emberi méretek, ahogy levette a felőt, láttam, hogy...
1: Igen, én nem tudom, hogy csinálsz nagyon piciket, mert mi felénk is ilyen kicsiket csináltak. Éppen erről van egy ilyen történet is egyébként, ha el szabad mondanom, amit beszéltünk, hogy a feleségem unokabátyának a felesége, az petneházai származású volt, és akkor eljött először ide a Hevesre, Tarnabodra a fiúval, a Bélával, megkérdezte tőle a leendő anyós, hogy Marikám, hány töltést kérsz? Azt mondja, hát 4-5-öt. És akkor kivette azt a majdnem két ökölnyi nagyságú töltetet, akkor majdnem elájult, hogy jaj, abból elég egy is, majd az is sok. Tehát ennyit a szokásról, meg a területről. Úgyhogy valóban ez egy érdekes dolog, hogy én mondjuk nem tudok annyira piciket, nem is akarok. Én általában úgy van, hogy a leveleket ketté veszem, és amekkora a levél, én vannak kisebb, nagyobbak természetesen a káposzta méretétől függően.
0: Ez úgy kezdődik, mint normális helyeken. Először bekeveri a tölteléket.
1: Így van.
0: Azzal a hússzal, illetve rizzel, és nem túl ízesítettel, hanem picit megpörköli, vagy pörköltszerűen teszi oda?
1: Én úgy szoktam,
0: mert... Tehát mondjuk paprika nélkül?
1: Én úgy szoktam, mert tudom, hogy az apró vágott hús az olyan dolog, hogy csinálták nálunk, akkor vágták apróra egyik, amikor püstölt húsból csinálták. Azt nem darálták le, de a nyers húst nálunk darált hússal csinálták. Most én úgy csinálom, hogy ugye a hagymát lepirítom, egy kicsit le, megponyasztom inkább, hogy így mondjam,
0: igen.
1: És akkor utána én belerakom a fűszereket is rendesen, és a darált húst én bele szoktam tenni, és egy kicsit megforgatom, úgymond felmelegítem inkább a darált húst, egy picikét megkapja a hő, ennyit csinál csak, és utána megy bele a rizs, és gyakorlatilag ennyi, hát a fűszerek természetesen, sóbors, paprika, és hát ami még kell bele, és akkor én így csinálom a tölteléket.
0: Hola, tesz a főzéskor?
1: Így van, a főzéskor alulra is apró káposztát vágok, így van, és úgy teszem már a tölteléket szépen sorba, körbe az edényben, és akkor, amikor tele van, elfogyott, akkor pedig tetején is leborítom szintén apró vágott káposztával, és felöntöm ugye a vízzel, és sort bele a levélbe természetesen, mert a káposzta az ugye elveszi, és azt követően, amikor már felrottyan, akkor teszem bele a paradicsomot, hogyha nálunk ez mindenképpen vagy sűrített, bolti sűrített paradicsom, vagy itt most jelen pillanatban házi paradicsommal ízesített, tehát ez azért sokkal jobb.
0: És akkor fedő rá,
1: és akkor fekvőzöm, hadd szóljon, és akkor, amikor már felforonnatunk, kezdve egy 40-45 perc alatt szerintem, nem tudom pontosan, de körülbelül akkor a kész van. Nem szabad túl sokáig főzni egyébként, ezt én megtanultam, mert ha sokáig főzöm, akkor mázgás lesz benne a rizs. És az nem lesz olyan évezetes. Akkor jó, hogyha a rizs már éppen nem roppan, de még nem annyira puha, hogy elmázgásodjon, hogy így mondjam.
0: Nálunk ez a történet olyan volt, hogy felforrod, utána fedő, ott marad rajta, és hát amíg még
1: kevés
0: fél
1: ideig,
0: órát,
1: van,
0: vagy egy
1: van.
0: Valamennyit ott tartjuk, hogy átvegye az egészet, és a végén pedig megessük úgy, hogy utána fáj a gyomrúban.
1: Az ember nem tudja abba hagyni. Igen, azért mondtam, hogy durván 40 perc, de hogy az a lényeg, hogy amikor összekeverem az anyagot, meg betöltöm, akkor is, hogy van lehetőség, akkor szoktam hagyni, hogy álljon egy kicsit, mert az ízek össze, a fűszerek összejelzik magukat. Itt is már csütörtök este betöltöttem, ma csináljuk, és amikor megfő, akkor is jó, hogyha legalább egy óra hosszáig állni hagyjuk, és utána kezdjük el fogyasztani, mert akkor lesz igazából jó az állaga.
0: Tehát nem csak káposzta lesz, van itt még más is, amit őrizni kellett, amíg nem jött valaki.
1: Így van.
0: Elváltja.
1: A barátommal csináljuk, ugye már évek óta ezeket, baráti házaspárral, és hát ők pedig úgy gondolták, hogy külön beneveznek egy sülkös pörkölt, körömpörkölttel, amit ugye valóban őrizni kellett, mert az hamar oda kapja, hogyha nem figyel rá az ember, és elment a barátom éppen valahova, mondta, kicsit megmozgatja magát, és addig én figyeltem rá, hogy ezt kavarni kell. És nemrég tettük bele a húsdarabokat, már előtte a csontos részt, meg ugye a bőrös részt, azt már puhítottuk körülbelül két óroszán keresztül, az már főtt, és most már beletettük az apró húsokat is, és most már így mire az apró hús megfő, addig az is teljesen kész lesz.
0: Szóval fitness kaja lesz.
1: Igen. Mind a kettő, igen.
0: Együtt jó, de hát, hogyha ennyit mozognak közben, mert hát gondolom, hogy lesz segítség is. Haza is viszik, ha kell.
1: Hát, bár nyilván haza is viszik, meg hát jönnek majd délután még plusz a rokonságból egy páran, akik ilyen viszont napközben nincsenek, de délután a főműsorokra, meg ugye egyébre kijönnek, és akkor nyilván segítenek elfogyasztani, elpusztítani ezt a sok kaját.
0: Tehát azért már van tapasztalata, nem csak a nótában, hanem a főzésben is.
1: Hát igen, igyekszem mind a kettőt fejleszteni, így van. Úgyhogy...
0: Hogy jött össze ez a nótapa?
1: Hát ez hosszú történet, elpróbálom rövidre fogni. Hát ugye, mint vidéki gyerek, én Nyírségből számoltam, Encsencs községből, Nyírbátor mellől egy kis községből, és hogy ott gyerekeskedtem, és 14 évesen kerültem Budapestre, de hát ugye emlékszem meg otthon, ugye annak idején nem volt még annyi adás a tévében sem, ugye a 60-as évek felé beszélünk, sem a rádióban, és hát önnek mindig szólt a Petőfi Rádióban a Jóbét a szóvonóta, főleg a hétvégi ebédeknél, mindig úgy ebédeltünk, hogy az a fülünkbe szólt, és hát családi rendezvényeken pedig bármilyen rendel, nem csak lakodalmak, hanem akkor még jártak össze az emberek, hogy csak beszélgetni, vagy dohánycsomózni, igen, vagy kártyázni, vagy dohánycsomózni, stb. Tehát nem akarom sorolni, és itt mindig előbb-utóbb mindig feljött a nóta, mindig énekeltek, főleg a férfiak, de a nők is nagyon sokat. Hát innen van a nóta szeretete is, hogy az egész, és én katona voltam egyébként 20 évig, hivatásos katona, Szabadszálláson és Szentendrén, és amikor elmentem nyugdíjba, akkor volt lehetőségem egy művésznővel, hazadizsúrenével találkoztam, és ő invitálta ebbe a világba, és 2000-ben a Kispesti Nóta Egyesület szervezett Millennium Énekversenyen OSK, tehát Országos Szórakoztató Központ működési engedélyt nyertem, akkor még kellett működési engedély, és onnantól tettál nekem ez a magyar nóta, katona nóta, és az adóta, ahol lehet. Cigányzenekar elsősorban, természetesen a magyar nóta, ugye 2014 óta Hungarikum lett, és hát ez természetesen csak az autentikus, hát a cigányzenekarral előadott magyar nóta. Ezt próbálom tovább

0: már olyan alkalom szinte, hogy összejöjjenek az emberek, utázzanak, elidegenedtünk egymástól, mert abban az esetben, hogyha régen az ivók nem azért voltak csak, hogy igyanak, hanem a nótákat sorra szedték, de ezeket a nótákat ma már nem tudom. Hát én még talán apáméktól hallottam pár nótát, amikor András bátyám gyárról lejött, akkor két napig hallottam a nótát, de mellette meg is tanultam egy párat. Ugye ezt valahogy nem magát a bútot visszahozni, de a lehetőségét annak, hogy megtanulni a magyar.
1: Mindenképpen ezen vagyunk, én legalábbis ezen munkálkodom, saját magam is, és a kollégák és társak is, és hát a fiatalságra visszatérve azért lehet érezni bizonyos érdeklődést a fiatalok körében is. Én megfigyeltem már több alkalommal, a nézőtéren is a nagyobb műsorokat csinálunk, rendezünk, ott is megjelennek fiatalok, illetve ők is attól függetlenül, hogy nem ezzel a műfajjal vannak barátságban, amikor egy társaságban vannak, azért figyeltem, előbb-utóbb ott is előjön. Az igaz, hogy van ilyen, hogy kicsit felrokkosítják, ugye a mai mulatós zenészek felrokkosítják a magyar nótákat, amit mi nem nagyon szeretünk, megmondom őszintén, de viszont annyiból viszont van egy kis előny belőle, hogy így is legalább eljut a fiatalokhoz. És hogyha meghallják, egy-egy műsorra eljönnek, és meghallják azt az eredeti előadásmódot, amit mi teszünk a színpadon, akkor rájönnek, hogy mi a kettő közt a különbség, és a szíven érint egy nótát valamelyik fiatalt is, vagy akár lehet az bármilyen korú embert is, egy nóta szíven érinti, valahogy megfogja, onnantól kezdve elkezd érdeklődni iránt, és ez a célunk, hogy ez meglegyen.
0: Köszönöm szépen, akkor nem kell még temetni a nótát.
1: Szerintem még nem. Ez 200 évre nyúlik vissza, több mint 200 évre, és szerintem még vagy 200-ig fenn fog maradni, úgy gondolom.
0: Úgy legyen.
1: Köszönöm szépen.
0: Kapi Gábort, a nótás kapitányt hallották.

0: A pálinka főző verseny győztese egy helyi hölgy lett.
1: Stetszina Natasa vagyok.
0: Nyertes.
1: Így.
0: Nem futásban, nem főzésben, vagy hát a pálinkát főzik.
1: Így van.
0: Na, mondtam, hogy én még azért hölgynyertessel nem beszéltem. Nagy büszkeséget mutathat ön, ugye?
1: Igen, igen. Büszkés vagyok, köszönöm.
0: De ez a büszkeség mire van egyébként? Mit főzök?
1: Fűszeres bírs alma pálinkát.
0: Maga a bírs is különleges, és akkor a fűszer az mi kell hozzá?
1: Hát minden részletet.
0: Elárulja mindegyiket,
1: nem,
0: vagy nem?
1: Nem,
0: akkor
1: nem.
0: Jó van, már megijedtem, hogy nekem
1: nem
0: kell megfőzni.
1: Nem, de van benne fahéj, szegfűbors, és még két összetevő, azt nem árulnám el.
0: Jó, de gondolom, hogy ez úgy van, hogy amikor a cseprét

0: elkezdik, az szintiszta, tiszta.
1: Szintiszta, és a pálinka éppen.
0: Az egészet egybe teszik, vagy darabolják?
1: Feldarabolják, és a főzéshez is tettünk már bele fűszert, majd utána fűszeres birs ágyon.
0: A cseppét, és akkor azt meddig kell altatni?
1: 2 éves.
0: Micsoda?
1: 2 éves.
0: Már járni tud.
1: Igen.
0: 2 éves.
1: Igen.
0: Hát türelem is kell hozzá.
1: Így van.
0: És közben az nem szabad nézegetni, szabad?
1: Nem néztük. 2 évet állt rajta az ágyon, és akkor utána öntöttük le az ágyról.
0: De úgy látom, akkor segítőtársa is
1: persze,
0: van.
1: Persze, hogy mondja, de igen.
0: Ja, mondja, hogy tük-tük.
1: Hát párom, így van.
0: Ebben egyetértés kell.
1: Csak az van, ő kóstol, én megcsináltam.
0: Hát akkor ön a szakember.
1: Így van. Igen.
0: És otthon kell egy kicsit még.
1: Otthon van, igen.
0: Jaj, értem, és itt laknak?
1: Nem, tenken nem túl messze, no, ne? Vagyis, hogy hát én Hevesi vagyok, én itt lakok Alatkán egyébként, csak a párom van tenken, de ott csináltam.
0: Itt lakik? Hát ez csoda hely, nem?
1: Igen, így van.
0: Van itt 33 tótól több tó, meg akkor az epret is szoktak.
1: Nem, az nem a miénk, mi virággal, egynyelvvirágokkal foglalkozunk, kertészet vagyunk.
0: Azt hittem, hogy eperpálinka lesz, de
1: nem
0: földi eperpálinka. Abból lehetne egyébként? Vagy hát mindenből lehet?
1: Mindenből lehet egyébként, lehet. Így van.
0: Sokat kár érte.
1: Igen.
0: Készíteni a pálinkát. Akkor nem az első alkalom már, hogy versenyre.
1: Nem, minden egyes eperfesztiválon versenyeztünk már.
0: Tehát minden versenyre neveznek, ez azt jelenti, hogy nagy mennyiségben készítenek?
1: Nem, csak családnak.
0: Kis mennyiség.
1: Így van.
0: De ezt eltették idejébe, hogy
1: persze.
0: Versenyre.
1: Hát igen. Amikor csináltuk, akkor még nem gondoltuk, hogy majd a versenyen is részt vesz, de tavalyi évben már alakult a színe, de még vártunk vele, idén meg már úgy gondoltuk, hogy próbáljuk ki.
0: Azért gondolom, hogy nem csak merészség kell hozzá, hanem azért olyan jó ízlés, ami valószínű, hogy hozza ezt az eredményt, mert nem tudom, hát nem lehajítják. Hogy kell kóstolni?
1: Én antialkoholista vagyok, tehát én ebben nem tudok segíteni, a párom az, aki kóstolja.
0: De hát végül is ugye nem kell azt meginni, hanem de ő tudja akkor, van, hogy melyik a jó az illata.
1: Persze, az illata is, meg a fűszerek. Eleve maga a fűszerek, hogy melyikhez, ez az én érdemem.
0: Mérj akkor, belemegy.
1: Így van.
0: És tulajdonképpen milyennek kell, hogy legyen a jó pálinka? Hány fokos és milyen?
1: Ez 50 fok.
0: Tehát 50 fokos,
1: így van,
0: ugye?
1: Így van. Hát lehet fölötte is, de szerintem akkor már mar, csép, nem jó, erős.
0: A pálinkát legtöbb csak bemegy, gyak meg élt, és már akkor kész is van. Ezt megkóstolgatni kell.
1: Igen. Itatja magát.
0: Igen?
1: Igen. Hát azt mondják.
0: Jó, hát egy antialkoholista nem tudja, de nem baj. De nem is zavarja ön sem azért, hogyha pálinka illat van.
1: Mert ez
0: illat.
1: Igen.
0: De olyan,
1: igen,
0: mint a jó. Tehát tiszta alapanyagból egyszer, a másik a képi.
1: Igen.
0: Minimum,
1: hogy
0: növekedjen egy kicsit,
1: igen,
0: a Szeszpo saját főzőn?
1: Nem.
0: Viszik. Főzdé,
1: persze.
0: Tehát az adagott ropi főzőn.
1: Igen.
0: És utána meddig kell állni, otthon tartani, hogy hát egy év kell nekik? Vagy?
1: Tehát, hogy nekünk ugye ez második éves, tehát nem most főzettük, hanem 2020 januárjában, tehát most 26-ban, és akkor a fűszer ágyra, azt ugye szeptemberben, mikor a bírsalma volt. Következő bírsalmának az ágyára tettük.
0: Na, van ebben azért.
1: Persze.
0: De mikor a férje megkóstolta, mondta, na, figyelj, ebből lehet valami?
1: Igen, így volt.
0: Gondolom a többiekért nem tudja, hogy milyen
1: volt. Nem, fogalmam sincs. Meg hát név nélkül is, tehát jelöletlen volt az üveg is, tehát ők sem tudták, hogy kié vagy, mi csak az, hogy ez az.
0: Gondolom, persze vissza kellett kóstolni, hogyha sok van.
1: De hát 18 volt, azt hiszem. Ahhoz már kellett kóstolni, hogy...
0: Hát valószínű, hogy nem isszák meg, mert hogyha meginne, akkor biztosabb.
1: Így van.
0: Akkor ez a legfőle van, még egy liter.
1: Igen.
0: Büszkeség, és hát majd a kis papírt megmutatja mindenkinek, még a virágboltba is.
1: Hogy nem, persze.
0: Meg is kell.
1: Persze, egyértelmű.
0: Köszönöm azért, hogy sok minden dolog van. Gondolom, ha itt nősz fel, akkor nagyon szereti ezt a helyet.
1: Így van, így igaz.
0: Stecina Natasát, a pálinkafőző verseny győztesét hallották Heves Alatkáról.

0: Végezetül a főszervezővel beszélgetünk.
1: Tisztelettel üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, én Balog Margó vagyok, a Hevesi Művelődési és Közgyűjteményi Központ főigazgatója, az Eper Fesztivál főszervezője.
0: Tizedik, az már szép szám, az azt mutatja, hogy meghagyják biztos.
1: Igen, most ugye jubileumot ünneplünk, úgymond, tizedik Eper Fesztiválról beszélünk, kihagytunk 2 évet a pandémia miatt, és ugye ez úgy indult, hogy szimplán Eper Fesztivál volt, most már 33 tavi Eper Fesztivál elnevezést adtuk a programnak, hiszen több mint 30 horgásztó található Hevesváros ezen külterületén.
0: Tehát akkor lehet itt akár még turizmust is úgy fejleszteni ezen a vidéken. A tavak körül mondta, hogy vannak házak és faházak, ahol ott el vannak az emberek, sőt, akkor itt horgászhatnak télen-nyáron.
1: Hát a horgászat jellemzően igen, de most például bent a városban is rekultiváltunk egy régi tavat, a Vicán tavat. Ott is lehet pecázni, gyönyörű szép környezetet alakítottunk ki, és ugye hadd büszkélkedjem a Köpen galériával, az egyedülálló sakmúzeumunkkal, a helytörténeti gyűjteményünkkel, és természetesen ezzel a fesztivállal is. Tehát igen, hogyha turizmusról beszélünk, most alakítottunk ki, és ugye mind a sakmúzeum, mind a Kőpál galéria nemrég nyitotta meg kapuit az új épületekben, és egy nagyon impozáns környezetben láthatóak Kőpál alkotásai, és nagyon szép környezetben, újszerű, interaktív elemekkel bővülve várja a látogatókat a sakktörténeti gyűjteményünk is. És ugye az Eper Fesztiválra is méltán büszkék vagyunk, hiszen egyre többen látogatnak ki, gyermekfesztivállal kötjük egybe, külön terület van a gyerekek számára, külön gyermekfellépők, hagyományőrző programok, kézműves programok, itt van a Csillagvirág Népművészeti Egyesület, méltán büszkék vagyunk rájuk is, és van egy felnőtt tér, tehát egy ugye a színpadterünk, ott pedig minden esztendőben ismert fellépőket láthatunk a színpadon, és természetesen helyi fellépőinket is láthatják a kedves vendégek, hiszen nagyon büszkék vagyunk a helyi értékeinkre.
0: Azért egy fesztivált megszervezni nem aznap kell elkezdeni, hanem ennek vége jön a következő szervezésre. Ez azért azzal is jár, hogy tervezni kell rendesen a költségvetését, mert hát önfenntartó egy fesztivál nem tud lenni. Csak akkor, hogyha annyit fizettek meg az emberekkel, hogy nem bírják ki, akkor meg nem lesz fesztivál. Szóval azért kalapolni is kell, ugye?
1: Szerencsére a rendezvényet, tehát az önkormányzat támogatja is ezt a programot, de most pályázati forrás felhasználásával sikerült megrendeznünk az eseményt, és természetesen vannak támogatóink, mint itt a Tóth Kertészet, aki epret ajánlott föl, a Csillagvirág Népművészeti Egyesület, akivel szorosan karöltve együtt dolgozunk, és ugye a Művelődési Központ, tehát a Művelődési és Közgyűjteményi Központ, Művelődési Központ tagintézménye a főszervezője ennek az eseménynek. Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hiszen 3-4 ember szervezi ezt a nagy fesztivált, és nyilván a Városgondnokság, a Heva Kft. Emberei segítenek kialakítani a területet, és nagyon sok önkéntes segítőnk van. Most például a Vöröskereszt is itt van, de a rendőrségnek is van kint. Tehát ez egy ilyen szoros civil összefogásként is értelmezhető, és fiatalok is segítenek, tehát nagyon sok önkéntes és civil jelentkezik ilyenkor, hogy szívesen vállalja a fesztivál lebonyolításában egy közreműködést.
0: Ahogy sétálgatok meg, illetve beszélgettem polgármester úrral, meg a vendégekkel is, olyan, mintha saját rendezvénye lenne mindenkinek. Annyira örömmel beszélnek róla, hogy hát ez a miénk.
1: Igen, hiszen olyanok vagyunk mi, mint egy nagy család, és azt mindenki nagyon várja ezt a fesztivált, ez egy nagyon különleges azért is, mert ugye nem a városközpontban van, ugye Heves a járás központja, hanem egy külterületen van, és megvan a maga feelingje, biztos érzi ön is, hogy egészen olyan felszabadultan érzi magát az ember, és mindenki mosolyog, közvetlen, és jól érzi magát, és rengeteg gyerek, rengeteg család látogat el hozzánk. Egy-egy ilyen fesztivál alkalmával jellemző, akár a 8-10 ezer fős látogatói létszám is, ha az egész nap, az egész napi programívet tekintjük.
0: Ugye van minden, van eper, tehát gyümölcs van, akkor van hozzá főzött étel, van káposztáról, meg csülökről, meg sok mindenről hallottam már. Hát itt azért egy napot el lehet tölteni nyugodtan, ugye?
1: Igen, igen, és főzőcsapataink is vannak, jó, hogy említi. Közel 40 csapat főz az idén is, különböző ételeket, tehát három kategóriában pörköltek, levesek és minden egyéb más kategóriában főznek. 5 órakor van a díjátadó, és egészen hajnalig tart majd a mulatozás. Úgyhogy diszkók, ismert fellépők, már ugye éjszaka a fiataloknak is kedvezünk, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki nagyon sokáig kín lesz majd velünk, és nagyon jól fogja magát érezni.
0: Hát, megijesztett, mert én hajnalig biztos, hogy nem bírnám, bár korán kelő vagyok, de azért korán is fekszek le. Tehát nagyon-nagyon jó hangulat. Senkit nem zavar az eső, úgy látom.
1: Nem, nem. Tehát nem esik az eső, fogalmazzunk úgy, hogy csöpörög az eső, cseperek helyesebben. Egyébként volt már úgy, hogy szakadt az eső, és akkor sem mentek haza az emberek. Maradtak, kivárták, sátrak alá bebújtunk, összebújtunk, és folytattuk tovább. Egyébként nem tudom, miért az ilyen Eper fesztiválra jellemző, hogy mindig van egy kis esőnk. Úgyhogy mi már megszoktuk ezt, bonyolítjuk a fesztivál, de senki, így, hogy elkezdett cseperegni az eső, senki nem ment haza, senki nem ült be az autójába, maradnak, és
0: hasonlíthatnánk. Egyébként úgy már mondtam, hogy elkezdenek készülni a következőre, a 11-re, de csak ez van egész évben. Gondolom, hogy van annyi munkájuk, amennyit csak lehet.
1: Igen, hát, nagyon sok szép, színvonalas, magas kultúrát is közvetítő, illetve lakosságbarát, családbarát programmal is büszkélkedhetünk. A Művelődési Központban szinte hetente. Tehát itt a Csík zenekartól, most például volt a Magyar Nemzetkincsei programunk, de érkezik hamarosan a Magyar Nemzeti Tánc Együttes, a Városnapon is nagyon szép és színvonalas programjaink vannak, nyáron táboroztatunk, mindenféle színházi előadásunk, tehát minden korosztály igényét kiszolgáló színházi előadás, kulturális programok, gyermek és felnőtt programokkal is büszkélkedhet mind a műfáz, mind a könyvtártagintézmény, és mind a három múzeumunk, a helytörténeti gyűjtemény, a Sakkmúzeum, illetve a Kőpál Galéria is folyamatosan vannak programjaink, és tényleg nagyon szórakoztató, színvonalas, ismeretterjesztő, tudományos, tehát minden célcsoportot kiszolgáló programkínálattal rendelkezünk.
0: Jó hallani. Azért jó hallani, mert sok helyen csak a zokszó és a panasz hangzik el. Itt nincs idejük panaszkodni. Dolgozni kell.
1: Igen. Nem csak, hogy nincs időnk, hanem ezt a szakmát csak pozitív energiával, flow úgy nevezem én, csak így lehet csinálni, szívvel, lélekkel. Ha valakiben ehhez nincs szív és lélek, akkor biztos, hogy nem fogja tudni ezt ilyen formában művelni, vidáman, mosolyogva és szívvel, lélekkel.
0: Hát köszönöm szépen, azt hiszem, hogy tanulhatunk egy kicsit. Mások is. De hát önök is tanulnak másoktól.
1: Én azt mondom, hogy még van mit tanulnunk. Nekem is, kollégáimnak is, úgyhogy alázattal és tisztelettel viszonyulunk a szakmai rend.
0: Balogh Margó főigazgatót, főszervezőt hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: 22 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta 14. Leópápa Madridban, amint egy 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi szentmisén. Mint mondtam, ott Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a híd gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. 14. Leó egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Ő lesz viszont az első, aki beszédet is tart, amikor ellátogat a spanyol parlamentbe. Ternyák Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Ulrich diakónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jan-Marek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától, a tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvai Ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. A Tiszapárt kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz előzőleg kétszer is felszólította Magyar Pétert és a kormányt, hogy jelentse be, Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós Migrációs Paktumot. Májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták a közleményben, de konkrét neveket nem említettek. Visszaállítják az ETDR, vagyis az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét, közölték a kormány Facebook oldalán. Ezt még 2024. augusztusában szüntette meg Lázár János akkori tárcavezető. A tanárokat, nevelőket köszöntötte a miniszterelnök pedagógus nap alkalmából. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Landnárt Judit pedig a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. Szimpátia tüntetést hirdettek a Sándor palota elé Súlyog Tamás és több állami intézmény vezető melletti kiállásként, miután a miniszterelnök egyik eltökélt célja őket leváltani. Orbán Viktor mozgósítására körülbelül 400 ember gyűlt össze, írja az Index. Az előttünk álló héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTV-a vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. A MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arra, hogy június 16-áig folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Ez lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését. Mint ismert, a MOL megvenni a szerbiai olajtársaság orosz tulajdon részét a vonatkozó szankciók miatt. Június 20-án életbe lép a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasútársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Végül az időjárásról, derült lesz az ég fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat majd zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat! Mai adásunkban dr. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szombathelyi megyés püspök, a hitoktatás gyakorlati lehetőségéről elmélkedik. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Talán sokan ismerjük Foucault atyának a megtérését. Ő egy ősi, nagyon gazdag nemesi családból származott, katonatiszt volt, rendkívül felelőtlen életet élt fiatalon, kártyázott, ivott, teljesen komolytalan szerelmi kalandokba bonyolódott, nagyon sok fájdalmat, zűrzavart okozva ezzel. És végül a hadseregből kitiltották, minden rangjától megfosztották, sőt, a családja is kitagadta, hogy több szégyent rájuk ne hozzon, több adósságot ne csináljon. És ekkor indult az algériai háború, és Foucault jelentkezett önkéntesnek a hadseregbe. Minden csatába úgy ment, hogy magában azt kérte, hogy bárcsak meghalhatna. Teljesen vakmerően küzdött legelső csatasorokban. Nagyon hamar újra érdemrendeket, illetőleg katonai rangokat kapott. És közben a sivatag szélén gyakran nézte a gyönyörű, csillagos eget. Talán kevesen gondolják azt, hogy a sivatag, már nincs benne szinte semmi, de valójában lélegzett elállítóan gyönyörű. Ő is ámulattal nézte éjszakánként néha órákig a csillagos eget. Valami már akkor a lelke mélyén megmozdult. Rendkívül érdekelte őt az arab világ. Átszökött Marokkóba titokban. Magában azt mondta, hogy ebben az országban talán ő az egyetlen ateista. Ámulattal nézte az arabok sziklaszilárd erős hitét. És aztán hazament Párizsba, sétálgatott, kereste egy kicsit az élete értelmét, és néhányszor karácsony előtt volt, bement egy-egy templomba. Egyik hajnalban, pont a Szent Ágoston templomba ment be, és hátul egy szimpatikus arcú idős atya volt a gyóntatószékek mellett. Foucault oda ment, és azt mondta, hogy atya, kérdéseim lennének a hittel kapcsolatban. Feleljen nekem. A pap ránézett, az arcáról leolvasta az addigi zűrzavaros, sebzett életét. És azt mondta neki, jöjjön be a gyóntatószékbe, térdeljen le, gyónja meg a bűneit. És hinni fog. Mire Foucault azt mondta, atya, félreértett, én egyáltalán nem hiszek az Istenben, nekem kérdéseim vannak, feleljen. De az atya megint a szemébe nézett, azt mondta, jöjjön be, gyónja meg a bűneit, és hinni fog. Foucault engedett ennek az unszolásnak, letérdelt, és több mint 10 év bűneit, minden szépítés nélkül, minden mentegetődzés nélkül, letette oda Krisztus keresztje elé, és abban a pillanatban érezte, hogy a kegyelem, mint hatalmas folyam árad végig rajta, ahogy onnan fölállt, már valóban hitt. Néhány nappal később eldöntötte, hogy pap lesz. A szentségeknek különleges ereje van. Hatékonyak. Valahogyan igen gyakran mégis azt látjuk, mintha nem működnének. A fiataljaink igen gyakran alig-alig értik a szentségek fontosságát. Úgy veszik, mint régi hagyomány. Kicsit avitt szokások, kötelesség, el kell járni hittanra. Mintha valami miatt mégse lennének ezek a szentségek hatékonyak. Sokféle oka van ennek. Azt gondolom, hogy az egyik oka az az, hogy nagyon sok fiatal egyáltalán nem érti és nem hiszi a szentségeknek a hatékonyságát. El se tudja képzelni, hogy ez tényleg hatni tudna. Fölfoghatatlan a számára. Furcsa, különleges kuriózom. És igen gyakran, amikor így magyarázzuk a szentségeket, hogy Krisztus alapította látható jel, láthatatlan kegyelmet közvetít, ezzel nem sokat segítettünk abban, hogy megértse. Ebből ő azt veszi le, hogy Istennek volt egy ilyen furcsa, megmagyarázhatatlan döntése, hogy érdekes szimbólumokhoz hozzá köt valami különleges mágikus hatást. Ez miért van így? Tényleg működik-e? Legtöbb fiatal abszolút nem tudja ezt belátni, elfogadni. Egyik bátyám körülbelül 30 évig nem járt templomba, 14 évesen nagyon erősen lázadt, egyébként egy rendkívül jószívű, nagyon okos, nagyon nagy lelkű fiatalember, tehát nem ment félre az élete, de kb. 30 évig a vallástól teljesen távol tartotta magát. Első misémre azért eljött, és nagyon érdekes volt, hogy a mise után, hogy reagált, rengeteg pap volt,
és az átváltoztatáskor mindenki nyújtotta a kezét, mondtuk együtt az átváltoztatás szavait. És a bátyám Mise után ezt a megjegyzést tette, hogy ő azt gondolta, hogy az egyház ezt a varázslást már régen abba hagyta. Abszolút nem tudta fölfogni, hogy tehát számára egy érthetetlen, furcsa, középkori maradék volt. Azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal ugyanígy gondolkodik. Talán nem merik kimondani, de valahogy ugyanígy gondolkodnak. És az egyik oka, hogy a szentség nem tud hatékony lenni, az az, hogy van egy óriási intellektuális akadály a fiatalnak a fejében, ami miatt bezárja a szívét. Benedek pápa sokat gondolkodott arról, hogy az első 3 évszázadban mitől volt annyira döbbenetes erejű a kereszténység. És azt mondta, hogy ennek főleg 3 tényezője volt. Az első az, hogy az első 3 évszázad keresztényei nagyon hitelesek voltak. Szeretett közösségben éltek, mutogattak rájuk, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. Gondoskodtak a szegényekről. Rengetegen az életüket áldozták Krisztusért. Tehát óriási volt a hitelesség. A második ok az, hogy mindenki adta tovább a hitét. Nem csak papok, sőt nem is elsősorban papok, nagyon nyilvános igehirdetésre nem is volt lehetőség, hanem világi keresztények. Ember a rokonának, munkatársának. Az evangélium örömhíre futótűzként terjedt. Minden keresztény számára a világ legtermészetesebb dolga volt. Az életem nagy kincséről, a legnagyobb boldogságáról. Akiket szeretek, azoknak beszélek. Sajnos a nyugati megfáradt kereszténységünk ezt szinte teljesen elfelejtette. Rengeteg olyan keresztény van, aki soha meg se próbálta a hitét bárkinek is továbbadni. Szégyelli, magánügynek tartja. De Benedek pápa szerint volt egy harmadik ok is, ami miatt ennyire életerős volt az első 3 évszázad kereszténye, és nagyon érdekesen fogalmazza ezt meg. Azt mondja, hogy hitték, amit hittek. Az első évszázadok keresztényei 100%-ig megvoltak abban győződve, megvoltak arról győződve, hogy Isten létezik, a világot ő alkotta, a világ nem magától van, teremtmény. Megvoltak arról győződve, hogy a Biblia valóban Isten szava, nem csak emberi bölcsesség. Krisztus nem csak egy nagy ember, hanem az élő Isten fia, a szentségek hatékonyak, van örök élet. Ebben az első keresztényeknek szemernyi kételyük nem volt. Zsigereikkel, minden erejükkel ebben hittek. Sajnos a mai nyugati kereszténységünk ezt a bizonyosságot is elveszítette. Rengeteg olyan keresztény van, aki a hit legalapvetőbb dolgaiban igazából kételkedik. Nem tudja belátni, és ezért nem is nagyon tudja rátenni az életét. Azt gondolom, hogy a bérmálásra való felkészítésnél nagyon fontos erre figyelni. Tehát ezt a szellemi gátat, ami a gyerekekben ott van, szét kell törni, meg kell nyitni. Azt gondolom, hogy nagyon nagy igény van mai fiatalokban, egyáltalán mai emberekben arra, hogy a kételjeikre feleljünk. Fontos lenne, hogy a hitoktatásunkban ne vesszünk el részletekben. Ne arról szóljon a hittan, hogy adventi koszorú gyertyái milyen színűek és hasonló témák, amik a gyerek abban is alapvetően kételkedik, hogy Isten egyáltalán létezik, vagy nem. A halál után van-e folytatás, vagy nincs. És ezt honnan tudhatom? Tehát a legalapvetőbb kérdésekről kellene beszélni hosszan, érdemben. Egy kicsit ezt kíséreltem meg a Hitkapuja könyvben. A szerző kicsit gyenge, de a témák azt gondolom jók. Tehát nagyon javaslom a legalapvetőbb kérdéseket érdemben föltenni, megválaszolni. Akár például ilyeneket is, hogy miért gondoljuk azt, hogy a keresztény erkölcs nem gúzsba köt, hanem felszabadít, boldoggá tesz. Indokoljuk meg. Nagyon kevés, ha valaki felsorolja a parancsokat, hogy ne lopj, ne ő és a többi. Mindegyiknél meg kellene mondani, hogy miért. Miért baj az, ha én csúnyán beszélek? Miért rossz? Mélyére menni a hitünk titkainak.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a hitoktatásról elmélkedik.
1: Egy pár gondolatot hadd mondjak el arról, hogy hogyan kellene megközelíteni a szentségek valóságát. Kicsit intellektuális módon is. Hogy jobban értsük a szentségeket, alapvetően az Isten-ember kapcsolatot kell világosan látnunk. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a vallás olyas valami, mint amikor a Buddha meséje szerint vakok falujába bevisznek egy elefántot, öten megtapogatják, utána vakok megkérdezik, hogy milyen volt, mindegyik mást mond, a végén összeverekszenek. Sokan ezt gondolják, hogy ilyenek a vallások. Valamit a fölfoghatatlan Istenből kitapogatnak, megsejtenek. Nyilván Istent egyetlen fogalom sem tudja magába foglalni. Ő végtelen, fölfoghatatlan, kimondhatatlan. Az emberi vallások csak tapogatódzások. Addig nincs is baj, amíg ezt a részigazságot állítják, akkor van baj, ha egymásnak esnek. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a vallások olyanok, mint egyetlen hegyre fölvezető sokféle út. Igazából mindegy, melyiken megyünk, talán van, amelyik kicsit görbébb, van, amelyik egyenesebb, de alapvetően ugyanoda visz mindegyik. Egyetlen Isten van, mindegyik vallás őt keresi, ő hozzájut. Mi keresztények azt gondoljuk, hogy az Isten-ember kapcsolat, a vallás lényege nem ez. Nem olyan, mint egy hegyre fölvezető sokféle út. Nem olyan, mint amikor a vakok kitapogatják az elefántot. Azt gondoljuk, hogy az ember soha a maga erejéből az Istenhez nem tud följutni. Isten egy más létszinten van, mint mi, fölöttünk áll. Ahogyan egy állat nem tudja fölfogni, ami az emberben emberi. Ha verseket olvasok, és egy kisegér odajön a lábamhoz, nem tudja fölfogni, hogy itt mi történik, ki az a József Attila, és miket írhatott. Nincs rá érzékszerve, mert más létszinten van. Éppen így az ember az Istent a maga erejéből nem tudja fölfogni, befogadni, megtapintani. Fölöttünk áll. Annak ellenére, hogy az Isten jelen van itt is. Sokkal valóságosabban, mint mi magunk. Mint a padok, amikben vagy székek, amikben ültök. Az Isten itt van. De a magunk erejéből, a magunk érzékszerveivel nem tudjuk őt fölfogni. Fölöttünk áll. Ha az Isten szeretné, hogy az ember őt be tudja fogadni, akkor le kell jönnie közénk, a mi létszintünkre, a térbe és az időbe. Meg kell magát mutatnia, megtapasztalhatóvá kell magát tennie. A vallás lényege nem az, hogy az ember keresi az Istent, hanem, hogy az Isten kereste az embert. Leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből. Nem mi mászunk föl erre a hegyre, soha nem tudunk följutni. Isten az, aki lejön közénk. Isten közeledik az emberhez, talán úgy, mint egy repülő, lassan közeledik a földhöz. Eleinte a légtérben lehet érezni ennek a hatásait. Megszületik a Biblia, embereket megihlet, ahogy a repülő közeledik. És aztán az Isten megérkezik közénk, ebben a látható, fogható világban megjelenik, cselekszik. Egy másik fonalat is hadd hozzak be, a szentség jel. Azonban azt gondolom, nagyon félreérthető, ha ezt a szót a gyerekeknek mondjuk. Egyből azt gondolják, egy szép szimbólum, mint a zászló. Jelzi a magyarságunkat. A szentség is egy ilyen szép szimbólum, és teljesen félreérti azt, amit az egyház gondol. A jeleknek többféle típusa van. Vannak megegyezéses jelek. Például ilyen a zászló. Önmagában a piros-fehér-zöld színeknek a magyarságunkhoz nincs köze, ez egy történelmileg esetleges módon kialakult szimbólum. Megegyezéses jel emlékeztet minket a hazaszeretetünkre. Ilyen megegyezéses jelek a szavaink. Ennek a hangsornak, hogy alma a gyümölcshöz nincs közvetlen köze, ez egy megegyezés, hogy így nevezzük ezt a gyümölcsöt. A szentségek nem ilyen jelek. Vannak természetes jelek, mint a füst jelzi a tüzet. Itt már közelebbi kapocs van a jel és a dolog között, de a szentség nem ilyen. A jeleknek van egy nagyon fontos harmadik típusa, amit így nevezünk, hogy reál szimbólum. Valaki létrehozza, és a jel közvetíti is, átadja azt, amit jelez. Ilyen jeleket tud létrehozni például az ember. Ha elmegyek valakihez vendégségbe, és megkínál egy csésze teával, amit kapok, az nem 1-2 deciliter víz, hanem valóban az ő szeretete, barátsága. Vagy kapok egy levelet, van Amerikában egy unoka húgom, aki fiatalon megkérdezte, hogy ha megnövök majd feleségül, fogom-e őt venni, nagyon jobba vagyunk, mindez német nyelven történt ez a párbeszéd. Ha néha levelet ír, amit megkapok, az nem egy kicsike papír, meg tinta, hanem valóban az ő szeretete, gondolata, jelenléte, jó kívánság, amit érzek, befogadok. Ha egy édesanya megsimogatja a gyerekét, az nem csak valami kis fizikai érzés a testén. Érzi az édesanya lelkét, a szeretetét, bizalmát, gondolatát. Az ember tud ilyen jeleket létrehozni, amik őt magát hordozzák. Ezek reál szimbólumok. A szentségek ilyenek. A szentségeket Isten hozta létre. Azzal, ahogy ő közeledett a világhoz. A repülő lassanként megérkezett, és hatásokat hozott létre. A látható, fogható világban jelek keletkeztek. Ilyen jel a Biblia, ilyen jel az Isten népe. Legerősebben ilyen maga Jézus Krisztus, akit így is nevezünk, hogy ős szentség. Krisztus is szentség, mert látható módon egy emberben a láthatatlan Isten van jelen. A legalapvetőbb szentség Krisztus. Nagyon fontos lenne erről is rengeteget beszélni a fiataloknak, eljuttatni őket odáig, hogy higgyenek Jézus istenségében. Mert a legtöbb fiatal abszolút nem tart itt. Megértetni például velük, hogy a történeti Krisztus egyáltalán nem úgy beszélt, mint egy nagy ember, mint egy bölcs. Ezt a kategóriát, hogy ember, az ő szavai, tettei újra és újra mindig szétfeszítették. Ő nem csak azt mondta, hogy szeressétek Istent, hanem azt mondta, hogy aki jobban szereti apját, anyját, feleségét, gyerekeit, mint engem, az nem méltó hozzám. Nem egy ember beszélt itt. Jézust ezért ítélték halálra. Kaifás ezt kérdezte tőle, te vagy-e a messiás, az áldott Isten fia? Jézus tudja, hogy ha erre a kérdésre igent mond, akkor őt megölik. Erre a válaszára föltette az életét. Jézusban megjelenik az élő Isten itt a földön. Ez nem csak egy rövid látogatás volt. Az Isten nem egy rövid kis találkozást akart megszervezni az emberrel, hanem közöttünk akart maradni. Azt akarta, hogy mindenkor, minden embere ugyanezzel a titokkal találkozhasson. És ezért az Isten beletestesül a történelembe. Jelenvaló marad. Történelmi, társadalmi módon. Ahogyan az ember minden fontos titkát így őrzi, a nyelvet így kapjuk. Ha valaki az őserdőben nőne föl emberek környezetétől függetlenül, nem tudna beszélni, és alig tudna gondolkodni. A szellemünknek a lehetőségét is kapjuk az előző nemzedékektől, történelmi, társadalmi módon. Ugyanígy kapjuk a kegyelmet. Isten az emberi természetnek megfelelő módon maradt közöttünk, történelmi, társadalmi módon, egyházban, beletestesül a történelembe. Egy titokzatos patak indul el Krisztus keresztjéből, amit az egyház törékeny cserépedénként őriz. Amikor szentségeket kérünk, ehhez a patakhoz megyünk, ehhez a forráshoz megyünk. Krisztushoz, aki ma is él, az egyház igehirdetésében, aki titeket hallgat, engem hallgat, akinek ti megbocsátjátok a bűneit, meg lesz bocsátva. Ebbe a titokba lép be a bérmálkozó. Az Isten szeretetének a titkába. Ez egy abszolút valóságos titok. Nagyon nagy baja, azt gondolom, nagyon sok mai fiatalnak, hogy gyökerében materialista. Talán még mi is nagyon sokat hordozunk ebből a sebből. És valami komolytalan lelki, lényegtelen dolognak gondoljuk a vallást. Nagyon fontos lenne a világképünket gyökeresen újra gondolni, például sokat elmélkedni a teremtésről, elképzelni, hogy nincs semmi, és az Isten létrehozza a semmi után a valamit. Istenből jön létre a valóság, az anyag, az ő szeretetéből. Ennek a világnak az alapanyaga, Atya, Fiú és Szent Lélek örök szeretete. Ebből vannak az atomok, az atommagok és elektronok tánca, a férfi és a nő szerelme, Atya, Fiú és Szent Lélek szeretetéből. Az Isten arra teremt minket, hogy megtanuljunk szeretni.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben a hitoktatás gyakorlati jelentőségéről hallják Székely Jánost, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét.
1: Az életünkben leginkább az érdekli az Istent, hogy tudok-e mellette dönteni. Az apró, kicsi, erkölcsi, személyes döntéseim érdeklik, amikor az ő szeretete bennem él. Ha szabad mondani, az isteni szoftver, ami bennünk kellene, hogy fusson, az ő szeretete, kegyelme. A hardverünk erre van teremtve. Ugyan ő alkotta. Akkor kezd a szervezetünk, az atomjaink, a csontjaink újongani. Ha ez a fajta titok bennünk árad, bennünk él. A szentségek valóságok. A lehető legvalóságosabb, legsúlyosabb tények. Maga a teremtő Isten cselekszik általuk. Persze a bérmálási fölkészítés nem csak ebből áll, hogy megtanítjuk ezeket a dolgokat, és áttérek most a második fő gondolatomra, hanem beavatás. Beavatás egy valóságba, egy misztériumba, egy titokba, az Isten élő szeretetének a valóságába, a Szent Háromság titkába. Indiaiak azt mondják, hogy ahogy a madarak kétszer születnek, mert egyszer jön ki a tojás, de a tojásból még ki is kell bújni. Éppen így az ember is kétszer születik. Nem elég fizikailag megszületni. Egy fiatalnak, egy embernek lelkileg is meg kell születni. Csak akkor ember. Van egy második születés. És ebbe a titokba be kell avatni a fiatalt. Az ősi népeknek nagyon sok ilyen szertartása van. Jártam egy rövid időt Afrikában, és ott láttam, hogy nagyon sok törzsnél, főleg a fiúkat, sok-sok lépésen át vezetik be az élet titkába. Például, hogy mit jelent dolgozni, a törzsnek a munkáit megismerni. Egy nagyon fontos lépés, 5-10 éves kor között lassan beavatják őt az állat.

imálási fölkészítés, ami csak hittanórákból áll. Nagyon örülnék, ha mindenki, aki birmálkozókat fölkészít, ezt elraktározná magában, ha csak ennyit csinálok, hogy hittanórákat tartok, akkor ez gyökeresen rossz. Nincs benne beavatás, nincs benne az élet, az isteni élet titkával való találkozás. Annak, hogy a birmálási fölkészítés egy kicsikét hosszabb, Esztergomi Egyházmegyében alapvetően 2 év, ez az irányelv, amit többé-kevésbé igyekeztünk tartani. Ennek a legnagyobb előnye talán az, hogy van benne egy nyár, amikor el lehet menni táborba, lelki gyakorlatra, kirándulni. Néha egy nyári tábor sokkal többet lendít egy fiatalon, mint egy egész éves hittan. Amikor látja élőben a kereszténységet. Átélik például azt, hogy milyen mondjuk 35 fiatalnak szeretetben együtt lenni, békességben. Együtt énekelni, esetleg megrendülni. Kurziónak szerintem az egyik nagy csodája, főleg férfi kurzióknak, amikor a vége felé próbáljuk rá venni a férfiakat, hogy gyónjanak, és ez általában eléggé jól sikerül is. És végére eljutunk odáig, hogy mondjuk együtt van 40 férfi kegyelem állapotában. Ez szinte kézzel tapintható, gyönyörű. Mindenki érzi, hogy így kellene élnünk. A fiataloknak is valami ilyesmit kellene adni, hogy érezze a kegyelmet, az Istent. Ha ilyen közegeket teremtünk, annak nagyon sok áldása van. Például jó házasságok születnek. Egyik legutolsó csoportom, amit készítettem, 35 fiatal, nagyon jó hangulatban készültek, nem volt mindegyik túl komoly, de az alaphangulatunk nagyon jó volt. 3 nagyon jó házasság született ebből az egy bérmálkozós csoportból. 3 boldog család. Tudunk-e embereket kegyelemben összehozni? Hittanórán túl más dolgokat is csinálni. Mit jelent ez? Azt gondolom, hogy jó lenne a fiataloknak olyan feladatot adni, amivel ő megmutatja, hogy felnőtt keresztény, Krisztust követi. Ezzel az említett bérmálkodós csoporttal például elkezdtünk egy idősek otthonába bejárni, ahol nagyon sok olyan idős néni volt, akiket szinte soha senki nem látogatott meg. Először elmentünk egy misére, énekeltünk, kicsit szokták az otthonnak a légkörét, utána ápolónőt megkérdeztük, hogy kik azok, akik szívesen vennének ilyen látogatást, és aztán szétosztottuk. A fiatalokat az volt a feladat, hogy mindenki legalább 3-szor ugyanahoz a nénihez menjen el, kicsi süteményt vigyen, kérdezgesse, beszélgessen vele. Néniknek hatalmas nagy öröm és élmény volt. Fél év után, 1 év után is emlegették. És óriási élmény volt a fiataloknak is. Némelyik néni a fél életét elmesélte, a világháborút, az éhezést, az élete örömeit, sebeit. Rengeteget épültek belőle a fiatalok. Körülbelül 1 évvel a birmálás után arra mentem autóval, benéztem az idősek otthonába, és meglepetve láttam, hogy az egyik idős néni ágyánál az egyik 1 évvel azelőtt birmált fiú ült. Kiderült, hogy annyira jóba lettek, hogy azóta is jár. Egy másik alkalommal szintén arra mentem, azt láttam, hogy 3 lány süteményt visz az otthonba. Vasárnap délután. Óriási dolog, ha néhány fiatal lány idáig eljut, hogy valami jót szeretnénk tenni, a vasárnapunkat erre szenteljük. Németországban, Ausztriában van egy ilyen iránya a bérmálkozási fölkészítésnek, hogy egy csomó feladatot is adnak a bérmálkozóknak. Le is van írva, hogy milyen feladatsort kell bérmálásig teljesíteni. Például ilyesmit, hogy kérdezd meg a szüleidet, hogy meséljenek az ő hitükről, életükről, hogyan alakult, mi volt benne nehéz, hogyan született újra a hitük. És utána ezt le kell írni pár szóval, hogy mit mondott édesanya, édesapa. Vagy menjenek be egy csendes templomba, legalább 20 percet üljenek ott, és utána írják le, hogy mit éreztek. Korzenszky atya mondja, hogy gyakran jönnek diákok Tihanyba, és sokszor megcsinálja velük azt, hogy fölmegy egy nagyon szép helyre, este felé, sok mindenről mesél, és aztán hirtelen elhallgat. És nagyon nagy csönd lesz, és a gyerekek akkor veszik észre, hogy megy le a nap.
és ámulattal nézik 10 percig, 15-ig csöndben a naplementét.

És legtöbb gyerek elmondja, hogy tulajdonképpen soha életében még naplementét így nem látott. Elvezetni a gyerekeket a titokig, hogy átéljék. A szentségeknek nagyon nagy ereje van. Kellene valahogyan engedni, hogy hassanak. Hadd mondjak még néhány gondolatot, ahogyan próbálgattam ennek az útját keresni. Sokszor azt éreztem, hogy első áldozás előtt a gyónásnak az izgalma valahogyan, mintha szinte zavarná az első áldozás élményét. És valahogy úgy rögzül a gyerekekben a gyónás, mint egy keserű pirula, amin túl kell esni ahhoz, hogy áldozni lehessen. És nem élik át azt, hogy önmagában a gyónás egy hatalmas kegyelmi találkozás. A tékozló fiú hazatérése, az atya ölelése. És néhány helyen kitaláltam ezt, hogy legyen nulladik gyónás is. Karácsony után valamikor jóval az első áldozás előtt külön csak ezt ünnepeljük meg, hogy gyónunk. Nyilván gyönyörű szépen megszervezve kicsi mécseseket, gyertyákat oda víve aztán a föloldozás után. Azt éreztem, hogy a gyerekek kezdik átélni magát, a gyónást. Volt olyan csoportom, állami gondozó gyerekek, ahol ugyanígy kezdtük el az első áldozási fölkészítést, elkezdhettek gyónni hamarabb. És csomó olyan hittanúra volt, hogy a végén jöttek a gyerekek, és kérdezték, hogy lehet-e gyónni. Nem is volt elég ez a nulladik, hanem újra és újra jöttek. Nyilván nekik élmény volt, hogy valaki felnőtt odafigyel rájuk, és lehet hozzászólni. Különleges ereje van a szentségeknek. Szintén egy különleges hittancsoport sérült gyerekeket tanítottam, és néhányról úgy éreztük, hogy készek az első áldozásra. Volt egy Laci nevű kisfiú, ahogy mentem a hittanra, mindig telitorokból ordította azt, hogy hittan, fantasztikusan élvezte, de egyébként nem volt túl erős így a szavakban, körülbelül 100 szó volt a szókészlete. Készültünk, és eljött az első gyónásának a pillanata, és leültünk, kérdezgetem, hogy hát mi az, ami rosszat esetleg tettél, verekedés, csúnya beszéd, mondja, nem, ő jó volt. Hát kezdtem már aggódni, hogy nem érti igazán mélyen azt, amiről szó van, de végül is átestünk aztán a gyónáson, megkapta a föloldozást, és ahogyan megvolt a föloldozás, Lacinak a szája füléig ért, ide tette a kezét, és azt mondta, hogy tiszta. A gyónás lényegét abszolút értette és átélte. Ehhez a titokhoz visszük oda a fiatalokat, hogy átélhessék. Ne egy kötelező gyakorlatnak vegyék. Ez is egy néha megvalósított ötletem volt, hogy legyen második áldozás, ne csak első áldozás legyen. Egy-két héttel az első áldozás után minden első áldozóval, első áldozási ruha nélkül, díszek nélkül, szépen körbeülve az oltárt, együtt megünnepeltük újra az, hogy Krisztus eljön hozzánk. Házasságnál ugyanígy bevezetni a titokba. Egy papszentelés előtt nagyon természetes, hogy egy szentelésre készülő egy hétig lelki gyakorlatot tart, teljes csöndben készül. A házasság legalább ilyen hatalmas életdöntés. Mennyire fontos lenne valahogy ugyanígy készülni rá, ha nem is egy hétig, de legalább egy-két napig elcsendesedni. Ezt is próbáltam néhol bevezetni, hogy fiatal párokat házasságkötés előtt elvinni. Ott esetleg gyónásukat is elvégezték, esküvő szervezéssel kapcsolatos vitáikat lecsendesítették, kibeszélték, nagyot sétáltak, nagyot aludtak, tehát rákészültek az esküvő napjára. Volt olyan pár, akivel, ahogy tartottuk a lelki napnak a szentmiséjét, azt mondták, hogy de kár, hogy nem most lehet a házassági igent kimondani. Annyira boldogok voltak, annyira harmóniában egymással. Bevezetni a titokba nem csak egy kipipálandó szertartás. Tovább is kísérni a szentségek után a párokat. Legtöbb házas csoportnak szoktam mondani, hogy nosztalgia találkozót is lehet
szervezni általában választunk egy felelőst, aki egy fél év múlva újra összehívja a csoportot, mindenki elmeséli esküvőt, nászutat, azóta való eseményeket, és igen gyakran ebből születik szinte magától egy nagyszerű házas csoport. Gyakran adtam lehetőséget arra, hogy jöjjenek házaspárok csak egy-két napra pihenni. Ott alhatnak, beszélgethetnek, sírhatnak, veszekedhetnek, kibékülhetnek, meggyonhatnak. Egy-két napra szakadjanak ki, pihenjenek. Az egyházunknak ez is egy nagyon fontos szolgálata lehetne, hogy ápoljuk a házasság szentségét, becsüljük meg a házaspárjainkat, akár még pihenésre is adjunk nekik módot. A szentségeknek nagyon nagy ereje van. Püspök szentelésem napján nagyon nagy hideg volt az esztergomi bazilikában, én abból semmit nem éreztem, annak ellenére, hogy a földön is töltöttem egy jó kis időt. És ahogyan, tehát nagyon különleges kegyelem áradást éreztem én is. Utólag, ahogy a néhány emberrel találkoztam, kiderült, hogy mások is. Volt például egy fiatal pár, akik esküvőre készültek, a fiú meg sem volt keresztelve, és nem is volt hívő, nem volt erre nyitott. Úgy látszott, hogy különleges felmentéssel, de keresztelkedés nélkül fogják az esküvőt megtartani. És ott voltak, a mennyasszonyával haladtam is-e, és a fiú egyszer csak odahajolt a mennyasszonyához, mondta, hogy mégiscsak szeretne megkeresztelkedni. Szintén ezután, a mise után történt, jött ki egy 21-22 éves lány a templomból édesanyjával, odahajol édesanyjához, mondta, hogy úgy éreztem, hogy valaki meghívott, megszólított. Ott döntött el, hogy az egész életét Istennek szenteli, szerzetesnő lesz. A szentségeknek nagyon nagy ereje van. Engedjük-e, hogy hasson? Készülünk Szombathelyen felnőtt keresztelésre, illetve felnőtteknek más szentségek kiszolgáltatására, ferences atyák, meg nővérek segítségével. És nemrég tartottuk az exorcizmust a templomban, nagyon nagy élmény volt. Volt egy asszony, aki nem tudott ott lenni, pedig nagyon-nagyon akart volna. Magában úgy is érezte, hogy szinte talán a gonosz az, aki törölte a fejéből ezt az időpontot, hogy ott ne lehessen. És akkor nagyon kérte, hogy külön jöhessen. El is jött, mindenfajta felszólítás nélkül egy 20 percben szinte életgyónást végzett. Aztán, ahogy kapta az exorcista áldást, potyogtak a könnyei. Tudunk-e hinni abban, hogy a szentségek ma is hatnak, gyógyítanak, életet adnak? Engedjük-e, hogy hassanak? A birmálásra való felkészítésben lehet a katekumenátus egy-két rítusát használni. Egyik birmálkodós csoportban például a birmálási felkészítésnek az eleje felé a befogadás szertartását elvégeztük, mégpedig úgy, hogy mindegyik birmálkozó egy pillanatra megkapta a mikrofont. És ott voltak a szüleik, ott voltak a birmaszülők, és mindenki egy pár szót mondott arról, hogy mit jelent neki a hit? Mit jelent Jézus? Hogyan akarja őt követni? Döbbenetes volt. Néha fülbevalós, piercinges fiatalok döbbenetes mélységben beszéltek a hitükről. Szüleik is olyan mondatokat hallottak tőlük, amiket talán soha nem is gondolták volna, hogy a gyerekeik szívében ilyesmi van. Engedjük-e hatni ezeket a szertartásokat, szentségeket? Talán nem is az életkor és az e körüli vita a legfontosabb a birmálás kapcsán. A Bibliában vannak nagyon érdekes kivételek. Az etióp udvarnoknak körülbelül egy-két órás katekumenátusa volt, és ő már is megkeresztelkedett. Azt gondolom, hogy talán nem ebben kéne kimerülni az igyekezetünknek, sokkal inkább talán abban, hogy az a fölkészítés, ami van, az milyen. Ténylegesen túllépünk ezen, hogy csak hittanórák. A titokba akarunk bevezetni. Esti imák után a családban nagyon jó hangulat volt általában, főleg ha sokat énekeltünk. Volt, hogy fél órát, 3-4 órát együtt szüleimmel énekeltünk. És igen, gyakran ilyenkor beültünk gyorsan a szüleink ölébe, és könyörögtünk, hogy meséljenek. Méghozzá a mese témája mindig az ő életük volt, meg a nagyszüleink.
Például rengetegszer elmondattuk velük, hogy ők hogy találkoztak. Apa hogy kérte meg édesanyja kezét. Hogyan házasodtak. Hogyan születtünk. Ilyenkor kinyitották a szívüket, bevezettek az életükbe, az életük titkába. Lelki atyáimtól az egyik legnagyobb, legmaradandóbb élmény az volt, ha néha valamit elmondtak a maguk hivatásáról, kispapságáról, küzdelmeikről, győzelmeikről, eleséseikről, fölkeléseikről, az ő életük titkáról. Ahhoz, hogy bevezessük a fiatalokat a titokba, meg kell nyitni a szívünket, benne kell élni ebben a titokban. Három kérdést javaslok. Első, ha elfogadjuk ezt, hogy ne létezhessen birmálási felkészítés csak hittanórák által, akkor mi az, amit én mellé teszek? Teszek-e mellé valamit? Mit kellene mellé tennem? Lelki gyakorlat, tábor, közös keresztút, segítés időseknek. A második kérdés, ha adnék a fiataloknak egy kicsi feladatsort, hogy mit kellene bérmálásig neki megcsinálni. Szívem szerint mit adnék nekik. És a harmadik, átéltem-e a szentségek erejét,

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szombathelyi megyéspüspök, a hitoktatás gyakorlati lehetőségéről elmélkedett. Az előadás az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon hangzott el Egerben. A műsort Domán Vivien szerkesztette. Elhangzott adásunkat vasárnap 22 óra 10 perctől megismételjük.
1: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Tisza párt kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz előzőleg kétszer is felszólította Magyar Pétert és a kormányt, hogy jelentse be, Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós Migrációs Paktumot. Májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták a közleményben, de konkrét neveket nem említettek. Visszaállítják az ETDR, vagyis az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét, közölték a kormány Facebook oldalán. Ezt még 2021. augusztusában szüntette meg Lázár János akkori tárcavezető. A tanárokat, nevelőket köszöntötte a miniszterelnök pedagógus nap alkalmából. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Landnárt Judit pedig a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. Szimpátia tüntetést hirdettek a Sándor Palota elé Súlyog Tamás és több állami intézmény vezető melletti kiállásként, miután a miniszterelnök egyik eltökélt célja őket leváltani. Orbán Viktor mozgósítására körülbelül 400 ember gyűlt össze, írja az Index. Az előttünk álló héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTV a vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. A MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arra, hogy június 16-áig folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Ez lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését. Mint ismert, a MOL megvenné a szerbiai olajtársaság orosz tulajdon részét a vonatkozó szankciók miatt. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Június 20-án életbe lép a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársasága megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási ZRT hajóin. Már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes Alsóörs, illetve Balatonalmád is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak a hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Legalább 12 embert lőttek meg egy fesztivál közelében az Egyesült Államok beli Ohio-i Toledo-ban. A rendőrség közlése szerint a gyanúsítottakat nagy erőkkel keresik. Az áldozatok nincsenek életveszélyben. Ismét támadja egymást Irán és az Egyesült Államok. Az amerikai erők iráni drónokat és radarállomásokat támadtak, Teherán pedig rakétákat lőtt ki az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjaira. Washingtoni közlés szerint az amerikai támaszpontokon nem sebesült meg senki, és károk sem keletkeztek. Iráni drónok a múlt héten Kuvait nemzetközi repülőterét is támadták. Az amerikai védelmi miniszter ismételten felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet saját védelmük érdekében. Pete Hegseth egy franciaországi amerikai katonai temetőben beszélt erről, nem sokkal azután, hogy lemondta részvételét a nyugati szövetségesek második világháborús normandiai partraszállásának évfordulóján rendezett nemzetközi ünnepségen. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég fátyol és gumoly felhőkkel, néhol előfordulhat majd zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Úrnapi adásunk témái: legyetek emberek, ahogy Krisztus is az, a tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a madridi fiataloknak. A Szent Atya homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus felünk jár az utcákon és éltet minket. Leó pápa: kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Adjatok neki lelkületet. Legyetek emberek, ahogyan Krisztus is az, tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a fiataloknak. Spanyolországi apostoli látogatása első napján, szombaton este 8:30 kezdettel Leó pápa imavirrasztást tartott a fiatalokkal Madrid Plaza de Lima terén. A találkozón a fiatalok 6 kérdéssel fordultak a Szentatyához, aki beszéde végén küldetéssel bízta meg őket. Legyenek emberek, húsvér férfiak és nők, kövessék a feltámadt Krisztust, a tökéletes embert, aki mindenkorban megosztja velünk a történelmet. Szent Ágoston mellett kik még a pápa nagy példaképei? Hangzott az első kérdés. Leó pápa számos szent közül 3 emelt ki. Az első az ékes szólásáról ismert aranyszájú Szent János, aki egy ideig remeteként élt, majd papként és püspökként szentelte életét az egyház szolgálatának. Szívében hordozta Isten szavát, és azt mindenkinek oda ajándékozta, következetesen tanúságot téve az evangélium igazságáról kora eretnekségeivel szemben. Másodikként Leó pápa a spanyol Ágoston rendi szerzetest, villanóvai Szent Tamást említette meg, aki az Alcalai Egyetemen tanult, és tudásával elnyerte 5. Károly császár megbecsülését. Miután Valencia püspöke lett,
1: Obispo de Valencia,
0: intenzív egyházi reformmunkába kezdett, főleg a papság körében, ösztönözve testvéreit az imádságra, a tisztaságra és az engedelmességre. A pápa végül 3. utitásának nevezte meg a szintén spanyol származású mogrovejói Szent Turibio misszionáriust, aki a 16. században Peruban folytatta nagy buzgalommal az indiánok evangelizálását. Szolgálatát intenzív imádságos élet és az igazságosságét való elkötelezettség jellemezte, és ő lett Leó pápa számára a nép, főleg a legszegényebbek iránti odaadás példaképe. A második kérdés a Szent Atya Perúban eltöltött misszionáris éveinek élményeire kérdezett rá. A pápa válaszában a perui emberek hitbéli tanúságtételét emelte ki, amely a nehézségek ellenére reménnyel volt teli. Az ott élő népek szenvedéseivel és örömeivel való találkozás segítette a pápát abban, hogy nevekedjen Jézus követésének útján. Az evangélium hirdetése közben ő maga is megtapasztalta, hogy az Úr szava elhozza a békét, ahol konfliktusok vannak, és mindenki számára a kiengesztelődés és igazságosság forrásává válik. Mi segíthetne bennünket Isten hangjának felismerésében? Hangzott a 3. kérdés. Mindenek előtt a csend segíthet nekünk, hogy figyelmünket összpontosítsuk. A csendet keresve megszabadulunk a hangok zűrzavarától, és megértjük, hogy az ideológiák elmúlnak, még az igazság megmarad. Másfelől Isten jól ismeri a mi hangunkat, hallgat rá és válaszol is. Éppen ezért mondják el az Úrnak, ami a szívünkben van, ajánlotta a pápa. Legyen imádsága a hangunk, mert ekkor az Úr válaszol nekünk igéje által. Ehhez persze hallgatnunk kell élő igéjére Krisztusra, akinek hangja továbbra is ott visszhangzik az egyházban, amely az ő teste. Hogyan lehetnek kísérő társai másoknak a hit szépségének a felfedezésében? Szólt a 4. kérdés. A kísérés során a fiatalok soha ne feledjék, hogy egyikünk sem született mesternek, tanítónak, és mindannyian mindig az Úr tanítványai maradunk. Osszák meg másokkal lelki előrehaladásukat, következetes tanúságot téve Jézus követéséről, amelynek elkötelezettsége folyamatosan megújít, különösen a nehézségek órájában. Jézus velünk tart és megvilágítja az utat, hangsúlyozta a pápa. Kövessék a mester példáját, mint pásztorok, nevelők és barátok. Jézus közelségét még eleséseink során is érezzük, valamint akkor is, amikor kinyújtott kézzel és testvéri öleléssel támogatjuk egymást az úton. Hogyan lehetünk elkötelezett fiatal keresztények a mai társadalomban? Fogalmaztak a fiatalok ötödik kérdésüket. Az egyház történelmének hosszú évszázadai során a keresztények mindenféle társadalomban átélték a különböző kultúrákat, hozzájárulva azok kialakulásához. A pápa a Diognétoszhoz írt ősi levél gondolatát idézte a második századból. Ahogyan a lélek a testben, úgy vannak a keresztények a világban. Jézus tanítmányai mindig kortársak, de soha nem a múló idő fogjai. Krisztusban szabadok. Ő szabadított meg minket szeretetével, ennek a szeretetnek köszönhetően mindig szabadok maradunk minden megtévesztés ellenére. Végül hatodjára azt kérdezték Leó pápától, hogy milyen konkrét feladatot kíván rábízni az egyház fiataljaira. Leó pápa mindenkit arra szólított fel, hogy legyünk együtt a föld sója és a világ világossága. Ehhez arra van szükség, hogy megértsük a mai világ társadalmát, bölcsességgel élve benne, hogy azt átalakítsuk az evangélium tanúiként. A fiatal keresztény ugyanis örömében és megpróbáltatásában egyaránt ragyogóvá válik, az élet ízét önmagából meríti, anélkül arra várna, hogy a gazdagság, az élvezet vagy a hatalom adja meg azt neki. Legyetek emberek! Igen, legyetek emberek! Húsból és vérből való férfiak és nők.
1: Hombres y mujeres de carne y hueso.
0: Bízta a fiatalokra küldetésüket Leó pápa. Legyenek olyan emberek, akik az igazságosságot keresik, mert éheznek rá, mint a mindennapi kenyérre. Olyan emberek, akik becsületes és tisztességes életre vágynak, mert szívesen teszik másokkal azt, amit szeretnének, ha mások is velük tennének. Zárta beszédét Leó pápa a madridi imavirrasztáson. Leó pápa homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus velünk jár az utcákon és éltet minket. A Madrid centrumában fekvő történelmi Cibeles téren tartották meg, mint egy 1 millió hívó jelenlétében az úrnapi szentmisét, amelyet spanyol nyelven 14. Leó pápa mutatott be. Homíliájában az úrnapi körben egy spirituális jelentőségét hangsúlyozta. A feltámadott úr jelenlétében való hitről van szó. Jézus az utcáinkon jár, át kell a tereinken, meglátogatja városnegyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt járó közeli Isten. Az eukarisztikus kenyérben való jelenlétének emlékezete a hitetek és népetek történelmének középpontjában áll.
1: Está en el corazón de vuestra fe.
0: Itt Madridban, de Spanyolország számos más helyén is, Corpus Domini, az úrnapja nem csupán a liturgikus naptár egyik ünnepe, hanem a hit gyökerejéhez való visszatérés, hogy megújítsuk Isten iránti szeretetünket és hűségünket. E nap ünnepélyes körmenetei évszázadok óta formálják a spanyol nép áhítatát, művészetét, zenéjét, építészetét és életét, és még ma is kifejezést nyer az ország lelkiérzése, a virágszőnyegek, az utcai oltárok, a szentségtartók, az énekek és a liturgikus ruhák szépségén és eleganciáján keresztül. Ez nem egy külsőséges megnyilvánulás, nem egy túlélő néphagyomány, és nem is egyszerű esztétikai díszítés. Itt a feltámadott úr jelenlétében való hitről van szó, aki él, és még mindig közöttünk jár, aki kenyérré lesz az élet utáni éhségünkre, és meglátogatja szívünk és történelmünk minden zugát, még a legsötétebbeket is. Így Krisztus a szentmise során táplálékként adja magát nekünk, és a körmenet azt hirdeti, hogy ő nem zárkozik be a templomokba, hanem éppen ellenkezőleg, kijön hozzánk.
1: Jesús camina por las calles.
0: Jézus az utcáinkon jár, át kell a tereinken, meglátogatja a város negyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt járó közeli Isten, mint a történelem ura, a gyengék vigasza, a családok fénye, a legsebezhetőbbek reménye, a szenvedők békéje. A szentségtartóban az utcákon áthaladó Krisztus ugyanaz, aki azonosul a szegényekkel, a betegekkel, a magányosokkal és a kitaszítottakkal. Nem csupán arról van szó, hogy kivisszük a szentségtartót, hanem arról, hogy hagyjuk magunkat kivezetni az önzésből, a közönyből, a kényelmes és magánjellegű hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szólító felhívására, hogy megváltoztassuk a tekintetünket és befogadjuk az ő jelenlétét, amely megváltoztat és felhívással válik a jelenre, személyes életünkre, kapcsolatainkra, a társadalomra és a jövő építésére nézve. Ebből a szempontból kell értelmezni azt a felhívást, hogy emlékezzünk, amelyet az első olvasmányban hallottunk. Emlékezz az Úr, a te Istened által a pusztában eltöltött 40 évre. Émeti át egy feladat a mai és a holnap Spanyolországának. Az a vallásosság, amely évszázadok óta élteti ezt az országot, ne legyen a múlt múzeuma, amelyet meg kell látogatni, hanem a hit iskolája, amelyből ma is meríthetünk. Legyen egy iskola, amely megtanít arra, hogy tédre boruljunk Isten és embertársaink előtt, mert senki sem borulhat tédre az Úr előtt, miközben megveti testvérét. Egy iskola, amely megtanít minket a szeretet ingyenességére, amely ajándékká válik, hogy köztünk járjon és megtörje az önzés láncait. Egy iskola, amelyből megtanuljuk, hogy Isten valós jelenlét, és mi is hivatottak vagyunk jelen lenni a társadalom helyzeteiben és kihívásaiban, nem menekülnünk kell, hanem személyesen elkötelezni magunkat a közjó építése mellett. Leó pápa ezen a ponton megemlékezett Szent Manuel Gonzálezről, az elhagyott tabernákulumok spanyol püspökéről. Élete arra emlékeztet minket, hogy az eukarisztia nem csupán a nagy ünnepségeken, vagy éppen alkalomszerűen tisztelhető, hanem azok csendes hűségében is, akik kísérik az Urat. Az eukarisztikus Jézus az a rejtett örök forrás, amely árad és szomjatolt. Térjünk vissza hozzá őszinte szeretettel, zárta ünnepi homíliáját Leó pápa a Madridban bemutatott szentmisén, amelynek végén megtartottak a hagyományos úrnapi körbenetet. Leó pápa baldakin alatt haladt, kezében szentségtartóban az eukarisztikus Jézussal, és megkerülték a tér közepén álló szökőkutat, majd a körbenet visszatért a főoltárhoz. Leó pápa, kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Úrnapján vasárnap este 6 órakor találkozott Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselőivel a főváros Movistar nevű sportcsarnokában, ahol mintegy 15 ezeren vettek részt az eseményen, amely Leó pápa a krisztusi termékenyítő erejéről beszélt, amely mindig is áthatotta Európa lelkületét. Ebben a csodálatos országban lehetetlen nem megcsodálni azt a kreativitást, amely végig kíséri történelmét és átalakítja identitását. Ez a szépség látható városaiban, utcáin és műemlékeiben, terein és kertjeiben, egyetemeiben és templomaiban, zenéjében, festészetében és táncaiban, de még az ételeiben is. Itt érezhető azoknak a generációknak a lelke, akik átalakították a tájat és saját arculatot adtak neki. Kezdte elismerő szavakkal a beszédét Leó pápa, majd előre tekintve megkérdezte, hogy milyen örökséget hagy itt a mai nemzedék a jövőre, és ennek következtében milyen közösséget kell építenie. Figyelmesen meghallgatva az előtte felszólalókat, Leó pápa azt javasolta, hogy meg kell tanulni megőrizni annak a lelkét, amit az ember létrehoz. Különben a gazdasági hatékonyság és a kommunikáció sikerek mellett elbizonytalanodunk abban, hogy miért, milyen céllal, kivel és kinek termelünk. Az egyház pedig tudatában sikereinek és hibáinak párbeszédet kíván folytatni a mai világgal. Az emberiség DNS-ében mélyen beleívódott a jó, a szépség és az igazság iránti vágy, és éppen ebből kiindulva kínál az egyház utakat a méltóság teljes élethez és a közjóhoz. Ahogy egykor hatodik pápa az ENSZ előtt kijelentette, mint az emberiség szakértője, az egyház semmi iránt sem közömbös, ami igazán emberi, de mi is az igazán emberi? Tette fel a kérdést Leó pápa. Az egyház alázatosan, de határozottan vallja, hogy Jézus Krisztus ad választ az emberi életről és annak teljességéről szóló nagy kérdésekre, és ezért az emberi személy mindig az egyház első és alapvető útja marad. Ennél fogva az egyház nem lehet érdektelen a kultúra iránt. Az ezekre a kérdésekre adott válaszhoz olyan társadalmi párbeszédre van szükség, amelyet a hálószövés művészetéhez hasonlíthatunk, és amely magában foglalja a találkozást, a meghallgatást, a párbeszédet és a tiszteletet. Ennek eszköze a nyelv, az írott, a szóbeli, a digitális és a képies nyelv, amely közvetít, és így sebeket okozhat vagy gyógyíthat, elvárásokat rombolhat le, vagy új táblázatokat nyithat meg. Megosztottságot szülhet, vagy felébresztheti a reményt, hogy együtt építhetünk valami igazán emberségeset. A hálózatok építése tehát az emberi méltóságra összpontosítható intézmények közötti párbeszéd. A keresztény életfelfogása párbeszédről vallja, hogy a Teremtő a szeretet szálaiból szőtte az embert, saját képására és hasonlatosságára teremtette, ami megalapozza az ember elidegeníthetette méltóságát. A hálózatok kiépítése együttes alkotás jelent, a 16. Benedek pápa vallotta, a hit szeretet, és ezért költészetet és zenét teremt. A hit öröm, ezért szépséget teremt. A hálózatok szövése ugyanakkor önzetlen szolgálatot is jelent, hiszen a hit által vezérelt emberek kórházakat és iskolákat építettek, szolidaritási kezdeményezéseket indítottak el. Vajon egy spirituális lenyomat nélkül Európa meg tudta-e volna teremteni saját identitását, és így az örökké valóság, amely Jézus Krisztus megtestesülése révén berobbant az időbe és a térbe, összeegyeztethető-e a mindennapi élettel? Kérdezte Leó pápa. Miért is félnénk attól, hogy az örökké valóság áthassa a mindennapjainkat? Szent II. János Pál kiáltása ma is él, ne féljetek, tárjátok ki szélesre a kapukat, Krisztus előtt. Jézus Krisztus semmit sem vesz el tőlünk, és mindent megad nekünk. A maga is sportbarát Leó pápa ismét nagy erődjét idézte 1979-ből. Ezekben az időkben, amikor sajnos az erőszak és így a gyűlölet különféle formái hajlamosak szétszakítani a társadalmi szolidaritás szövetét, ti sportolók, a magatok részéről hozzájárultok ahhoz, hogy ragyogó tanúságot tegyetek az összetartozásról, a békéről és az egységről. Egy szóval arról, hogy tudjuk, hogyan legyünk együtt. Ezek a kifejezések aktuálisabbak és időszerűbbek, mint amikor először hangzottak el, szólt Leó pápa. Végül azt kérte, hogy legyenek egy új hálózat szálai, amelyek harmonizálják az élet minden területét, hogy egy megújult társadalmat szőjünk, amelyben az idő átitatódik az örökké valósággal, a kultúra őrzi az emlékezetet és elősegíti a párbeszédet, az oktatás a kritikai szellemmel előmódítja az igazság keresését, a művészet csodálatra késztet és nemes érzelmeket kelt, az üzleti élet elismeri a személy méltóságát, és a munka továbbra is a remény hajtó ereje marad. Éppen ezért kövessék Szent Pál tanácsát, örüljetek az örvendezőkkel, sírjatok a sírókkal. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázóak, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszét rosszal ne fizessetek senkinek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, mindenkivel éljetek békességben. Zárta Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselője intézett buzdító beszédét vasárnap este Madridban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, úrnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
2: A 70-es, 80-as évek fordulóján az egyik északborsodi aprócska falu iskola kápolnájában két hetente tartottunk szentmisét, hetente hittanórát. Sokáig nem őriztek ott oltári szentséget, mert nem volt biztosítva a megfelelő tisztelete. Hiszen napközben tanítás folyt a teremben, és éppen ezért a gyerekek zsibongása, futkározása miatt ez lehetetlen volt. Mikor aztán új iskola épült, és már csak kápolnaként működött az épület, az akkori plébános szerzett szentségtartót, monstranciát, és onnantól kezdve őriztek oltári szentséget a tabernákulumban. Előkészítésül a plébános alaposan elmagyarázta a harangozónak, mi a teendője a megváltozott helyzetben, és hogyan kell ezentúl térdet hajtani, és nagyobb tisztelettel forgolódni az oltár körül. Arra is kérte a harangozót a plébános, hogy a híveknek is adja tovább, legyenek tekintettel most már az eukarisztia állandó jelenlétére. A legközelebbi vasárnap, amikor jön a plébános, látja ám, hogy egy kis táblácskára írva a következő szöveg van felakasztva a tabernákulum ajtóra. Vigyázat, szentség! A táblát ő is a térdhajtáskor vette észre, és alig bírt felállni a nevetéstől, amikor a fél térde ereszkedésből feltápászkodott. Azóta ez a mondat számomra szimbolikussá lett, mert igen gyakran úgy gondolkozunk az oltári szentségről, hogy vigyázat, mint amikor magas feszültségtől akarjuk távol tartani azokat az embereket, akiket meggondolatlanságuk odavisz. Pedig éppen nem a visszatartás, hanem a közelebb jutás a feladat. Hiszen azért akarta, hogy a kenyér és a bor színei őrizzék és tartsák őt köztünk a világ végéig. Ezért van, hogy az egyház minden megnyilvánulása között a legszentebb az eukarisztikus áldozat, minden más forrás belőle fakad. Személy szerint nekem az egyik kedvelt ünnepem, Krisztus testének és vérének ünnepe, az Úrnapja. Ebbe az ünnepbe a körmenetek kapcsán meg annyi aktív résztvevőt be lehet vonni. A négy égtáj felé felállított sátrakat már kora hajnalban díszítik. Szorgos kezek hordják a zöld gallyakat, a virágokat, hogy szebbnél szebb fűzért készítsenek sátraiknál az Úrnak. Ilyenkor bizony még az is előfordul, hogy a privatizált erdő aljából kerül egy-két utánfutódnyi leveles gaj, tölgy vagy a bükkösből zöld ág. Bár a határán van a hetedik parancsolat megszegésének a művelet, mégis valahogyan azt érzi ilyenkor az ember, hogy az Úrnak van rá szüksége. Ugyanez hangzott el, amikor a tanítványok elkötötték a szamarat, hogy Jézus azon dicsőségesen bevonuljon Jeruzsálembe. Miközben pálma ágakat lengetve hozsannázott a nép apraja nagyja. Büszke elégedettséggel méregetik a hívek a saját és a szomszédok sátrait, és megállapítják, pont olyan jól sikerült az összefogás a sátorépítéshez, mint tavaly, meg tavaly előtt, meg 50 éve, meg amióta körmenetben viszik az urat, hogy a neki készített sátorban megpihenve egy keveset elidőzzön övéi közt. A sátrak között, a menetben pedig elsőáruló kisfiúk és kislányok rózsaszirmot hintenek. A menet lelkesen tart egyiktől a másikig, zászlókkal, csengőkkel, tömjénfüsttel, énekszóval. Ilyenkor érzi át az ember, hogy mekkora szegénység szakadna ránk, ha az oltári szentségben nem tudhatnánk magunk között Jézus Krisztust. Ha nem maradt volna csodálatos módon köztünk, még akár egy olajozott padlóval borított iskola kápolnában is.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
3: Együtt éjfélig.

0: Kedves hallgatóink, a vasárnap perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után jön a szerzetesek fél órája, Bán Izsákkal, a Bakonybéli Bencés Monostor egyik szerzetesével beszélget Pap Ildikó, majd következik az ökumené. Az egyórai hírek után Cseperedő című műsorunk jön. Hogyan legyünk türelmesebb, tudatosabb szülők? Szabad-e dühösnek lenni? Lehet-e dühös a gyerekünk? S mi az, ami már nem elfogadható viselkedés a részéről? Okoz-e kárt az alkalmankénti veszekedés? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Berec Renáta, akinek beszélgető partnere Rózsa Babic Nóra idegrendszeri fejlesztő, szülői tudatosságfejlesztő. Ezután a Siluett női magazin következik. Szentté és boldogá avatott árpádházi királylányokról beszélget Tilsné dr. Proper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. 2 óra után a Lélek útjai jön. Műsorunk első részében Varga Kamil Ferences testvér folytatja sorozatát a rendvértanúiról, majd a csendről elmélkedik Kónya Ákos református lelkipásztor. Ezután jön a közelképadása, Simon Gáspár Balázs jobbágyi káplán mesél hivatásának kibontakozásáról Pap Ildikónak. 3 órakor híreket mondunk, aztán jön a Krisztus kereszt az erdőn, Tikovics Ernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora, egy rendhagyó adással, a kápolnák.hu oldal szerkesztőjével Cetis Róberttel beszélget Tikovics Ernő. A kérem a következőt egészségügyi magazinunkban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Először dr. Mátyás Lajost, a Borsodobói Zemplén Vármegyei Központi Kórház érsebészeti osztályának főorvosát kérdezi az érbetegségekről, Bétó Terika, a Csillagpont Rádió szerkesztő riportere. Ezután egy pácienst kérdez betegségének jellemzőiről. A 4 órai hírek után zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. A mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Bálta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Péderi Zsolt, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Turi Sarolta és Vasvári Bernadett. Az igazgató főszerkesztő Bécsi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is további jó rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A hírszerkesztő bemondót Debnár Ádámot hallották.
1: Napbúcsúztató.

Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én pedig ő benne. Olvasom a János evangéliumban. Jézus nem tartott fönn önmaga számára semmit. Sem pénzt, sem hírnevet, sem rokonokat, sem lakást, sem párnát, sem titkot, sem hatalmat, sem időt. Semmit. Mindenét mindig csak adni tudja. És nagypénteken odaadja utolsó ruháját, utolsó csepp vérét, életét, mindenét. Csak egy ilyen ember fejezheti ki létét úgy, hogy étellé, itallá teszi önmagát. Mindenki másnál ez hazugság volna. Csak nála, a mindenét odaadó embernél fenséges igazság. Arra vágyom, hogy szent legyek, de érzem tehetetlenségemet. Ezért azt kérem tőled, Istenem, hogy te magad légy a szentségem. Csak mi ketten vagyunk, te meg én. Ilyenkor annyit, de annyit szeretnék mondani neked, de csak a lelkem beszél emésztő hívvel. Csak lelkem érti a te isteni szíved dobogását. Utolsó vallomásod volt, vágyva vágytam eltölteni veletek ezt a vacsorát. 11 férfinak mondtad, bár testedet kínáltad, e vágyban nem volt szemernyi testi. És mivel nem egynek, hanem 11-nek, vagyis mindannyiunknak mondtad, ez nekem is szólt. Azzal, hogy mindenki élettél, mindegyikünk élettél. Az én áldott, melegítő napom nem lesz kevésbé enyém azzal, hogy más is melegszik sugarában, sem jobb az enyém abbal, hogy másé árnyékba bújik. Eukarisztiád a személyemhez való vonzódásod szentsége. Emberileg bármely kétes egyéni értékem, számodra egyetlen, drága és pótolhatatlan vagyok a szívedben.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta 14. Leó pápa Madridban, amint egy 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi szentmisén. Mint mondtam, ott Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. 14. Leó egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Ő lesz viszont az első, aki beszédet is tart, amikor ellátogat a spanyol parlamentbe. Ternyák Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztél Balázs és Jan Marek Briska pap növendékeket az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától, a tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvai Ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. A Tisza párt kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz előzőleg kétszer is felszólította Magyar Pétert és a kormányt, hogy jelentse be, Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós Migrációs Paktumot. Májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták a közleményben, de konkrét neveket nem említettek. Visszaállítják az ETDR, vagyis az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét, közölték a kormány Facebook oldalán. Ezt még 2024. augusztusában szüntette meg Lázár János akkori tárcavezető. A tanárokat, nevelőket köszöntötte a miniszterelnök pedagógus nap alkalmából. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit pedig a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. Szimpátia tüntetést hirdettek a Sándor palota elé Súlyog Tamás és több állami intézményvezető melletti kiállásként, miután a miniszterelnök egyik eltökélt célja őket leváltani. Orbán Viktor mozgósítására körülbelül 400 ember gyűlt össze, írja az Index. Végül az időjárásról, derült lesz az ég fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat majd zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szerzetesek félórája.
2: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papildikó vagyok. Mai műsorunkban Bán Izsákkal, a Bakonybéli Bencés Monostor egyik szerzetesével beszélgetünk. Tartsanak velünk!
3: Bakonybéli Monostor az ország egyik legrégebbi szerzetes közössége. nagyjából 1018 körül alapította egy Bajorországból érkezett szerzetes, Szent Günther, aki Gizella királynénak volt közeli ismerőse, barátja, és a magyar államalapítás idején István király számított rá a kereszténység terjesztésében, a keresztény egyház szervezetnek a felépítésében. Nem sokkal Günther után egy másik ismert szent, Szent Gellért is élt Bakonybélben, 7 évet töltött ő ott, 1023 és 1030 között. Tehát ők a mi szellemi, lelki hagyományunk megalapozói, Günther és Gellért. És a monostor történetében voltak szünetek, tehát törések, traumák. Ugye az egyik a törökkor, amikor egy 150 évre szűnt meg a szerzetesi élet. Aztán a felvilágosodás, amikor II. József oszlatta fel a rendeket, és a harmadik ilyen nagy szünet, vagy hát szakadás, az pedig a II. Világháború után 1950-ben a rendek feloszlatása, és így Bakonybéli monostort is bezárták. Hát elég szívós fajta a miénk, mert hogy azért még ezek után is visszamentünk, és 1998-ban volt lehetősége a Vencésrendnek arra, hogy újraindítsa a Bakonybéli monostort. Tehát azóta most 26 éve vagyunk újra jelen ebben a kis bakonyi, magasbakonyi hegyekkel körülvett faluban, egy természetvédelmi terület közepén, és ott jelenleg 9 szerzetes él, tehát mi 9-en alkotjuk azt a közösséget, amelyik próbál ehhez a nagy hagyományhoz hűen a szerény jelenben helytállni és az Isten országáról tanúskodni.
2: Talán az első két feloszlatás idejére nem menjünk vissza, de azért tapasztaltabb korú hallgatóink még a II. Világháború utáni ön által említett harmadik feloszlatás idejére néhányan még emlékezhetnek. Mi történt akkor a szerzetesekkel? Hogyan élték túl ezt az időszakot? És igazából ők azok, akik az újjászerveződés lehetősége után 89-91 között szervezték újra ezt a közösséget?
3: A Bakonybéli monostor egy sajátos helyzetben van ilyen szempontból, mert tehát 1950-ben az történt, hogy el kellett onnan menniük a bencéseknek, államosítottak mindent, házat, birtokokat, ingóságokat. A bencésrendnek viszont volt egy kivételes sorsa, ugyanis hogy az állam, a pártállam úgymond a vallásszabadság garantálása céljából meghagyott 5 fiú és 2 lány gimnáziumot Magyarországon, és ezeknek a fenntartására 3 férfi és 1 női rendet. Tehát a bencések, a ferencesek, a piaristák és a boldogasszony iskola nővérek abban a kivételes helyzetben voltak az összes többi rendhez képest, hogy nagyon korlátozott keretek között és gyakorlatilag állandó megfigyeléssel, meg titkos ügynökök beépítésével, de mégiscsak 1950 után is működhettek. Tehát a bencés rend jelen volt a szocializmus alatt is, a pannonhalmi és a győri két közösséggel. Egy numerus clausussal, tehát meghatározott létszámú, összesen 100 szerzetes maradhatott. Ez azt jelentette, hogy körülbelül akkor 300 fölötti létszámmal élt a bencés rend, tehát a többi atyának, testvérnek kellett vagy világi munkahelyet találnia, vagy pedig plébánosként valamelyik egyházmegyében elhelyezkednie. Úgyhogy nálunk, ugye a bencéseknél megvolt ez a nagy előny, hogy a rendszerváltáskor egy korfáját tekintve ideális helyzetben lévő közösség tudott újra alapítani korábban bezárt házakat. Bakonybélben pedig az a kivételes helyzet volt, hogy az üresen álló ingatlanba a pártállam idős apácákat internált. Tehát az volt a helyzet, hogy feloszlatták például az irgalmas nővéreket, akik a legnagyobb létszámú szerzetes rend voltak akkor, és azok az idős nővérek, akiknek nem volt már így élő rokona, vagy nem tudtak hova menni, tehát egy elképzeljük, hogy 1950 van, és mondjuk egy 70 éves nővér, akinek testvére már nem él, vagy tehát az utcára azért nem akarták rakni az állampolgárokat, még akkor is, hogyha rendszerellenesnek minősültek, és ezért ilyen elkobzott, vagy hát államosított üres egyházi ingatlanokba, ilyen gyűjtőtáborszerűen ezeket az idős nővéreket összegyűjtötték, és a Bakonybéli monostor egy ilyen hely volt, ahova idős apácákat gyűjtöttek össze, és ezt aztán picit később elkezdték úgy hívni, hogy hát egyházi jellegű állami szociális otthon. 1950-től a rendszerváltásig több mint 300 szerzetes nővér élt és halt meg ebben a házban. Temetőben, mint a katonasírok úgy egymás mellett, sőt gyakran egy sírba több nővér is nyugszik. Tehát így érdekes módon a szerzetesi jelenlétnek a folytonossága az megmaradt, annak ellenére, hogy a bencéseknek el kellett menniük. És 98-ban a pannonhalmi monostor akkori szerzetesi közösségének a tagjai jöttek vissza, és kezdték újra az életet.
2: Feloszlatás előtt 300 bencés szerzetes élt hazánkban. Ma hányan vannak? Említette azt, hogy Bakonybélben 9-en?
3: Összesen, ha jól emlékszem, olyan 80 körüli a létszám, vagy talán 70-80 között, tehát talán a második legnépesebb férfi rend vagyunk, így bencések. A legnagyobb közösségünk az Pannonhalma, ahol 35-40 szerzetes tartozik ez a közösséghez, és aztán Győr, Tihany és Bakonybél. Győrben is, Tihanyban is ilyen 12-15 atya testvér lakik, és mi vagyunk talán a legkisebbek a 9 fővel.
2: Majd még a létszámra visszatérünk. Nursziai Szent Benedek nevéhez fűződik a bencés rend megalakítása, akinek a jelmondata az volt, hogy órát, labóra, imádkozzál és dolgozzál. Ma mit jelent ez a szerzetes közösség életében?
3: Szokták mondani, vagy viccesen a korábbi nagyrendi előjárunk is azt mondta, hogy a bencés az nem rend, hanem rendetlenség, mert hogy hát van egy nagyon ősi életszabály, 1500 éves szöveg, ami szerint próbálunk élni, és jogi szempontból is a bencés rendnek a sajátossága, hogy a közösségek nagy önállósággal rendelkeznek, tehát nincs egy központosított struktúra. Ilyen egyébként, hogy bencés rend jogi értelemben nem létezik, ez egy konföderáció, tehát ez egy rendi szövetség, és a világon mindenhol, ahol bencés regula szerint élő, magukat bencésnek tekintő szerzetesek vannak, a kolostorok valamilyen alapon tömörülnek egy kongregációba, ez ami a szerzetes rend, és ezek a kongregációk egy laza, konföderatív szövetséggel kapcsolódnak egymáshoz. Tehát ez azt jelenti, hogy a római legfőbb előjáró nem teheti meg jogilag, hogy mondjuk a bakonybéli monostorba azt mondja, hogy itt most valamit változtassatok meg. Tehát nagyon, nagyon a helyi adottságokra és a helyi közösségre építő szerzetes rend vagyunk. Tehát ez azt is jelenti, hogy vannak missziós bencések például, ahol a munka az egy kimondottan lelkipásztori missziós munka, és vannak olyan szinten szemlélődő bencések is, akik egyáltalán csak mezőgazdasággal foglalkoznak, és a lelkipásztorkodás egyáltalán nincs az ő életükben. Viszont az, hogy az egésznek az alapja az imádság, tehát a közös zsolozsma, az igényesen végzett liturgia, a szép ének, az együtt élés, tehát valahol azt lehet mondani, hogy akárhova megyünk a világon, hogyha egy bencés monostorba megyünk, akkor amire számíthatunk, hogy ott naponta többször a közösség összegyűlik, és szépen gregorián dallamokkal, vagy éppen ami azon a vidéken jellemző, tehát éneklik az Isten dicséretét, ha misét mutatnak be, akkor az szép, ünnepélyes, többen vannak, énekelnek, és hogy a közös étkezés, a közös munka, a közösségi élet, az valahol mindig az alap. És az, hogy ez az a labóra, tehát amúgy a munka micsoda, ugye ez nyilván a középkorban hangsúlyosan mezőgazdasági munka volt, vagy hát amikről ismertek a bencés monostorok, hogy gyógynövénykert, meg gyógynövényes termékek, meg kézművesség, meg műhelyek, meg ilyesmi. Ugye mi Bakonybélben így ezt a klasszikus vonalat próbáljuk erősíteni, de ahogy említettem, tehát iskolát működtető bencések, plébániákat működtető bencések, akár missziós bencéseket is lehet találni a világban. Tehát a munkában nagyon nagy a szabadság és a különbözőség.
2: Itt Bakonybélben milyen adottságok vannak, amik meghatározták az önök tevékenységét?
3: Bakonybél egy picit mindentől távol lévő pici falu. Egy nagyon szép természeti környezet, viszonylag hűvös klíma és nedves klíma, és egy szép történelmi örökség, nagyjából azt mondom, hogy ezek a helyi adottságok. Amit a rendszerváltás után visszakapott a közösség, az egykori sok ezer hektáros területből egy 5,5 hektárnyi kert, park. Ez volt az alap, amivel el kellett indulni. Tehát a mi életünket alapvetően meghatározza ez a természetközelség, kezdettől fogva a fenntartható gazdálkodásra, az ökológiai szemléletű gazdálkodásra törekszünk. A gyógynövény az nagyon korán a profiljává vált a monostornak. A kézműves tevékenységek, amiből most 2 működik jelenleg, a könyvkötőműhely és egy fémműves, kegytárgyakat készítő Gemmauritius műhelynek nevezett kis műhely. És azért az is az adottság, vagy az örökség, hogy abban a völgyben, abban a faluban nincs más templom, nincs más lelkipásztor, tehát a helyi közösségnek a lelki építése, gondozása a mi feladatunk, és azzal, hogy mi egy imádkozó közösség vagyunk, nagyon sokan Budapestről is, fővárosból, vagy országos szinten jönnek hozzánk lelki gyakorlatokra, lelki kísérésre.
2: Maradnék egy picit itt a gyógynövényeknél, fűszernövényeknél, 5-10 féle gyógynövény önök annyiból készítenek különböző termékeket. Hogyan ismeri fel egy szerzetes közösség, hogy na akkor ezzel kezdjünk valamit, mert hogy ezek az adottságok vannak a mi területünkön?
3: Tényleg van egy történet, vagy van egy út, amikor 98-ban újraindult a közösség, akkor azért több mindennel próbálkozott, tehát nem úgy volt, hogy ezt így kezdetből lehetett tudni, hogy na ez lesz a tuti út. A gyógynövényekkel való foglalkozás, ez a középkori szerzetesi hagyománynak része volt, hogy egyrészt ugye a kert, a földdel való kapcsolat, az jót tesz a léleknek, az valahol az életünknek a szimbóluma, a kert, a véges és fölfelé nyitott tér, ahol élet és halál, újjászületés és pusztulás zajlik folyamatosan, tehát ugye a kert az az ember lelkének egy otthonos közeg, ami jó, hogyha ott időt töltünk, és az is egy felismerés volt, ugye a Pannonhalmáról érkező atyák azért többnyire intellektuál, tehát értelmiségi tanáremberek voltak, akikben volt azért a vágy arra, hogy valamit a kezünkkel csináljunk, hogy hozzunk létre, vagy így a földdel legyen kapcsolat. És a gyógynövénnyel kapcsolatban van ez a megérzés, hogy van egy ilyen Zsoltár vers, hogy az Isten a füveket sarja azt az ember javára, hogy van egy gyógyító ereje a természetnek, és a szerzeteseknél volt régen egy olyan tudás, ami a gyógynövények segítségével egy holisztikus szemléletet képviselt, hogy az ember teste, lelke, ezek nem különálló dolgok, hanem ez egy. Tehát, hogy egy imádságos, szeretetben élő közösség profiljában, ha még a gyógynövény is ott van, akkor azért az egy jó üzenet, egy jó segítség tud lenni azoknak az embereknek, akik hozzánk jönnek. Úgyhogy innen indult, egyébként az újraalapító előjárónk biológia tanár volt, tehát hogy neki volt még ehhez egy ilyen saját kapcsolódása is. És azt meg úgy ki kellett tapasztalni azt is, hogy a klíma milyen fajta növények termesztésére alkalmas. Egy gyümölcsfákat is ültettünk, amikről azért sokról kiderült, hogy nem jó neki ez a bakonyi klíma. Most már úgy látjuk, hogy nagyjából mivel érdemes 26 év után foglalkozni. És a gyógynövényeknél is hát onnan indultunk, hogy mi termesztünk biominőségű, nagyon kiváló minőségű gyógynövényt, amit kézzel learatunk, kézzel feldolgozunk, és monotejaként, tehát zacskóba töltve ezek akkor tényleg nagyon prémium minőségű gyógynövények. Más patikában vagy máshol kapható, vagy akár külföldről behozott gyógynövényekhez képest jóval magasabb hatóanyagú, jóval tisztább termékek. De azért ebből fenntartani a közösséget, meg a nem tudom hány ezer négyzetméteres ingatlant, azért az hamar kiderült, hogy ez nem fog menni. És akkor ebbe volt egy olyan út, hogy nézzük meg, hogy mit lehet még gyógynövényből, gyógynövénnyel, úgyhogy nem feltétlenül kell nekünk érteni mindenhez, hanem keressünk egy olyan hozzánk közel térben és szellemiségben közel álló partnert, aki mondjuk gyógynövényes kozmetikumokat csinál, vagy gyógynövényes csokoládét gyárt, vagy gyógynövényes sört készít mondjuk, és akkor mi ezt a minőségi gyógynövényt ezzel a partnerrel olyan helyzetbe hozzuk, hogy abból lesz egy gyógynövényes termék, amit aztán mi olyan szellemiséggel, vagy úgy tudjuk azt forgalmazni, hogy hát mi benne vagyunk a gyógynövény részébe, azt szerzetes látta, gyomlálta, szedte, morzsolta, tehát hogy nem csak egy receptet adunk el, vagy nem csak rátesszük a címkét, hogy ez monostori termék, hanem tényleg a gyógynövény részében benne vagyunk.
2: Visszakanyarodnék, néhány perccel ezelőtt szóba kerültek létszámok. A feloszlatás előtt említette azt, hogy nagyjából 300 főre volt tehető a bencés szerzeteseknek a száma, és az elmúlt 25 évben így az országban 70-80 közé tehető a létszám. Úgy gondolom, lehet, hogy cáfol majd ebben, de én ahogy itt szerzetes közösségekkel beszélgetek, hogy azért a bencéseknek nincs okuk panaszra. Nagyon sok olyan szerzetes közösség működik hazánkban, akik sokkal kisebb létszámmal, szinte láthatatlanul végzik a tevékenységüket, és nincs utánpótlás. Bakonybélben 6 örökfogadalmas és 3 növendék alkotja a közösséget. Hogyan lehet ma eljutni az emberekhez? Milyen eszközök, csatornák állnak rendelkezésére, például a bencés szerzeteseknek?
3: A közösségnek egy fontos szolgálata a vendégfogadás, tehát mi nem annyira mi szeretnénk eljutni az emberekhez, hanem azt szeretnénk, hogy ők jussanak el hozzánk. Ezt csak úgy lehet befogadni, ha valaki oda jön és ott van velünk. Ezért is mi kevesebbet megyünk így országos szinten ilyen találkozókra, ez most egy kivételes dolog, hogy itt kimondottan a szerzetes rendeket szólították meg. Tehát a mi filozófiánk az az, hogy azáltal, hogy ott jelen vagyunk, és a teret és az időt megszenteljük az imádsággal, az a tér, az a hely, az egy olyan helyé válik, ahol az Isten jelenléte sokkal inkább kézzelfogható, mint más helyeken. Kányádinak van ez a Folytonosság című verse, aminek az a utolsó sora, hogy akármikor jössz is, itthon van az Isten, hogy Bakony Bél egy ilyen hely, ahova érdemes menni, mert az Isten otthon van. És persze ahhoz, hogy az emberek tudjanak rólunk, és eljöjjenek Bakonybélbe, ahhoz meg használni kell a mai azokat a platformokat, ahol az emberek az idejük jó részét töltik. Tehát egy döbbenetes adat, vagy egy pár hete voltunk aktív Magyarország konferencián, és ott mondták, hogy egy ma átlagos, tehát egy 12 éves fiú naponta átlagosan 9,5 órát van online. És ez döbbenetes volt. És hogy nyilván, de hogy nekünk is vannak online felületeink, jelen vagyunk, van honlapunk, de hogy jelen vagyunk a Facebookon, az Instagramon, van egy YouTube csatornánk, tehát kommunikálunk a közösség életéről hangulatképeket, eseményeinket, programjainkat, ezeken a fórumokon kommunikáljuk. De azt azért fontos tudatosítani, hogy a célunk az az, hogy a virtuálisból valós legyen. Tehát egy virtuális találkozás, egy virtuális üzenet, az jóval kevésbé éri el az emberek lelkét, mint egy valós élmény, és éppen nem pár perc, vagy egy fél órája beszélgettem valakivel, aki kérdezte, hogy azok, akik fiatalok, vagy növendékek, és megtaláltak minket, hogy kerültek hozzánk, és hogy általában van egy esetleg egy olyan tájékozódó jellegű keresgélés, hogy interneten a rólunk készült filmeket megnézik, vagy megnézik a honlapunkat, vagy Facebook oldalunkat, de akik nálunk szerzetesek, és ott is maradtak, ők olyanok, akiknek valamilyen személyes kapcsolatuk volt. Tehát valakit ismertek, aki azt mondta, hogy menj el Bakonybélbe, mert az tök jó, és akkor az neked szerintem jó lesz. Olyan most így nincs, aki egyszer csak így, tudom én, lapozgatta a Facebookot, vagy az internetet, és akkor utána felszállt a buszra, és eljött. Tehát, hogy ez a személyes szál, ez fontos abban, ahogyan valaki hozzánk eljut, vagy megtalál minket.
2: Akkor innét a személyes megszólítottság adja a következő kérdést, hogy ön hogyan találkozott a bencés közösséggel?
3: Jó régen volt, én elég fiatalon lettem szerzetes. Pécset érettségiztem 97-ben a Nagy Lajos gimnáziumban, ami a Ciszterci Rendnek az akkor frissen visszakapott gimnáziuma volt. És érettségi után ösztöndíjjal külföldre kerültem. De hát az én utam az ilyen kicsit kacskaringos volt, hogy egy római ösztöndíj alatt az olvasmány élményeim, szellemi hatások, amik értek, illetve az ottani lehetőség, hogy Róma azért az egyház szíve, és ott Róma környékén azért vannak nagyon erős bencés helyek, Subiaco, Monte Cassino, tehát ezeken az olvasmányok, ezek a helyek, találkoztam élő bencésekkel is, nem magyarokkal, hogy ez amikor hazajöttem ebből az ösztöndíjból, és kerestem úgy a helyemet, akkor már volt egy kérdésem így a hivatásommal kapcsolatban, akkor abba az irányba vezetett, hogy kimondottan ezt a fajta úgynevezett monasztikus életet kerestem, tehát az imádság, közösségi élet, egyszerű fizikai munka és szellemi munka együttesét kerestem, és akkor ismerkedtem meg az éppen pár évvel korábban újraindult Bakonybéli monostorral, és én nem annyira a bencés rendet, hanem azt a helyet, azt a közösséget éreztem a magaménak, és azt választottam. Én voltam az első, aki oda lépett be, ezért is lett a neve Izsák, mert ugye nagy néppé teszlek Izsákban megáldalak, tehát akkor 4 szerzetes alkotta a közösséget. Én voltam az első belépő, és akkor így ezzel indult a legutolsó fejezete ennek az alapításnak.
2: Mit ad önnek ez a közösség? Mit jelent ma 2024-ben önnek bencés szerzetesként élni?
3: Hát az első, ami eszembe jut, az, hogy az Isten jelenlétében való életet, az időnek egy olyan elrendezését a napi renddel, hogy igazából nekem nem kell reggelente eldönteni, hogy ma mikor és mennyit fogok imádkozni, mert egyszerűen csak rá kell hagyatkoznom arra a rendre, ami a mi életünkben van. És ezáltal, hogy akármit is teszek, az ebben a szent térben és szent időben zajlik, a legprofánabb dolog is, a WC takarítása, vagy a unalmas e-mailek olvasgatása, vagy pályázati adminisztráció végzése, hogy ez ad egy olyan horizontot, hogy végtelenül értelmes az, amit csinálok. Tehát, hogy bármit csinálok, annak az Isten országa szempontjából van valamiféle jelentősége vagy értelme. Ez, ami így talán az egyik dimenzió, a másik pedig, hogy őszinte, hiteles és megtartó testvéri kapcsolatokat ad nekem a közösség. Tehát, hogy azok az emberek, akikkel együtt élek, velük nagyon sokat beszélgetek, és hogy szabad vagyok arra, hogy az lehessek, aki vagyok. Tehát azért a miénk egy nagyon egy férfi közösséghez képest, egy nagyon szorosan együtt élő közösség, közös munka, fizikai munka, a közös imádság, a közös asztal, a nagyon sok beszélgetés, közös útkeresés, így mert hogy a szerzetesség azért ma folyamatosan kell, hogy keresse a saját identitását, útját, mert hogy annyira változik körülöttünk a világ. Szóval, hogy azt gondolom, hogy van egy nagyon nagy stabilitása annak, ahogyan így testvérként együtt tudunk élni, és együtt tudunk szembenézni a kihívásokkal. És ha csak az elmúlt évekre tekintek, a Covid, a bezártság, a gazdasági nehézségek, a háború, az infláció, tehát hogy mindaz, amivel egy családnak is meg kell küzdenie, hogy azzal így szerzetes közösségként szembe tudtunk nézni, és aztán mellette persze a sok egyéni apró nehézség, betegség, gyengeségek, hogy én nagyon büszke vagyok a közösségemre, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy tényleg azt élem, meg azt érzem, hogy szeretjük egymást, tehát hogy nem egymás mellett élünk, hanem fontosak vagyunk egymásnak, hogy tudunk beszélni dolgokról, hogy érdeklődünk a másik iránt, hogy ez, hát manapság azt hiszem, hogy ez egy nagyon megfizethetetlen dolog igazából.

0: Kedves hallgatóink, Bán Izsákkal, a Bakony Béli Bence és Monostor egyik szerzetesével beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papilikót hallották.
1: Ökumené, a testvéregyházak műsora.
2: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban annak járunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében. Kolozsváron több mint 40 éve alapítottak gyülekezetet mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok, mindennapjaikról és a magyar öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
4: Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni.
3: Kárpátalján működik talán a világ egyetlen olyan kereskedelmi rádiója, amelyet egy református gyülekezet működtet. A Beregszenszi Pulzus FM több mint 10 éve szól hallgatóihoz. Az indulásról és küldetésükről a rádió munkatársai mesélnek.
5: Nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görögkatolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
3: Kassai Gyula felvidéki református lelkipásztort az elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart. Bár évekig küzdött jogorvoslatért, sosem hagyta el szülőföldjét, és azóta is léván szolgál.
6: Azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték, tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését, az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran, és ha látjuk az elhajlásokat, látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni, tehát az a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos.
3: Tartsanak velünk!
2: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
3: Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
4: Kolozsvár törökvágási egyházközség egy nagyon fiatal, 43 éves gyülekezet, hisz 1980-ban alakult. Hirtelen megnőtt a külkerülete Kolozsvárnak, tekintettel arra, hogy sok tömbházat építettek, és 3500 református lakott egy negyedben, és igény volt arra a 80-as évek elején, hogy egy önálló gyülekezet alakuljon. Helyi mozdonyvezetők, mérnökök, tanárok kijárták Bukarestben azt, hogy kommunizmus kellős közepén megengedték, hogy a Dónát negyedben Kolozsváron református gyülekezet alakuljon. Egy feltétel volt, hogy ne legyen történelmi név az újonnan alakuló gyülekezet nevében, ezért nem lehetett Dónát negyedi vagy Dónát úti gyülekezet. Törökvágás lett a neve, mert a legenda szerint a törökök át akarták várni a hegyet és Kolozsvár vizét elvezetni, és aztán az ott arra sétáló Dónát pásztor észrevette őket. De hát a törökvágás az nem történelmi név, igaz, hogy a 17. században vezet vissza a legenda, de ezt Bukarestben nem érzékelték. És így alakult a kommunizmus kellős közepén egy gyülekezet. Egy nagyon sokszínű, nagyon vegyes gyülekezet, 10% ma a helyi kolozsvári polgárok közül tevődik ki. Ezen kívül mezőségi, kalotaszegi emberek költöztek, és legújabban pedig Székelyföldről és Szatmár környékéről költöznek Kolozsvárra, akár tanulmányi célokkal, akár munkahelyt keresve. Aki nem megy Magyarországra, Németországba vagy az Egyesült Államokba, az Kolozsvárra jön. Így egy élő gyülekezet, nagyon sok fiatal is ide tartozik. 2040-en vagyunk jelenleg. Azért tudjuk ilyen pontosan, mert egy számítógépes nyilvántartás naponta kiköpi nekünk, hogy pontosan hányan vagyunk, ha kérdezzük a számítógépet. Makovec Imrét kérte fel a közösség közel 30 évvel ezelőtt, hogy templomot és gyülekezeti házat tervezzen. Makovec Imre az akkori gyülekezeti képviselőknek, főgondnoknak, lelkipásztornak 15 perc alatt egy fényképre berajzolta a mai templomot 90%-os pontossággal, teátrális mozdulattal odadobta a lapot, és azt mondta, hogy a többit a hülyék is meg tudják építeni. Hát ezek mi vagyunk, 25 éve építjük ezt a makoveci álmot, ami egy ugyanakkor a mi álmunká vált ez idő alatt. Rengeteg tevékenység van a gyülekezetben, mivel nem egy hagyományőrző, hagyományaiban élő közösség, ezért mindig mindent meg kell szervezni. Három vallásóra van egy héten, három KT-óra, három Biblia-óra, és akkor utána következnek a hétvégi istentiszteletek, vagy éppen a vasárnapi gyermekistentisztelet.
3: Hogyan tudják megőrizni azt a sokszínűséget, ami jellemzi a gyülekezetet?
4: Ez állandó belső egyensúlyt kell teremteni, hisz a mezőségi ember például másképp vesz úrvacsorát, mint akár egy székely vagy egy kalotaszegi ember. A mezőségi ember befelé fordul, bőjtől, ha kell, a kalotaszegi ember ünneplőbe öltözik, a székely ember pedig végre eljön a templomba. Annyira összeegyeztethetetlen ez, hogy nagyon sokszor nem is akarjuk ezt közös nevezőre hozni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki a maga hagyománya szerint, de a Krisztusba vetett hittel ünnepeljen. És látják az emberek is egymásról, a hívek, hogy igen, te az én régiómból jött, ja, te más vagy. De megtanulták egymást elfogadni úgy, hogy ki a maga hagyományával érkezik. Nem az a lényeg, hogy milyen hagyományt hozok magammal, hanem az, ami összeköt, és ezt próbáljuk hangsúlyozni, azt, hogy tulajdonképpen mi mind Krisztus hívők vagyunk.
3: Ma is akkora a gyülekezet iránti igény, mint 40 évvel ezelőtt volt?
4: Picit visszaesett, a járvány megtizedelte a gyülekezetet, és lévén ez egy nagyvárosi közösség erőteljesen érintette. A templom látogatottsága a járvány ideje alatt és utána 50%-kal csökkent, ami nagyon erős és nagyon jól látszik. Szép lassan növekedett ez a visszaesés, de még mindig egy harmada a gyülekezetnek eltávolodott, és már nem jön a járvány óta. Pici visszaesés továbbra is kimutatható, mindent megteszünk azért, hogy azokat az embereket, akiket látszólag elveszítettünk az elmúlt években a különböző korlátozások miatt valahogy visszanyerjük, visszahozzuk a gyülekezet életébe, aktív keresztényé tegyük. Azt mondhatom, hogy sajnos érződik a visszaesés.
3: Kolozsváron a magyar ellenes hangulat sokszor tüntetésekbe is fordul. Meg tud maradni a gyülekezet a Békeszigetének, vagy mi a református egyház szerepe egy ilyen közegben?
4: Kettős. Egyrészt mi a szomszédainkkal teljesen békében élünk, a román barátainkkal, ismerőseinkkel. Ugyanakkor a külső úszításra, ami elsősorban a román média és politikum felől jön, állandó ellentét és állandó feszültség fenntartás van. A református egyháznak a szerepe ilyen esetben az,

0: Ami adminisztratív elintézendő dolga van a gyülekezeti tagnak, csak éppen nem tudja magát magyarul kifejezni.
1: Akkor egy nagyon határozott magyarságtudat erősítő szerepe van a reformátusságnak Erdélyben.
0: Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni. Ami a hitbeli erő, az mindenképpen az, hogy mindez, ami történik velünk, az valahol felettünk van. Az a keresztény ember, aki nem vallja azt, hogy bármi történne is az életében, ő mégis a Krisztus kezében van, az a keresztény ember az hite nélkül maradt. Tehát az elsődleges kapaszkodó az pont a Krisztus bevetett hit. A másik kapaszkodó az az, hogy vannak testvérgyülekezeti kapcsolatok. Létezik egy láthatatlan hajszálérrendszer, kapcsolatháló az egész Kárpát-medencében, amiből táplálkozunk.
1: Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár Törökvágási Református Gyülekezetet. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról és a magyar református öntudat erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
2: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve. A felvidéki református lelkészt elsők között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, még a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léván szolgál. A lelkipásztorral a Szlovákiai Református Keresztény Egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
3: Jelentős változás nem történt a mi ügyünkben az állampolgárság felvételét követően. Az állampolgárság megfosztását át kellett, hogy éljük. Hát lényegében ezt abban az időben tudtuk, hogy ennek ez lesz a következménye, sőt, saját magunk vállaltuk a nyilvánosságot. A jogorvoslat sajnos az elmúlt évek folyamán legalábbis ott belföldön a Szlovákia területén nem valósult meg. Viszont azt is el kell mondani, hogy annak ellenére, hogy a jogfosztás megtörtént a mi véleményünk szerint, hisz az alkotmánnyal ellentétes törvény született. A retorziók bennünket nem értek, és hát meghagytak abba a státuszba, amiben vagyunk. Továbbra is rendezetlen ez az ügy, de hát megpróbálunk élni, legalábbis én jó magam, a gyülekezetemnek, a családomnak köszönhetően, úgy, mintha ez meg se történt volna.
1: Ugye itt felmerül a kérdés, hogyha nem volt jogorvoslat, tehát nem született bírósági döntés ebben az ügyben, akkor megérte kiállni a nyilvánosság elé?
3: Én úgy állok ehhez hozzá, hogy minden egyes olyan helyzetben, amikor azt érezzük, hogy a kisebbségnek a sorsa, a magyarságnak a sorsa csorbát szenved felvidéken, azt nem lenne szabad csak úgy eltűrnünk, hanem azért a hangunkat mindenképpen föl kell emelni, és az igazságot vállalni kell. Tehát a keresztény hit is erre tanít bennünket, az evangélium arra ösztönöz, hogy az igazságot vállalni kell, körülményektől függetlenül, és ha nincs is azonnal eredmény, ez nem jelenti azt, hogy a mi lépésünk, a mi döntésünk az nem volt helyes. Annak a helyessége, igazságossága továbbra is fennáll. Ezt nem tudhatjuk, hogy a későbbiek folyamán hogyan alakulnak a dolgok, tehát mindjárt Isten kezében vagyunk. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy a helyünkön legyünk, és a maradjunk. Tehát ez az állampolgárság felvétele, ez az én életemben nem jelentett egy olyan döntést, hogy ezzel én el akarom hagyni a szülőföldemet, hanem pont ellenkezőleg azt mondtam, és azt mondtuk, hogy emeljük föl a fejünket, mert igenis nekünk a szülőföldön van a helyünk, itt szeretnénk maradni, de az igazság mellett álljunk ki.
1: Meg sem fordult a fejében, hogy Magyarországra költözzön? Miért maradt léven?
3: Én nem is ítélem meg például azokat, akik az elmúlt 10-15 év folyamán, akár a fiatalabb generációra is gondolva, Magyarországra jöttek akár tanulni, akár dolgozni. Aztán itt alapítottak családot, itt helyezkedtek el, beépültek az itteni társadalomba. Nagyon sok ilyen példa van. Én magam sohasem gondolkodtam abban, hogy elhagyjam a szülőföldemet. Igyekszem azt az országot, ahol élek, a sajátominak érezni, de nyilván akkor tudom igazán sajátominak érezni. Azt látom, hogy a Magyarország is a helyén van, tehát a magyar közösség is helyesen gondolkodik, és az igazságot képviseli, és azt látom, hogy Szlovákia is, ahol mi élünk, hisz mi nem hagytuk el a szülőföldünket, úgy a határok fölöttünk alakultak, ahogy alakultak, de ezzel meg lehet ezzel a helyzet helyzettel békélni, és el lehet ezt a helyzetet fogadni, ami nem jelenti azt, hogy mindenbe bele kell törődni, és mindent

0: el kell viselni. A nyelvet meg kell tartani, a hitet meg kell tartani, a közösségeinket építeni kell, és nekünk, és nekem, mint református lelkésznek pedig, hát óriási a felelősségem, hogy egész gyülekezet, egész közösség bizattatik rám. Az a veszély engem nem fenyegetett, hogy fölmerüljön a helyem elhagyásának a kérdése. Valóban, hogyha rákényszerítettek volna a körülmények, és hát azért hál' Istennek elmondhatjuk azt, hogy nem a 40-es években élünk, amikor a jogfosztás az kitelepítéssel járt, vagy lakosságcserével, de nyilvánvalóan az akkor kitelepített magyarok, felvidéki magyarok nem önszántukból hagyták el az országokat, hanem egy nagyon komoly és kemény kényszernek következtében, és ennek a akkori politikai döntésnek és nyomásnak a kényszere miatt ma is nagyon sokan úgy látják, hogy reménytelen a felvidéki magyarságnak a helyzete, mert egy kevesebben vagyunk, és ez nagyon megtört akkor, lelkileg megtört ezt a közösséget. Mert azt élték meg, úgy élték meg ezt a helyzetet, hogy velünk mindent meg lehet csinálni. És a hatalmak felettünk úgy is döntenek, mi csak eszközök vagyunk, kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, tehát van ennek egy ilyen hozománya is, de én azt hiszem, hogy ma már eljutott a Kárpát-medencében élő nemzeteknek a gondolkodása arra szintre, hogy egymást már meg tudjuk úgy védeni, hogy ne kerüljön sor ilyen atrocitásokra, mint amire sor került akár 50 vagy 70 évvel ezelőtt.
1: Mi kell ahhoz, hogy legyen következő 100 év?
0: Talán azt tudnám mondani, hogy azzal kell rendelkeznünk, ami a legfontosabb érték. Tehát nem adhatjuk alá például a szeretetnek, az összetartozásnak a kérdését. Az, hogy egymást meg tudjuk szólítani bátran. És ha látjuk az elhajlás sokat, látjuk azt, hogy valaki letér a helyes útról, akkor annak utána tudunk menni. Tehát az a személyes kapcsolattartás az nagyon fontos. A családoknak a megerősítése, azt látjuk, hogy milyen a mostani társadalom. Tehát a szétesett csonka családok fel is oda kell fordulni, meg kell találni a megfelelő hangot. Tehát azt a családias légkört, amit egy egyház Krisztuson keresztül biztosítani tud, azt következesen képviselni kell. Tehát mi egy közösség vagyunk, egy család. Én szoktam mondani, hogy Barsban még van 47 gyülekezet, de ez már lényegében csak 3000 ember, egy közösség, egy család vagyunk, és ne legyen nem tudom hány feje, mert 19 lelkész szolgál ezekben a közösségekben, az egyházmegyében, hanem egy feje legyen, és egy irányba menjünk előre, és azt az egy irány képviseljük, amelyet a gondviselés ad nekünk, amelyet Krisztus képvisel, tehát ő a mi pásztorunk, őt kell kövessük, ezt tették eleink is, nekünk is ezt kell tennünk, és egymást bátorítanunk kell. Nyilvánvalóan van, amikor megfáradás van, amikor valaki lemarad vagy leszakad erről a közösségről, attól még az a közösség, ha gyengül is, Krisztusban újra meg tud erősödni, és hisszük azt, hogy neki olyan csodálatos bűnbocsátó kegyelme és ereje van, hogy annak az egynek is utána tud menni, amikor az eltévedik, és ebbe a szolgálatba bennünket is bevon. Tehát én ebben látom megújulásnak a lehetőségét, hogy sohasem szabad elcsüggedni, hanem következetesen hivatkozni kell az evangéliumra, és aki az evangélium alapján él, az a szeretetben is meg tud erősödni, és meg tud gyerekedni, és a szeretettől nincs nagyobb erő. Tehát nekünk csak ezzel a szeretettel, a krisztusi szeretettel kell szolgálnunk.
1: Ismerősen csenghet Kassai Gyula neve. A felvidéki református lelkészt első között fosztották meg szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart is, még a lakcím nyilvántartásból is törölték. Évekig harcolt, de nem született jogorvoslat az ügyében. A történtek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Azóta is léven szolgál. A lelkipásztorral a Szlovákiai Református Keresztény Egyház megalakulásának centenáriuma alkalmából beszélgettem.
2: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha. Az indulásról elsőként Barta Miklós ügyvezetőt hallják.
3: Más európai országban már volt az a fogalom, hogy református rádiózás. Itt Beregszászban, Kárpátalján, Ukrajnában még nem. Ez 2000-ben két beregszázi lelkipásztornak, konkrétan Tarasközi Gerzson és Tarasközi Ferenc köszönhetően elindult ez a folyamat. Fő ötlete az volt, az, hogy ami elhangzik a templomban, ugye az Isten szava, az ige, tudjuk kihozni, és valóban egy FM rádióba sokkal több emberhez eljuttatni. Akkor ott a 2000-es években ezt a szlogent mondták, hogy ha az Úristennek ez érdekes lesz, akkor ebből lehet valami. Én úgy érzem, hogy az Úristennek ez a mai napra is érdekes, és ebből nem lehet, hanem van valami. Ezért vagyok óriási nagy hálás, hogy mi valóban tudtunk 10 évig megmaradni, ami számomra nagyon fontos, mint független média, hiszen nekünk első naptól a mai napig a Beregszázi Református gyülekezet a fenntartónk, és én nagyon örülök annak, hogy független attól, hogy más-más nehéz időszakok voltak, de a gyülekezet kitartott mellettünk, ezért tudunk tovább menni.
1: Az orosz-ukrán konfliktus milyen tartalmi és gazdasági kihívások elé állította a Pulzus FM működését?
3: Tudni kell azt, hogy 2022. február 24-től egész más rádiózás kezdődött el, nem csak a Pulzus rádióban, hanem én úgy érzem Ukrajna összes rádiójában. Mi annó igen 9 óra élő műsort tudtunk úgymond szolgáltatni. Meg kellett szüntetni sok olyan műsorunkat, sláger műsorunkat, kívánság műsorainkat, fiataloknak szóló szórakoztató zenei műsorokat, olyan jellegű műsorokat, ami ugye egy ilyen időszakban, amit mi most átélünk, egész egyszerűen nem lehetett tovább folytatni, és ebből kifolyólag mai napra 1 óra élő műsorunk maradt a 10 órási különkiadásunk, amit természetesen más ukrán műsorokkal tudunk keresíteni, és ebből kifolyólag be tudjuk tartani az arányokat. Kötelező kifizetések, a rezsiről már nem is beszélve, plusz az az árak, szóval mindenen érződött ez a gazdasági nyomás, mai napra is ez egy óriási nagy kihívás. Természetesen itt ugye a bérek, nagyon jó eső érzés volt az, hogy független attól, hogy akármilyen nehéz időszak volt vagy van, jelen esetben egy Covid időszak, egy háborús időszak. Szóval ez a kivált, ez a mostani, valahogy mindig éreztem azt, hogy ezek az emberek átérezték a súlyát, átérezték a fontosságát, és ami nagyon-nagyon fontos számunkra, ez a felelősségtudat.
1: Kereskedelmi rádióként közvetítitek a református keresztény értékeket. Megfér ez a két forma egymás mellett, Birta Zoltán főszerkesztő.
4: Csimós püspök úr fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy úgy kell Jézusról beszélni, hogy nem kell kiejteni a nevét, de mindenről leszóljon. Azt gondolom, hogy az, hogy keresztény műsorvezetők vannak az éterben, keresztény riporterek kérdeznek. A tematika választásban a keresztény konzervatív szemlélet van jelen, az egy meghatározó dolga annak, hogy mit sugároz egy média. Nagyon a hétköznapi dolog az, hogy kiejtjük azt, hogy hálásak vagyunk, vagy kiejtjük azt, hogy bizakodóak vagyunk, vagy kiejtjük azt a műsorban, élő adásban, egy kereskedelmi hangvételű műsor szerkezetben azt, hogy Istenben bízunk, vagy Istentől kérünk valamit. Valamint egy furcsa, mert mondjuk tőlünk nyugatabbra ezek ilyen teljesen furcsán hatnának egy élő napindító, vagy információ szórakoztató jellegű műsorban, de ezek a dolgok benne vannak, átszövik a tartalmakat, és nem kell egy tematikus vallási műsornak lenni, hogy ezek a dolgok megjelenjenek, és azt gondolom, hogy egyrészt a közegünk megengedi azt, hogy ezeket a szavakat alkalmazzuk, pici apró bizonyságtételeket tegyünk, másrészt meg a rádió célja, a kitűzése az, hogy keresztény értékeket közvetítsen a világnak, ez pedig egy feladata is egyrészt.
1: Mennyire nyitottak a helyiek arra, hogy befogadják a rádión keresztül érkező igei üzenetet?
4: Szerencsénk van, mert Kárpátalja, amit lefedünk, az egy konzervatív keresztény közeg. Itt az emberek azért vagy nagymamától, vagy a szüleiktől, vagy ők maguk valamilyen formában találkoztak Istennel, és nem csak a református értékeket akarjuk vallani, hanem a keresztény értékeket. Mi nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy az ökumeni jelleggel megszólaltassuk a különböző történelmegyházaknak az életét, örömeit, gondjait, bánatát, munkáját bemutassuk. Mármint, hogy nekünk ez fontos, hogy itt Kárpátalján a népet szólaltassuk meg, nekik jutassunk el információt, akik itt élnek, és mi kb. Ilyenek vagyunk, Istenhez közel lévő, magyarul gondolkodó, vagy református, vagy protestáns, vagy katolikus, vagy görög katolikus emberek, akik még legalább egy generáció távolságra kötődnek közösséghez, a gyülekezetekhez, a templomhoz. És igazából ez a sajátosság, amely sok esetben vonzóvá teszi az éterben a rádiót, mert ez benne van a légkörben.
1: Bekfi Mária műsorvezető, milyen volt az első napod a rádióban?
5: Tisztán emlékszem az első napomra, ez 2018. augusztus 23-a volt, mint hírszerkesztő. Köszönthettem a hallgatókat. Nagyon izgatott voltam, hogy milyen is lesz visszahallani saját magamat a rádióban. Mennyire fog ez megfelelni, mennyire fog tetszeni a hallgatóknak. Természetesen ezt egy tanuló időszak előtte meg ezt az első napot. Ez idő alatt felkészítettek arra, hogy hogyan olvas egy hírbemondó. Fontos, hogy ez egy kis helyi rádió, és főként helyi emberekről szól. Úgyhogy a híreknek is helyi vonatkozásúaknak kell lenniük. Talán ez a legfontosabb a Pulzus Rádióban, hogy a helyi emberekhez szólunk, és azt próbáljuk meg közvetíteni feléjük, ami a mindennapokban történik ebben a kis közösségben.
1: Munka vagy hivatás?
5: Nem munka. Tehát ezt annyian megkérdezik tőlem, de nem munka, ez egy hivatás, és talán még egy picit szolgálat is, mert én úgy érzem, hogy amikor az ember talán lehet azt mondja, hogy a munkáját végzi, akkor sokszor azt érezhet, hogy erőltetettem csinálja, végzi azt is. Sokszor nincs is kedve hozzá. Én a rádiózásra főként azért is, mert itt Kárpátalján végezhetem, tehát abban a közösségben, ahol élek és amit nagyon szeretek, én inkább hivatásként tekintek. Nagyon nagy felelősség az, hogy a helyi emberekhez szólhatunk, és mi mondhatjuk el nekik a jó és a rossz híreket is, és ugye sajnos most az utóbbiból nálunk sokkal több van, de ránk az emberek számítanak, hogy minden körülmények között a Pulzus Rádió megszólal és informálja a hallgatókat. Ezért is érzem azt, hogy ez egy hivatás, és valóban büszkeséggel tölt el, hogy a részese lehetek. Úgy ébredek reggel, hogy nem azt érzem, hogy megint munkába kell mennem, hanem hogy szeretettel gondolok rá, hogy akkor újra mehetek és csinálhatom azt, amit szeretek.
1: A Pulzus FM Ukrajna egyetlen magyar nyelvű rádiója. Milyen gondolatokkal ülsz le minden nap a mikrofon elé, tudva, hogy amit teszel, az lehetőség, de egyben óriási felelősség is.
5: Igen, és egy csoda is. A mostani helyzetben meg kell gondolnunk azt, hogy mit mondunk, vagy épp egy interjú alany is, hogy mit mond. És valóban ez egy nagy felelősség az, hogy mit, hogyan, mikor mondunk a rádióban, és mit közvetítünk, valós információkat adjunk át a hallgatóknak, és az, hogy magyarul szólalhatunk meg a hallgatókhoz, ez nagyon fontos a mostani időben, hogy valóban a magyar szó az megmaradjon, és azt üzenjük ezzel is a hallgatók felől, hogy mi itt vagyunk, itthon maradtunk, ha tehetitek, ti is maradjatok itthon is, és együtt átvészeljük a nehéz időszakot is. Fejlődés is, és egy nagyon nagy csoda, hogy itt ebben a kis közösségben, amikor bekapcsolják a 92.1-es frekvencián a Pulzus Rádiót, akkor magyarul is hallhatnak minket.
1: Talán nincs még egy olyan kereskedelmi rádió a világon, amely keresztény értékeket közvetít és egy református gyülekezet működteti. A beregszászi Pulzus FM több mint 10 éve, hogy megkezdte földfelszíni sugárzását Kárpátalján, azóta Ukrajna egyetlen magyar nyelven is működő rádiója. A háború komoly kihívások elé állította a szerkesztőséget, megcsappant létszámmal ugyan, mégis kitartóan biztatják hallgatóikat. Azt mondják, az anyanyelvi tájékoztatás, a magyar szó és a lelki tartalom az éterben most fontosabb, mint valaha.
2: Házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunkban annak jártunk utána, hogy mit jelent ma magyar reformátusnak lenni a Kárpát-medencében. Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Kojsze Péter. Számítok Önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
2: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Tisza párt kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz előzőleg kétszer is felszólította Magyar Pétert és a kormányt, hogy jelentse be, Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós Migrációs Paktumot. Májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták a közleményben, de konkrét neveket nem említettek. Visszaállítják az ETDR, vagyis az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét, közölték a kormány Facebook oldalán. Ezt még 2021. augusztusában szüntette meg Lázár János akkori tárcavezető. A tanárokat, nevelőket köszöntötte a miniszterelnök pedagógus nap alkalmából. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Landnárt Judit pedig a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. Szimpátia tüntetést hirdettek a Sándor Palota elé Súlyog Tamás és több állami intézményvezető melletti kiállásként, miután a miniszterelnök egyik eltökélt célja őket leváltani. Orbán Viktor mozgósítására körülbelül 400 ember gyűlt össze, írja az Index. Az előttünk álló héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTV a vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. A MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arra, hogy június 16-áig folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Ez lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését. Mint ismert, a MOL megvenné a szerbiai olajtársaság orosz tulajdon részét a vonatkozó szankciók miatt. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitika irány is. Kármán András beszámolt arról is, az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Június 20-án életbe lép a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársasága megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a balatoni hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes Alsóörs, illetve Balatonalmád is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba, naponta indulnak a hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Legalább 12 embert lőttek meg egy fesztivál közelében az Egyesült Államok beli Ohio-i Toledo-ban. A rendőrség közlése szerint a gyanúsítottakat nagy erőkkel keresik. Az áldozatok nincsenek életveszélyben. Ismét támadja egymást Irán és az Egyesült Államok. Az amerikai erők iráni drónokat és radarállomásokat támadtak, Teherán pedig rakétákat lőtt ki az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjaira. Washingtoni közlés szerint az amerikai támaszpontokon nem sebesült meg senki, és károk sem keletkeztek. Iráni drónok a múlt héten Kuvait nemzetközi repülőterét is támadták. Az amerikai védelmi miniszter ismételten felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet saját védelmük érdekében. Pete Hegseth egy franciaországi amerikai katonai temetőben beszélt erről, nem sokkal azután, hogy lemondta részvételét a nyugati szövetségesek második világháborús normandiai partraszállásának évfordulóján rendezett nemzetközi ünnepségen. Végül az időjárásról: derült lesz az ég fátyol és gumoly felhőkkel, néhol előfordulhat majd zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berecz Renátát hallják. Mai műsorunk vendége Rózsa Babits Nóra, idegrendszeri fejlesztő, szülői tudatosság fejlesztő, akivel arról fogunk beszélgetni, hogyan legyünk türelmesebb, tudatosabb szülők. Szabad-e dühösnek lenni? Lehet-e dühös a gyerekünk? S mi az, ami már nem elfogadható viselkedés részéről? Okoz-e kárt az alkalmankénti veszekedés? A többi mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak, ha a következő közel fél órában velünk tartanak. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai műsorunk vendégét, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy mi is határozza meg azt, hogy mennyire tudunk türelmes szülők lenni. Hogyan álljunk neki a mindennapoknak? Tudunk-e tudatosan készülni a szülőségre magára? Tudunk-e tudatosak lenni a türelmességben, hogy kevesebbet veszekedjünk, tegyük szívünkre a kezünket? Szerintem mindenkivel előfordul. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Nóri, újra, és beszélhetünk egy szerintem igen fontos témáról.
1: Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Igen, ez a szülői türelem kérdéskör, ez egy nagyon összetett kérdés, mert én azt gondolom, hogy amikor a gyermekünket várjuk, mint édesanyja, akkor mindig egy ilyen rózsaszín álomkép leveg a szemünk előtt, hogy majd én másképp csinálom, majd nekem sikerülni fog, majd én türelmesebb leszek, és aztán bizony, amikor ott van a gyerkőc, és jönnek nap mint nap a kihívások, akkor úgy arcul tud csapni a valóság, hogy hát bizony azért az embernek a türelme véges, akármennyire is természetesen szereti a gyermekét, de nem igazán lehet erre a 0-24 órás szolgálatra felkészülni, főleg ami a gyerekvállalásnak az első néhány évét jellemzi, mert hogy innen azért nincs szabadságra menetel, ha elmegyünk nyaralni, sajnos jön a gyerek is, sajnos vagy nem sajnos, de hogy igazából ezek nem feltétlenül pihentető évek, és aztán tényleg azzal szembesül az ember, hogy bizony elfogyott a türelem, kiakadok én is, és akkor igazából, amikor a gyerek valamin kiborul, vagy kiakad, vagy sok neki, és ugye ebbe a szülő is belevonódik, akkor már ugye ketten hisztizünk, vagy ketten vagyunk kiakadva, tehát hogy ez nem egy igazán előrevívő állapot. Tény és való, hogy nagyon nagy fokú igénybevételnek vannak kitéve az édesanyák az első években. Igazából én azt gondolom, hogy erre egyfajta szülői önismerettel lehet valamennyire felkészülni, hogy tudatosítja magában az ember azokat a helyzeteket, amelyek őt mondjuk kiakasztják, amelyekre fel tud készülni, hogy na az neki egy például egy piros gomb, amire azonnal ugrik, és akkor ezek így nagyon szépen nagyfokú tudatossággal, sok-sok odafigyeléssel, önmagunkra figyeléssel, ezek azért csökkenthetők. Vagy hogyha az ember, egy kicsit így azt is szoktam mondani, hogyha előhúzzuk a farzsebünkből a józanabbig eszünket, akkor egyből világossá válik, hogy ha én is belevonódok a gyereknek a műsorozásába, akkor azzal nem leszünk előrébb. Tehát, hogy én vagyok a felnőtt, én vagyok az ő szülője, nekem kell utat mutatni, nekem kell az érzelmek háborgó tengeréből egy picit kivezetni őt. Tehát, hogy mindig mi vagyunk a minta a gyermekünk számára, és hát személy szerint egyébként nekem ez például akkora motiváló erő, hogy én ezt tényleg így bármikor elő tudom húzni, hogy jó, akkor mit szeretnék a gyerekemnek mutatni. Mert amit a szülő követ, amilyen mintát követ, az lesz a gyermeke számára is a követendő példa. És ugye ezek nyilván tudattalan folyamatok, tehát hogy ez mindig olyan, mintha a gyerkőc fejében egy ilyen belső mozi forogna, és akkor rögzít minden pillanatot, hogy ja, anya ezt így csinálja, jó, akkor én is. Aha, apa meg ezt úgy csinálja, jó, akkor én is, mert ezek szerint így kell, mert mi vagyunk a modellek a gyermekünk számára.
0: Nagyon sok minden befolyásol minket egy-egy nap során, itt a fiziológiás dolgokra is gondolok. Jöhet, hogy fejfájás, kialvatlanság, stb. Nyilván ettől is türelmetlenebbekké válunk. De az jutott még eszembe, hogy hozunk is magunkkal, ugye, mintákat, szülői mintákat, és régebben nem figyeltek ennyire oda, nem voltak ennyire tudatos szülők, én azt gondolom. Most egyre inkább fókuszba helyeződött az, hogy hogyan tudom ezt jobban csinálni, hogyan tudom elhagyni a régi mintákat, hogyan tud ezzel megküzdeni a szülő, hogy ő ezt a mindennapokba adaptálja.
1: Hát ez erről szól a szülői önismeret igazából, hogy amikor felismerem azokat a mintákat, amelyeket én magam is mondjuk kaptam gyerekkoromban, és van közte egy csomó jó, amit szeretnék továbbvinni, ami az örömömre szolgál, amit követendőnek tartok, és hát van közte legtöbbször egy csomó olyan is, ami már nem szolgál minket, ami nem előrevezető, nem együttműködést, hanem egy hatalmi harcot eredményez mondjuk, de hogy ezeket nagyon szépen fel lehet ismerni, fel lehet fedezni, és ezeket, amelyekre már nincs szükségünk, azokat le lehet építeni. Tehát ehhez kell az a fajta önmegfigyelés, tudatosság, saját magunknak a tudatos működtetése, hogy mit akarok, hogyan akarom, és tudom, hogy ez az akarni szó, ez a magyar nyelvben nem sokszor azt mondjuk a gyerekeknek is, hogy hát szeretnék, de hogy én azt gondolom, hogy igenis lehet akarni valamit a legnagyobb jó szándékkal is, tehát hogy ez ilyen belső indítatást feltételez.
0: Vannak erre jó gyakorlatok, példák, amiket hoztál most esetleg, hogy előfordul, akár hány éves gyereknél vehetünk mintákat, hogy mit tehet a szülő, ha mondjuk kiborul a 3 évesem? Ez ugye nyilván neki életkori sajátosság is, de hogy hogyan tudok én abban a szituációban kellően türelmes lenni? Van erre recept egy kevés?
1: Hát erre például nagyon jó módszer lehet az, hogyha az ember felismeri és megtanulja a bizonyos én állapotokat önmagában felismerni, mert bizony előfordulhat, hogy egy felnőttkori kiborulás az igenis egy gyermeki viselkedést feltételez. És pontosan erre, tehát hogy nincs új a nap alatt, pontosan erre szolgál a szülői önismeret is, hogy amikor a gyermekemnek sok valami kiborul, műsorozik, elszakad nála a cérna, akkor igazából felnőttként nekem az a feladatom, felnőttként is, és a szülőjeként is, hogy őt megtartsam. Én ezt például nagyon sokáig nem értettem, ezt a nagyon szép kifejezést, hogy megtartani a gyermek érzéseit, de hát egy erről szól, hogy amikor ő neki sok valami, akkor én azt tudjam elviselni. Azért, mert valószínűleg jó esetben már van tapasztalatom arról, a felnőttként is, és az ő szülőjeként is, hogy ezek az érzések, ezek mulandóak, megoldhatóak, feldolgozhatóak, és ehhez nyilván az kell, hogy magamban ezeket megéljem, ezeket megtapasztaljam, mert amit én tudok, azt tudom átadni a gyermekemnek is.
0: Érdemes ilyen helyzetekben egy kicsit akkor hátrébb lépni, számolni magunkban, tehát hogy valami másféle fókuszt keresni magunknak, tehát hogy a gyerekem akkor megélhesse ezt az érzést, én ezt türelmesen megvárjam, és akkor mondjuk másra figyelek?
1: Hát nem kell feltétlenül másra figyelni, szerintem itt a legjobb módszer az lehet, hogy magára figyel az ember, és tényleg ezzel veszek egy nagy levegőt, tudatosítom magamban, hogy mit szeretnék, mi az, ami ezt a helyzet, ennek a helyzetnek a megoldását szolgálja, akár lehet számolgatni is, és egyébként, hogyha behozhatok ide egy példát, Kádár Anna Mária meseterapeuta egyik elhíresült példája, hogy az anyuka és a hisztiző gyermeke ott vannak a boltban, és az anyuka csak konkrétan egy nevet mantrázik, hogy Viola meg fog oldódni, Viola nyugodj meg, Viola marad nyugodt, és akkor kérdezi egy szintén sorban álló hölgy, hogy milyen kedvesen beszél a gyerekével, pedig ez szegényké mit hisztizik, meg veri magát a földhöz, és erre az anyuka mondja, hogy de hát én vagyok Viola. Tehát, hogy igen, elsősorban tényleg ez a legcélra vezetőbb, hogyha ha magunkkal tudunk mit kezdeni ezekben a nehéz helyzetekben, és ilyenkor bizony kőkeményen a célra fókuszálva nem hagyjuk eluralkodni saját magunkon az érzéseket, mert tényleg akkor az lesz a vége, hogy akkor már ketten ülünk a gödör alján a gyerekkel, és akkor, tehát hogy onnan azért nehéz egymást kirángatni tényleg.
0: Ugyanez a típusú működés működhet idősebb gyermeknél is? Tehát mondjuk egy tinédzser korszakban is működhet?
1: Abszolút, igen. Meg a tiniknél egyébként nagyon nagy szerepe van már a humornak. Tehát, hogy ez nekem egy nagyon kedves korosztály egyébként a tinédzser korosztály, mert velük már sokkal több mindent megengedhet idézőjelben magának az ember, tehát hogy egy helyzetet, míg ugye egy kisgyerek nem feltétlenül érti a humort, mint tudjuk, mindig van egy humorizálásnak alapja, és igazából amikor egy kamasszal az ember belevisz egy kis viccességet, egy kis humort, egy kis öniróniát, mert nyilván azért ez is nagyon kell a dologhoz, akkor azért sokkal könnyebben áthidalhatók a helyzetek. És ugye egy kamasz, egy tinédzser gyerek már nagyon is látja a szüleinek az emberi mi voltát. Már ugye nem az a ez az álomkép kategória van már a gyerekek fejében, mint mondjuk egy kisgyereknél, hogy tényleg
0: óriásoknak látnak
1: minket. Persze, meg hibátlannak, meg hogy anya, meg apa mindent tud, és tényleg, hogy ők a mindenkori vezetők, stb. Tehát ez egy darabig így van, és utána, hogy kamaszodnak a gyerekek, érik az ő személyiségük is, egyre inkább látják a mi emberi mi voltunkat, ami teljesen oké. És azt gondolom, hogy ez egy tök jó közös pont tud lenni, hogyha az ember hajlandó egy kis öniróniát gyakorolni, mert ez a kamaszok számára sokkal kézzelfoghatóbbá, vagy sokkal emberibbé teszi a szülőt.

0: Beszéljünk kicsit arról az oldalról, amikor elszakad a cérna és veszekedünk. Uh-huh. Ez egy ördögi kör szerintem, tehát hogy már önmagát generálja folyamatosan, és ugye a konfliktust mélyíti a gyerek és a szülő között akár. Hogyan tekintesz te, mint szülő és mint szakember magára a veszekedésre?
1: Hát néha a veszekedés egy szükséges dolog, tehát hogy azért nem gépek vagyunk, tehát hogy természetes az, hogy bármennyire is próbáljuk az arany középúton tartani az érzéseinket, tehát hogy azért van az a helyzet, amikor igenis kiakadunk, és még azt is ide tudnám hozni egyébként, hogy ugye a dű az szociálisan egy kevésbé elfogadott érzelem. Tehát, hogyha valaki szomorú, őt akkor megvigasztaljuk, ha valaki fél, akkor bátorítjuk, de egy dühös emberrel vagy gyerekkel, na ez szerintem az a helyzet, ahol a legkevésbé tudunk úgy mit kezdeni, mert sajnos abban a helyzetben, vagy abban a szituációban neveltek bele minket, vagy az a szociálisan elfogadott, hogy dühösnek lenni nem szabad, nem illik. És ugye a gyerekeinknél is legtöbbször ezt az érzést tiltjuk le, viszont tényleg van az a helyzet, amikor elgurul a gyógyszer, és ott akkor borul a bili, stb., tehát hogy nem tudunk gátat szabni a düh érzésének, és sokszor egyébként nem magával azzal van a baj, hogy dühösek vagyunk, hanem ahogy ezt kifejezzük. Tehát, hogy például azt gondolom, hogy egy kisgyereknél a düh kifejezése az egy nagyon is ösztönös dolog, viszont az, hogy mondjuk a szülőt rugdossa, az egy megengedhetetlen viselkedés. És itt nagyon fontos ketté választani az érzést, meg a viselkedést. Tehát, hogy párnát csapkodni abszolút lehet, de a szülőt rugdosni, én azt gondolom, hogy ez nem fér bele. És ugyanez egyébként felnőtteknél is, tehát hogy legtöbbször mi is sajnos sokszor csak a szőnyeg alá söpörjük az érzésünket, hogy jó, most nagyon fölhúztam magam, meg dühös voltam, de úgy igazából nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Én a mozgást mondom egyébként még, ami gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt nagyon jó indulatlevezetési módszer. Ennek evolúciós okai vannak egyébként, de hogy a nagy mozgásokkal, amikor kiugráljuk, kisportoljuk, kifutjuk magunkból, ez felnőttként is nagyon-nagyon jól tud működni.
0: Akkor, ha jól értem, egyébként érdemes megtanítani a gyereket arra, hogy hogyan tudja a dühét kiadni magából, akár megengedhető módon, hogy ő azt később a felnőtt korában is megfelelően tudja alkalmazni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy annyira dühös lesz felnőttként, hogy ugye ez a tipikus, hogy van olyan, akinek filmszakadás van. Uh-huh. Nem is emlékszik arra, hogy mi történt, mert annyira indulatos lett. Igen.
1: Ez az érzelem, igen. Hát itt is visszakanyarodnék arra, hogy mindig a szülő a minta, tehát, hogy minden érzelem kezelésében, vagy mondjuk ilyen nagyon-nagyon intenzív érzéseknek a kezelésében is a szülő viselkedése lesz a minta, és pontosan ezért van az, hogy amikor mondjuk a gyerekünket látjuk, hogy tényleg elborították nagyon az érzelmek, de mondjuk egy olyan szinten van még, hogy lehet hozzá kapcsolódni, vagy tud ő hozzánk kapcsolódni, akkor megmutatjuk neki, hogy figyelj, drágám, most akkor gyere, ugráljuk ki egy kicsit, vagy jó, rázd meg a kezed, és csöpögtest ki az ujjaid végén, vagy hogy tombolt ki. Tehát, hogy például a toporzékolás, az akár egy elfogadható dolog lenne. Miért is? Mert sem önmagát nem bántja vele, sem másokat. Dühös? Hát igen. Szabad dühösnek lenni? Igen. Szabad olyan módon és olyan módon levezetni, ami sem önmaga, sem mások kárára nem megy.
0: Ez talán egyébként még egy szülőnek is jól esik hallani, hogy szabad dühösnek lenni, szabad megélni azt, hogy akár a dühünk annak létjogosultsága is lehet. De ugye kicsit még a szülőkre térjünk vissza, hogy említetted, hogy ugye az önismeret az nagyon fontos, megismerni saját magunkat is, szülőként is, meg nyilván más a szülői működésünk is akkor, de hogy mi ezt hogyan tudjuk fejleszteni? Hol, milyen csatornákon, fórumokon keresztül, mit keressünk?
1: Hát egyrészt én is ezt tanítom a hozzám forduló szülőknek, erre különböző nagyon klassz módszerek vannak, igazából én mindig arra törekszem, hogy ha bár ezek szakmai iránymutatások, de hogy egy olyan nagyon közérthető módon adjam át a szülőknek, amellyel tudnak boldogulni. És hát van erre szakirodalom is, az Elég jó szülő című dologra, hogyha az ember rákeres, akkor nagyon sok hasznos tartalmat tud elérni. Mert hogy pontosan ez a cél, hogy elég jó szülők legyünk, tehát nem egy piedesztára emelt félisten, vagy nem tudom kicsoda, hanem egy olyan az emberi minőségét és az emberi hibáit felvállaló vezetők legyünk, mert tulajdonképpen egy szülői szerep az mindig vezetésről is szól, amellyel a gyermekünknek olyan példát, olyan követendő példát tudunk állítani, ami az életében a segítségére lesz.
0: Ez egy kulcsmondat volt szerintem, ez az elég jó szülő, mert hogy olyan sokszor kapja meg szülőként, édesanyaként, édesapaként a világtól, a társadalomtól azt, hogy jól csinálja-e? Saját magának is felteszi talán a kérdést, hogy jól csinálom-e is, mikortól rontottam el valamit, hogy elrontok valamit feltétlenül azzal, ha veszekedek a gyerekkel?
1: Nem, én azt gondolom, hogy nem. És ezt nagyon jó, hogy megkérdezted, mert tehát, hogy a szülőség vagy a gyereknevelés az én olvasatomban az olyan, mint egy maratonfutás. Tehát, hogy 18-20 év múlva derül ki, hogy na úgy nagyjából jó volt-e a dolog. De hogy egy-egy apró mozzanat, vagy egy-egy rossz nap, vagy rossz hét, vagy rossz periódus, azért az nem írja felül a másik, nem tudom, 16 évnek a klassz dolgait. Tehát, hogy pontosan ebből adódik az a sok-sok szülői feszültség, lelkiismeret, fordulás, hogy úristen, kiabáltam a gyerekkel, hát azért nem dől össze a világ. Tehát, hogy már pedig azért sem, mert hogy a gyereknek nagyon fontos, hogy ezt is megtapasztalja, hogy igen, anya türelmes, igen, apával lehet ezt is csinálni, stb. Na de, hogy hol van a szülőnek a határa, amit már tényleg nem engedek meg, amit már tényleg nem szabad, és bizony akkor néha előfordul egy-egy kiabálás, vagy egy olyan intenzív időszak van, hogy ott, vagy téma, amivel tényleg nagyon nem jutunk zöldágra, nagyon nem tudunk abban kapcsolódni, de hogy ez így belefér, és azt gondolom, hogy egy veszekedés nem írja felül azt a sok-sok klassz élményt, amit egyébként adhatunk a gyermekünknek.
0: Remélem ez eljut mindazokhoz, akiknek ezt most hallani kellett. Köszönöm, hogy eljöttél hozzá.
1: Én köszönöm a meghívást.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rózsa Babic Nórával, idegrendszeri fejlesztővel, szülői tudatosság fejlesztővel beszélgettünk a veszekedés és a türelem témakörében. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Sziluett. Magazin műsor nőknek. Sziluett. Magazin műsor nőknek.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Sziluett című női műsorunkban nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Tirsné dr. Propper Valéria, nyugdíjas könyvtárigazgatót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta Önt mi nálunk.
4: Én köszönöm, hogy ismételten itt lehetek és meghívott.
3: A női műsorban pedig stílusosan mi mással is foglalkozhatnánk, mint nőkkel, hölgyekkel. Ezúttal az Árpádházi királylányokra esett a választásunk, nem véletlenül, hiszen az Árpádházi királyok családjának jelesebb férfi tagjait, szentjeit, boldogjait már sorra vettük, de hát nem szabad elfeledkeznünk a királylányokról sem, akiket boldogokként, szentekként tisztelünk, és akik példák lehetnek számunkra. Nos, kikről is szól majd a mai adás?
4: Hadd csatlakozzak a gondolatához, hogy igen, tisztelünk és példaképeink lehetnek, ráadásul azt is hozzátehetjük, hogy Európának nincs olyan királyi háza, királyi családja vagy hercegi családja, ahol valahol az elmúlt 1000-2000 év történelme során egy árpádházi királyleány ne lett volna jelen, és ne élt volna Európa bármely királyi fejedelmi udvarában.
3: Királylányok voltak ők, tehát úgy kell értenünk, hogy ők beleszülettek az árpádházi királyi családokba, tehát nem királynék vagy királynők, hanem királylányok.
4: Így van, királylányok. Olyannyira beleszülettek, és tulajdonképpen néhány évtized, vagy nagyjából egy század év lesz az a korszak, amiről én most mesélni szeretnék. Gyakorlatilag második Endre királyunk, és az utána következő évtizedek, vagy egy évszázadnak a korszakáról, és hallani fogják majd a kedves rádióhallgatók, hogy azok az árpádházi királylányok, akikről mesélek, valamilyen módon második Endre királyunktól származnak. Az ő lányai, unokái, ükunokái, tehát valódi árpádházi királylányokról fogok mesélni.
3: Szám szerint elárulhatjuk, hogy körülbelül hány királylányról lesz szó?
4: Hát vagy tízről, de be kell valljam, hogy nem számoltam össze, hogy hány árpádházi királylány, majd megszámoljuk a végén.
3: Körülbelül tíz. Már csak azért is érdemes ezt a számot megemlítenünk, hogy, mint ahogy Ön is mondta, nem volt még egy ilyen család Európa történetében, vagy a királyi családok történetében, akik ennyi boldogot és szentet tudtak volna adni az egyháznak.
4: Így van, és nem csak a katolikus egyháznak, a nyugati egyháznak, hanem a keleti, az ortodox egyház számára is adtunk királylányt, Árpádházi Szent Piroskát, ugye Szent László királyunk lányát, akiről
3: már hallhattunk így is, van, a múltkori műsorunkban.
4: Így van, vagy a mi István királyunk, akit az ortodox egyház is szentként tisztel, holott nyugati keresztény katolikus uralkodóról van szó.
3: Kezdjük akkor el a királylányok életének ismertetését. Kivel kezdjük?
4: Az egyik legismertebb és leginkább szeretett és tisztelt királylányunkról, Árpádházi Szent Erzsébetről Természetesen, már csak azért is, mert a történészek vagy Sárospatak, vagy Pozsony királyi várába teszik a születését. Én pedig miskolci lévén úgy vagyok vele, hogy mindaddig, amíg egyértelműen be nem tudják bizonyítani, hogy hol is született Erzsébet, addig mondjuk csak azt, hogy Sárospatakon született, itt a mi vidékünkön, és hozzánk tartozik. Nos, Erzsébet, Szent Erzsébet az a leginkább ismert szentünk, akire azt szoktuk mondani, hogy a bizonyos rózsás szent. Őról a nagyon-nagyon sokat tudunk, ezt a bizonyos rózsával kapcsolatos legendát is ismerjük. Úgyhogy én inkább olyan legendákról szeretnék beszélni vele kapcsolatban, amit kevésbé ismerünk. Hogy mondjam el, hogy II. Endre király volt az apja, és II. Endre király első felesége az édesanyja, aki nem más, mint Meráni Gertrúd. A bizonyos Bánkbánféle a magyar történelem egyik leginkább gyűlölt

0: mindössze 24 évet, és harmadik gyermeke már férje halála után született. Nagyon sokan nem tudják, hogy ez a harmadik gyermek egy kislány volt, Gertrúdnak keresztelte, és őt magát is boldoggá avatták. Kolostorban született, Kolostorban nőtt föl, tulajdonképpen soha nem hagyta el ezt a kolostort. De visszatérve Erzsébet legendáira és életére. A rózsa legendát nem fogom elmesélni, mert ismerjük, de amikor már halálos betegen, halálos ágyán feküdt, akkor egyszer csak elkezdett énekelni Erzsébet, méghozzá magyarul. És amikor megkérdezték tőle, hogy miért énekelt és miért magyarul énekelt, akkor azt válaszolta, hogy egy kis madár ült le mellém, és olyan szépen dalolt, hogy nekem is énekelnem kellett. És az utolsó mondatai a halálos ágyán így hangzottak a legendája szerint. Eljött az óra, amikor a mindenható magához hívja barátját. A marburgi kolostorban temették el, és még abban az évben megkezdődött a kolostor templomának a felújítása, amikor felnyitották a sírját Erzsébetnek, és a legenda szerint második Frigyes német király, aki Erzsébet férje Türingiai Lajos halála után egyébként feleségül is kérte Erzsébetet, de ő már akkor visszautasította. Nos, második Frigyes a szarkofágból kiemelte Erzsébet koponya erekjéjét, és egy drága kövekkel díszített, nagyon díszes koponya tartóba helyezte el, a legenda szerint a következő szavakkal. Ha nem tudtalak császárnévá koronázni a földön, fogad tiszteletem jeléjül ezt a koronát te, aki Isten országában már királynő vagy. Nos, a történelem viharaiban szintén a legenda szerint nagyon-nagyon kalandos úton, de ez a koponya erekje végül is Svédországban kötött ki, és Stockholm történeti múzeumában az egyes számú leltári számmal meg lehet tekinteni azt a bizonyos drágakövekkel ékesített koponya erekjét, amely a történészek szerint Árpádházi Szent Erzsébet koponya erekjéje.
1: Aki nem hiszi, járjon utána, és menjen el mondjuk Stockholm városába, és nézze meg ezt a koponya erekét.
0: Így van.
1: Ki a következő Árpádházi királylányunk?
0: A következő Árpádházi királylányunk, és még mindig második Endre királyunknál maradva a magyar történelemben, második Endre királyunk második feleségétől, mert ugye Merániai Gertrúdot megölték a magyar főurak, második feleségétől, Kortné Jolán, egy bizánci hercegnőtől született egy Jolánta nevű kislánya, akit első Jakab Aragon királyhoz adtak feleségül, és ezt a magyar Jolántát a Aragon-spanyol történelem úgy tartja nyilván és számon, hogy magyarországi Jolánta Aragon királylány. Az életéről onnan tudunk, hogy egy Brachfeld Ferenc Olivér nevű történész írta meg először Jolánta életének történetét. Ő dolgozta föl, csak az a baj, hogy ez a Brachfeld Ferenc Olivér történésznek még a nevét sem lehetett kiejteni Magyarországon az elmúlt évtizedekben, ugyanis az 1956-os forradalom eseményeiről nagyon-nagyon megható és személyes hangú beszámolót írt és jelentetett meg a spanyol nyelvű nyugati folyóiratokban. Így aztán, mint történésznek a munkás sem igazán ismertük, csak a rendszerváltás után ismerhettük meg, és egyáltalán ezt a Jolánta életrajzát is csak azután ismerhettük meg. Nos, ahogy Brachfeld Ferenc Olivér leírja, Jolánta olyan királyné volt első Jakab Aragon király számára, amilyenre a királynak szüksége volt. Művelt, szép, okos, és ami egy királyné esetében nagyon fontos, termékeny. 6 lány és 4 fiú gyermeke született, és az, hogy maga a király is nagyra

értékelte magyar feleségét, és valóban nagyon tehetséges és okos királyné lehetett, azt az bizonyítja, hogy amikor Valenciát ostromolták, a móroktól próbálta visszavenni Jakab király Valencia várát, akkor ehhez a várostromhoz a királyné is elkísérte a királyt, bár akkor is áldott állapotban volt, és a vár feladásáról a mór követtel Jakab király és Jakab király tanácsadója, és a királyné is ott volt, és a királyné is részt vett a diplomáciai tárgyalásokon. És ami nagyon-nagyon nem volt szokásban abban az időben, nyugaton különösen nem, a megadásról szóló dokumentumot magyarországi Jolánta királyné is ellátta kézjegyével, és aláírta ezt a dokumentumot. Nos, magyarországi Jolánta Vallabona kolostorában van eltemetve, ájtatos imaúton volt, amikor egy ismeretlen lázas betegség támadta meg Jolántát, és itt halt meg. Végrendeletében nagyon nagy összeget hagyományozott, és kérte a férjét, hogy a szegényeknek osszák ki, és támogassák nevében.

0: Női műsorunk folytatásában Árpádházi királylányokkal ismerkedünk. A folytatásban most melyik királylány életéről vagy legendájáról hallunk?
1: Még mindig második Endre királyunk családjánál maradva, és magyarországi Jolánta Aragon királynénk unokájáról fogok most beszélni, tehát második Endre királyunk leszármazottja, egy árpádházi királylánynak az unokája, aki nem más, mint portugáliai Erzsébet Izabella. Nos, ez a királylány már a nevét is a bizonyos árpádházi Erzsébet rózsás szentünkről kapta, és az ő iránti tiszteletből kapta, hiszen unokanővére volt Erzsébet Izabellának a rózsás Erzsébetünk. Egyébként mind a két királylányt rózsával szokták ábrázolni, tehát Erzsébet Izabellát is a művészek freskókon, festményeken rózsával tüntetik föl, és rózsával ábrázolják.
0: Arról valamit, hogy miért?
1: Igen, majd elmesélem. Az életéből következik a rózsával, illetve az unoka nővérére, árpádházi Szent Erzsébetre való visszautalás. Azért nevezzük portugáliai Erzsébet Izabellának, mert portugáliai dénes királyhoz adták feleségül. Sajnos ez a házasság nem volt olyan sikeres, mint a nagymamájának, magyarországi Jolántának a házassága Jakab Aragón királlyal. Portugáliai dénes király egy eléggé durva, nagy természetű uralkodó volt, aki ráadásul még féltékeny is volt a feleségére, ok nélkül és indok nélkül. A portugáliai szentek legendáiban Erzsébet Izabellát egyébként a béke angyalaként tisztelik, és így szokták emlegetni, és itt jön be a rózsa motívum, azért, mert Erzsébet Izabella egész életében férje dénes király és fia, majd pedig fia és vője között próbálta a békét közvetíteni, és próbálta családja férfi tagjait megbékíteni egymással a hatalomért vívott harcban. A rózsás Erzsébetnél pedig ugye ugyanígy a rózsa legendájában valahol benne van a béke és a szeretet. Erzsébet Izabella életében van egy nagyon érdekes és megható legenda. Ugye említettem, hogy még féltékeny is volt ráadásul dénes király, Erzsébetnek pedig volt egy kedves fiatal apródja. És dénes király elhatározta, hogy ezt az apródot megöleti és elemészteti, és fölbérelt mészégetőket, hogy pusztítsák el azt a nemesi fiút, aki meg fog jelenni náluk. És dénes király egy mondva csinált üggyel elindította a mészégetőkhöz ezt a kedves apródot, aki viszont egy templom előtt haladt el, a templomban pedig éppen szent mise folyt. És betért a templomba egy imára, és egy picit elfeledkezett magáról, tehát hosszabb ideig tartott az az elmélkedő ima. És dénes király türelmetlen volt, kíváncsi volt, bosszúálló terve, hogy hogyan sikerült, és egy bizalmas hívét utána indította ennek a apródnak, és ez a bizalmas híve hamarabb ért oda a mészégetőkhöz, mint az apród. És a mészégetők ugye nem tudván, hogy kit kell elpusztítani, dénes király bizalmi hívét kapták el és ölték meg, hiába tiltakozott ez a híve. És az apród ugye másodjára ért oda a mészégetőkhöz, és semmi baja nem történt. A legenda szerint dénes király erősen magába szállt és megdöbbent ezen az isteni ítéleten és Isten akaratán, hogy az az apród, akit ő el akart pusztítani, ima közben megmenekült, és az ő bosszú tervének egy bizalmas híve esett áldozatul. a királyi házaspár életére még úgy jellemző, hogy amikor élete vége felé megbetegedett Dénes király, akkor magához hívta a feleségét, Erzsébet Izabellát, és csak és kizárólag ő ápolhatta, és őtől lefogadta el az orvosságokat, és halála percéig a felesége volt a ápolója. Erzsébet Izabella Coimbra kolostorában van eltemetve, és a sírját 1612-ben felnyitották, és a testét éppen találták, és épségben találták. Egy pár évvel később avatták szenté, 8. Orbán pápa avatta szenté portugáliai Erzsébet Izabellát, aki egy árpádházi királylányunknak az unokája. Nem tudom, hogy tudja-e, és a kedves hallgatók tudnak-e arról, hogy árpádházi Erzsébetünk ugyan nem szent, hanem boldog, még további kettő is volt a magyar történelemben és a magyar szentek legendáriumában.
0: Egyről én is hallottam, de akkor kettő is van?
1: Még további kettő. Ugye Erzsébet Izabella, portugáliai Erzsébet Izabelláról már beszéltem, de árpádházi Erzsébet az özvegy. Őt ezen a néven szoktuk említeni és megkülönböztetni. Nos, árpádházi Erzsébet az özvegy, 4. Béla királyunknak az unokája. Béla király fia 5. István, 5. István felesége Kun Erzsébet, és az ő kisebbik lányuk volt Erzsébet, akit egy morva nemeshez, Rosenberg Zavis nemeshez adtak feleségül, és férje halála után özvegyként nővéréhez ment, aki Mária volt, tehát árpádházi Mária, Anzsú Sánta Károly nápolyi uralkodó felesége. És Erzsébet az özvegy Nápolyban élt, rendkívül visszavonult, ájtatos életmódot, itt is halt meg. A harmadik Erzsébetünk, aki árpádházi és szenté avatták, őt pedig úgy szoktuk emlegetni, hogy Erzsébet a szűz. Ő ugyanis a harmadik Endre királyunknak, tehát az utolsó árpádházi királynak a lánya, első feleségétől született lánya. Ezt az Erzsébetet, ahogy szokás volt abban a korban, még gyerekként eljegyezték Vencel cseh királlyal, és a házassági szerződést furcsa módon meg is erősítették, ennek ellenére nem jött létre. És apja halála után, tehát harmadik Endre királyunk második feleségével együtt Erzsébet kolostorba vonult, először Bécsbe, majd pedig Tösz városának domonkos rendi zárdájába, és egész életében itt élt apácaként, utolsó évtizedeit már Bénán érte. Nos, ez az árpádházi Erzsébetünk a legendája szerint a testét 37 után találták éppen és romlatlanul. A sírját egyébként az 1500-as években feldulták a kolostorral együtt, megsemmisült a sírja, de a sírkövét Zürich Történelmi Múzeumában őrzik. Én őszintén szólva arra lennék kíváncsi, hogy Tösz városának mai polgárai vajon tudják-e, hogy a város címerében lévő hármas halom és kettős kereszt egy árpádházi királylány emlékét őrzi.
0: Tirsné doktor Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést, és egy olyan ígérettel fejezzük be a mai riportunkat, hogy folytatjuk legközelebb. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: Kettő óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk,
3: hangsúlyozta 14. Leó pápa Madridban, amint egy 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi szentmisén. Mint mondtam, ott Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a híd gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. 14. Leó egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Ő lesz viszont az első, aki beszédet is tart, amikor ellátogat a spanyol parlamentbe. Ternyák Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jan Marek Briska pap növendékeket az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból.